A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, Szellőcske, Szelecske, Szél. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
2: Gáborka kint hevert a vadszőlőlugasban. Szagos fodor ment a virágokból volt a derékalja, puha gyebből a vánkosa. Szellőcske pedig ott ringatta magát fölötte az ágakon, s nagy dudorászva megcirógatta a lombokat. Nagyon szép nótákat dúdolgatott, bizonyosan minnyáján hallottátok már tőle. Álom, álom, édes álom, szállj le rája könnyű szárnyon, szempilláit fogd le lágyon, álom, álom, édes álom. Ki dadolgat itten? Kérdezte Gabika, mikor már nagyon sokáig hallgatta az altatót. Ki cirogatja az arcomat? Szellőcske nagyot kacagott. Lírum lárom, pajdikám, nem ismertél, ugye rám? Szellőcske az én nevem, vidám az én életem. Hip-hop, ide-oda lebegek, hűsítem a meleget, enyhítem a hideget, virágokat ringatok, pilléket csókolgatok, kergetőzöm a madárral, rétek erdők illatával a levegőt frissítem, aki engem nem szeretne, nincsen olyan senki sem. Ennyi, de csak jó isteneket, kedves Szellőcske! Egész nap futkározol, bújócskázol, hintágatsz, danolgatsz, de hát iskolába nem kell neked járnod. Nem ám, mert én még kicsike vagyok, de ha akkora leszek, mint a bátyám, akkor majd én is megpróbálkozom vele. Tudom, hogy örülnek majd a gyerekek, ha letörülgetem az arcukról a verejtéket, mikor nehéz lesz a számtani feladat. Hát bátyád is van, Szellőcske. Van bizony, az csak a mulatságos fickó. Ej, de szeretném megismerni. Na megállj, majd előhívom, hogy mulattasson. Nekem úgyis másfelé van dolgom. A szegény föld népét kell megnéznem, azokra nagyon ráfér egy kis hűs huvalom. Szellőcske megrázkódott, egyszer-kétszer belefújt az aranysípjába. Hát, uram, teremtőm, egyszerre táncolni kezdtek a falevelek, s fönt az égen szép lassan ballagni kezdtek a bárányfelhők. Megérkezett Szellőcske bátyja. Ő táncoltatta a leveleket, ő terelgette a fellegnyájakat. Gabika örömmel kiáltott elébe. Nini, te híres, hiszen én téged ismerlek, te vagy a Szelecske. Te szoktad olyan magasra felvinni az én sárkányomat. Hát mi jóban fáradsz? Sóhajtok, szélmalmokat hajtok, a vizen a hajót repítem, segítek a búzát szelelni, madárnak tengeren átkelni, a harangszót szétvinni messzire, az Istennek ő dicsőségére. Hát még mit tud Szelecske? Borbé tányért táncoltatni, kalapot lekapogatni, homokhegyet rakosgatni, de jaj, nekem sietek, bátyám, uram, közeleg! A kékszemű fodor ment a virágok, ilyetten lapultak a földre, a vadszőlő ágak jajgatva verődtek össze, recseget, ropogott Gabika feje fölött az egész lugas. Olyan sűrűn hullott a homok, mint az apró szemű eső, s valami ijesztő bömbölés hallatszott a levegőben. Böm, böm, böm, aki tud, jól teszi, hogyha fut, sebesen elülem, aki nem tud, elviszem, hi-hi-hi-ha-ha, senkinek sincs kegyelem, villámos tort forgatok, mennydörök, ha pattogok, rázkódik a föld bele, hi-hi, ha dobog a lovam lába, porkavarog a nyomába, s a fejemmel elérem a felhőket az égen, ha-hó, ha-hó, ha-hó, kirobok, kisivít, mi dörög, lábam alatt a mező dübörög, húj, húj, mi ropog, erdő csikorog, akire én ráfújok, elszalad, meg nem áll, én vagyok a szélkirály, jaj, jaj, jaj, a szélkirály. Gabikának ilyettében elállt a szíveverése. Szeretett volna elszaladni, de meg sem bírt mozdulni. Sikoltani akart, de egy hang nem jött ki a száján. Ja, Istenem, mindjárt elviszi a szélkirály, már érezte a hideg lehelletét a homlokán, már a kezét is megfogta. Hát, mikor a szemét kinyitja, akkor látja, hogy apuka keltegeti, az fogja a kezét. Szaladjunk, öcskös, mert mindjárt elkap bennünket a szélkirály. Hadd tegyelek a zsebembe, hogy meg ne találjon. Alig értek be a tornácra, mindjárt kitört a nyári zivatar. Lángolt az ég, rezgett a föld, sírtak a felhők, csikorogtak a fák, amerre a hatalmas szélkirály vágtatott. De Gabika már nem félt tőle, ott ült az ablaknál édesanyja ölében.
1: A Szellőcske Szelecske Szél című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió. Csíráztatás. Emelje fel a kezét az, aki már csíráztatott magot. Egy, kettő, három, hú-hú-hú, nem bírom megszámolni a kezeteket, olyan sokan tartottátok fel. A csíráztatás nagyon izgalmas. Akár a szobátokban is meg tudjátok figyelni egy magból kikelt növény növekedését. Mintha egy kisbabát dédelgetnétek. Nem kell hozzá sok minden. Egy mag, egy kevés vatta, és egy kis tál, amelybe vizet öntünk. A tál lehet egészen kicsi, akár egy tejfölös dobozt is használhattok erre a célra. Néhány órára helyezzétek vízbe a magot, amelytől az megpuhul, s így könnyebben kihagy belőle a növény. Nagyon fontos, hogy ne lepje el a magot a víz, de ne is legyen kevés, mert akkor kiszáradhat. És még valami. Érdemes világos helyre tenni a kis magocskánkat. A fényt ugyanis minden növény szereti. A hagymás növényeket is a napocska fénye és a kellemes meleg levegő csalogatja a felszínre. A gyökerek pedig lefelé nőnek, keresve a földben lévő tápanyagot és persze a vizet. Próbáljatok egyszer fejjel lefelé elültetni egy kisebb növényt. Tudjátok, mi fog történni? A gyökerek minden áron lefelé fognak kanyarodni, s minél hamarabb be fognak bújni a földbe. Ha pedig a kis csíránkból szép nagy növény lesz, akár ki is ültethetjük a kertbe. De ne feledkezzünk meg a locsolásáról sem, máskülönben kiszáradhat.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Elárulok egy titkot. Nem tudok titkot tartani. Most egy olyan mesét mondok nektek, ami pontosan erről szól, hogyha bárkinek elárultok egy titkot, eskedtessétek meg, hogy nem árulja el senkinek. Mikola Péter, titokcsere. Van egy hely az óvoda udvarán, amit csak mi ismerünk Petrával, illetve lehet, hogy más is ismeri, de mi találtuk meg. Ide szoktunk elbújni, ha szeretnénk külön lenni a többiektől. A kerítés és a bokrok között az udvar távolabbi részén fedeztük fel. Az óvi felől nem lát be senki, csak az utcáról, ha véletlenül arra téved valaki. Szerintem az óvónénik sem ismerik. Itt más nem hallhatja, hogy mit beszélünk, nem láthatja, hogy mit játszunk. Ez a mi búvóhelyünk. Barátnősdit szoktunk játszani. Ez olyan játék, ahol legjobb barátai vagyunk egymásnak. Na jó, így van ez a valóságban is, de játszásiból még érdekesebb, mert mindenfélét kitalálunk és eljátszunk, amit a valóságban még nem tudunk megtenni, mert kicsik vagyunk hozzá. Például, hogy most jöttünk ki az iskolából, és megbeszéljük, mi a lecke, vagy olyat, hogy mit főzünk este. Éppen iskolás barátnőset játszottunk, amikor így szólt hozzám Petra. Zorka, cseréljünk titkokat. Mit szólsz? És kérdőn nézett rám. Meglepett Petra ezzel az ötletével. Nem jutott eszembe semmi olyan, ami igazi titkom lehetne, amit elcserélhetnék vele. Neked sok titkod van? Kérdeztem vissza, mert jobb nem jutott eszembe, hogy ki ne derüljön, nálam most nincs kéznél Zorka titok. Igen, én gyűjtöm a titkokat, válaszolta. Anyukám már vett is egy füzetet. Abba írja azokat, amiket elmondok neki. Gondoltam, milyen furcsa. Én szép szalvétákat, matricákat gyűjtök, Petra pedig titkokat. Nekem valahogy egy se jut eszembe, pedig biztos van, csak még nem tudok róla. Petra, majd később cseréljünk, jó? Ki kell válogatnom a titkaim közül azokat, amelyiket a tieidért adhatok cserébe. Jó, Zorka, addig én is kiválasztom a legjobbakat. Aludni se tudtam ebéd után, csak csukott szemmel színleltem az alvást. Azon gondolkodtam, milyen titkaim is lehetnének. Nagyon szuszogtak a gyerekek, volt, aki még horkolt is, ami néha kizökkentett a gondolkodásból. Hiába törtem a fejem, nem jutott eszembe semmi, amit titoknak lehetne nevezni. Kitaláltam, hogy másnapra kitalálok valamit, bármi is legyen. Az mégse járja, hogy Petra gyűjti a titkokat, még füzete is van hozzá, nekem meg egy sincs. Alig vártam, hogy jöjjön értem anya az óvodába. Öltözés alatt és egész hazafelé úton arra a pillanatra készültem, amikor megkérdezhetem anyát és apát az ő titkaikról. Anya észre is vette, hogy valami nagyon, hogy is hívják, készülődik bennem. Baj van, Zorka? Nagyon szótlan vagy. Történt valami az óvodában? Igen, majd otthon beszéljünk róla, jó anya? Jól van. Remélem nem súlyos, és találunk megoldást a problémádra. Én is remélem, válaszoltam, és alig vártam, hogy hazaérjünk. Éppen, hogy átléptük a küszöböt, cipőt váltottunk, már húztam is be anyát a szobámba. Leültettem az ágy szélére, egészen közel magamhoz, és így szóltam nagy elszánással. Anya, szeretnék beszélni veled, nézz a szemembe! Anya kikerekedett szemmel nézett vissza rám. Hú, de komoly vagy, Zorka! Hallgatlak! Keresztbe tette a kezét a lábán, és mélyen a szemembe nézett. Mondd el nekem a titkaidat! Szólalt meg a hangom nagyon határozottan, majd hozzátettem. Kérlek. Tessék? Mit is mondtál? Kérdezte anya csodálkozva. Úgy érted, meséljem el neked a titkaimat? Engedd meg, hogy magamhoz térjek a meglepetéstől. Hogy jutott ez eszedbe, Csibe? Kérdezte. Szépen sorban elmeséltem, hogy Petrával megbeszéltük, hogy titkokat cserélünk, hogy rájöttem, nekem nincsenek olyan igazi titkaim, hogy egész délután aludni se tudtam az óvodában, annyira igyekeztem valami saját titkot találni. Tudod, kislányom, mi apáddal nem titkolózunk egymás előtt. Persze apró, jelentéktelen titkaink nekünk is vannak. A titkokat az ember jól elrejti magában, csak ritkán és csak nagyon bizalmas barátjának vagy társának mondja el. Annak a társnak pedig kötelessége megőrizni azt. Igen, anya? Néztem rá kérdőn. Akkor elmondod nekem néhány titkodat? Nem olyan egyszerű, amit kértél. Várj csak, hadd gondolkozzam. Titok volt az, amikor megvettük Bercinek a holdjáró autót, és nem volt szabad elmondani neki, hogy nagyobb legyen az öröme. De ez mégsem olyan igazi titok, hiszen csak Berci előtt titkolóztunk a meglepetés érdekében. Vagy nem mondtam el nektek, hogy gyerekkoromban én se szerettem a tökfőzeléket, és évek teltek el, mire megbarátkoztam az ízével, és bekanalaztam az első tányérral belőle. Ma már szeretem. De az is az én titkom, el nem mond apának se Bercinek, hogy egyik éjjel annyira megkívántam a fagyit, amit nektek vettem, hogy nem tudtam ellenállni, bizony, megettem őket. Másnap első dolgom volt, hogy gyorsan pótoljam, és visszacsempésztem a hűtőbe. Tényleg, anya, torkoskodtál? Nem is gondoltam volna rólad, mondtam. Remélem azért még nem tagadsz ki, Zorka, mondta nevetve. Ne feledd, megosztottam veled a titkaimat, nem szabad elmondanod senkinek. Kérlek. Jó, anya, bízhatsz bennem. Megérkezett Berci apával a fociról. Apa kiment anyához a konyhába, Berci pedig bejött a szobámba, hogy elmesélje, milyen volt az edzés, hogy két gólt rugott, és hogy azt mondta neki az edzőbácsi, ha így folytatja, még gólkirály is lehet. Amikor befejezte, kihasználtam az alkalmat, hogy a titkairól faggassam. Öcsi, ha szépen megkérlek, megosztanád velem néhány titkodat? Nem kell elmondanod mindegyiket, csak néhányat, ha akarod. Kíváncsi vagyok, milyen különleges titkokat őriz az öcsém. Jó, Zorka, elmondom. Itt hosszan hallgatott, majd így folytatta. Elmondom, csak mondd meg, mi az a titok. A titok egy olyan valami, amit csak te tudsz, és nem mondasz, vagy nem mutatsz meg senkinek. A titkod csak a tiéd. Persze egy idő után elmondhatod a testvérednek, a szüleidnek, vagy a legjobb barátodnak, mert különben túlságosan egyedül maradsz a titkoddal, és az nem jó. Például titok lehet, ha valami olyan csintalanságot követtél el, ami nem rosszaság, de mégsem mered elmondani. Itt Berci félbeszakított. Zorka, szólt hozzám bizonytalan hangon. Elmondom egy titkomat, ha megígéred, hogy nem fogsz rám haragudni. Megígéred? Megígérem, válaszoltam csodálkozva. Ki gondolta, hogy az öcsém ilyen hamar talál saját titkot? Zorka, emlékszel, amikor egy fél túró rudit hagytál az asztalon, de csak a papírját találtad ott? Rám gyanakodtál, de én azt mondtam, hogy nem is láttam a csokidat. Bevallom, én ettem meg a rudit. Itt lesütötte a szemét Berci, rám sem mert nézni, majd folytatta. Megszólított engem az a rudi, hogy úgy sem mersz bekapni. Én pedig sajna bekaptam. Meg tudsz bocsátani nekem, Zorka? Fú, direkt későbbre tartogattam a legfinomabb falatot. És még engem szittak meg apáék, hogy téged gyanúsítalak. Fú, de dühös vagyok rád. Megígérted, hogy nem haragszol. Legközelebb nem csinálok ilyet, de nem is mondok el neked semmit. Megszegted az ígéretedet. Apa nyitott be az ajtón. Úgy látom, titkos megbeszélés zajlik. Nem is zavarnék nagyon, csak annyira, hogy 2 percetek van. Azután mars fogat mosni, fürdeni. Holnap majd folytathatjátok a beszélgetést. Mondta, és magunkra hagyott minket. Megígértem, hát nem haragszom, de ha még egyszer ilyet teszel, olyan mérges leszek, amilyennek még anyáikat se láttad. Szerencsét, hogy titoknak mondtad el, ezért nem mondom el nekik. Köszi, Zorka. Legközelebb, ha túró rudit kapunk, neked adom az egészet. Válaszolta megkönnyebbülten az öcsém. Elvonultunk fogat mosni, megfürödtünk. Este apa mondta a mesét egy olyan kislányról, aki mindenhol, még az ágy alatt is a titkait kereste. Reggel arra ébredtem, hogy több titok is rám talált az éjleple alatt. Az oviban vártam a percet nagyon, mikor megyünk az udvarra, hogy elvonulhassunk Petrával a búvóhelyünkre. Elhoztad a titkaidat? Kérdezte Petra. Cserélhetünk? Vágtam rá büszkén. Ki kezdje? Kezdem én, mondta a barátnőm, és rögtön bele is fogott. Képzeld el, Zorka, a Tomi szerelmes belém. Adott is egy puszit az arcomra a mosdóban, amikor elfordultak az óvónénik. De én a Petit szeretem. Most te jössz. Tényleg? Képzeld el, Petra, a Domi hozott otthonról nekem egy gyűrűt ajándékba, és azt mondta, hogy szép a szemem. Nem húztam fel, hanem a cserecipőmbe rejtettem, hogy észre ne vegyék, és ma is, holnap után is meg tudjam nézni. Azta! A Domi biztosan szeret. Azt sem mondtam még el senkinek, hogy amíg anyukám kiment a postáshoz, addig én megkóstoltam a kis testvérem bébi papiját. Nem is volt olyan rossz. Több kanállal is ettem. Amikor sírni kezdett a tesóm, elkezdtem etetni, de olyan jól nem sikerült, csupa maszat lett, mire visszajött az anyukám. Ezen nagyot nevettünk mindketten, és azon is, amikor elmeséltem, hogy az egyik ebédnél rágós volt a hús. Amikor nem figyeltek a szüleim, kiköptem, és a maradékkal együtt a zsebembe tettem. Úgy izgultam, hogy észre ne vegyék. Még meg is dicsértek, hogy milyen szépen megettem mindent. Amikor végeztünk az ebéddel, kimentem Borcsa kutyához, és mindent, amit a zsebemben találtam, nekiadtam. Még örült is neki. Így cseréltünk titkokat Petrával azon a titkos helyen. Délután apa jött értem az óvodába, és meglepett egy csili-vili füzettel, amit titkos naplónak neveztünk el. Még lakat is volt rajta. Azt mondta apa azért, hogy ki ne szökjenek belőle a titkok. Amennyi titkot cseréltünk ma Petrával, azt hiszem, hamar be fog telni ez a füzet.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a kéményseprő zsiráfok, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
2: Gyerekek, hallottátok-e már hírét a Marabú várnak? Rá nem mondjátok, hogy hallottátok, mert én akkor mindjárt azt kívánom, hogy mutassátok meg hát azt a híres várat a térképen. Ott pedig nem mutatjátok meg, ha holnap ilyenkorig keresitek is. Marabúvár nem a térképen van, hanem az állatkertben. Ott az is meglátja, aki nem keresi. Én se kerestem, mégis messziről megláttam a hegyes tetejű marabú palotákat. Ugyan kik laknak ezekben a furcsa emeletes házakban? Kérdeztem az őrt. Azokban a marabú madarak laknak, kérem, okosított föl az ember. Marabú madarak? Mondtam csodálkozva. No, azok nagy urak lehetnek, hogy így kedvüket keresik. Szeretnék velük megismerkedni. Lehet, azt mondta az őr, s megzörgetett egy rácsos ablakot a marabú palotán. Hát ki is dugta a fejét? Egy füles bagoly. Nini, mondom, ez a madártán hétköznap füles bagoly, vasárnap marabú. Füles bagoly az mindig, nevetett az őr. Ő a cselédje a marabúnak. Úgy kellett lenni, mert a füles bagoly hirtelen visszakapta a fejét, s rikoltott odabent eszenélkül. Bizonyosan azt jelenthette, hogy vendég áll a házhoz, tessék fölhúzni a csizmát. Fölhúzta-e marabú úr a csizmát, vagy sem, meg nem mondhatom, mert csak a hosszú orrát tolta ki az ablakon. Kecsegés, jó reggelt, köszöntem fel neki, de nem szólt rá semmit. Szerecsem, madár az! Nem ért magyarul, mondta az őr. No, én meg szerecsenül nem értek, szomorkodtam el. Hanem azért, ha ilyen szép házat kapnék, én is beállnék marabúnak. Azt megteheti az úr, nevetett az őr. Csak tessék kivárni, míg olyan hosszúra megnő az orra, mint a marabúé. De úgy elszaladtam én onnan, hogy vissza se fordultam többet, s azóta se láttam marabúvárat. Csak a verebek hozták hírül az újságot, hogy nagy a baj marabúéknál. A baj az volt, hogy Télapó a marabú palotába is bekocogtatott a múltkoriban, s nagyon ráijesztett a forró naphoz szokott afrikai madarakra. Bezdeg egy-kettőre megtanította magyarul a kis marabú fiókákat. Nagy a bánat, nagy a bú, fázik a kis marabú. Egész éjszaka ezt jajgatták az ártatlankák. Ők még hírét se hallották a télnek, de az öreg marabú apó sokat tapasztalt már jártában keltében, s tudta, hogy mivel kell a telet megszelídíteni. Fűts be! Parancsolta a bagolynak. Bagolynos szót fogadott, de nagy baj is lett belőle. Egyszerre teleszaladt füsttel valamennyi marabúház, az orruk hegyéig se láttak tőle a madarak. Marabú úr, azt gondolom, a kéményben sok a korom! Köhécselt bagolynos. Hát ki kell söpretni! Tüszkölt mérgesen marabú apó. Könnyű azt mondani, de hol találok én emeletes kéményseprőt? Gondolkodott el a bagoly. Futott szegény fűhöz fához, de mindenütt azt mondták neki, hogy ehhez a mesterséghez nem értenek. A róka ugyan lobogtatta a farkát, hogy azzal lehetne kéményt söpörni, de csak akkor, ha füstölt kolbász lógna benne. Sajnálom, vendéglőből hozatjuk a kosztot, mondta elkeseredve a bagoly, s nem győzte a fülével a szemét törölgetni. Marabúéknál nagy szomorúság volt azon az estén. El is határozták, hogy másnap itt hagyják a marabúvárat, és visszaköltöznek arra jó forró szerecsen homokra, a pálmás Nílus partján. Mindjárt át is szalajtották bagolynast zsiráf szomszédékhoz, hogy kérje el a vasúti menetrendjüket. Nekik még bizonyosan meg lesz, mert nemrég költöztek ide Afrikából. Zsiráfapó éppen aludni készült, mikor betoppant a bagoly, és elhuhogta a bajukat. Menetrendet nem adhatok, hanem adok egy jó tanácsot, hunyorított zsiráfapó. Kidobolták szentesen, aki fázik, reszkessen.
3: Süsd meg a tanácsodat, süvöltötte haragosan a bagoly.
2: Zsiráf apu mosolyogva súgott valamit a négy legény fiának. Mit súgott nekik, mit se, azt én meg nem tudom mondani, de az bizonyos, hogy mikor másnap hajnalban az öreg marabú kinézett az ablakon, táncolni kezdett kopasz fején a hálósapka, olyan csodát látott. Hely, gyerekek, csengette föl a háza népét, nézdetek csak ki az ablakon, mi történt az éjjel, zsiráffejük nőtt a kéményeknek. Úgy volt bizaz. Négy zsiráffej meredezett ki a négy kéményen. Olyan bohókás látvány volt ez, hogy a kelő napnak is egyszerre nevetőre gömbölyödött az ábrázata. Úgy bizony, mert ahogy Bagoinas elsúgott, az súgta zsiráfapó a fiainak. Gyerünk csak, gyerekek, söpörjük ki a marabú szomszédék kéményeit, hogy meg ne vegye az Isten adtákat a hideg. Nem sokból áll az nekünk, létra se kell hozzá. Bízahoz nem kellett semmi se, még székre se kellett nekik állni, csak úgy álló helyükből kidugták a fejüket a kéményen. Hát igaz, az ábrázatuk kormos lett egy kicsit, de a kémények szelelnek azóta, mint a parancsolat, s marabújéknak eszükbe sincs a kivándorlás. Egész napot sütkéreznek a kemence körül, s úgy járják a csárdást, ahogy a bagoly fütyül nekik. Közbe-közbe pedig elhallgattatják a bagoly muzsikást, s felköszöntik az udvari kéményseprőjüket. Ácsi! Éljen zsiráf bácsi! Ilyen jószívű teremtések a zsiráfok. Amelyiktek föléri a fejük tetejét, vakargassa meg a homlokukat. Megérdemlik.
1: A Kéményseprő zsiráfok című mesét hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Resovszki Samu vagyok. Budapestről érkeztem, 8 éves vagyok. Laszkfi János, egy jó szokás. A kirándulás jó szokás. Csak csiszegés, meg csoszogás, ágtalálás, kőrugdosás, ennek örül az iskolás. Ha kirándulunk, lépni kell, együtt az összes többivel, mert lemarad ki tötyörög, s a borzos vadon nyeli el, ám néha lemaradni jó. Hallgatni, hogy a többiek csörtetése távolodik, és az erdő hangos és süket. Utána viszont már futás, nehogy végül itt hagyjanak. Embernek emberek valók, madaraknak a madarak. Az erdőben vannak hidak, s minden híd alá kell patak, s minden patak alá kövek, kövek alá ebihalak. Ebihalat fogni remek! Csiklandozza csak markodat, a vízbe nyúlni jól esik. De ki belesik, kikap. És az erdőben minden él. Hangya hátán hangya tapos, mint szép fehér tojás cipel. Kár, hogy kiturkálni tilos. Az erdőben a levegő iható is, meg ehető. Igaz, minél többet eszel, annál inkább szomjas leszel. Hogyha szomjas leszel, ihatsz, mert itt a kőből víz folyik. Most vehetsz akciós vizet. Forrásnál senki sem fizet. Kiránduláskor sejteni, ahogy megtelik a tüdőd, és az erekben szétviszik szorgos hangyák a levegőt. Olyan leszel, mint egy lufi, vagy ha nem is olyan pufi, de könnyűnek érzed magad. Nem vagy plöttyet, alamuszi. Behűtött, befőtt a fejed, a szájad íze mentolos, a füled hallja élesen, amint a harkály tiktakkoz. A kirándulás jó szokás. Aki kirándul, többet él. Holnaptól idősebb leszek a sok iskolás több minél.
0: Mesés reggelt. Ideje felkelni. Hasatokra süt a nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A királyfi és a felesége. Aki elmeséli nektek, Pálos György.
4: Egy királyfinak szándéka volt egy igen szép lányt elvenni. Neki nem kellett gazdag családból, csak hogy szép és okos legyen. Elment tehát megnézni az országokat, hogy egy szép lányra találjon. Amint hallották, hogy az ifjú király utazik, mindenütt kivonultak tiszteletére. Egy faluban talált is egy szép leányra, aki a legszegényebb volt a faluban, éppen a gulyás lánya volt. Azt mondta a leányzó, hogy menjek én felségedhez, mikor olyan szegény vagyok. Ne gondolj te azzal, feleli a király, csak jöjj el hozzám olyan feltétellel, hogy sohasem szólsz ellenemre. Minden megtörtént. Nem is szólt sohasem ellenére a királynak, csak éppen akkor, mikor egy pár paraszt utazott arra. Ez így esett. Egyik paraszt ökörrel utazott, a másik lóval. A lónak az első állomáson egy éjjel csikója lett, és a csikó elment reggel az ökör után. Az ökrös ember nem akarta visszaadni. Azért a másik ember elment panaszra a királyhoz. A király azt ítélte, azé a csikó, aki után ment. Így hát a lovas embernek tüstén távoznia kellett. De a királyné, aki akkor a kertben hintázott, azonnal utána ment, és azt mondta neki, te szegény ember, a király majd elmegy az erdőbe vadászni. Te meg vigyél magaddal egy hálót, és tedd egy tuskóhoz. És még egyebet is mondott neki. Az ember megtette. A király, amint vadászni ment, meglátta és megkérdezte, hogy mit csinál. Halászok, mondja a szegény ember. Hogy lehet a tuskónak hala? Kérdezte a király. Erre azt feleli az ember. Úgy lehet a tuskónak hala, mint az ökörnek kis csikója. Mindjárt gondolta a király, hogy a felesége bíztatta fel az embert. Azért elmegy, és azt mondja a feleségének, ki akkor a tornászon ült, hogy távozzék a házától, és menjen vissza apjához, a gulyáshoz. A királyné azt mondja, hát mit adsz nekem, édes királyom, emlékül, hogy eddig veled éltem? Amit akarsz, ami neked legkedvesebb, azt adom neked, feleli a király. A királyné valami szert adott a férjének az italába, amitől elaludt. Akkor megparancsolta a kocsisnak, hogy fogjon be. A királyt is feltették a kocsira, s elvitték a királyné apjához, a Gulyáshoz. Mikor a király felébredt, kérdezte, hogy hol van, hogy miért hozták ide. A felesége ezt válaszolta. Én hoztalak ide, mert magad mondtad, hogy azt hozzam magammal, mi nekem a legkedvesebb. Azért téged hoztalak ide. A királynak ez nagyon megtetszett, visszavitte a feleségét, és holtig élt vele.
3: A Királyfi és a felesége című mesét hallottátok.

0: Kökény kisasszony. Mészői Miklós meséjét Kohut Magda mondja el.
1: Napsütötte hegyoldalon élt Kökény kisasszony. A lakása csupa ablak volt. Gicsgöcs a fala, levélzsupa teteje. Bármilyen szellőcske jött, az mind tisztelgett nála. Megsimogatták, megcsiklandozták, talán attól lett olyan gyönyörű kék. Lakása legfelső ablakában könyökölt egész nap, és mind csak arra gondolt, vajon milyen lesz, ha egyszer megcsípi a dér? Még kékebb, még gömbölyűbb? Vagy tán egy még csodálatosabb ablakban fog könyökölni azután is? Ki tudja? Tavasztól őszig sok minden történt. A medgy, a cseresznye, az alma mind siettek nagyon, hogy még a meleg nyár megérlelje őket. Féltek a csípős ősztől. Úgy tanulták, hogy ősszel már a kamrában vagy, a föld alatt illik aludni. S még véletlenül sem mondtak semmi jót Kökény kisasszonyról. De rosszat, annál többet. Hogy ilyen meg olyan, könnyelmű és meggondolatlan, egyszer majd biztos megjárja. S titokban valamennyien irigyelték. Késő ősz lett. Elcsöndesedett a hegyoldal, már senki se pletykált többet. Csak a nap sütött, s a levegő pengett. Kökény kisasszony pedig szebb volt, mint valaha, majd kicsattant a boldogságtól. Az egyik nap sasúrfi valamelyik közeli sziklára szállt le, és meglátta Kökény kisasszonyt. Akarta, nem akarta, mindjárt megrebbentek a szárnyai. Milyen kék, ámuldozott, és odarepült a gicsgös ablak alá. Kisasszony, mondta zavartan, még soha nem láttam a földön olyan kéket, mint kegyed, jöjjön velem. Kegyed lesz a kék égen a legkékebb. Ez olyan gyönyörűen hangzott, hogy Kökény kisasszony csak sóhajtani tudott, s bent a hamvasbőre alatt, ahol egy kicsi mag bújt meg, összeszorult a szíve. De akkor már bizonyosan tudta, hogy ez a szép, szárnyas valaki nem lehet más, csak a dér. És ahogy az öregektől tanulta, lehajtotta karcsú szárnyakát, és várt. Sasúrfi is erre várt. Lecsippentette csőrével Kökény kisasszonyt, magához emelte az ablakból, és odafektette a begye alá, a puha pihetollak közé. Így szállt fel a magasba, hogy bemutassa a birodalmát. Csodálatos birodalom volt ez. Nem volt teteje, nem volt fala, csak fény volt benne és ragyogás. Kökény kisasszonynak káprázott a szeme. Már bizony nem bánta volna, ha megpihennek valahol, leheverednek valahová. Ő énekelne, Sasúrfi meg hallgatná. Milyen szép is volna. De az egész nagy birodalomban nem akadt egyetlen darabka föld sem. Más kincsekkel volt ez megrakva. Palotákkal, gomolygó rétekkel, csillagokkal, s ezeket mind Kökény kisasszonynak ígérte Sasúrfi. Az pedig egyre szomorúbb lett a boldogságtól, hiszen még végig sem járták a palotákat, már is szétfoszlottak. A rétek ott is voltak, és mégsem voltak sehol. Talán a csillagok, gondoltak Kökény kisasszony reménykedve, és Sasúrfi már is megsuhogtatta a szárnyát. Úgy repült felfelé, mintha egyszerre gondoltak volna ugyanarra. Nagy téli éjszaka volt, fekete és szikrázó, amilyen csak egyszer van egy évben. Ezt is az öregektől hallotta Kökény kisasszony. És most örült, hogy megérte ezt az éjszakát. Megbújt a pihetollak között, és hallgatta Sasúrfi énekét. Csillagom, kökényem, csillagom, kökényem. Még sok verse volt az éneknek, de Sasúrfi ezt ismételgette a legtöbbször. Csak dalolt, dalolt, és már a szárnyait is egyre lassabban suhogtatta. Előbb az egyiket húzta be, aztán a másikat, a csőrét meg odafektette a begye alá, már csak ehhez volt ereje. Megérkeztünk, kérdezte kicsi hangján kökény kisasszony. Éppen megérkeztek. Úgy zuhantak vissza a hegyoldalra, mintha csak most repültek volna igazán. Kökény kisasszony egy apró lyukba gurult, és mindjárt elaludt. Ott érte az eső, a szél, a napfény, a föld betemette, s attól még szebbeket álmodott. Sasúrfi pedig kitartóan őrködött mellette. Jöhetett bárki, bármi, még csak meg sem mozdult. Sok idő elmúlt ezután. Hetek, hónapok. A hó leesett, a hó elolvadt. De akkor már nem volt sehol se Sasúrfi. Talán csak az öreg hegypásztor tudná megmondani, hogy hová tűnt. Kökény kisasszony pedig, akiből azóta gyönyörű bokrocska lett, unokáinak minden ősszel elmeséli, hogy milyen is az, ha egyszer eljön a dél. Elmeséli, és olyankor mindig mosolyog. Csak a medgy, a cseresznye, az alma, azok nem tudnak megbékülni vele. Még véletlenül sem mondanak semmi jót kökény kisasszonyról, de rosszat annál többet.
2: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itkä Jarni, utkä Jarni, saarikoti tutjo, utkä Jarni, saarikoti tutjo, utkä Jarni.
1: Lázár Ervin, a lyukas zokni. Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegykekék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozogaszekrény legrozogább fiókjának legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az okninak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan, oktatta az okni, rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra, én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk, te is belátod, nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkreteszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt, fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz, kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha zokni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.
2: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

Élt egyszer egy kedves házaspár. Bár nagyon szegények voltak, minden napra jutott rendes falat. Mégis szomorkodtak, hiszen gyermekkel nem áldotta meg őket az ég. Bár csak lenne egy fiúk, de még ha akkora is lenne, mint a hüvelykujjam, én szeretném, tejben vajban fürözteném, sóhajtozott az asszony. Épp arra járt a tündérek hercegnője, aki meghallotta az asszony nagy bánatát. Berepült az ablakon, s az asztalra varázsolt egy akkora fiúcskát, mint a kis ujjam. Nagy lett ám az öröm a házban. Az asszony és férje ura szüntelenül kényeztették a kisfiút. Szép ruhába öltöztették, dióhéj bölcsőbe fektették, virágszirmokkal takargatták. Üvelyk Matyi lett a neve, mivel elfért a tenyerükben. Matyi az idő múlásával sem lett nagyobb bacska, ezért sokszor keveredett kisebb-nagyobb bajba. A szántóföldön, ahol édesapja dolgozott, egy gonosz holló csapott le rá. Felkapta a csőrével, de Matyi szerencsére addig kapálózott a karmai között, míg a holló elejtette. A fiú egy idegen kastély kertjébe esett, ahol éppen egy óriás sétálgatott. Nocsak, s az óriás szeme megakadt az apró kis teremtésen. Megfogta ujjaival, és álmélkodva nézegette. De Matyi sem volt rest, előkapta ostorát, és megvágta a mamlasz óriást. Az döbbenetében mindjárt kiejtette a kezéből, és a fiú egyenesen a tengerbe repült. Hiába próbált menekülni az arra úszó hal elől, mivel nem tudott úszni, az már is bekapta. Telt múlt az idő, de egy nap bizony a halat kifogták, és már vitték is vacsorának a király konyhájába. A szakács felbontotta a halat, s nolám kit talált benne, hát a szendergő Hüvelyk Matyit. Csodájára járt a király is, akinek annyira megtetszett az apró kis fiúcska, hogy rögvest barátjává fogadta. És mondd csak, a szüleid is akkorák, mint te? Kérdezgette a király. Ugyanakkorák, mint királyuram, csak éppen nincs annyi aranyuk. A király nagyon megszerette a fiút, s azonnal ráparancsolt alattvalóira, hogy szedjenek össze neki annyi aranyat, amennyit a parányi fiúcska csak elbír. Matyi búcsút vett, és már el is indult hazafelé a zsáknyi arannyal. Mondani sem kell, hogy megörültek neki szülei. Betakargatták, simogatták az egyetlen fiúkat. Nem tartott ám sokáig a boldogság. Reggel Matyi bejelentette, hogy ő bizony visszatérne a palotába. Szellő repítette most a fiút, szállt magasan, majd egyenesen a király levesébe pottyant. Ezt nem tűrhetem még tőled sem, kedves barátom! Halálbüntetésre jár! Parancsolta a király. Szegény Matyi futott, amerre látott. Az udvaron talált egy csigaházat, s ott bujkált napokig. Az udvaroncok mindenütt keresték, de sehol sem lelték az apró fiút. Eltelt néhány nap, és közben Matyi annyira megéhezett, hogy kimerészkedett a csigaházból. Egyenesen a király konyhájába vette az irányt, ám az egyik szakács észrevette, s már vitte is Matyit egyből a király elé. De lám a király már el is feledkezett arról, mit tett Matyi.
De jó, hogy itt vagy, drága barátom, lelkendezett, mikor megpillantotta. Örömében még lovaggá is ütötte Matyit. Ezentúl Matyi is a királyi udvarban éldegélt. Együtt jártak a királlyal vadászni. Matyinak egy egérke jutott ló helyett. Egyik nap egy macska keresztezte az útját. Felvitte Matyit az egérrel együtt a fára, de a fiú hősiesen megvédte magát apró kardjával. A macska megijedt, s elengedte Matyit, aki éppen egy arra járó vitéz kalapjára esett. Matyi egészen a tündérek országáig utazott. Annyira szeretett ott lenni, hogy 7 éven át maradt. Csak éppen azt nem tudta, hogy tündérországban 7 év 70 évnek számít. Mire Matyi visszatért a királyi udvarba, már senki nem élt régi barátai közül. Az új királynak viszont nagyon megtetszett az apró kis fiúcska, és barátjává fogadta. Sőt, még egy aranykastélyt és egy aranyhintót is ajándékozott a fiúnak. Így éldegélt csodálatos pompában Matyi. És megfogadta, soha többé nem keveredik kalandokba. Azóta is boldogan és nyugalomban él aprócska aranypalotájában. Aki nem hiszi, járjon utána!

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Mechler Anna, bíborka és a varázsfőzet. A virágvarázslat. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Az éjszaka hamar eltelt. A tündérlányok izgatottan ébredtek fel. Eljött a várva várt nap. Az évszakhoz képest hűvös hajnalon csupa felhő volt az ég, de itt-ott azért megmutatta magát a kék égbolt is. A szürkeruhás tündérek egytől egyig azt figyelték magukon, vajon használt Herba anyó varázsfőzete? Az anyónak persze ezúttal is igaza volt. A megfázott tündérkék köhögése alább hagyott, a tüsszentések megritkultak, a tegnap még lázas tündérke láztalanul ébredt. A lánykák a hálóban próbálgatták a szárnyaikat. Én jobban vagyok, mondta a göndörhajú tündérlány. Az biztos, hogy nem hagyom ki a virágvarázslatot. Én is jobban vagyok, felelt egy másik tündér. Mindannyian megyünk a trónterembe, nem igaz? A tündérek várakozással tekintettek körbe a hálóteremben. Nem is tudom, szólalt meg rekettes hangon egyikük, miközben az éjjeli szekrényre tette a megszáradt borogatást. Nincs semmi erőm. De hát a varázslatra mindenében csak egyszer kerül sor, most menjek? Vagy maradjak inkább az ágyban? Gondolj Herba anyó szavaira, huppant mellé az egyik barátnője. Kár lenne egy kis köhögés miatt távol maradni. A tündér nagy nehezen kikecmergett az ágyából, és megpróbálta kisimítani a gyűrött szárnyát. A többiek már az ajtóban szedelőcködtek. Indulás, még elkésünk, mindjárt fel kell a nap, szólt vissza az egyikük. A tündérlány nagyot sóhajtott, és a többiek után reppent. Számára sosem tűnt még ilyen hosszúnak a trónterembe vezető út. Odafent már nagyon sokan voltak. Az egyik oldalon a trónus mögött a pompás ruhákba öltözött virágtündérek. Lelle, Cinella, Olina, Galatea, Camilla. A másik oldalon a trón előtt a szürke ruhás tündérek álltak, akik közül ma segítőt kap a rét egyik növénye. Ezen a reggelen mindenki izgatottan várta a nagy pillanatot. Ezerszer elképzelték már, mi lenne, ha ma éppen rájuk mosolyogna a szerencse. A nap első sugara áttörte a felhőréteget és besütött a trónterembe. Ebben a pillanatban Herba anyó is belibbent, és méltóság teljesen leszállt a trón elé. Kedves tündéreim, eljött a nyár első napja. El kell végeznünk a virágvarázslatot. Lássuk, melyik növény kap ma segítőt? Az anyó mosolygós szeme egy pillanatra lecsukódott, amikor felemelte a varázspálcáját. A tündérek izgatottan nézték, ahogy a pálca egy kört írt le a levegőben, majd megjelent egy csodálatos gömb. Ahogy a trónteremben lebegett, szikrázó színek kavarogtak benne. Zöldek, sárgák, ezüstök, majd lilás, pirosas színek tűntek fel. A sárgák összeolvadta, és végül alakot öltött egy szépséges, a rózsaszín és a májva árnyalataiban pompázó növény. Ez itt a bíborkasvirág, mondta az anyó, és mintha a hangjába egy kis csodálkozás vegyült volna. Most pedig lássuk, ki lesz a kasvirág gondozója. Herba anyó egy hullámvonalat rajzolt a levegőbe a szürke ruhás tündérek felé. Aztán elmormogott egy varázsigét. A tündérek erre a pillanatra vártak egész évben. Lélegzetüket visszafojtva figyelték, mi fog történni. És igen, a tündér lány, aki tegnap még lázas volt, ámulva figyelte, ahogyan szürke ruhái átváltoztak. Sokágra hasadt szoknyácskája a derekán egészen sötét rózsaszín volt, a végén majdnem fehér. Hosszú, bőújú blúza a nyakánál bíbor színben játszott. A derekához és a kezeihez közelítve mint halványabb rózsaszínes lett. A nyakába egy sárgával mintázott piros, bolyhos körssel tekeredett. A hajában ugyanilyen színű hajcsat ékeskedett. A lábán pedig a szürke papucs helyén egy sárgás-piros csizmácska feszült. A tündérek felmorajlottak, mindannyian ámulva figyelték a kis tündérlányt. Ilyen szép ruhája eddig még senkinek sem volt. A szerencsés tündérlány elfeledkezett a nátháról, lázról, gyengeségről. Csak arra tudott gondolni, mi minden vár rá ezután. Ettől a gondolattól pedig nagyon boldog lett.
2: Csukás Mese Rádió. Tavaszi virágok. Azt szeretem az évszakokban, hogy a természet folyamatosan váltja a színeit. Ősszel például nagyon sok sárga és vörös színt láthatunk, főleg a bokrokon és a fákon. Télen pedig, ha esik a hó, na, milyen színű minden? Úgy van, csupa hófehér. Tavasszal pedig igazi színkavalkád jelenik meg, bármerre néz az ember. Először is kizöldül a táj, majd előbújnak a virágok. Virágokat láthatunk az erdőben, a mezőn, a kertekben, az ablakokban elhelyezett virágládákban, a bokrokon s a fákon is. Tavasszal sok szép virág nyílik. Ott van például a tulipán, a jácint, vagy éppen a nárcisz. Ezek mind hagymás növények, ami azt jelenti, hogy amikor elnyílnak, a hagymájuk továbbra is a föld alatt pihen, s jövőre újra kihajtanak, nem kell őket ismét elültetni. Hallottatok már az aranyesőről? Nem, nem olyan arany, és nem is az égből esik. Ez egy bokor, ami szintén tavasszal virágzik. Bár gyönyörű aranybokor, de mérgező. Ezért érdemes inkább csak csodálni. És van még egy érdekes nevű virág, ez pedig a téltemető. Az emberek így keresztelték el ezt a szép sárga növényt, mivel már februárban, sőt, olykor januárban is nyílik, amikor a tél még javában tart. Na, és azok az illatok! Na, és azok az illatok! Némelyik virágnak igazán bódító illata van. Ott van például az orgona, vagy éppen a rózsák. Megsúgok nektek valamit. Tudjátok, hogy szerezhettek örömöt az anyukátoknak? Szedjetek neki egy csokor mezei virágot. Azt nagyon szeretik az édesanyák. Majd meglátjátok, hogy mennyire csillog a szeme a gyönyörűségtől és az örömtől. Ha így lesz, meséljétek el nekem, jó? Sziasztok! Csukás Mese Rádió.
3: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
2: Csukás Mese Rádió.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Dír meg, dör meg a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnék, mert hideg van, jó

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

Tudod, Ida, az összes virágok királya a rózsa, mesélte Jan. A piros rózsa a királynő, a férje a rózsaszínű a király. Díszes korona csillog a fejükön, a király kezében jogar, így ülnek a trónon a kastélyban. A bálteremben körben állnak a kecses gyöngyvirágok, a komoly tulipán úrfik, a szép játszintok mind emelkedett hangulatban várják az esté kezdetét. Ekkor a magas krizantémok, akik őrt állnak, megnyitják a kapukat az ibolyáknak. Köszönjük, hogy mindannyian eljöttetek, hogy együtt köszönthessük az ibolyákat első bájukon. Ezekkel a szavakkal nyitja meg az ünnepséget a királynő, és már is kezdődik a tánc. A tulipánok, bár erősek, kissé szégyenlősek, és csak vonakodva merik felkérni a magabiztos dáliákat egy táncra. Még egészen egzotikus virágok is vannak, bár a botrány elkerülése véget, a húsevő fajtákat most nem hívták meg. Az orgona és a csípős nyelvű csalánvirág pletykákról susmusolnak, miközben élénken ropja a parketten egy fiatal akácvirág a narcisszal. Bizony nagy mulatságok ezek, hajnalig tartó tánc és zene csupa vidámság. Na de Jan, hogy lehet az, hogy erről nem tudnak a felnőttek? És most miért ilyen kókat minden virágom? Tegnap még olyan szépen festettek, most mintha aludna az összes. Kíváncsiskodott Ida. Éppen a mulatság miatt. Kitáncolták magukat, és most pihenniük kell. Ida fogja hát a virágokat, és a kis Szófia baba ágyába fekteti őket. Ugye nem bánod, Szófia, hogy egy estét most a fiókban alszol? Mikor már kint vannak a szobából, Jan tovább mesélt. Éppenséggel azért nem tudnak a szüleink a virágok báljairól, mert ők nem értenek az ilyen dolgokhoz. És amit nem értenek, attól félnek is, és csak betiltanák. Éppen ezért a krizantémok őrzik az ajtókat, és figyelmeztetik a bálozókat, ha felnőtt közelít. A királyt és a királynét, a személyes testőreik, a legmagasabb és legerősebb liliumok kísérik ki ilyenkor a titkos ajtókon. És a különleges virágok hogyan kerülnek ide? Honnan tudnak a bálról, ha nem a mi kertünkben nőnek? Kérdezi Ida, aki mindent tudni akar. Láttál-e már szép színes pillangót? Ők is a virágokról kapják a színüket. A hírnökök általában mezei virágok. Megbízzák a lepkéket, hogy vigyék meg a hírt akár a legtávolabbi vidékekre is. A meghívottak maguk is lepke alakját öltik fel, úgy repülnek a bálba. Ezek a szivárvány színű pillangók a legszebbek. De most már aludjunk, Ida. Holnap is lesz nap. Ida még sokáig nem tudott elaludni. Egyre csak a virágokat látta maga előtt. A pompát és a fenséges színeket, illatokat. Mikor végre elaludt, azt álmodta, maga is egy virág, egy szép lila gerbera, és ő az este fénypontja. De amikor egy narcisz felkérte táncolni, álmában is olyan zavarba jött, hogy rögtön felébredt. Nem hagyta nyugodni a gondolat, és halkan kiosont a szobájából. A folyosón meglátta a játékszoba ajtaja alatt kiszűrődő fényt, és résnyire nyitotta az ajtót. Ha Jan nem mesél neki korábban, nem hitt volna a szemének. A fény nem egy lámpa volt, hanem a holdfény sütött be az ablakon. Az világította be a szobát. Ott volt minden virág, amiről Ida valaha hallott, s még olyanok is, amiket korábban nem ismert. Mikor már minden meghívott megérkezett, körbeállták a fiókos szekrényt, és Ida ekkor vette észre a virágok közt saját játékait. A messzi földről érkezett díszvendég, egy rózsaszín orchidea, felébresztette a fiókban alvó Szófia babát, aki először kicsit megsértődött, hogy egy ilyen nagy eseményre nem kapott meghívót.
de ekkor megszólaltak a trombiták és a kürtök. A királyi pár érkezett a liliumok társaságában, és egyenest Szófiához léptek. Ezt a bált a te tiszteletedre rendeztük, kedves Szófia, hálából a segítségedért. Boldogan kocintottak, Szófia baba mellett dagadt a büszkeségtől, hogy ő az est házi asszonya, és méltóság teljesen elfogadta a mackótánc felhívását. A zenét a vidám begóniák szolgáltatták, s a hortenzia ült a zongoránál. Ida csak lesett be az ajtón, de nem mert belépni. Csak figyelte a bált, és próbált mindent megjegyezni, hogyha egyszer majd ő is felnő, emlékezzen rá. Ahogy telt az idő, még sok bálra került sor, még nem beköszöntött az ősz, és hidegre fordultak a napok. Egy délután Ida holtan találta a virágait, és nagyon elszomorodott, de bízott benne, hogyha eljön a tavasz, ismét találkoznak. Jannal díszes temetés rendeztek nekik, szép bársonydobozba fektették a virágokat, úgy földelték el őket. Majd elköszöntek. Találkozzunk tavasszal, kedves virágaim!

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy téni mókáról hoztam nektek találós kérdést. Így szól. Ez a jármű nem gurul, hanem csúszik. Akkor a legjobb, amikor vastag, puha hó borítja a dombokat. A mókázás elengedhetetlen kelléke, hiszen csak ráülsz, kapaszkodsz, és siklasz is lefelé a lejtőn. Lehet fából vagy műanyagból, és hatalmasakat lehet vele szórakozni. De persze csak óvatosan. Na, kitaláltátok? Igen, ez a szánkó! Én mindig ezt várom télen, hogy lehessen menni egy jót szánkozni a barátaimmal. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Tanuljunk meg egy nyelvtörőt. Figyeljetek csak! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Csalitban csicsergés, csattogás, csörgetező csermelycsopogás. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Csalitban csicsergés, csattogás. Most együtt. Csalitban csicsergés, csattogás. Jöhet a következő rész. Csörgedező csermelycsopogás. És akkor együtt. Csörgedező csermelycsopogás. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer, egyben, közösen. Csalitban csicsergés, csattogás, csörgedező csermelycsopogás. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Halihó gyerekek, indul a mesés reggel. Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kótyavetye megmondja a tutit.
2: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
3: Kutyavetye Delfin Daninál nyaralt.
2: Amire hazaértem a nyaralásból, Manyika néni kifestette a kamrát. Ezt már szeretem. Na, szóval a tengerparton voltam Delfin Daninál. Ő egy igazi mókamester, és nagyon kedves családja van. Nem ütik bele a palackorrukat a másik dolgába. Ha jól tudom, egyetlen delfin sem jár egyetemre, pedig mindegyikük nagyon okos. Például együtt vadásznak úgy, hogy furmányos taktikákkal ejtik el a zsákmányaikat. Engem a szüleim arra tanítottak, hogy mindig jól rágjam meg az ételt. Ők bezzeg egyben lenyelik. Őrület! Ja, és egyfolytában versenyeznek, hogy ki tud magasabbra kiugrani a vízből. Delfin Dani elmagyarázta, hogy ez azért van, mert így vesznek levegőt, hiszen nincsen kopoltyújuk, tehát nem tudnak lélegezni a víz alatt. A legmenőbb az, hogy nem a szájukon veszik a levegőt, hanem a fejük tetején. A delfinek akár olyan gyorsan is tudnak haladni, mint egy autó. Jövő nyáron tuti visszamegyek Delfin Daniékhoz. Velem jöttök?
1: Műsorajánló következik. Maszat Marci. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 7:30 és 9:30.
4: Figyelj csak! Este van, és egy bakonyi faházikóban készülődik egy új történet. Valaki kopogtat az ajtón. Valaki bajba jut, és mindig akad valaki, aki elindul segíteni. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája. Löve Éva meséi május 8-ától, hétköznap esténként 7 órától, mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek. Csukás Mese Rádió, nem csak egyfejűeknek.
1: Csukás Mese Rádió. Egy rádió egyfejűeknek. Te egyfejű vagy? Hát persze. Tehát ez a rádió neked is szól. És tudod, ki egyfejű még? Hát Süsü a sárkány. Róla is szól mese nálunk. De találkozhatsz még Radírpókkal, Gombóc Artúrral, Mátyás királlyal, Kacor királlyal, Szegény legénnyel, Kiskakassal, Égigérő passzújjal, Csacsival, Nyuszival, Rókával, Farkassal, de még Tigrissel is. Persze csak a mesében, mert ott ugye mindent lehet. Sőt, ismerj meg új történeteket minden este 7-től a Csillagok Esti Mesefényben kimeríthetetlen tárházából. A Csukás Mese Rádió minden nap elrepít a mesék birodalmába, és igazi vidám dalokkal szórakoztat. Tarts velünk folyamatosan!
5: Csukás Mese Rádió!
1: Rádió egyfejűeknek!
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Pillancs az órára. Reggel 7 óra van, ami azt jelenti, hogy a kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen.
7: Nincs más dolgotok, mint reggelizzetek úgy, mint a királyok, és a mai nap is szárnyaljon a fantáziátok.
8: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
9: Csukás István, Süsüke világot lát. 24. rész. Elcserélt szavak.
10: Nem akarunk egy bolygón élni veletek!
11: Hey!
12: De utállak!
13: Én is utállak!
14: Te vagy a leggonoszabb űrlény, akit ismerek!
15: Mi sem akarunk egy bolygón élni veletek!
14: Nem!
16: Tűnjetek el!
17: Tűnjetek már!
14: Tűnjetek el!
18: Nem

Süsüke a kis sárkány és legjobb barátja a kis királyfi kalandjai során a képzelet világába, a világűrbe repülünk, hogy együtt lássuk az elképzelt mindenséget. Bejárunk eget, földet, s együtt derül és mereng gyerek és felnőtt a csodákon, a valóság csodáin. A bátor gyerekek feladata nem csekély, hiszen össze kell rakniuk a szétrobbantott bolygót, és össze kell békíteniük annak furcsa lakóit. Ráadásul a nagy bolygó számtalan apró darabra hullott, s meg kell találniuk az összes égi testet, hol viszájdul. Még szerencse, hogy az űrhajójukban a gógyiradar mindig jelzi, ha értelmes bolygóra és értelmes lakókra találnak. Fenséges szüleik azonban csak felnőtt kísérettel engedték el Süsükét és kis királyfit a hosszú útra. A varázsló, a kancellár és Kurió, a kétfejű madár követi a gyerekeket a világűrbe. Süsükéjé különleges járművel, a Habci rakétával utaznak. Nyomukban az aggódó, gondoskodó felnőtt kíséret, a köhi Habci rakéta pilótái. A Habci rakétát tüsszentés hajtja. A köhi Habci rakéta üzemanyaga pedig a köhécselés és a tüsszögés. Az elcserélt szavak bolygóján Süsüke és kis királyfi csalódottan jöttek rá, hogy itt az űrlények bizony nem szeretik az állatokat. Legyen akár veréb, legyen akár kutyus vagy macska, minden kis állat veszélyben van. Süsükének azonban prima ötlete támadt. Ha az űrlények értenének az állatok nyelvén, bizony megszeretnék egymást. Kapott egy kis segítséget a varázslótól, így most az állatok beszélnek, az űrlények pedig csipognak, ugatnak, nyávognak. Vajon jó ötlet volt elcserélni az állatok és az emberek nyelvét?

0: Én arra vagyok kíváncsi, hogy innentől mégis hogyan tudnak majd egymással beszélni az űrlények.
1: Hát ugatva! Wow, wow! Értesz?
0: Wow, wow! Nem.
2: Cin, cin, cin!
1: Valaki cincog.
0: Valaki gőgicsél.
3: Erre, erre! Nézzétek! A babakocsiban az a kisbaba a farkánál fogva lógat egy egeret.
2: Cin, cin, cin, cin!
4: Dobd el azt a rusnya egeret!
2: Cin, cin, cin, cin, cin!
1: Engedd el azt a szegény egeret!
0: Nem dobja.
1: Varázslás! Csiribiri cserebere!
2: Kö-kö-kö! Cin, cin, cin, cin, cin.
4: Mi ez? Mi ez? Ki cincog? Ki gőgicsél? Az egér! Ellopta a baba hangját! Fogják meg! Hol egy nyavajás macska? Oh, ott van! Fogd meg az egeret! Mit rázogatod a fejedet, te rusnya macska? Nem fogod? Nesze, te nyavajás! Nesze! Nesze!
0: Hé, a macska ártatlan! Varázsige! Csiribiri cserebere!
3: Hé, a macska ártatlan!
2: Nyáú!
5: Micsoda cirkusz, nyavajás egér, lüke baba, dilis mama. Különben köszi ti fura idegenek, egyedül ti vagytok itt normálisak. Na én léptem.
2: Nyáú, nyáú. Cin, cin, cin.
0: Nem találják a közös nyelvet, de ők kezdték.
1: Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.
0: Ezek az állatkínzók nem érdemelnek meg semmilyen álmot. Nincs béke, nincs álom, panasz van és sírás van.
1: És károgás, de olyan, mint a sírás.
0: Hol, merre?
3: Arra, arra, ott, ott.
0: Látom, a kéménynél. A kéményseprő kidobta a fészket, és a madarat is utána hajította.
6: Kár, kár, kár, kár!
7: Ki innen, te vacak madár? Vidd a vacak fészkedet is! Ez nem szálloda, ez nem szeretet otthon, ez nem madárpanzió, ez kémény. Itt csak ketten tartózkodhatunk. Én meg a füst. Neked itt nincs helyed. Mars!
0: Akkor se kell így beszélni. Hé, ne bánsd a kisebbe!
1: Varázsige, csiribiri cserebere!
7: Kár! Kár, kár, kár!
6: Akkor se kell így beszélni. Nem ártottam senkinek.
7: Kár, kár, kár, kár, kár!
6: Újj csak bele a kéménybe. Én megkeresek egy másikat. Meg egy másik kéményseprőt, aki nem károg.
1: Sikerült igazságot tenni a levegőben. A bűnös a kéményben károg.
0: A kéménynek mindegy. A kéményseprő meg csak bújdosson. Talán megjavul.
1: Rajtunk nem múlik. Mi mindent megteszünk, hogy jó útra térjen. Még ha egy kicsit kormos is lesz.
0: Eddig is kormos volt.
1: Igaz, de nem károgott ilyen rondán. Hallod?
8: Brekeke, brekeke.
0: Brekegés. És lentről jön.
3: Arra, arra. Ott, ott, a szökőkútnál. Azok az űrlények nem engedik kimászni a békát.
8: Brekeke, brekeke.
9: Ronda varangy, elfoglalod a szökőkutat?
10: Azt hiszed, hogy transzférdő? Azt hiszed, hogy egy úszómedence? Azt hiszed, hogy egy ilyen ronda brekkencnek csinálták?
9: Majd adok én neked strandfürdőt, meg zuhanyozást! Zárd el a vizet!
10: Hely, zárom! Na most fröcskej! Most zuhanyoz!
8: Brekeke, brekeke!
9: Én!
8: Brekeke, brekeke!
10: Vissza, vissza!
9: Nincs irgalom, nincs kegyelem!
8: Brekeke, brekeke!
0: Gyalázat, szegény béka!
1: Én is azt mondom, hogy nincs irgalom, nincs kegyelem! Varázsige! Csiribiri cserebere!
9: Brekeke! Brekeke!
10: Brek! Brek!
8: Na végre! Már teljesen agyamra mentek, és majdnem kiszáradtam! Ez az finom zuhany tusfürdő kész! Megyek napozni, jó? És köszönöm! Viszont látásra!
1: Egy boldog béka! Milyen kevés kell a boldogsághoz? Egy kis víz, egy kis szeretet.
0: A víz ingyen van.
1: A szeretet is ingyen van. Vagyis nyugodtan lehet osztozni, nem fogy el.
0: Milyen különös.
1: Mi a különös?
0: A hangok, hallod?
1: Ugatás, nyávogás, cincogás, károgás, brekegés. Állathangok, amelyen most emberek beszélnek.
0: Hát ez különös.
1: Mi ebben a különös?
0: Az, hogy hova lettek az emberi hangok. Vagyis az állatok, illetve a hangjuk.
1: Tényleg, hova lettek?
0: Még a verebet se látom, illetve hallom, pedig ő itt szokott nyüzsögni. Veréb! Hol vagy, veréb? Főhadiszállás hívja verebet! Veréb, jelentkezz!
3: Itt vagyok! Búcsúzni jöttem.
1: Búcsúzni? Hova mész?
3: A többiek után.
0: És a többiek hova mentek?
3: Elbújdosnak.
1: Elbújdosnak? Miért?
3: Mert nem bíznak az emberekben.
0: És hova bújdosnak?
3: Titok.
1: Titok? Miért titok?
3: Mert bújdosni csak titkosan lehet.
1: És ha mi titokban beszélni szeretnénk velük?
3: Miről?
1: Segíteni akarunk.
3: Akkor majd titokban oda vezetlek. Csak szóljatok.
0: Mit akarsz mondani nekik?
1: Hogy béküljenek ki. De előbb az állatkínzókkal beszélünk.
0: Titokban.
1: Nem, nyíltan. Mostanra már biztosan megtanulták, hogy milyen rosszul viselkedtek. És visszavarázsoljuk a nyelvcserét, ha megígérik, hogy ezután szeretik az állatokat.
0: És visszamennek az elhagyott bolygóra. Ez az. Két legyet egy csapásra. Bocsánat, két állatkínzót egy csapásra.
1: A légycsapót most felejtsük el. A legyet is szeretjük, kicsit.
0: De hogyan tudunk beszélni velük?
1: Megkérjük Kúriót, hogy tolmácsoljon. Kúrió!
11: Itt az űrközpont.
12: Hallgatlak.
1: Fordíts!
11: Rendben.
12: Mehet.
1: Figyeljetek, űrlények! Visszakaphatjátok a szavatokat, ha megígéritek, hogy ezután szeretitek az állatokat.
0: És ha megígéritek, hogy visszamentek az elhagyott bolygóra. Fordítsd.
11: Vau, vau, cincin, kár-kár.
12: Vau, vau. Vau. Vau, vau.
11: Megfogadják.
13: És megígérik.
0: Jobb lenne az ő szájukból hallani és emberi nyelven.
1: Igaz. Visszavarázsolás! Varázsige, cserebere, csiribiri! Most halljuk még egyszer a saját szavaitokkal.
12: Megfogadjuk.
13: Megígérjük.
0: Mindig arra gondoljatok, hogy egy pillanat és elhangzik a varázsige.
14: Tudok beszélni.
11: Én is.
15: Igen.
14: Én is tudok.
7: Én is tudok.
12: Nincs több brekeke.
16: Nincs, nincs.
1: Most keressük meg az állatokat.
0: Titokban. Hol a mi titkos követünk, akit mi majd követünk?
17: Itt vagyok.
1: Vezess!
0: Mi majd követünk, te vagy a mi követünk.
17: Ha-hó.
18: Annál a bokornál bujkálnak. Titkos barát!
14: Jelszó?
18: Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.
0: Jó kis jelszó. Illik hozzád.
18: Én találtam ki.
1: Gyertek elő, jó hírt hozok!
14: Mi az a jó hír?
1: Az a jó hír, hogy többé senki se fog bántani egyetlen állatot sem.
8: Ez biztos?
0: Mint a villámcsapás, vagyis lecsap rájuk a varázsige.
1: Nyugodtan menjetek vissza velük együtt az elhagyott bolygóra, és éljetek boldogan.
14: Jaj, de jó!
8: Jaj, de jó! De jó. Éljen,
14: éljen! Éljen!
8: Nem lehetne a szavunkat is visszavarázsolni. Nem igazán akarok ember lenni. Én igazán béka szeretnék lenni.
14: Én meg kutya.
6: Én meg madár.
3: Én meg macska.
15: Én meg egér.
3: Én meg veréb.
1: Rendben van. Mindenki visszakapja a saját szavát, ha megígéritek, hogy kibékültök.
0: Ezt még emberi nyelven mondjátok, utána lehet károgni, meg cincogni.
14: Megígérjük.
3: Megígérjük.
1: Varázsolás! Szócsere! Cserebere, csiribiri!
8: Csirip, csirip!
6: Kár, kár!
14: Cincin!
0: Lehet, hogy ez is szép. de nem értek egy kukkot se.
1: Mindenkinek a saját nyelve a legszebb. Elég, ha ennyit értünk meg.
11: Vau-vau!
13: Nyau-nyau!
9: Jaj, Kúrión, nagyon zavarsz a térképrajzolásban.
16: Az elcserélt szavak bolygójának milyen alakot rajzolsz?
9: Kis veréb alakú bolygó lesz ez.
16: Ez nagyon szép.
11: Vau-vau-vau-vau-vau!
13: Nyau-nyau-nyau-nyau!
9: Végis milyen hangok ezek?
11: Vau-vau! Kutya!
13: Nyau-nyau! Macska!
9: Miért ugatsz és miért nyávogsz?
11: Gyakorlom az idegen nyelvet.
13: Hogy ki ne jöjjek a gyakorlatból.
11: Mert ahány nyelvet tudsz, annyi ember vagy.
13: Ez egy nagy mondás.
9: De te nem vagy ember. Madár vagy, és a kutya se ember, és a macska se ember. Ez is egy nagy mondás.
11: De beszélnek...
13: különböző nyelveken.
11: Ugatnak.
13: És nyávognak.
11: Kárognak.
13: És cincognak.
11: Csiripelnek.
13: És brekegnek.
11: És én ezt mind értem.
13: És ezért vagyok én egy nagy tolmács.
16: Hajjaj, széthult minden, és már nem értjük meg egymást. Az volt a szép világ, amikor mindenki egy nyelven beszélt.
11: Ezt azért nehéz elképzelni.
13: A kutya is, meg a macska is.
11: Akkor honnan tudjuk, hogy a macska beszél, vagy a kutya?
9: Látjuk.
11: És a sötétben...
13: csak is a nyávogásról ismerjük meg a macskát.
11: És nem tévesztjük össze a kutyával.
13: Meg az egérrel.
11: Meg a békával.
13: Na látod, hogy mégis kell tolmács.
11: Amikor nem látsz a sötétben.
13: Vagy téged nem látnak a sötétben.
9: Mindjárt bedilizek.
11: Jobb, ha elkezdesz nyelveket tanulni.
13: Első lecke. Mondd, hogy wow. Wow.
9: Nem mondom. Te meg jobb, ha felhívod az otthoniakat, míg össze nem kevered a nyelveket.
11: Te csak bízd ide. Haló? Itt a Nemzetközi Nyelvközpont, wow-wow, nyau-nyau.
17: Mit nyávogsz itt össze-vissza, te ütődött? És ne ugass! Beszélj rendesen, hogy én is értsem.
11: Éppen erről van szó. Ezért kell az olyan nyelvtehetség, mint én vagyok, hogy megértsük az egércincogást.
13: Meg a békabrekegést, cincin.
11: Brek-brek.
19: Mi ez a cincogás? Mi ez a brekegés?
11: Ez még semmi.

0: Mindenki elfelejtett beszélni. Csak nyávogtak, brekegtek és ugattak, és ettől megjavultak.
1: Talán még harap is. Jaj! Küld a varázslót!
2: Itt vagyok. Minden a legnagyobb rendben van. Mindenki egészséges, és a gyerekek mindenkit megtanítottak beszélni. És most vidáman repülünk együtt a nagy űrben. Majd jelentkezünk, ha történik valami.

0: Elhangzott Csukás István, Süsüke világot lát. A 24. részben közreműködött Süsüke Berkes Bence, Kis Királyfi Kalocsányi Gábor, Varázsló Kocsis Pál, Kurió mindkét feje C. Dániel, Kancellár Horváth Márk, Sárkánylány Kismari, Királyné Hűvös Völgyi Ildikó, valamint Benkő Zsuzsanna, György Zoltán Dávid, Inoka Péter, Markó Valentyik Anna és Szakács Nadin. A felvételt Jantyik Levente készítette. Zene Lóci játszik. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Rádióra alkalmazta Szántó Viktória. Rendezte Markó Róbert. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a csukásmeserádió.hu oldalon.
1: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukásmeserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Petőfi Sándor. Füstbe ment terv. Aki előadja nektek, Latinovics Zoltán.
3: Petőfi Sándor, Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedves szépet neki, midőn mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fám.
4: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Kedves gyerekek, Dancs Anna-Mari vagyok. Szólítsatok Anna-Marinak. Egy cuki kis mesét hoztam el egy kis házról, amely nagyon-nagyon magányos volt. Remélem, tetszeni fog a történet. Balla Margit, Mese a kis házról. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis ház. Az erdőben állt, egy kicsike kis tisztás szélén. Nagyon kedves kis ház volt, farönkökből építette egy erdész a családjának, meg magának. Sok éven át éltek benne boldogan az erdészék, de idővel, ahogy az már lenni szokott, szétszélett a család, és a kis ház magára maradt. Egy darabig még reménykedett, hát ha visszatérnek a régi lakói, de lassan feladta a reményt, és elbúsult. A szomorúság bizony meglátszott a kis házon. Az ablakai betöredeztek, a zsalói megereszkedtek, a tetőn lyuk tátongott, és az ajtó alatt befújt a szél. Síralmas látvány volt. Sajnálták is az erdő lakói, a nyulak, a rókák, a mókusok, az őzek, a bogarak, meg a madarak. Aki arra járt, mind megkérdezte tőle, ugyan mivel deríthetné jobb kedvre? Mint hiába, a kis ház csak szomorúan sóhajtozott. Hiába csipogott, csivitelt a sok kedves cinke, pinty, vörösbegy meg az őszapó a tetőn, hiába ugrándoztak a nyulak és a mókusok a verandán, a ház magányosnak érezte magát. Még nem egy kora tavaszi napon egy kis róka, aki éppen ott hancúrozott a ház előtt a testvéreivel, a homlokára csapott és felkiáltott. Megvan! Tudom már, hogy vidítsuk fel ezt a kis házat. Hogyan? Kérdezték a testvérei. Hát úgy, hogy beleköltözünk. Jó terv! Kiabálták a testvérei, és szaladtak, hogy elmeséljék a hatalmas ötletet a szüleiknek. Az öreg rókák egyetértettek a kicsikkel abban, hogy a ház valószínűleg akkor lesz boldog, ha laknak benne. Szóltak hát az erdő lakóknak, hogy aki tud, segítsen kinyitni az ajtót, aki meg úgy gondolja, költözzön bele. Jött is a harkály nagy sietve, és a csőrével ügyesen felpattintotta a zárat. A rókák benyomták az ajtót, stódult be a sok állat a kis házba. Őzek, nyulak, pockok, bogarak, mindenki talált kedvére való vackot. Még egy mogyorós pele is befészkelte magát a padlásra. A cincérek meg a verandát foglalták el. Boldog volt már a kis ház, hogy újra vannak lakói. Így éldegéltek aztán szépen a kis ház meg a lakói.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Képzeld.
7: Na?
6: Ma elmaradt a tesi óra.
7: Hogy?
6: A tanárunk szegény lebetegedett.
7: Ó, szegény, ágynak esett?
6: Szerintem csak megfázott.
7: Jaj, az ágynak esett egy mondás? Azt jelenti, hogy valaki beteg lett. Nem kell tényleg az ágynak esnie.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió. Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb gondolkodós feladatot. Így szól. Ez a dolog sosem beszél, és azt mutatja, amit csinálsz. Ha előtte állsz, ő is szembenéz veled. Ha mosolyogsz, ő is visszamosolyog. Néha nagy, néha kicsi, és a fürdőszobában vagy a szobában lakik. Segít eligazodni, ha szeretnéd tudni, jól áll-e a frizurád. Na, mi lehet ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok, ez a tükör. Én mindig vicces arcokat vágok a tükörbe. Néha még meg is nevettetem magam. Hát ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Fecske László története. Maszat Marci, Csőre Gábor előadásában.
3: Figyeljetek, gyerekek! Maszat Marci közeleg. Hogy milyen ez a csibész legény, nem is gazdag, nem is szegény. Viccelődni nagyon szeret, mókázik ő épp eleget. Ha jó gyerekek lesztek, mesélek róla nektek. Sziasztok, Csőre Gábor vagyok. A mindenre kíváncsi kisfiúról, Maszat Marciról mesélek nektek. Maszat Marci a játszótéren. Na, melyik a világ legjobb helye? Hát, a játszótér. Azt hiszem, hogy ebben minden gyermek egyetért, még Maszat Marci is, aki mindig Alfonz bácsival és Estella nénivel szokott elsétálni a legközelebbi játszótérre, ahol van hinta, meg homokozó, meg csúszda, meg... Na, de ezt ti is tudjátok. Marci a csúszdát szerette a legjobban. Ő nem várta meg, amíg lecsúsznak a gyerekek. Azonnal indult a következő után, és mi lett a vége? Mindig neki ütközött valakinek. Egyszer például egy néninek ment neki, aki épp felsegítette a homokba eső kisfiát. Nagyokat bukfencezve terültek el a homokozóban. Marci ezen nevetett, nem úgy, mint a kisfiú és az anyukája. Estella néni elmagyarázta Marcinak, hogy nem szép dolog, amit tett, s hogy várjon a sorára, amikor felmászik a csúszdára. De olyan is előfordult, hogy a csúszda nem akart csúszni. Ezért hát Marci megöntözte vízzel, s úgy próbálkozott. Mondanom sem kell, hogy amikor leért, úgy nézett ki a nadrágja, mint aki bepisílt. El is szégyelte magát, és inkább ment hintázni. Mókásnak tartotta, hogy amikor tekert párat magán körbe, a hinta nagy lendülettel visszakanyarodott és pörgött, mint a búgócsiga. Hiába szólt rá Alfonz bácsi, hogy hagyja abba, mert ez rá, és a szomszédos hintázóra is veszélyes, nem fogadott szót. Ennek természetesen meglett az eredménye, mert a harmadik pörgés után Maszat Marci rosszul lett. Szédült, és a gyomra is felkavarodott. Szomorúan kullogott oda a homokozóhoz, ahol a szüleivel együtt épített egy nagy homokvárat. Olyat, aminek ablaka és ajtaja is volt. Csodálatosra sikeredett. Az építés közben Estella néni elmagyarázta Marcinak, hogyan kell viselkedni a játszótéren. Marci pedig megértette, s mire a vár felépült, már nem is volt hány ingere.
0: Ez a Mesés reggel. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma este én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István Maros Donka elpanaszolja Vackornak, hogy az ő neve tulajdonképpen Szilvia. Egy délután, éppen 6-kor, megy a Galagonya térre kicsit játszadozni Vackor. Már tanult ebéd után, hát ebben a szép időben nem tétlenkedik szobában ő piszesége butá. Nagyot rikkant. Hú-ha-hú! Játszadozni volna jó! Gondolatát tett követte. Csöpp lépteit szaporázva, egyszer se tekintve hátra, iszkolt a térre sietve. Aj, a Galagonya tér! Az minden pénzzel felér. Annyiféle játék van ott, amennyi csak belefér. Alig ér Vackor a térre, ott zsizseg már Maros Donka. Ül egy zöldre festett padon, bújván egy paradicsomba. Akkora az, mint egy dinnye, mondja is a piszénpisze, két mancsát összecsördítve. Héha, Donka, hínye, ekkora nagy paradicsom. Donka, te így szereted? Csak egy picit biccent Donka, s bújik a paradicsomba. Ezt a papán találta ki, mindig azt szokta mondani, jót tesz az ember bőrének. Hát, én csak ezért esek. Egy szép bácsi ül mellette, és fogja Donka kezét. Kérdi Vackor súgva Donkát. Pajtásom, ki ez a bácsi? Ez kérlek Jakab bácsi. Ott lakik mi velünk szemben, múzeummal átellenben. És amíg árul a papám, a téren ő vigyáz rá. Úgy szeret Jakab bácsi, mint a saját gyerekét.
2: S már a libikókán ülnek.
3: Jakab bácsi a padon, szól a piszénpisze bogyos. Derék dolog, mondhatom.
4: És amikor dolgozni megy, Jakab bácsi mit csinál?
5: Ő amolyan művészember, ki filmeket fabrikál.
2: Száll le föl a libikóka. Így szól Donka hirtelen.
5: Képzel csak, Vackor barátom, egy titkon fülednek szánom. Engem nem Donkának hívnak. Szilvia az én nevem. Láttál már ilyen szülőket? A papám Marci lehet, a mamám Rózsi lehet. Csak az én nyakamba sóztak ilyen különös nevet. Annyi rengeteg barátnőm, és mind normális nevű. Nagy Katalin, Péter Márta, Rózsa Jutka, Gáspár Zsuzsa, Donát Anna, és Csuporendes név van hátra. Csak az én nevem nem lehet szépen csengő, egyszerű.
2: Száll le föl a libikóka. Vackor bólint komolyan.
3: Ne is mondd, Szilviám, Donkám, hogy micsoda nevek vannak, több a soknál csak ugyan. Például itt az enyém. Tordhatok örökre.
4: Tudod te, milyen szó? Vackor. Ha nem, megsúghatom akkor vadalma, vagy vadkörte. Miért nem lehetek én Pista? Miért nem lehetek Laci? Nem kaphat normális nevet egy bogyos kölyök maci? Még jó, hogy nem vagyok Bulcsú, Tas, Huba, Töhötöm, Kászom, Kurszán, Kapolcs, Kázmér. Ez a Vackor épp, hogy rám fér, s ez marad az örököm.
2: Száll le föl a libikóka, sóhajtoznak szüntelen.
4: Na hát, ilyen furcsaságot. Ki hallott ilyet? Ki látott? Így kifogni a szülőknek két ártatlan gyerekem.
2: Jakab bácsi áll melléjük. Már ne zúgolódjatok. Én egy nyikkanást se szólok, amiért Jakab vagyok. Nem a név teszi az embert, hanem az, hogy mit csinál. Több lehet egy utcaseprő, mint egy koronás király. királynál több mindenképpen, mert munkája dönti el minden embernek a sorsát, nem a név, amit visel.
1: A két panaszos elhallgat. Ott van a homokozó, szaladt kisvödrével Donka, lobog vackorunk bozontja. Vidám lett a piszén-pisze, nevetgél Donka is, íme kiáltoznak a homokban. Hajha!
6: Hey! Hú! Hó!
1: Vígan játszadoznak estig, ugrándoznak föl, le, föl. Nem törődnek vele többé, hogy a gyerek milyen furcsa, milyen különösen hangzó tréfás nevet örököl.
5: S megnyugodva akkor haza sétált vackor.
0: Csukás Meserádió.
7: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
8: Ez a Csukás Meserádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
9: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és egy újabb találós kérdés vár rátok. Így hangzik. Ez a dolog egy hosszú, ágas-bogas részből és sok apró levélből áll, és mindig a széllel táncol. Sok közülük tavasszal zöld ruhát ölt, ősszel színes lesz, télen pedig levetkőzik. Állandó lakója az erdőknek és parkoknak. Levele lehet szúrós vagy sejmes, magassága lehet kicsi, vagy akár hatalmas is. Sok állat lakhat benne. Mi lehet ez? Igen, ez a fa! Képzeljétek, az egyik barátnőm meg szokta ölelni a fákat, hogy megköszönje nekik a sok friss levegőt. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem tetszett. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A páva meg a varjú, aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
3: Szárnyát a páva kiterjesztve, magát nagy büszkén mutogatta. Nézte a varjú szemmeresztve, s magában mind ezt hajtogatta. Kár, kár, de igaz, e hegykepi ma szebb, mint én vagyok, tolla, hogy ragyog. Nagy volt a varjú irítsége, de haj csodát, mindjárt lett vége, amint megszólalt büszke páva fülsértőn, rikoltva fennen. Most már magamat nem szégyellem, kárgott a varjú. A páva bár szép a tolla, de csúfa hangja, s így végre is alsóbb a rangja. S elégedetten, csúf károgással tovább repült a varjú egy háza.
2: A Páva meg a Varjú című mesét hallottátok.
4: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese Rádió.
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Jaj, nek-

0: ancora perché.
1: De jétek, milyen erős vagyok!

0: Műsorajánló következik. Maszat Marci. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 7:30 és 9:30.
1: Figyelj csak! Este van, és egy bakonyi faházikóban készülődik egy új történet. Valaki kopogtat az ajtón. Valaki bajba jut, és mindig akad valaki, aki elindul segíteni. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája. Löve Éva meséi május 8-ától, hétköznap esténként 7 órától, mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek. Csukás Mese Rádió, nem csak egyfejűeknek.
0: Az igazán jó történetek soha sem érnek véget.
2: Süsüke világot lát.
3: Én vagyok Süsüke.
2: Új mese a Csukás Mese Rádióban.
3: Szia!
2: Minden hétköznap este 7 órakor.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió. Hóvirág. Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, tartja a közmondás. Én nagyon szeretem a virágokat. Ismeritek a hóvirágot? Nekem az egyik kedvenc növényem. Már a neve is olyan meseszép. Hóvirág. Mintha hópelyhekből lennének a szirmai. Tudjátok, miért különleges? Mert ő a tavasz egyik első hírnöke. Elsőként érzi meg azt, hogy a télnek már vége, s ha még hó is van a földeken, ő kelne, akkor is előbújik a fehér takaró alól, s bár lehajló virágával úgy tűnik, hogy szomorú, de megnyugtatlak benneteket, hogy nem az. Csak fáradt szegényke, mert sok erejét kellett összeszednie, hogy kibújjon a földből és a hóbuckák alól. Azt tudtátok, hogy nem szabad leszakítani? Úgy bizony, a hóvirág ugyanis védett növény. Képzeljétek! Sokféle hóvirág létezik, és mind nagyon hasonlítanak egymásra. S mivel korán elnyílnak, a föld alatt pihenő hagymájuk a többi évszakot mindig átalussza. Egészen a következő tavaszig. Csukás Mese Rádió.
5: Bálint Ágnes, Mazsola. Az ehető ház. A Futrinka utca végén szinte már a mezőn ócska molyette kalap hevert. Ez alatt a kalap alatt anyázott Manó Falvi Manó, a madárijesztők barátja. Régebben a kalap is egy madárijesztő fején díszelgett, de mióta Manó Falvi Manó megörökölte és házszántáblát szerelt rá, ház lett belőle. Sajnos október végén egy este a szél elfújta a kalapot házszámtáblástól, és Manó Falvi Manó födél nélkül maradt. Más lakás után kellett néznie. Szerencsére talált a mezőn egy jókora sütőtököt, aminek a cinkék már kiválták a belét. Ez megteszi, vélekedett a Manó. Korán sem lesz olyan meleg, mint a kalap, de legalább nem fújhatja el egykönnyen a szél. Fakérekből ajtót, ablakot mesterkedett a tökre, ablaküveg is került egy törött palasz cserepeiből, tűz helyett agyagból tapasztott, és egy rozsdás cső lett a kémény. Az agyagból tapasztott tűzhely, ha jól megtömték kukoricacsutkával, csak úgy bontotta a meleget. Már nem is bánom, hogy a kalap elrepült a fejem fölül, gondolta Manó Falvi Manó a tűz mellett üldögélve. Ez a tökház jóval melegebb lakásnak ígérkezik. Egy baj volt csupán, a tökházat mindenki meg akarta enni, aki csak arra járt vagy repült. Manó Falvi Manónak unos útalan fel kellett tápászkodni a jó meleg kuckóból, hogy a varjakat, pockokat, nyulakat elriogassa. Nem látjátok, hogy ebben a tökben laknak? Kiabálta mérgesen, lúdtól seprűjével hadonászva. Ez nem megennivaló. Lámpagyújtás után nem igen háborgatták, mert a tök házikól ablaka messzire világított, s még a legvaksibb vén varjúnak is feltűnt, hogy amiben lámpa ég, az nem ehető. Manó Falvi Manó ilyenkor nyugodtan nekiülhetett újságot olvasni. Egy este épp a híreknél tartott, Leugrott a mozgó kerékpárosról, és megütötte magát Bolha Barnabás, szalmafalvi lakos, amikor kintről csámcsogást hallott. Ugyan, ki csámcsoghat odakint? Manófalvi Manó el se tudta képzelni, mikor azonban a tökházikó falán lyuk keletkezett, és a csámcsogást már úgy szólván a szobában lehetett hallani, Manófalvi Manó rádöbbent, hogy valaki, lámpavilág ide, lámpavilág oda, megint belerágott a tökbe. Felkapta hát a seprűt, és kirohant. Egy induri-pinduri malac rágta a házat. Manófalvi Manó még soha életében nem látott ilyen hitvány kis malacot. Nem is teketóriázott vele sokat, egyszerűen odébb söpörte. A kis malac gurult, és torka szakadtából visított.
3: Ujjj, ujjj, ujjj! Majd adok én neked másnak a házát bekebelezni,
5: fenyegette Manófalvi Manó a seprűjével. A malacka bánatosan nyöszörgött.
3: Éhes vagyok, már órák óta nem ettem. Akkor sem kell fölfalni a házamat, különben is adhatok neked kukoricalepényt. Tessék, kerülj bejjebb. Kukoricalepény, édes, drága kukoricalepény.
5: Fél perc múlva a csámcsogástól víz hangzott az egész tökház.
2: Ez aztán ízlik nekem, mondta a kis malac két harapás között.
5: Ne beszélj teli szájjal, figyelmeztette a Manó, és főleg ne csámcsog. Evés közben szíveskedjél csukva tartani a szádat. A kismalac szelíd mosolyjal nézett rá,
2: hiszen úgy nem lehet enni.
5: Dehogy nem, biztatta Manu. Próbál csak meg. Rövid kísérletezés után a kismalac megállapította, hogy csak ugyan lehet csukott szájjal enni. Mire ezt jól begyakorolta, elfogyott az egész tál délről maradt kukoricalepény.
2: Úgy jól laktam, mint a duda.
5: Dőlt hátra a kismalac szuszogva.
2: Még el is álmosodtam.
5: Manófalvi Manó megsimogatta a feje búbját. Aztán, ha hazamégy, otthon is jusson eszedbe, hogy szépen kell enni. Erre a kismalac váratlanul sírva fakadt.
3: Új, új, új, új.
2: Szent Szilva mag,
5: kiáltott Manófalvi Manó. Most meg kibántott.
3: Senki.
5: Szipákult a kismalac,
3: csak eszembe jutott, hogy nekem nincs is hova hazamenne.
5: Hát nincs otthonod?
3: Nincs. Elkergetett a gazda, mert azt mondta, hogy olyan kicsi vagyok, mint egy szemmazsola.
2: És belőlem úgyse lesz soha tisztességes disznó.
5: A derék Manó szíve megesett a kismalacon. Azt mondta hát neki, tudod mit te, mazsola? Maradj itt nálam. Úgy is mindig egyedül vagyok, s ha csak nem fúj erre a szél egy újságlapot, bizony sokat unatkozom magamban. A kis malac hirtelen szólni sem tudott örömében. Orrocskáját beletörölte Manófalvi Manó nadrágszárába, és össze-vissza röfögött. Manócska, kedves Manócska, de jó, hogy itt maradhatok. Hova is mentem volna, mivé is lettem volna? A nagy örvendezés után közös erővel betapasztották a lyukat, amit mazsola rágott a tökhéjú. Igaz, mazsola inkább csak nézte, hogyan dolgozik Manócska. Nagyon álmos volt már, el is aludt a kályhajukban.
2: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: A sportos nap. Ma sportnap van az oviban. Tomi kékszínű sportruhát visel, amitől nagyon sportosnak tűnik. Az óvónénik különböző eszközöket készítettek elő a tornateremben. Az izgatott gyerekek elég nagy zajjal érkeznek.
7: Még egy kis türelmet kérek,
6: mondja az óvónéni. A gyerekek a gerendával kezdenek. Tomi az első, akinek sikerül egy vastag könyvvel a fején végig sétálni a gerendán.
7: Hurrá! Sikerült!
6: Azután akadályversenyt rendeznek. Tomi olyan gyorsan szalad végig a kúpok között, ahogy csak bír. Átmászik a szék alatt, átugorja a padot, és a pálya végére ér. A célba dobás következik. Egy széken elhelyezett kosárba kell a labdát beledobni. A labdák össze-vissza repülnek a teremben. Nem könnyű beletalálni a célba. Az óvónéni ezután néhány hula-hop karikát állít fel, amelyeken úgy kell átbújni, hogy nem szabad megérinteni őket. Ez sem könnyű. A gyerekek mindig súrolják a karikákat, de Tommy nagyon óvatos, egyikhez sem ér hozzá. Most pedig szallagokkal fogunk táncolni, mondja az óvónéni. Minden gyerek kap egy szallagot, és az óvónéni egyszerű táncot tanít nekik. Minden gyerek megpróbál nagyon ügyesen körözgetni a szalagokkal. Nagyon szépen táncolnak. Még néhány sportjáték után véget ér ez a nagyon szép sportnap. Amikor Tommy hazaér, szinte összeesik a fáradtságtól. A sport nagyon jó dolog, sóhajt fel, de legalább olyan fárasztó is.
0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok, Szabó Erika vagyok, színésznő. Én nagyon szeretek mesét olvasni, de a legeslegjobban gyerekeknek szeretem ezeket elolvasni. Irwin Moser, a bátor egerek. Hideg volt a tél, mindent hó borított. A fenyőerdőben egy hatalmas fenyő gyökerei közt ásott magának téli lakhelyet egy egér család. A földbe vájt lakás megóvta őket a hidegtől, és kényelmes is volt a sok pihepuha holmitól, amit beoltak a járatokba. Ilyen fagyos időben az egerek ki se dugják otthonról az orrukat. Két egér gyerekben azonban győzött a kíváncsiság. Kimásztak a szabadba, és sétáltak egyet a jégkristályoktól cikrázó erdei tájban. A két kisegeret úgy hívták Anna és Antal. Emlékeztek rá, hogy az új lakásba költözvén láttak a távolban a fák ágai közt egy szép fehér kastélyt. Oda akartak eljutni. Csak hogy 3 órai gyaloglás után, amikor a kastély még mindig nem lett sokkal nagyobb, rájöttek, hogy valójában igencsak messze van. De eszük ágában sem volt visszafordulni, pedig már majd lefagyott a lábuk. Hirtelen szántalpak csikorgását, paták dobogását, fújtatását hallották. Egy jávorszarvast pillantottak meg. Egy szánt húzott, s a számba vastagon bugyolált kandúr ült. Bármelyik másik egér elfutott volna, de Anna és Antal megállt. Várták, hogy a szán a közelükbe érjen. Amikor a kandúr meglátta a két kisegeret, megállította a járművet. Hát, ti mit csináltok idekint ebben a hidegben? Kérdezte csodálkozva. A kastély felé tartunk, mondta bátran Antal. Csak túlságosan messze van nekünk. A kandúr elmosolyodott. Tetszett neki, hogy nem fél tőle a két kis jószág. Na gyertek, szálljatok fel a szárra, bújjatok a takaró alá, majd én elviszlek titeket a kastélyhoz, mondta. Mihálynak hívnak, enyém az a kastély. Szívesen megmutatom nektek, hol lakom. Sőt, ha akartok, ott is aludhattok, holnap aztán visszaviszlek titeket a szüleitekhez. Mit szóltok hozzá? Ez nem is volt kérdés. A két kisegér boldogan szállt be a szánkóba. A jávorszarvas újra ügetésbe csapott, s hamarosan megérkeztek a kastélyba. Csodálatos élmény volt. Még az unokáiknak is mesélték, hogy Mihály kandúr fejedelmi kastélyában jártak.
0: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
9: Van nekem egy palotám. Szép zöldek az ablakai. No és a falai. Gyönyörű színesek. Ráismertetek?

palotában élt, ami igazságos Mátyás királyunk. De szegény Mátyás király egy napon nagyon megbetegedett, s ahogy úgy fekszik az ágyában, egyszer csak egy lét szállt az orrára.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Szílenke vagyok, 7 éves és Csanádpalotáról érkeztem. Kányádi Sándor, kecske. Nem jött az este haza a kecske, hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a restje. Erre a gazda dolgát otthagyta, és veszőt nyesve, kósza kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem találja. Borúszállott a gazdára. Bizonyára kóbor ordas, éhes farkas lehetett a veszte, s drága kecskét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske. Mennyit adott reggel, este, és gazdáját is hogy szerette? Így kesergett hazáig, a kecske nélkül maradt gazda. De egyszerre egy furcsa nöszre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez, s hát a halvány akkor kelő holdvilágán látta, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig. Egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske! Így a gazda. Egyik szarvát megragadta, és a vesszővel mit nyesett, kecskének neki esett, és nyeste, nyeste. És a kecske meg sírt, mekegett egész este.
0: Ez a mesés reggel. Csukás!

volt. Népét igazságosan, szeretettel kormányozta. Fiait kicsi koruktól tanította, taníttatta. Idővel derék ifjakká, majd erős férfiakká váltak. Történt egyszer, hogy az országot két irányból is támadás fenyegette. Hatalmas seregét két részre osztotta, s mivel már megöregedett, nem vállalkozhatott a harcra. A vezetésüket fiaira bízta. A háború évekig tartott. Mindketten bátran harcoltak, és elkergették az ellenséget. Telt múlt az idő. A Maharadzsa sem lett fiatalabb. Elhatározta, hogy az országot arra a fiára bízza, aki a legméltóbb rá. Magához hívatta őket, és ismertette velük akaratát. Drága gyermekeim, mindketten egyformán kedvesek vagytok a szívemnek. Büszkeség tölt el, amikor rátok tekintek. Belefáradtam az ügyek intézésébe. Úgy döntöttem, hogy az ország vezetését kettőtök közül arra bízom, aki a legalkalmasabb az uralkodásra. A próba három részből áll. Az elsőt, a haza iránti hűségeteket már bizonyítottátok. A másodikban a fizikai erőtöket, a harmadikban pedig a szellemi tudásotokat kell összemérnetek. Másnap megkezdődtek a harci játékok. A testvérek lovaglásban, íjászatban, láncsadobásban, vívásban és birkózásban mérték össze ügyességüket, de egyikük sem tudta túlszárnyalni a másikat. A következő napon az istenek, a hősök, az uralkodók történetéből, csillagászatból, földrajzból, matematikából és a szónoklatból szerzett ismereteikről kellett számot adniuk. Döntést most sem született, mert mindenből kiváló eredményt értek el. Amikor a Maharadzsa látta, hogy ez a feladat sem könnyítette meg a választást, elbizonytalanodott. Megkérte tudós tanácsadóját, hogy gondolkozzon el azon, mivel oldódhatna meg ez a kérdés. Egy hét sem telt el, mire a tudós kitalált egy új táblás játékot. Leírta a szabályokat, lerajzolta a táblát, a figurákat, megadva hozzá a méreteket és a színeket. A rajzot odaadta az udvari szobrásznak, aki egy sötét és egy világos faanyagból készítette el az első sakjátékot. A királyokat a Maharadzsáról, a vezéreket az ikrekről, a futókat a király testőreiről, a huszárokat a Maharadzsa kedvenc paripájáról, a bástyákat a palota négy sarkán található bástyákról, a gyalogokat a Maharadzsa seregének gyalogos harcosairól mintázta. Amikor elkészült vele, odaadta a tudósnak, aki azt sietve vitte az uralkodóhoz. Nagyhatalmú Maharadzsa, íme, itt van az, amit kértél. A Maharadzsa csodálkozva nézte a mozdulni látszó, gyertyák világította bábukat. Ez lenne az, ami segít nekem a döntésben. Igen, ez egy olyan játék, amiben minden szerepel, amit egy uralkodónak tudnia kell. Ketten játszanak ezzel. Az alapállásban mindenkinek ugyanannyi figurája és ugyanakkora területe van. A bábukkal a meghatározott szabályok szerint kell lépni. Az lesz a győztes, aki az ellenfél királyát elfogja. Nagyon érdekes, amit mondasz. Ismertesd a szabályokat, hogy kipróbálhassam. A tudós mindent elmondott. A Maharadzsának annyira megtetszett a játék, hogy alig tudta abba hagyni. Újabb meg újabb mérkőzésre szólította fel alattvalóját. Néhány nap múlva magához kérette a fiait, és megmutatta nekik a sakkészletet. Tanuljátok meg ezt a játékot. A hatalmat annak adom át, aki három mérkőzésből többször győzi le a másikat. Nem sokára elérkezett az összecsapás ideje. Mindenki izgalommal figyelte a küzdelmet. Az elsőt az egyik, a másodikat a másik nyerte, a harmadik döntetlennel végződött. A bölcs Maharadzsa így szólt fiaihoz. Öröm tölt el látva, hogy egyformán alkalmasok vagytok az uralkodásra. Az a kívánságom, hogy felváltva uralkodjatok. Folytassátok a játékot. Aki először győz, az kezdheti az ország irányítását. Így is lett. A testvérek teljesítették apjuk kívánságát. Egyetértésben, egymást segítve irányították az országot. Mindketten megházasodtak, gyermekeik lettek, akiknek megtanították a sakjáték fortéjait. A Maharadzsa boldogan élt. Sokat sakkozott tudósával, feleségével, fiaival és az unokáival.
egészen addig, amíg a felkelő nap fénye már nem vetítette arcát a saktábla

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Macska, macska, csacska, macska, fürge, mint a kis halacska. Ide fut, oda fut, megpihenni sose tud. Peti, Kati, hű, de nézi, fusson, aki utoléri. Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat, sósat, jó ropogósat, aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz. A 10 éves rohan, a 20 éves szalad, a 30 éves siet, a 40 éves halad, az 50 éves ballag, a 60 éves baktat, a 70 éves megáll, a 80 éves botorkál, a 90 éves alig áll, alig él, a 100 éves, ha megéri, bizony csak ürdögél.

hátamon a zsákom, zsákomban a mákom, mákomban a rákom, kirágta a zsákom, kihullott a mákom, elszaladt a rákom. Aki látja károm, fizesse meg mákom.

hegyeden, begyeden, tengertánc, hajdú, sógor, mit kívánsz? Nem kívánok hegyeden, csak egy falat kenyeret.

0: Ashe, Ash, holnap délig es. Zapszaporodjék, búzabokrosodjék, az én hajam olyan legyen, mint a csikó farka, még annál is hosszabb, mint a Duna hossza, még annál is hosszabb, mint a világ hossza.
1: Volt egyszer egy ember, szakálla volt kender. Begyulladt a kender, elszaladt az ember. Fölmászott a fára, leesett a sárba, két kutya húzta, Sári néni siratta, kiskutyája ugat.

0: fönhentereg, kedden kecmereg, szerdán szendereg, csütörtökön csak csücsül, péntegen párnára dül, szombaton szundít szorgosan, vasárnap horkol hangosan.
1: Egyszer volt egy kemence, belebújt a kis Bence. Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Nézi, nézi mamája, nem ismer a fiára. Becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét.
2: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Fini Petra, Frici hős lesz. Senkit nem neveznek már mostanában Ferencnek, viccelődött mindig Fricivel az apja. Fricinek meg pláne nem, nevetett hozzá, majd megsimogatta kisfia aranyvörös fürtjeit. Légy rá büszke! A nagyapádat hívták így, a híres oroszlán kutatót. Frici ilyenkor mindig lecsukta a szemét, és maga elé képzelte Fritz Ferencet, vagyis Frici nagypapát. Lelki szemeivel fiatalnak látta, és ruganyos léptűnek, nem olyan hajlott hátú, töpörödött emberkének, mint amilyenné idősebb korában vált. Neki is vörös haja volt, és annyi szeplője, mint csillag az égen a szavanna felett, ha leszáll az éjszaka. A nagypapa távcsöve szinte a szeméhez nőtt, figyelte, kutatta, óvta, gyógyította az oroszlánokat, ha kellett, megvédte őket az orvadászoktól. Együtt élt ezekkel a sárga színű nagymacskákkal, a kicsinyeikkel úgy játszadozott, mintha a saját gyerekei lettek volna. A kis Frici istenítette a nagyapját, akkor is, miután már eltávozott közülük. Nem csoda, hogy arról álmodozott, ő is biológus lesz, és valami távoli vidéken állatokat fog menteni. 6 éves kisfiú lévén egyelőre azzal kellett beérnie, hogy plüss állatokkal vette körbe magát, rengeteggel. Na, nem édi-bédi cukorfalat plüssökre kell ám gondolni. Fricit, amikor kiválasztott egy újabb állatkát, nem az érdekelte, hogy mennyire helyes a pofia, puha a szőre, vagy netán csillogó-e a bundája. Csak is azt vizsgálta, mennyire élethű az állat, és a testalkata, színe, megjelenése hasonlít-e a természetben élő valódi megfelelőjéhez. Frici szobájának berendezése a földtérképét utánozta, a bútorok és a szőnyegek pedig különféle kontinensekké váltak. Az adott plüssállat nem élhetett ugyanis másik földrészen, mint az eredeti megfelelője. Nélkülük nem ment sehová, nélkülük képtelen volt elaludni. Ha csak a sarokra készült fagyizni, akkor néhány európai állatot vitt magával, annyit, amennyi belefért az egyik kezébe, hogy a másikkal a fagyit tarthassa. Ha barátokhoz indult ebédre, ment vele egész Afrika állatvilága. Ha a nagymamánál aludt, legalább 2 földrésznyi plüss tartott vele. Ha pedig több napot kellett eltöltenie a családja nélkül, akkor az egész világ, minden kontinens, minden állata elkísérte plüssformában. Az óvónénik által szervezett ovistábor 3 napig tartott. Ez bizony szerinte az összes plüst jelentette volna. A gond csak az volt, hogy az ovis csoport busszal ment, és a csomagtartóban nem fért volna be Frici egész állatgyűjteménye, mert legalább 50 plüsse volt. Komoly lelki tusa árán végül abban maradt a fiú a szüleivel, hogy csak 30 állatot visz el. Köztük a nagy hím oroszlánt, amit a legjobban szokott szorongatni elalváskor. A plüssök éppen hogy befértek apa óriási sportáskájába, Frici a ruháit és a tisztálkodószereket egy pöttöm hátizsákba rakta be. Így is minden gyerek csak forgatta a szemét, amikor meglátták a méretes pakkot a busznál. Még az óvónéni is finoman megjegyezte, hogy akkor ez a táska, mint maga a busz. Pedig szükségem van ennyi plüss állatra, Éva néni, bizonygatta a kisfiú. Éva néni kedvesen megsimogatta a fejét, majd segített neki felszállni a buszra. Az ovis táborban mindenki csodálkozva figyelte Fricit, amikor kipakolt a táskából. Sorra elmondta az állatok nevét, és azt is, hogy melyik milyen földrészen él. A tábortűznél a forró szavannáról mesélt, és szenvedélyesen adta elő nagypapája oroszlánvédő történeteit. Sokan gondolták úgy, hogy 6 évesen már nem illik alvós állattal indulni egy komoly táborba, kicsit lesajnálóan néztek hát az oroszlányát szorongató Fricire, aki sorra jó étpuszit nyomott a plüssei homlokára. Amikor aztán eljött a takarodó ideje, és leoltották a lámpát, már nem érezték annyira gyerekesnek a dolgot. Egyre többen sírtak fel, vagy rohantak ki az óvónénihez. Frici először Böbének adott egy fókát, aztán Jucusnak egy színes papagájt. Balázs kapta a jegesmedvét, Tibi a vidrát, Máté pedig a sast. Zsuzsika egy nagy szárnyú pillangót, Magdolna pedig a villogó szemű csíkos tigrist. A puha szőrű állatkák egyre fogyatkoztak, könnyes szemű kisgyerekből viszont egyre kevesebb lett. Este 10-re Frici az összes plüssét kölcsön adta, kivéve a nagy hímoroszlánt, aminek a sörénye már teljesen összeállt a sok ölelgetéstől. Fricinek a szíve szakadt meg, hogy nem tudhatja maga mellett az összes állatot, ugyanakkor kellemes bizsergés és melegség járta át. Jó érzés volt segíteni a többieken. Már éjfél volt, amikor felébredt arra, hogy pisilnie kell. Óvatosan lépkedett ki a mosdóig, hogy senkit ne ébresszen fel. Olyan halkan ment, hogy az óvónéni nem hallotta meg, amint közeledik. Éva néni szobájának ajtaja nyitva volt. A kisfiú sírást hallott bentről. Nem tudta, mit csináljon. Felnőttek nem szoktak sírni. Vagy ha igen, akkor is inkább egy másik felnőtt szokta őket megvigasztalni. Tud ő segíteni egy szomorú felnőttnek? Végül vett egy nagy levegőt, és belépett a szobába.
2: Nem tudsz aludni, Frici?
1: Törölte meg azonnal a szemét Éva néni, és ölelésre nyújtotta a kezét. Észrevette, hogy a kisfiú értetlenül nézi a könnyeit.
2: Nincs semmi baj, csak tudod, a nagymamám nagyon beteg. 95 éves. Igazából örülhetünk, hogy ilyen szép kort megért. Én mégis szomorú vagyok, ha arra gondolok, hogy elveszíthetem őt.
1: Frici agya lázasan járt. A kezében ott ölelgette a nagy hímoroszlánt, ami nélkül még soha nem aludt el. Az óvónénie szemében pedig ott ragyogtak azok a fájdalmas, szomorú könnyek. Aztán elhatározta magát. Gyorsan az óvónő kezébe nyomta az oroszlánt, miközben ezt hadarta. Ez a hímoroszlán engem mindig megvédett. Éva nénit is biztos megvigasztalja. Azzal kiszaladt a szobából, mert félt, hogy a végén még meggondolja magát. Frici! Szólt utána az óvónéni, de a mondatot már csak magában fejezte be, hiszen ez az oroszlán a kedvenced. Ám a fiú már messze járt. Végül úgy alakult, hogy Frici az óvistáborban mind a három éjszakát az állatai nélkül töltötte. Amikor az óvónéni visszaadta neki a hímoroszlánt, ezt mondta. Nem ismerek nálad nagyobb hőst a világon. És ezzel Frici is egyetértett. A gyerekek úgy néztek rá, mint valami vöröshajú világ megmentő lovagra. Hazafelé Frici mamája és papája meghatottan figyelték a fiúkat. Alig hitték el, hogy a táborban az állatai nélkül aludt. Ez aztán igazán hősies cselekedet volt, Fricikém, ismerte el a mamája.
3: Remélem is, mondta határozottan Fici. Máskülönben hogyan tudnék nagypapa nyomdokaiba lépni?
1: Jelentette ki komolyan, majd az autóból kinézve szemével végigpásztázta a tájat. A mezőkön oroszlánok szaladtak, az egyik domb mögül pedig, mintha a nagypapája szafari kalapját látta volna kikandikálni. A szülei csodálkoztak is, amikor másnap óriási patáliára ébredtek. Frici az ágyban ült, és jaj veszékelt. Mi történt, Frici? Faggatták.
2: Elveszett a plüss oroszlánom,
1: motyogta a kisfiú. Az, amelyiket kölcsön adtad az óvónéninek, és olyan ügyesen aludtál nélkül a táborban?
2: Az, de akkor egy hős voltam, most meg csak egy óvodás kisfiú vagyok,
1: zokogott tovább Frici. Aznap Frici egy kicsit késve ért be az óviba. Az oroszlán végül a szennyes tartóból került elő, ahol egy pulcsiba gabajodva bújt meg. Az óvónéni kérdő tekintetére, hogy miért késtek el, Frici szülei ennyit feleltek. A hősöknek is jár néha egy kis szabadság. Frici pedig megkönnyebbült, hogy ma újra egy átlagos óvodás kisfiú lehet.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöjjön egy ritmusos találós kérdés. Ez a hangszer lehet kisebb, vagy óriási. Többféle anyagból is készülhet. Nem is olyan könnyű megszólaltatni. Ütnöd kell, és már is dübörög a hangja. Zenekarokban is gyakran hallani. A ritmust ő diktálja. De sárkányhajózáskor is találkozhattok vele, ott az evezés tempóját is ennek a hangszer segítségével adják. Na, mi ez? Doppergést kérek? Bizony, ez a dob! Én mindig elkezdek táncolni, ha meghallok egy jó dobolást. És úgy csinálok, mintha én dobolnék. Mindig ezt játszom. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

A mi cicánk férjhez akar menni, a szomszédé el akarja venni. Édes cicánk, ne hagyj itt bennünket, ki fogja meg a mi egészséget.

Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye unja a bundáját.
1: Ugyebár én emlős állat vagyok, ezért szőr borítja a testemet. De őszintén szólva kicsit unom már a saját bundámat, lecserélném valami másra. Például olyanra, mint Halipali pikkelyei. Olyan szépen csillognak. Lehet, hogy valami különleges sampont használ? Jaj, dehogy! Az a baj, hogy a pikkelyek csak a vízben szépek. A levegőn kiszáradnak és eltöredeznek. Úgyhogy ez bukta. Na nem baj, nem csak Halipalinak vannak pikkelyei. Kígyók hírának is. Ő például csomószor lecseréli a ruciát élete során. Azt mondja, olyankor vedlik. Mert hogy a teste nő, de a rucia nem. Én is akkora divat diktátor akarok lenni, mint ő. Vagy legyen inkább tollam. Mindig is szerettem a színpompát, ezért kicsit irigy vagyok Papagáj Pepére. Velem órákig foglalkoznak a sminkesek, ő meg csak megérkezik, és már is jól néz ki. Ráadásul repülni is tud, ezért nem kell undi szennybis csatornákban mászkálnia, mint ahogy nekem. Kittin van. Ja, Kitty egy bogár, a Kittin pedig egy polimer láncmolekula, de ezt én sem értem, úgyhogy hagyjuk. Szóval Kitty testét Kittin borítja, és tök elégedett vele. Na szerintetek melyik kültakarót válasszam?
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
3: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
4: Műsorajánló következik.
0: Maszat Marci. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 7:30 és 9:30.
5: Sziasztok, gyerekek! Süsüke, az én kisfiam elindult a világűrbe. Süsüke és kiskirályfi, és a Habci rakéta, Habci, várnak rátok minden hétköznap este 7 órakor a Csukás Mese Rádióban.
0: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
6: Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
4: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
8: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
8: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
9: Sziasztok!
10: Sziasztok!
9: Én Zokni vagyok.
10: Én pedig kifordított társa, párja, Inkoz.
9: Itt van velünk a legnagyobb sztárvendég a Csukás Mese Rádióban.
10: A legnagyobb!
9: Ruhamanó Fonalszál! Sziasztok! Van egy ötletem.
10: Mi az?
9: Most olvassátok ti a mesét, és én leszek a szereplő.
10: Ez egy frenetikus ötlet.
9: Igen, de akkor az összes szereplő te leszel?
11: Az összes szereplő?
9: Jó. Oké. Jó. Hát akkor kezdjük el.
10: Kezdem is. Berg Judit, Zokni mese.
9: Rajzolunk egy kisfiút. Gergő lesz a neve. Ez itt pedig az anyukája. Gergő nagyon aranyos gyerek. Sokat segít anyunak.
12: Egyszer Gergő segített anyunak teregetni az erkélyen. Anyu felterítette a vizes ruhákat a szárítókötélre. Gergő mindegyik ruhára tette egy csipeszt, nehogy elfújja a szél.
9: Apu nadrágjára piros csipeszt rakott, anyu szoknyájára zöldet, saját pólójára pedig sárgát. Aztán anyu kiteregette Gergő zokniát. Gergő lila csipeszt tett az egyikre, de a másikról elfeledkezett. Arra az oknira nem rakott csipeszt.
12: Aztán bementek a szobába, és anyu becsukta az erkély ajtót. Délután nagy szél kerekedett, csak úgy lobogtak a ruhák az erkélyen. Elrepülni nem tudtak, mert a csipeszek erősen tartották őket.
9: De a szél elfújta Gergő zokniát, amelyiken nem volt csipesz. Nem vitte messzire, lepottyantotta a földre a ház előtt. Jött egy cica és megszagolta. Mi ez? Játék?
12: Szájába vette, forgatta, aztán ledugta a földre és a mancsával pofozgatta. Végül ráunt és otthagyta.
9: Aztán jött egy bácsi. Sáros volt a cipője és nem vette észre az oknit. Rálépett és ment tovább. Szegény zokni csupa sár és piszok volt már.
12: Akkor arra jött Marika néni a kutyájával. A kiskutya meglátta az oknit és felkapta. Ő is játszani akart vele, de Marika néni kivette a szájából és megnézte.
13: Na hát, ez biztos a Gergő zoknia. Neki van ilyen szép csíkos.
9: Azt mondta a kutyájának.
13: Gyere, Buksikám, felvisszük ezt az oknit Gergőnek.
12: Marika néni és Buksi kutya felmászott a második emeletre, és becsöngette Gergőjékhez.
13: Nem a tiéd ez az okni?
9: Kérdezte Marika néni Gergőt.
13: A földön találtuk. Biztosan lefújta az erkélyről a szél,
9: mondta Gergő anyukája.
13: Köszönjük szépen.
12: Milyen piszkos!
9: Szomorodott el Gergő.
13: Kiöblítjük, és újra tiszta lesz.
9: Vigasztalta anyukája.
12: Gergő meleg vízzel, szappannal ügyesen kimosta a csíkos zoknit.
9: Aztán kicsavarták és kivitték az erkélyre száradni.
12: Gergő a legnagyobb kék csipeszt rakta rá.
9: Nehogy megint elvigye a szél.
12: Hú, hát azért kicsit megnyugodtam, hogy csipesz került rá, így másodszorra már nem fújta el a szél.
9: Igen, engem mondjuk nem tudna elfújni, mert annyi vonalat tettem.
3: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: hogy kájunk ki az ablakon. Esik még?
1: Még nagyon.
0: Még nagyon? Akkor még várjunk egy picit. Már csak csöpörög. Bizony, de a szél azért még fúj.

0: yeah.
1: Ez a Gyerekek Rádiója.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Blabla, kibli, komp, vakablak. Ha rossz leszel, ham, bekaplak.
2: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld, mi történt.
2: Na?
1: Megnyertem a sulis szavaló versenyt.
2: Gratulálok.
1: Ja, hát köszi, de tudod, mi az izgi ebben?
2: Hogy tovább jutottál a kerületire?
1: Nem, vagyis igen, de képzeld, apukám is pont ennyi idősen nyerte meg a sulis szavaló versenyt.
2: No csak, nem esik messze az alma a fájától.
1: Ez meg hogy jön ide?
2: Ez a mondás azt jelenti, hogy a gyermek a szülei tulajdonságait örökli. Rájuk hasonlít.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Van köztetek olyan, aki nem szeret korán kelni? Akit nagyon idegesít a vekker hangja? Ha igen, akkor figyeljen. Bizony, én se szerettem régen órára kelni, de hát mit lehet tenni, hogyha kezdődik a suli? A következő mesében viszont pont egy olyan vekkerrel ismerkedhettek meg, aki a mese végére nagyon pórú jár. Mese az ébresztő óráról, amely az erdőben maradt. Német mese. Egy nagy erdő kellős közepén állt egy ébresztő óra. Kirándulók vesztették el. Senkinek sem mutatta ugyan már az időt, de azért becsületesen számolta a másodperceket, ahogy már ezt az órák szokták. Egyszer aztán jött két egérke, csodálkozva megállt, s így cincogott az órára. Jó napot, fényes kalap úraság! Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. Az egyik egérke óvatosan megkérdezte. Talán bizony gomba uraságod? Tik-tak, tik-tak, ketyegte erre is az óra. Vagy talán állat? Kérdezte a másik egérke, de az óra most is csak konokul ketyegett. Talán bizony egereket tetszik enni? Cincogtak tovább. Ha nem, az óra ekkor már elunta a kérdezősködést. Elkezdett hát berregni, zörögni. A két egérke rémülten rohant el, és elhíreztelte, hogy egy dühös kandúrnál is veszedelmesebb állat van az erdőben. Meghallotta ezt a két sólyom, s tüstént elhatározták, hogy megnézik a veszedelmes jövevényt. Hamarosan rátaláltak, s rögtön meg is szólították. Jó napot, fényes kalap uraság! Igaz-e, hogy uraságod egereket eszik uzsonnára? Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. A két sólyom összenézett, aztán tovább kérdezősködött. Aztán repülni tud-e uraságod? Hanem az óra újra elunta a kérdezősködést, mert a beszéd zavarta a másodpercek számolásában. Elkezdte hát megint csörgetni a kalapját. A két sólyom elhíreztelte erre az erdőben. Valami buta vastyúk kotkodácsol a bokrok alatt. Meghallotta ezt a két sündisznó, s rögtön felkerekedtek, hogy megnézzék a furcsa jószágot. Talán bizony tudós kegyelmet? Makogták a sünök. Hanem az óra megint elunta a kérdezősködést, és elkezdett égtelenül csörömpölni. A két sün megilletődve hátrált vissza a fák közé, és ezt pusmogta. Egy tudós van az erdőben. Egy nagy fa tetejéről sokáig figyelte a történteket a vén bagoly. Végül aztán így szólt. Mennyi bolondság, mennyi fecsegés emiatt a rossz kereplő miatt. Fölröppent, és ezzel úgy megijesztette az órát, hogy éppen csak egyet tudott még nyögni, egy utolsót. Tik. És néma csend borult az erdőre. Az óra nem számolta többé a másodperceket.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Fecske László története Maszat Marci, Csőre Gábor előadásában.
1: Figyeljetek, gyerekek! Maszat Marci közeleg. Hogy milyen ez a csibész legény, nem is gazdag, nem is szegény. Viccelődni nagyon szeret, mókázik ő épp eleget. Ha jó gyerekek lesztek, mesélek róla nektek. Sziasztok, Csőre Gábor vagyok. A mindenre kíváncsi kisfiúról, Maszat Marciról mesélek nektek. Maszat Marci a játszótéren. Na, melyik a világ legjobb helye? Hát, a játszótér. Azt hiszem, hogy ebben minden gyermek egyetért, még Maszat Marci is, aki mindig Alfonz bácsival és Estella nénivel szokott elsétálni a legközelebbi játszótérre, ahol van hinta, meg homokozó, meg csúszda, meg... Na, de ezt ti is tudjátok. Marci a csúszdát szerette a legjobban. Ő nem várta meg, amíg lecsúsznak a gyerekek. Azonnal indult a következő után, és mi lett a vége? Mindig neki ütközött valakinek. Egyszer például egy néninek ment neki, aki épp felsegítette a homokba eső kisfiát. Nagyokat bukfencezve terültek el a homokozóban. Marci ezen nevetett, nem úgy, mint a kisfiú és az anyukája. Estella néni elmagyarázta Marcinak, hogy nem szép dolog, amit tett, s hogy várjon a sorára, amikor felmászik a csúszdára. De olyan is előfordult, hogy a csúszda nem akart csúszni. Ezért hát Marci megöntözte vízzel, s úgy próbálkozott. Mondanom sem kell, hogy amikor leért, úgy nézett ki a nadrágja, mint aki bepisílt. El is szégyelte magát, és inkább ment hintázni. Mókásnak tartotta, hogy amikor tekert párat magán körbe, a hinta nagy lendülettel visszakanyarodott és pörgött, mint a búgócsiga. Hiába szólt rá Alfonz bácsi, hogy hagyja abba, mert ez rá, és a szomszédos hintázóra is veszélyes, nem fogadott szót. Ennek természetesen meglett az eredménye, mert a harmadik pörgés után Maszat Marci rosszul lett. Szédült, és a gyomra is felkavarodott. Szomorúan kullogott oda a homokozóhoz, ahol a szüleivel együtt épített egy nagy homokvárat. Olyat, aminek ablaka és ajtaja is volt. Csodálatosra sikeredett. Az építés közben Estella néni elmagyarázta Marcinak, hogyan kell viselkedni a játszótéren. Marci pedig megértette, s mire a vár felépült, már nem is volt hány ingere.
0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Hogyan fejlődik a béka? Ha mező közelében laktok, akkor valószínűleg hallottátok már, hogy milyen hangos koncertet tudnak adni a békák. Mind egyszerre brekegnek, és olyan szépen, hogy engem mindig álomba ringatnak. Persze csak, ha elég távolról hallgatom őket. Tudtátok, hogy a békák is tojásból kelnek ki? Bizony, de nem olyan kemény héjú tojásból, mint a csibék, hanem egy lágyabb anyagú tojásból. Olyanból, mint a zselés cukorka. Ez az anyag védelmet ad nekik a vízben. Ha egy békapete arról álmodozik, hogy milyen érzés lehet halacskának lenni, akkor boldog lehet, ugyanis a békák, miután kibújtak a tojásaikból, ebihalként élnek tovább, mindaddig, amíg ki nem fejlődik a lábuk elől és hátul. Ebihalként kopoltyúval lélegeznek, mint a halak, és farkuk is van, amely segítségével úsznak a vízben. Az átalakulás után ez a farkinca eltűnik, és a kopoltyú helyét már tüdő veszi át. Ám nem csak a tüdejével lélegzik őkelme, hanem a bőrén át is. Igen, jól hallottátok, a békák a bőrükön át is képesek levegőt venni. Ezt hívják bőrlégzésnek. Ehhez a bőrüknek mindig nedvesnek kell lenni. Ugye milyen különleges lények a békák? Pedig még nem is említettem a hosszú, ragadós nyelvüket, amelyet ki tudnak ölteni, és az erős hátsó lábaikat, amelyekkel jó nagyot tudnak ugrani. Figyeljétek a békákat, és csodáljátok őket! Nagyon különlegesek ezek a kétéltűek. Csukás Mese Rádió.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

overo szapko. Élt hajdanán egy parasztember, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. Feleségével épp hogy csak tudtak enni adni a rengeteg lurkójuknak. Aztán a legidősebb fiú, mikor felnőtt, elhatározta, hogy beáll katonának. Hát, ha a zsoldjával majd segíthet a családjának. Hanem úgy tartják, a katonáknak sanyarú a sorsa. S nem volt ez másképp a mi legényünkkel sem. A fiú parancsnoka egy igazi kemény katonatiszt volt, aki szívesen osztogatta a büntetéseket, és minden baka rettegett tőle. Az ifjút pedig messze elkerülte a szerencse. A legkisebb csínytevésért is őt kapták el. Aztán büntetésül mehetett a konyhára krumplit pucolni, vagy kukoricánt érdepelni. Ha pedig igazán rossz kedve volt a parancsnoknak, még körmöst vagy botütést is adtak neki. Így teltek a napok a kaszárnyában, és az ifjúnak egyre inkább kezdett elege lenni a katona létből. Hát, mikor még eszébe jutott a családja, meg a szülői ház, akkor gyötörte csak igazán a honvágy. Megpróbált kilépni, de addig nem lehetett elhagyni a sereget, míg a szolgálati idejét le nem töltötte. Többször is próbált megszökni, de a tábort még éjjel is éberen őrizték, és mindig, mikor elkapták, még több verést osztottak rá. A legény nem tudta, mit évő legyen. Egész nap búslakodott, sóhajtozott, hogy mi lesz ő vele. Aztán egy nap, mikor a katona őrt állt a kapunál, a semmiből egyszer csak előugrott egy vörös sapkás ember. Hát te meg ki vagy? Mutasd magad! Kiáltott rá az ifjú katona az idegenre, miközben rászegezte puskáját. Nyugalom, fiam! Tedd csak le azt a puskát! Meglőni úgysem tudsz vele, mert tudd meg, én vagyok az ördögök királya. Megijedt a katona, s rögtön leeresztette a fegyverét. És mondja, Kent, miben lehetek a segítségére? Kérdezte félénken. Nem kérek mást, csak hogy tedd a fejedbe ezt a sapkát. Aki ezt viseli, azt emberi szem nem láthatja. Menj haza a családodhoz, addig majd én helyettesítelek, és egy év múlva itt találkozunk. Hely, megörült a legény az ördög szavának, és azonnal a fejébe is nyomta. És akkor hirtelen, mintha csak a föld nyelte volna el, a katona láthatatlanná vált. El is indult mindjárt, és a fél országot bejárt, amire hazatalált. Sokfele megfordult, még több emberrel találkozott útközben, de a sapkának hála egyik sem ismerte fel. Késő este volt, mire hazaért, s az apja meg az anyja, minden testvére a tűz körül kuporgott, úgy melengedték magukat. Adjon Isten, édesapám! Kiáltotta el magát, mikor belépett az ajtón. Mindenki az ajtó felé tekintett, de ugyan nem láttak senkit. Akkor a fiú lekapta fejéről a sapkát, és egyszer csak újra láthatóvá vált. Hogy örült a családja a katonának? Úgy ölelték, hogy el sem akarták ereszteni. Ám az asszonynak eszébe jutott, hogy korai az öröm, hisz a szolgálatból hátra van még pár év. Édes fiam, mi lesz most veled, ha megtalálnak, tömlöcbe vetnek? Sírtogált az asszony. Ne búsuljon, édesanyám, nyugtatta a fiú. Majd elmesélte nekik az egyességét az ördöggel. És itt van ez a sapka, amit az ördögtől kaptam. Ha felteszem a fejemre, láthatatlan leszek. Így tudtam hazajönni, anélkül, hogy bárki észrevett volna. Fejezte be a mesélést az ifjú. Majd gyorsan előadta a mutatványt a vörös sapkával. De aztán vagy tízszer meg kellett ismételni, úgy tetszett mindenkinek. Teltek, múltak a hetek, a katona nagyon jól érezte magát a családjával, és félve gondolt a katonaságra. Hanem az egy év gyorsan eltelt, és nem sokára eljött a búcsú ideje. A katona megölelte szüleit, testvéreit, majd a fejébe csapta a sapkát, és elindult. Hegyen, völgyön át vándorolt, s
közben egyre gyötörte a gondolat, hogy mi vár rá majd a táborban. Talán még meg is botozzák. Ki tudja, mit csinált az ördög, amíg helyette szolgált. Amíg így gondolkozott, odaért a kapuhoz, ahol az ördög már várta. Jelentem, megjöttem, húzta ki magát a fiú. Látom, becsületes ifjú vagy, és megtartottad a szavad. Töltsd le most a szolgálatodat, és ne aggódj a büntetések miatt. Ezentúl, ha téged is botoznak, mégis a kapitánynak fog fájni, nevetett az ördög. A fiú nem értette a dolgot, de már nem kételkedett többé az ördög szavában. Megköszönte a vörös sapkát, majd felvette az egyenruháját, és beállt őrködni a helyére. Az ördög meg amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt. Pár nap múlva aztán a katonát ismét elkapták, és 50 helyett most 100 botütést osztottak rá. Hanem a kapitány már előre rettegett, mikor megtudta, hogy a katonát kell megbüntetni. Maga sem értette, de mindig, mikor megbotozta a kis katonát, saját magának okozott fájdalmat. Már tele volt a kapitány kék-zöld foltokkal, sajgott mindene, alig volt épp csontja. Én ugyan meg nem ütöm még egyszer ezt a legényt, inkább szélnek eresztem, lóduljon innen, gondolta magában. Majd kiadta a parancsot, hogy az ifjú távozhat. Így szabadult meg a kiskatona a szolgálattól, és megfogadta, hogy mindig becsületes marad, és akkor nem érheti baj. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Nézd csak, ezek hazaindulnak. Nem gondolod, hogy esetleg kéne még valami kis aprócska?
3: Borsocskát törni az orruk alá?
2: Na, csak egy utolsót.

0: államú.
1: Bizony a Molnár és a felesége.
2: Azt a részben fütyülő részben.
1: Betévedtek a betyárok erdejébe.
3: Ki azt a hét meg a nyolcát?
1: Itt aztán nem babra megy a játék. Nem biztos, hogy ezt megusszák épp bőrrel.
3: Jó, hát csinálja ezt az, akinek kell.

0: Csak kikeveredtek a betyárok közül.
1: Fáradtan és csüggetten elindultak a patak mentén haza, a malomba.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen.

0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
1: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Mikola Péter, világszépítés, aki felolvassa nektek, Németh Lojzi. A tavasz ébredése. Szólt a rádió, anya szereti hallgatni, amikor főz. Azt mondja, ha jó zene szól, finomabb ebédet tud főzni. Megfigyeltem. Akkor is ugyanolyan finom a krumpli főzelék, ha nem hallgat jó zenét. A rádióban időjárás jelentést mondott egy néni. Arról beszélt, hogy derűs idő várható, na, meg arról, hogy holnaptól beköszönt a tavasz. Anya, holnap vendégünk érkezik, mondtam. Nem is tudtam. Ki az a vendég, Zorka? Holnap beköszönt a tavasz, mondták a rádióban. Mit jelent az, hogy holnap beköszönt a tavasz? Nálunk apa a megmagyarázó felelős, kérdezd meg tőle, szívem. Én most a borsóleves felelős vagyok. Ha elmondta, mondd majd el nekem is, érdekel. Jó, mondtam, és elindultam megkeresni apát. Merre vagy, apa? Kérdésem van, kiabáltam. Itt vagyok, kíváncsi fáncsi, elő azzal a kérdéssel, hagy halljam. Azt mondták a rádióban, holnap beköszönt a tavasz. Ez mit jelent? De jó, hogy mondod, én el is felejtettem volna. Szólj az öcsédnek is, vegyetek cipőt, kabátot, megkeressük a választ a kertben. Szaladtam Berciért, és magammal csalogattam. Gyere, öcsi! Kivegyünk apával a kertbe, és megkeressük a tavasz érkezésére a választ. Holnap megjön, mondták a rádióban. Na jó, megyek. Vigyem a nagyítómat? Nem kell, csak öltöz, vedd a kabátod, cipőd. Ki lesz kész hamarabb? Mondtam, és elszaladtam, hogy én legyek az első. Az mégse lenne rendjén, hogy a kisebb öcsém megelőzzön. Szaladt Berci is, majd fellökött. Soha ilyen gyorsan nem öltöztem, mégse győztem, mert apa segített Bercinek bekötni a cipőjét. Úgy csinálta, hogy egyszerre legyünk kész. Nem ér, neked segített apa, mondtam. Nem értatlak, hogy Zorka, Berci még nem tud cipőt főzni, te igen. Ha nem tévedek, és jól gondolom, új Zorka csúcsot állítottál felöltözésben. Gratulálok. Majd elmondjuk anyának. Kimentünk a kertbe, és megálltunk a virágágyás mellett. Apa rajzolt egy kört egy bottal, és megkérdezte, mit láttok itt? Semmit, válaszoltunk egyszerre Bercivel, és nagyon meresztettük a szemünket, hátra észreveszünk valamit, amit látni kellene. Azért nem láttok semmit, mert ami történik, az odalent, a föld alatt zajlik. Ott vitatkoznak a tulipánhagymák, hogy ki jöjjön ki először. Menj te vagy a legbátrabb, mondta az egyik. Miért pont én? Úgyis te leszel a legszebb, feleli a másik. De ha te mész, te lehetsz az első, szólalt meg újra az egyik. Ha felmegyek és dermesztő hideg van, megfagyok. Már nem tudok visszajönni. Vitázik újra a nagyobbik tulipánhagyma. Gondolj arra, mindenki téged fog csodálni először. Szólal meg újra a kisebb. Hagyjuk is őket, majd néhány nap múlva megnézzük. Ki lett a bátor, aki először mutatja meg a levelét, mondta apa, és elindult a kert másik vége felé. Egy rigó szállt le tőlünk nem is olyan messze, riadtan figyelte, közeledünk-e hozzá. Psst, mondta apa, ne mozduljatok, szoborra merevettünk. Berci éppen kérdezett volna, de még a szája is úgy maradt, bent rekedt a kérdés, még a levegőt is visszatartottuk. Látjátok? Mondta apa, alig hallhatóan, súgva. Ő Rigó Jancsi, aki azért jött, hogy felderítse, megjött-e már a tavasz. A Rigók is a tavasz hírnökei. Egész télen tavasz csalogató dalokat próbált a Rigó kórus, alig várták, hogy a nap melegének hívó szavára előadhassák. Úgy látszik, Rigó Jancsi, barátunk, előjött felmérni a helyszínt, itt, a mi kertünkben. Napokon belül magatok is hallani fogjátok több szalmú füttyös éneküket. De a macskának el ne mondjátok, ő nem értékeli a Rigók magas művészetét, inkább vacsorának szeretné őket. Ez a sárga csőrű, fekete ruhás kihallgatva a beszélgetésünket, tovaröppent, hogy elmondja a társainak, mit hallott. Tudjátok, amikor a tél szedi a sátorfáját, lassacskán érkezik a tavasz. Vele jön a csintalan tavaszi szél. Többféle szél van. Fákat cibáló, haragos, bőr alá fújó, metszően hideg, ők a téli és őszi szelek. Akinek mostanában élvezhetjük a jelenlétét, Ő egy kedves, langyos, csintalan huncut szél. Végig simítja, megcsiklandozza az emberek arcát. Finom érintésével ébreszti a téli álmot alvó növényeket, hogy újra zöld ruhájukat öltsék magukra. Virágaikkal szépítsék az emberek életét, és munkát adjanak a szorgos méhecskéknek. Belekap a lányok hajába, összekócolja a frizurájukat, mert ilyen ez a pajkos tavaszi szél. Édesanyátokban is van valami a tavaszi szél játékosságból, a gyöngyike kedvességéből. Meg 14-et, maximum 16-ot kell aludnunk, és a nárciszok, jácintok, tulipánok fognak vitatkozni a kertben. Virágba borul a cseresznyefa is. Ha visszagondoltok, télen hamar sötétedett s reggel, amikor felkeltetek, még sötét volt. Ahogy a tavasz átveszi a hatalmat a téltől, elhozza a verőfényes reggeleket, a késői sötétedést. Egyre korábban lesz világos, és egyre később sötét. Sejtitek már, mit jelent a tavasz érkezése? Kérdezte apa. Mert ha igen, akkor én most megyek. Kitakarítom az autót, ti pedig játszotok a kertben. Kösz, apa, mi maradunk, meglessük a tavasz érkezését. Apa elvonult, mi tavaszi szeles kezdtünk játszani Bercivel. Oda mentünk az egyik bokorhoz, és mi vagyunk a tavaszi szél ébresztő, vége van a télnek, tessék leveleket növeszteni, virágba borulni. Felkiáltással vadul fújni kezdtük a bokor kopaszágait. Annyira fújtuk, hogy beleszédültünk. Játszunk más, töcsi, én leszek a tavasz tündér, mondtam. Ekkor Berci mellém lépett, és összekócolta a hajamat. Zorka tündér, én vagyok a tavaszi szél, és összekócolom a hajadat, mondta, stúrta a hajamat két maszatos kezével. Én szaladni kezdtem előle, ő utánam. Úgyis utolérlek, a tavaszi szél elől nem menekülhetsz, összekócolom a hajadat, kiabálta, én pedig visítve futottam előle. Amikor elfáradtunk, a nagy szaladgálásban azt találtam ki, hogy fütyüljünk Rigó nyelven, csalogassuk ide Rigó Jancsit és barátait. Percy még nem tud fütyülni, így abban egyeztünk meg, hogy ő csücsörít, úgy tesz, mint a fütyülne, hogy szégyenben ne maradjon a Rigók előtt. Én pedig helyette is fütyülök. Úgy is lett. Percy csücsörített, én fütyültem egy darabig, amíg meg nem hallottuk anya hangját. Gyertek, gyerekek, kész az ebéd! Bementünk, kezet mostunk. Anya meg is szagolta a kezünket, mert ha éhesek vagyunk, és finom illatok szállnak a konyha felől, néha elromlik emlékező képességünk. Elfelejtjük, hogy szappannal is meg kell mosni. Csak vizes, és nem tiszta a kezünk. A készszagizás után asztalhoz ültünk. Anya megkérdezte, mi mindent tudtok már a tavasz érkezéséről? Elmesélitek? Igen, válaszoltuk. És egymás szabába vágva ismételtük el, amit apától hallottunk, és azt, hogy mit játszottunk a kertben, tavaszi szelest, rigosat. Anya és apa nagyokat nevetett a történeteken. Kicsit elhúzódott az ebéd, de nem baj, mondta anya. Rendkívüli nap volt. Hozzánk már ma megérkezett a tavasz.
0: Csukásmese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés. Ez a dolog a lábadon lakik, de csak bent a lakásban. Puha, meleg, és segít, hogy ne fázzon a talpad, amikor hideg a padló. Lehet állatos, csillogós, bundás, vagy nagyon egyszerű. Ha sietve veszed fel, néha fordítva sikerül, de se baj. Lépés közben finoman suhog, vigyázz, hogy ne csoszogj. Nyáron van belőle strandverzió is. Na, tudod már mi ez? Bizony, ez a papucs. Nagyon ügyesek vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió. A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak. Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láma, láma, mama, nem állam, állha a láma. Most elmondom lassabban. Mondjátok együtt velem. Láma, láma, mama. Most mondjátok velem. Láma, láma, mama. Mehetünk tovább. Nem áll. Most együtt. Nem áll. És a legvége. A málha a láma. Próbáljuk együtt. a málha aláma. Készen is vagyunk, és akkor most még egyszer egyben, közösen. Lám aláma mama, nem áll a málha aláma. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
4: A félpár zokni. Egy lakásban is annyi csoda rejlik, hogy ember legyen a talpán, aki össze tudja őket számolni. És ha már a talpaknál tartunk, tudtátok, hogy a zoknik is külön életet élnek? Bizonyám. Napközben gondosan és látszólag mozdulatlanul melengetik a legkülönfélébb lábfejeket. Aztán éjszaka, amikor mi nyugovóra térünk, előbújnak a fiókokból, a szennyesből és a mosógépből, és összegyűlnek, beszélgetnek, mesélnek egymásnak. Minden zokninak megvan a párja, akivel együtt kell, együtt fekszik, és együtt keringőznek a mosógépben. De néha megtörténik a baj, és messzire sodródnak egymástól. Egy zokni nagyon magányos tud lenni a párja nélkül. Ezért is esett annyira kétségbe az a kicsi lila csíkos zokni, amikor egyszer csak egyedül ébredt a szoba egyik sarkában. Álmosan nyújtózott egyet, körülnézett, de sehol sem volt a párja. Megszeppenten pislogott jobbra-balra, hát ha csak nem elég figyelmes. De egy fia lila csíkot nem látott közel és távol.
3: Ez bizony nagy baj,
4: gondolta, és egyből az jutott eszébe, hogy a párja is milyen magányos lehet.
3: Na de csak nem fogok itt egyedül búslakodni a sarokban,
4: korholta magát.
3: Inkább elindulok, és megkeresem.
4: Azzal össze is szedte magát, és az ágy felé indult, ahol találkozott egy kék zoknival.
3: Szia!
4: Köszönt rá illedelmesen.
3: Épp a páromat keresem.
6: Az enyém megvan,
4: vágta rá a kék zokni, és az ágy alá mutatott, ahol egy ugyanolyan kék zokni szuszogott.
6: Hogy néz ki a párod?
4: Kérdezte a lila csíkos zoknit.
3: Hát, úgy, mint én,
4: felelte a csíkos.
6: Nem láttam,
4: mondta a kék, és visszafeküdt.
6: Keres tovább!
4: Azzal ismét elaludt. A lila csíkos zokni pedig tovább indult, és a fotel felé vette az irányt. A fotelon egy zöld nadrág hevert, aminek egyik szárából egy zöld pöttyös zokni kandigált ki. A lila csíkos ismét illedelmesen köszönt, majd elmondta, hogy a párját keresi.
3: Sajnos nem én vagyok az,
4: mondta a zöld pöttyös.
3: Az enyém megvan.
4: A nadrág másik szárából álmosan előkukucskált egy szakasztott ugyanolyan zöld pöttyös zokni, aki hunyorítva végigmérte a lila csíkosat, ásított egyet, majd annyit mondott.
3: Keresd tovább, és hagyd minket aludni.
4: Azzal vissza is bújt. A lila csíkos zokni nem keseredett el, hanem tovább indult a fürdőszoba felé. Hát, ha a mosógép tudja a választ, gondolta.
3: Vagy megkérdezem a szennyes kosarat.
4: Így okoskodott magában, amíg a fürdőszobába ért. Ott terpeszkedett méltóság teljesen és nyugodtan a mosógép, aki apró piros szemeivel bölcsen nézett le a lila csíkos zoknira.
6: Várj, kitalálom. A párodat keresed, ugye?
4: A lila csíkos zokni bőszem bólogatott.
3: Igen, nem láttad véletlenül? Pont ilyen lila...

0: S a tiedet nem! A lila csíkozzokni kezdett elkeseredni, de a szennyes kosár megnyugtatta. Ha kitartó vagy, bizony meg fogod lelni. És általában ott, ahol nem is számítasz rá. Azzal az oknira kacsintott, és búcsút intett neki. Az okni újra felbátorodott, és nekiindult. Először végigjárt az előszobát, és kikérdezte a cipőket, a szekrényeket, a kabátokat, sálakat, sapkákat és kesztyüket. Hátha! De nem járt sikerrel. Ezért a konyha felé indult, és elbeszélgetett a sütővel, a konyhaszekrénnyel, láposokkal, edényfogókesztyükkel és a terítővel. De mind csak a fejét rázta, senki sem látta a lila csíkozzokni párját. Márpedig én nem adom fel! Kiáltotta a lila csíkozzokni, majd a nappali nagy szekrényéhez fordult. A nagy szekrény öreg volt már, és türelmetlen. Nem is értette, miért zavarja meg egy kicsi lila csíkot zokni a nyugalmát. Még hogy én zoknikkal foglalkozzak, dohogott. Nekem pulóvereket, nadrágokat és gyönyörű ruhákat kell számon tartanom. A zokni egy kicsit megszeppent, ám a szekrény megenyhült és hozzátette. Menj inkább szépen haza. A kis fiókos szekrényhez. Hát, ha ő majd segít. A zokni erre letörölte a könnyeit, és a fiókos szekrényhez indult. A fiókos szekrény épp abban a szobában állt, ahonnan indult. A lila csíkos zokni a szekrény második fiókjában lakott, és reménykedett benne, hogy a fiókok majd tényleg tudnak neki segíteni. Sziasztok! Kezdte bátortalanul. Elhagytam a páromat, és most már nagyon hiányzik. Nem láttátok véletlenül valahol. A fiókok kedvesen bámulták az oknit, tanakodtak és összesúgtak, majd így szólt az egyik. Szerencséd van, kicsi zokni. Azzal kinyílt a második fiók, és előbújt belőle a lila csíkos zokni szakasztott mása.
1: Már majdnem betegre aggódtam magam miattad,
0: mondta a fiókból az okni.
1: Én pedig egész reggel téged kerestelek.
0: Ugrott fel az okni a második fiókba, azzal össze is ölelkeztek, bevackolták magukat a fiók aljára, és hamar el is aludtak egymás karjaiban.
2: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: hopti, kökti, hopti, kökti.
1: Zsonga világűrt a mékos, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kuriora, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kurióra.
0: Kökti, hopti, kökti, hopti.
3: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: opiluuto.
1: Ugye, nem jönnek a bokokányok?
0: Kérdezte a kisfiú, miután véget ért az esti mese. Anyukája elmosolyodott, majd szelíden válaszolt. A boszorkányok? Nem jönnek, ugyanis boszorkányok nem is léteznek. Most viszont aludj, az ilyen nagy legénynek ilyenkor már rég ágyban a helye. Jó éjszakát kívántak egymásnak, majd az anyuka a szobából kilépve leoltotta a villanyt, aztán becsukta maga mögött az ajtót.
1: Nem maradhatna nyitva egy kicsit?
0: Kérdezte a fiú. De csak résnyire, hangzott a felelet, s ezzel néma sötétség borult a kis szobára. A fiú még halkan ismételgette a paplannak, hogy boszorkányok már pedig nem léteznek, mintha meg akarná nyugtatni az ágyneműt. A legnagyobb igyekezete ellenére sem szelídült meg a holdvilág. A sápadt fénynél minden bútor valahogy ijesztőbbnek tűnt. A szobanövény kifejezetten rémisztő volt, mint valami százkezű szörnyeteg, aki prédára lesve vár az asztalon.
1: Így sosem fogok elaludni, mondta a fiú,
0: összeszedte minden bátorságát, s az egész rémséget a sarokba tette, hogy ne látszódjon az ágyból. Rohant vissza az ágy felé, de félúton véletlenül belerugott a székbe. Egy perc sem telt el, anyukája már az ajtóban állt. De aztán nagy zajt csapsz alvás közben, mondta kedvesen. Ilyen rendezed át a szobát?
1: Nem, én csak féltem, vallotta be a fiú.
0: Mégis mitől félsz? Csak nem a sötéttől.
1: Dehogy, sötétben csak a dedósok félnek. Én a szörnyektől akartam megszabadulni.
0: Elmeséljek egy történetet egy fiúról, aki félt a sötétben.
1: Az jó lenne, de attól még nem félek.
0: Harciaskodott még a kisfiú, de rögtön megnyugodott, mihelyt anyukája ott ült az ágy szélén. A történet főszereplője egy nagyfiú. Olyan idős lehet, mint te. Abban az egyben biztosan különböztök, hogy ő félt a sötétségtől. Annyira irtózott lámpaoltás után, hogy kitalálta, ő mindig a nappal fog tartani. Márpedig ez egy módon lehetséges. Épített magának egy kisebb fajta repülőgépet, amiben ő egyedül kényelmesen elfér. Amikor elkészült mindennel, több hétre elegendő elemózsiát csomagolt magának, és amikor már majdnem véget ért a délután, felszállt a felhők közé, s csak repült, repült a nap felé. A nagy földgolyó forgott a saját tengelye körül, a fény pedig vándorolt. Keletről nyugatra. Nem téveszthette el a célt. Mindig a nap felé. Szülőföldjén Budapesten már rég leszállt az éj. Utcai lámpák gyúltak, az autók fényszórói csíkozták az utakat, minden ablakban pislákolt a hazatérő emberek villanykörtéje. Ő bezzeg messze járt. Olyan gyorsan repült, hogy a délután lassan átváltozott reggellé. Olyan gyönyörű, ismeretlen tájak suhantak el alatta, hogy majd kiugrott a szeme a sok látnivalótól. Amikor az alkonyati szürkület helyett már az első hajnali sugarak mutatták a pilóta útját, pont Dél-Amerika felett repült. Sokat hallott már arról a kontinensről, az őserdőkről, az egzotikus állat- és növényvilágról, de leginkább a benszülöttek érdekelték. Bár nem volt zökkenőmentes a leszállás az óriási dzsungelben, a fiúnak haja szála se görbült. A nagy zajra oda gyűltek az indiánok, akik arcukat fehérre mázolták a vendég tiszteletére. Fejüket százszínű madártollag ékesítették, s ők maguk is úgy ujjongtak, mint az énekes madarak. Körbeültek egy nagy tábortüzet, úgy hallgatták a messzi jövevényt. Addig-addig beszélgettek kézzel, lábbal, hogy elrepült az egész nap, és már kúszott kelet felől az éjszaka. A pilóta udvariasan köszönetet mondott mindenért, s megígérte, hogy még meglátogatja őket, ha erre jár és lesz ideje, majd beült a repülőbe, s célba vette a lemenő napot. Már egyszer meg is kerülte az egész földgömböt, amikor újra Budapestre ért. Reggeltől fogva várt a családjára, hogy találkozzanak, de mindenki dolgozott napközben. Ő pedig az első halványodó sugárnál repülőbe pattant, hogy egérutat nyerjen a fekete éjszakától. Bánatosan röppent tovább, folytatva földkörüli útját, ami egyre inkább kezdett meneküléshez hasonlítani. Sok szemkápráztató helyen járt még, olyan emberekkel találkozott, akikről addig el sem tudta képzelni, hogy egyáltalán léteznek. Csak a családját nem látta már időtlen idők óta. Egyszer még az eszkimók földjén is megpihent. Ők olyan messzi éjszakon élnek, hogy ott fél évig van világos, utána pedig fél évig sötét. Ez volt ám a neki való hely. Hosszan elnézte, hogy a vadászat után az apa minden gyerekkel játszik, miközben a tűz mellett bundaruhát varra felesége. Mégis napról napra szomorúbb lett a pilóta. Minél tovább törte a fejét, annál világosabbá vált számára, hogy a boldogság nem sokat ér, ha az ember önmagában éli át. Egyedül nem lehet boldog az ember, jött rá hirtelen, és azzal a lendülettel repülőbe szállt. Sötét éjszaka kellett hazafelé repülnie, az iránytűje pedig akkor nem sokat ért. El is tette a műszert a zsebébe. Hagyta, hogy arra menjen, amerre a szíve súgja. Reggelre már otthon volt. Akkora meglepetést okozott a családnak, hogy majdnem lekésték a 7:20-as buszt. Most már aludj szépen, mondta az anyuka, miután véget ért a mese. Lekapcsolta a villanyt, résnyire nyitva hagyta az ajtót, majd lefeküdt a saját ágyába. Pár perc múlva hallotta, hogy valaki ott csoszog az ajtó előtt.
1: Nem aludhatnék ma veled.
0: Na, gyere te, nagy legény, szólt álmosan az anyuka. Rögtön elaludtak mind a ketten. Ugyanazt álmodták. Két személyes repülőgépben ültek. Szálltak, mindig csak a nap felé.

Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vörös Sándor, 10 lépcső. Szórd szét kincseid. A gazdagság legyél te magad. Nyűjtsd szét díszeid. A szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid. A vígság legyél te magad. Égesd el könyveid. A bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid. Az erő legyél te magad. Olsd ki lángjaid. A szerelem legyél te magad. Üzd el szánalmaid. A jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid. A hit legyél te magad. Törd át gátjaid. A világ legyél te magad. Vedd egybe életed, halálod. A teljesség legyél te magad. Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Egy kedves találós kérdéssel készültem nektek. Így szól. Ennek a kis kartonlapnak szép kép van az elején, a hátuljára pedig írhatsz üzenetet. Ünnepekkor, születésnapra vagy nyaralásról szokták elküldeni. Postán utazik, és örömet, jó kívánságokat visz annak, aki megkapja. Mi lehet ez? Igen, ez a képeslap. Én nagyon szeretek képeslapot kapni, mert olyan kedves gesztus és jól esik, hogy gondoltak rám. De természetesen írni is szeretek. A nagyimnak születésnapjára mindig zenélő képeslapot küldünk. Nagyon szereti. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
3: Kedves hallgatók, Kovács Ákos vagyok, énekes dalszerző, legkedvesebb magyar prózaírom, Krúdi Gyula meséje következik. Krúdi Gyula, a kis török. Budavárából kiverték a törököket. Hanyatt, homlok menekültek messzi Törökország felé. A hosszú török uralomnak egyszerre vége lett. A budai házak üresek lettek. A papucs készítő otthagyta a kaptafáját, a török szabó az ollóját, a katona kardját. A nagy ijedelemben az ollón kívül Ahmed, a török szabó még ott felejtette Budán 6 esztendős fiacskáját is, akit ugyancsak Ahmednek hívtak. A kis Ahmed az ostrom alatt elbújt egy mély budai pincébe, azért nem tudtak ráakadni megrémült szülei. Mikor elmúlt a csetepaté, a kis Ahmed előbújt a pincéből, és sírva nézegetett körül az idegen emberek között. Azok pedig nem sokat törődtek a síró rívó kis törökkel, csak jó sokára vette észre Tóth Márton uram, a híres nevezetes debreceni csizmadia, aki a feleségével éppen Pestre jött a vásárra. Merő kíváncsiságból elment az asszonnyal megnézni az elfoglalt Budát, és csendesen nézelődtek a törökössé vált magyar városban. Hát te ki fia vagy? Kérdezte Tóth Márton uram, és elkapta a menekülni akaró kis török bőnadrágját. A kis török megtanult Budán annyit magyarul a pajtásaitól, hogy értelmesen tudott válaszolni. Ahmedé, a szabóé. Hát az apád hol van? Kérdezte Tóth Márton. Hát az édesanyád? Kérdezte Tóth Mártonné. A gyerek a kezével a távolba mutatott. Elmentek, arra messze, soha se jönnek többé vissza. Tóth uram megnézte előről hátulról a fekete szemű török fiút. Aztán az asszonyra esett a tekintete, Tóthné elértette az ura gondolatát. Igaza van apjuk, mondta. Kár volna szegény gyereket itt elpusztulni hagyni. Nekünk is van otthon 4. Ahol 4 van, ott elfér az 5. is, mondta csendesen Tóthné. Ha lesz kedve a csizmadiaságra, még derék magyar ember válhatik belőle, fejezte be Tóth Márton. Gyere velünk, Ahmed! A kis török az asszony szoknyájába kapaszkodott, aztán apró gyors lépésekkel baktatott mellettük lefelé Budáról, át Pestre, ahol a Tóth Márton uram szekere állott.
4: Csizmát ugyan nem adtunk el, de viszünk haza gyereket, mondott a Tóth uram, amint a szekéren elhelyezkedett.
3: Először is megkereszteljük a kis pogányt, mormogta Tóthné. Majd a nagy tiszteletű úr elvégzi a dolgot. A szekér pedig gurult Ahmeddel és Tótékkal Debrecen felé. A kis török kerekre nyitott szemmel nézegette az ismeretlen magyar alföldi tájakat. Egyszerre föltűnt a távolban a híres debreceni kettős torony.
4: Mindjárt otthon vagyunk, mondta Tóth Márton.
3: Így került a kis török fiú Budáról Debrecenbe, ahol hamarosan felkötötte a bőrkötényt és segített nevelőapjának a csizma kalapálásában. Ügyes volt a gyerek, a lustaságot nem ismerte, Tóthék megszerették, mintha saját fiok lett volna.
5: Múltak az esztendők. A török kibékült a magyarral. Vége volt a harcoknak. Egy napon csak beállít Debrecenbe egy talpig poros, öreg török ember. Egyenesen a Tóthék portájára ballagott, és így köszönt be.
4: Én Ahmed Szabó vagyok, a fiamért jöttem vissza messze Törökországból.
5: Ahmed csak elsápadt, torkán akadt a hang. ismerte az apját. Gyere, fiam, érted, jöttem. Ahmed engedelmesen fölállott, letette a kalapácsot, letette a bőrkötényt. Aztán anélkül, hogy egy szót szólt volna, elindult az apja után. Tóth Márton uram csak nézett utána, aztán keserűen felsóhajtott. Hálátlan törökje. Még csak meg se köszönte, hogy fölneveltük. Tóthné napestig sírt, mintha az édes fiát vesztette volna el. Már azt hittem, hogy sohasem megy el tőlünk, sírt Dugált.
4: Nem érdemli meg, hogy búsuljunk utána, dörmögte Tóth uram.
5: Megint elszaladt egy pár esztendő. A csizmadia műhelyben üresen állott az Ahmed gömbölyű kis széke. Egyszer, korán reggel, amikor Tóth uram benyitott a műhelybe, a gömbölyű széken csak ott látja ám Ahmedet, amint szorgalmasan kalapál egy csizmán. A derék csizmadia mester megdörzsölte a szemét.
4: Anyjuk, kiáltott a feleségére. Gyere csak elő, mert azt hiszem, hogy álmodom. Ahmed visszajött.
5: Tóthné is elősiet a konyhából. Ahmed, kiáltja ő is, hát hogy kerültél vissza? A fekete szemű fiú így felelt. Nem tudok én már török lenni.
4: Magyar lettem itt Debrecenben.
5: Nem tudok én már más levegőt szívni, mint a debrecenit.
4: Azért, ha megengedik,
5: hát most már örökre itt maradok. Ott is maradt Ahmed, Debrecenben. Olyan jó dolga volt, hogy soha se kívánkozott vissza Törökországba.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. A legyeket nem nagyon szokták szeretni az emberek, és bele se gondolnak, hogy mindeközben a legyek vajon mit gondolnak.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Csuka mondja, kocs, kocs, kocs, gazdaszonykám, gondoskodj, azt is mondja.

0: felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás király kérdése. Az igazságos Mátyás király életébe kiment a kísérletével, főurakkal a mezőre, és ráment egy szántóvető emberre, aki az ő katonája volt. Köszön a király. Tisztesség, öregem! És feleli az ember. Köszönöm az asszonynak, felséges király. És tovább kérdi a király. Mondd, öregem, messze van még a messze? Már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Mondd, öregem, hány a 32-ig? Már bizony a felséges királyom csak 12. Hány pénzért dolgozol? 5 ér, felséges királyom. És mire használod az 5 pénzt? 3-ból lélek, és 2-t a sárba vetek. Mondd, öregem, meg tudnád-e fejni a bakkecskét? Meg én, felséges királyom. De addig, amíg az én képemet nem látod senkinek, a magyarázatokat el ne mond. Ezzel a király elköszönt az embertől, és kíséretével együtt egy tanyai épületbe szálltak be. Ott ebédeltek, és ebéd után a király egy órára vagy 2-re lepihent. Ez alatt az urak visszalopóztak az öreghez, és kérdezték az öreget. Mondd, öreg, mit jelent az a szó, hogy a király köszönt neked tisztességgel, öregem? És te azt felelted rá, köszönöm az asszonynak. Mit jelentett ez? 5 aranyért, megmondom az uraknak. Kivettek az urak 5 aranyat, és odaadták az embernek. Most megmagyarázta az ember az uraknak, hogy ez a köszöntés és felelet mit tartalmaz. Mikor a király köszönt, tisztesség, öregem, az azt jelentette, hogy tiszta ing volt rajta. Én meg azt feleltem, hogy köszönöm az asszonynak, azért, mert az asszony mossa az ingemet. Helyesen felelt az öreg, mondják az urak. Most kérdik tovább az urak. Mit jelentett az, amikor kérdezte a király, hogy messze van még a messzes, te azt felelted, már biza csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Azt is megmondom az uraknak 10 aranyért. Kiadják a 10 aranyat az urak, és akkor kezdi meg az ember a magyarázatot. Amikor azt kérdezte tőlem a király, hogy messze van még a messze, és én azt feleltem neki, hogy már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom, ez azt jelenti, hogy már öreg vagyok, és nem látok elébb csak az ökröm szarváig. Összenéztek az urak, mondják az öregnek. Helyesen beszélsz, öreg, ez is igaz. Na de most kérdezzük tovább, ezt mondd meg nekünk, mit jelentett az, amikor a király kérdezte, hány a 32-ig, öreg? Te meg azt felelted, már bizony csak 12, felséges királyom. Ezt is megmondom az uraknak 20 aranyért, ennek pedig az a magyarázata, hogy amikor fiatal voltam, legény ember, 32 fogam volt, abból már idáig elvesztettem 20-at, jelenleg még van 12. Erre is az urak összenéznek, s helyeslik az öreg beszédjét. Na most még egy kérdésünk van hozzád. Azt mondd meg nekünk, mire ment ez a kérdés, mikor kérdezte a király tőled, hogy mire használod az 5 pénzt, és te azt felelted rá, hogy 3-ból élek, 2-t meg a sárba vetek. Hát ezt is megmondom 10 aranyért. Kifizették az urak a 10 aranypénzt, és ekkor nekifogott az öreg a magyarázatnak. Ez a magyarázat, kérem, arra megy, hogy van nékem 2 fiam, mind a 2 taníttattam. Azt a pénzt soha többé nem látom, amit utánok a sárba dobok. Az urak erre is összenéztek egymással, s helyeslik az öreg magyarázatját. Na most, öreg, még egy kérdésünk volna hozzád, erre felelj nekünk. Amikor a király azt kérdezte tőled, hogy meg tudnád-e fejni a bakkecskét, és azt mondtad a királynak, meg én, felséges királyom, de a király azt mondta neked, hogy senkinek a magyarázatot meg nem mond, amíg az ő képét meg nem látod. És az öreg azt mondja az uraknak, ezt is megmondom, 30 aranyért. kiveszik az urak a 30 aranypénzt, leolvassák az embernek. Akkor kezdi az öreg a magyarázatot, és mondja, igen, tisztelt uraim, ne érezzék sértve magukat, mert az urak azok a bakkecskék, akiket én most megfejtem. És elővette egy aranypénzt az öreg, és mutatta az uraknak a király képét a pénzen. Lássák az urak, ez a magyarázata annak, hogy senkinek meg nem mondjam a király kérdéseit, amíg az ő képét meg nem látom. A király úgy is tudta ezt, hogy az urak visszafognak az emberhez menni és kérdőre vonják ezekért a kérdésekért. Az urak lesütötték a fejüket, és szégyenkezve tovább mentek. Így volt Mátyás király története.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Huszárik Kata vagyok. Ha hiszitek, ha nem, a felnőttek is szeretik a mesét. Így vagyok ezzel én is. Ezt a mesét, amit most elmesélek nektek, én nem ismertem eddig, úgyhogy ezt most átadom nektek, és egy kicsit magamnak is. János Remete, magyar népmese. Sok nagyúrnak a nevét elnyelte az idő, aki Mátyás király udvarában pusztította a kenyeret, de János Remetét nem nyelte el. Pedig az bizony nem sokat koptatta a budai vár aranyos küszöbét. Kint remetéskedett a budai hegyek közt. Azok közül a legmagasabbat máig is őróla nevezik János hegynek. Aféle mezitlábas remete volt az a János, mégis fél ország tele volt a hírével. Azt tartották róla, hogy ésszel van tele a feje búbjától a lába ujjáig. Még maga Mátyás király is szívesen beszédbe ereszkedett vele, ha a barlangja körül vadászgatott, pedig ő nem igen szokott észért a szomszédba menni. Egyszer a szemére is térítették az udvari urak a János remetéhez való jó indulatát. Miért van az urunk, hogy mindnyájunknál többre tartod azt a fatalpú remetét? Kérdezték tőle zúgolódva. Azért, emberek, mert több esze van, mint mindnyájatoknak együttvéve, nevette el magát a király. Fölzúdultak erre az urak, mint a kifüstölt darazsak. Maga Mátyás király is megbánta a nagy őszinteséget, tréfával akarta elütni hívei bosszúságát. Ha nem hiszitek, tegyünk egy próbát, urak. Idehozatom János remetét. Hadd látom, ki tudtok-e fogni rajta? El is ment az aranyos hintó János remetéért, jött is vissza az aranyos hintó, de János csak mögötte ballagott. Mi a baj a hintóval, hogy nem azon jövel? Kérdezte tőle a király. A remete alázatosan így felelt. Felséges királyom, nem vagyok én megsántulva, hogy kocsin járjak? Lett nagy súgás, búgás az urak között a budai remetét látva. Lenyelem a fejem, ha csúfá nem tesszük ezt az együgyű embert, súgta oda az udvari kapitány az udvari könyvtárosnak. Jánosnak csak ugyan olyan ábrázata volt, mint aki háromig se tud olvasni. Kopott ruhája kirojtozódott, kötéllel volt átkötve a derekán, borzas hajában egy-két szénaszál is bujkált, a szemét pedig ijetten sütötte le, mikor a sok nagy urat meglátta. Ne félj, szolgám! Bátorította a király nyájasan. Azt akarják kipróbálni az urak, mekkora a tudományod. De bizony János erre a bíztatásra sem mert föltekinteni. A nagy tudományú udvari püspök pedig szinte restelt vele szóba állni, csak úgy félvárról vetette oda neki a kérdést.
2: Hát azt tudod ugye, atyám fia, hogy az Úristen mindent megtehet.
1: Nem lehet bizasz, püspök atyám, vágott közbe alázatosan János. Lett erre nagy zúgás. Maga Mátyás is összeráncolta a homlokát, a püspök pedig haragosan kérdezte.
2: Hát mit nem tehet meg az Úristen?
1: János szeliden válaszolt. Hegyet, völgy nélkül ő sem teremthet. Csak tátogott e feleletre a püspök, mert megszólalni nem tudott. És úgy hátrahúzódott, mint aki nagyon szeretné, hogy senki se lássa meg. Annál biztosabb volt a dolgában az udvari könyvtáros. Az olyan kérdést adott, amire maga se tudott volna felelni.
2: Azt mondd meg, te remete, hol van a világ közepe?
1: János pedig már felelte is.
3: Éppen itt, ahol állok. Ha nem hiszed, uram, mérd utána?
1: A tudós könyvtáros szeme kitágult-e választhalvas, úgy ellépkedett, mintha mindjárt meg akarná lépni a világ közepét. Annál hányavetibben állt elő az udvari kapitány.
2: Na remete, én könnyűt kérdezek tőled, olyat, amit mindenki tud. Azt mondd meg, mi a különbség köztem, meg a lovam közt?
1: A remete gondolkodás nélkül válaszolta.
3: Az égvilágon semmi se, uram.
1: Lett erre olyan nevetés, hogy a püspök úr is megbékült, meg a tudós könyvtáros is, csak a várkapitány kapkodott a kardjához. Sose bántsd azt a gyíklesőt, hívem.
2: ütött a vállára Mátyás. Inkább a kést villát forgassuk helyette. Azzal az egész udvar bevonult a nagy márványos ebédlőbe, hol csupa arannyal volt fölterítve a nagy diófa asztal. Jutott ott hely mindenkinek. Ülj mellém, szolgám! Invitálta Mátyás király maga mellé Jánost. Amikor az melléje telepedett, Mátyás belemerítette levesébe az aranykanalát, és így szólt. Fogj hozzá bátran! Minden becsületes ember megeszi a levesét.
3: Ette volna szegény János, ha kanala lett volna. Csak hogy azt elfelejtettek neki adni.
2: Mégpedig szánt szándékkal felejtették el, ahogy a sok nevetésre görbült szájról látta. Arra aztán ő is elnevette magát, két felé tört egy kalácscipót, kiszedte a fehér belét, a hajával meg úgy bekanalazta a drága jó levest, hogy öröm volt nézni. Hamarabb készen lett, mint a többi az aranykanállal. Akkor aztán szépen két felé szakította a cipóhajat, és utána küldte a levesnek.
3: Minden becsületes ember megeszi a kanalát,
2: hunyorított oda a királyra. De senki se tudott ott többet enni a nagy nevetéstől, s attól fogva senki se vetette szemére Mátyásnak, hogy olyan sokra becsülte a nagy eszű János remetét.
4: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Esés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A vásárban dege.

0: És most mi legyen velük?
1: Hát, küldjük őket el a városba.
0: Az jó róka, akarom mondani, móka lesz.
2: A legszebb mesék Mátyás királyról. Ki álmodta a legszebbet? Sokat változtak a budai erdők azóta, mióta Mátyás király kergette bennük az őzet meg a szarvast. Abban az egyben bizonyosan nagyon megváltoztak, hogy most már nem lakik bennük se szarvas, se őz. Hanem abban meg egy cseppet se változik, hogy ma is könnyebb köztük eltévedni, mint eligazodni. Megesett bíz az egyszer Mátyás királlyal is, hogy akárhogy tudakozta kifelé az utat a rengetegből, ott lepte az éjszaka. Szerencse, hogy szép, csillagos nyáré volt, amit vétek lett volna szobában tölteni. Többet ért a pattogó rőzsetűznél heverészni, ahol az udvari vadászok mindjárt nyásra húzták a vadat. Kristályvízzel a csörgőhegyi patak szolgált, s hogy hiányosság semmiben se legyen, a falatozás végeztével Nekemiás mester is oda telepedett a király lábához, az udvari csillagász. No, tudós mester, intett neki Mátyás. Hadd lássuk, el tudsz-e altatni a tudományoddal? Tudós Nekemiás mester csak ugyan locsogott fecsegett is a csillagokról annyit, hogy az udvari vadászok mind elaludtak bele. De még a fülemülők is elhallgattak, még a patak is halkabban mormogott, mikor egyszerre csak megszólalt a király. Azt mondd meg, mester, ha olyan nagy tudós vagy. Micsoda tűzpillangók röpködnek ott az erdő mélyében? Nekemiás mester nem szólt semmit, de horkantott akkorát, hogy a király a kardjához

gipsz kapott. Azt gondoltam, vaddisznó. Ütött a mester vállára, de az még összébb görnyedt. Olyan jó ízűen aludt a jámból. Mégiscsak magamnak kell megnéznem azokat a tűzpillangókat. Ugrott talpra Mátyás, s kezébe kapva a puskáját, szép csendesen nekivágott a sűrűnek. No, a tűzpillangók nem voltak valami ijedős teremtések. Annál nagyobb rajokban röpködtek, minél közelebb ért hozzájuk Mátyás. A végén még az arcába is beleröppentek. Hiszen nem pillangók vagytok ti, hanem szikrák. Hessegette el őket magától a király. A tűzpillangók csak ugyan egy nagy mágiából táncoltak kifelé, amely az erdő közepén úgy lobogott, mintha óriások lobogtatnának valami piros kendőt. Három szénégető legény hevert a mágia körül. Azok meg igazi óriásnak tetszettek a piros fényben. Jó estét, jó emberek! Lépett oda hozzájuk Mátyás. No, mire végzitek? A jó emberek nagyon szűken erezgették a szót a foguk közül. Nem csinálnak bízők egyebet, mint feketét a fehérből. Fekete szenet a szép fehér fahasábokból. No, ennél könnyebb mesterséget is tudnék, telepedett közéjük a király. Nem fákat kellene nektek vágni, hanem törököt. Mivel, atyafi? Mordult rá az egyik legény. Fejszévele vagy fűrésszel? Ja, legények, nem a fegyver teszi a katonát, hanem a jóra való katonának a király adja a fegyvert. Látjátok, hogy engem is hogy fölékesített Mátyás király. Ezzel szétlebbentette magának köpenyeget, s kicsillantotta alóla az aranyos kardot, az elefánt csontos puskát. A három legénynek összevillant a szeme, s mindjárt közelebb hívták Mátyást a tűzhöz. De bizony legjobb lesz, ha az éjszakát itt tölti, katona uram. Futja a derékaj mindnyájunknak, de még a takarót se húzzuk le egymásról. No, az igaz is volt, mert a derékaj a puha pázsit volt. A takaró meg a csillagos ég. Aludt is a király olyan jó ízűt, hogy még a fekete rigó költögetésére se ébredt fel hajnalban. Hanem arra felébredt, mikor az egyik kormos képű legény oldozgatta le az oldaláról az aranyos kardot. Mit csinálsz, te legény? Riadt föl Mátyás, s úgy szórta a szeme haragjában a szikrát, akár a Szent János bogár. De nem ért az semmit, mert a három legény nagyon barátságosan nyomogatta lefelé a földre. Sose ugrándozzon, katona uram, hanem csak pihenjen szépen, hiszen nincs nekünk rossz szándékunk, csak igazságot teszünk. Hát aztán micsoda ti felétek az igazság? Az, hogy reggel ki elmondja, mit álmodott az éjszaka. S annak, ha törik, ha szakad, teljesednie kell. Szép kis igazság. Hát aztán mit álmodtatok? Én csak annyit, nevetett a legöregebb legény, hogy ez az aranyos kard az én oldalamon ragyogott, s ezzel álltam be katonának Mátyás királyhoz. S már akkor csak ugyan oldalára kötötte a kardot. Én meg ezzel a gyöngyös puskával mentem vitézkedni, szólt a középső testvér, s már akkor csak ugyan illegette a vállához a puskát. A legkisebb fiú elszontyolodott, hogy így kisemmizték a bátyai. Hanem ahogy végignézett Mátyáson, egyszerre elrikkantotta magát, mert megakadt a szeme a vadászkürtön. Nini, pontosan ezzel a kürttel álmodtam az éjszaka. Még a zsinórja is csupa ezüst volt, mint ennek. Mátyás király azonban jó helyen tartotta az eszét, s nagyon vidáman mosolyodott el. Hát a szava, ilyen volt annak a kürtnek, öcsém. Majd kipróbáljuk. Kapott a szón a legény, s akkorát harsantott a kürttel, hogy aztán Budaváráig is elhallatszott. De a vadásztanyáig biztosan el, mert mire a legény harmadikat harsantott, akkorára már ott termettek a király vadászai. A három szenes legény négy felé ugrott, de a király rájuk rivalt, erősebben a kürt szavánál. Ho-ho, ha én meghallgattam a ti álmotokat, ti is hallgassátok meg az enyémet. Azt álmodtam, olyan szorosra kötöttem a nyakra valótokat, hogy sose oldódott el többet. Nekem ilyes mester már akkor kiválasztotta,
melyik bükkfa lesz a legmagasabb a három legénynek. Azok meg úgy álltak ott, mint a jég verte búza. S alig hittek a fülüknek, mikor a király szelidebbre fogta a szót. Ti sem akartatok nekem rosszat, én se akarok nektek. Olyan feketék vagytok, hogy nem tehetek veletek mást, mint hogy beveszlek benneteket katonának a fekete seregbe.

0: Pont, pont, veszőcske, készen van a fejecske, kicsi nyaka, nagy a hasa, készen van a török basa. Rajzolok egy kerekecskét, gömbölyűre, mint a zsemlét. Kerekecskén kis gombocska, akár csak egy baba volna. Gombocskának két nagy füle, vajon mi néz ki belőle? Bajuszkája, farkincája, kerekecske, gombocska, itt csücsül a nyulacska. Úton megyen két karó, azon felül nagy hordó, azon felül kis hordó, azon felül ákombákom, azon felül szörcsöm-börcsöm, azon felül illom-pillom, azon felül két kis domb, azon felül sűrű erdő, abba lakik siska disznó. Egyest kaptam, hazamentem, hátba vágtak, meggörbültem, kalapot tettek a fejemre, jól van, eredj a helyedre. Egy, kettő, három, kakas ül az ágon, fogadjunk egy icceborba, hogy ez 13. Ákom, bákom, tubákom, elfogyott a dohányom, ha elfogyott, venni kell, 16-nak lenni kell.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az aranynyilvessző. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy öreg király, akinek a palotáját olyan csodálatos kert vette körül, hogy ez egész világ csodájára járt. Ugyanis ebben a kertben vakítóan zöld selyemfű nőtt, mely minden szemet elkápráztatott. De a király nem örülhetett sokáig a csodaszép fűnek, mivel valaki minden éjjel megdésmálta. A király katonákat állítatott a kertjébe, először csak 2-3, majd 10, végül 100, de mint hiába. Mintha álomszellő terítette volna le őket a lábukról, egy sem tudott ébren maradni. A királynak pedig nem maradt más ötlete, mint hogy kihirdesse: aki az én selyemfüvemet megőrzi, annak adom a lányom és a fele királyságom. Jöttek ki szerencsét próbálni az ifjak a világ minden tájáról, de bárhogy is próbáltak ébren maradni, végül mindegyiket elnyomta az álom. A bátor próbatevők kezdtek elfogyni, és a király egyre inkább kezdett elkeseredni. Ám akkor megjelent a palotában egy szegény legény, s kérte, hadd próbáljon ő is szerencsét. De nem akármilyen fiú volt az. A faluban az a hír járta, hogy olyan éles a szeme, hogy még a jövőt is látja. Örömmel fogadta hát a király, s a fiú már is kiment a kertbe, hogy közelebbről szemügyre vegye. Éppen a maradék selyemfüvet vizsgálgatta, mikor egy vékony hang megszólította.
1: Fiam, adnál egy kevéske kenyeret? Bár vagy 3 hete nem ettem.
0: A fiú körbenézett, de nem látott senkit. Akkor valaki megrántotta a nadrágja szárát. Egy egérke volt az. A jóságos fiú tört neki egy darabka kenyeret, és a kis egér nyomban be is falta.
1: Igazán köszönöm, hogy segítettél rajtam,
0: cincogta az egér.
1: És mivel olyan jó voltál hozzám, most én is segítek rajtad. Ha leszáll az éj, ülj le a kerítés tövébe, és akkor jöhet bármilyen álomszellő, te nem fogsz elaludni. Éjfélkor pedig jön majd Tündér király az aranyszínű paripájával. De te csak dobd elé ezt az aranynyilvesszőt, és akkor a fű reggelre újra kinő,
0: mondta az egér, majd átnyújtotta a fiúnak a nyilvesszőt, és elfutott. A legény pedig leült a kerítés tövébe, és csak várta, hogy mikor jön el az éjjel. Aztán egyszer csak megmozdultak a fák levelei, s fújni kezdett az álomszellő. Ám a fiún nem fogott a varázslat. Csak ült tovább, és várta a Tündér királyt. Nem sokára meg is érkezett. Hangos lódobogás közepette. A fiú pedig előkapta tarisznyájából az aranynyilvesszőt, s ledobta a paripa elé a fűbe. Aztán hagyta, hadd legeljen, amennyit csak akar, ő pedig lefeküdt a földre, és elaludt. Hely, volt ám nagy csodálkozás reggel! A király azt se tudta, hova legyen örömében, mert a selyemfűből nem hiányzott bizony egy centi sem. Na jól van, te legény, megőrizted a selyemfüvemet. Állom a szavamat, cserébe odaadnám a legszebbik lányomat. Igazán köszönöm, de addig meg nem házasodhatom, míg az aranynyilvesszőmet meg nem találom, válaszolta a legény. A király próbálta marasztalni, de a fiú a fejébe vette, hogy visszaszerzi az aranynyilvesszőt. Felkapta hát a tarisznyáját, kezébe vette vándorbottyát, és elindult. Gondolta legalább, világot lát. Éppen az országúton mendegélt, mikor szembe találkozott egy kocsissal. Hiszitek vagy sem, ott volt a kalapjában az aranynyilvessző. Itt kérsz azért a nyilvesszőért, komám? Szólította meg a legény a kocsist. Inkább én adok érte 100 pengőt, ha kihúzod a kalapomból, mert eddig akárhogy próbáltam, sehogy sem sikerült. Kihúzom én, de pénz helyett inkább arra kérlek, hogy taníts meg mindenre, amit tudsz. Ha csak ennyit kérsz, azt könnyen teljesíthetem, felelte a kocsis, legény pedig megfogta a nyilat, és már ki is rántotta a kalapból. Na, akkor bizony te voltál az a gazfickó, aki megdobtál vele. Majd adok én neked, gondolta magában a kocsis. együtt mentek át tovább, és nem sokára beértek egy sűrű, sötét erdőbe. Miközben átvágtak rajta, útjukat állt a három kupacba rakott fa.
1: Élj fel az elsőre!
0: Kiáltott a fiúnak a kocsis, a fiú pedig engedelmeskedett. Aztán a kocsis fogott egy gyufát, és meggyújtotta a kazalfát.
1: Arra felelj most nekem! Tudsz-e annyit, mint én?
0: Kérdezte a kocsis.
1: Dehogy tudok!
0: Felelte a fiú, és a rakásfa egy szempillantás alatt porig égett. A fiúnak nem esett baja, ám akkor a kocsis felküldte a második halomra. És minden úgy történt, ahogy előtte, a kazal leégett, de a fiúnak a haja szála sem görbült. Akkor a kocsis a harmadikra is felültette, de közben sejtette már a legény, hogy mire készül a kocsis, és mikor nem figyelt, leugrott a farakásról.
1: Futott a szegény fiú, ahogy csak bírt, majd elérkezett egy patakhoz, és mikor fejest ugrott, hirtelen aranyhallá változott.
0: Mire a kocsis odaért, az aranyhal már messze járt. Akkor a kocsis bukfencezett egyet, és ő pedig cethallá változott. De mivel a patak túl keskeny volt neki, ezért minduntalan beszorult a sziklák közé, és nem tudta utolérni a legényt. Közben az aranyhal kiúszott a partra, és mikor kiugrott a vízből, aranygyűrű lett belőle. Éppen arra járt egy király kisasszony, és felvette.
2: Kedves királylány, csak arra kérlek, ha kiugrik a vízből egy ember, akárhogy is kérlel, ne adj oda neki. Mondd, hogy építsen aranyhidat át a folyón, s akkor megkaphat.
0: A lánynak megtetszett a beszélőgyűrű, s mikor kiugrott a kocsis a vízből, nem adta neki.
2: Megkaphatod a gyűrűm, de csak is akkor, ha olyan aranyhidat építesz a folyón, amilyet még nem látott a világ,
0: mondta kacagva a király kisasszony, majd ott hagyta a kocsist. Másnap, mikor a királylány a folyóhoz sétált, legnagyobb meglepetésére ott állt a ragyogó aranyhíd. A kocsis pedig a híd lábánál várta, és már nyújtotta is a kezét a gyűrűért. Ám a leány óvatlan volt, s véletlenül lejtette a gyűrűt a földre. A gyűrű azonban zabszemmé változott, és elkeveredett a porban. De a kocsis nem ijedt meg, bukfencezett egyet, s menten kakassá változott. Majd elkezdte felcsipegetni a zabszemeket. Közben észre sem vette, hogy a zabszemből apró hangya lett, és mikor a kakas nem figyelt, felmászott a lábán, és jól megcsípte. A kakas menten összeesett, a hangya pedig hangosan felkiáltott. Úgy látszik, mégiscsak többet tudtam nálad. És mikor a hangya visszaváltozott szegény legényé, megköszönte a királynának a segítséget, majd visszaindult a király udvarának. Mikor megérkezett, olyan világra szóló lakodalmat csapta, hogy az alattvalók azóta is arról beszélnek. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: A Csukás Mese Rádió. Egy rádió egyfejűeknek. Te egyfejű vagy? Hát persze. Tehát ez a rádió neked is szól. És tudod, ki egyfejű még? Hát Süsü a sárkány. Róla is szól mese nálunk. De találkozhatsz még Radír Pókkal, Gombóc Artúrral, Mátyás királlyal, Kacor királlyal, Szegény legénnyel, Kiskakassal, Égigérő passzújjal, Csacsival, Nyuszival, Rókával, Farkassal, de még Tigrissel is. Persze csak a mesében, mert ott ugye mindent lehet. Sőt, ismerj meg új történeteket minden este héttől a Csillagok Esti Mesefényben kimeríthetetlen tárházából. A Csukás Mese Rádió minden nap elrepít a mesék birodalmába, és igazi vidám dalokkal szórakoztat. Tarts velünk folyamatosan!
3: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek!
4: Új mese a Csukás Mese Rádióban.
0: A kalandok és a mesék apáról fiúra szállnak.
4: Süsüke világot lát.
5: Én vagyok Süsüke.
4: Minden hétköznap este 7 órakor a Csukás Mese Rádióban.
0: Maszat Marci, a mindenre elszánt kisfiú, szeret szuperhősnek öltözni. Olykor elég egy hosszú kendő a hátára, és már is repülni tudó világmegmentőnek képzeli magát. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Maszat Marci varázslatos világa, ahol szinte minden pillanatban igazi kalandokat élhetsz át. Fecske László története. Maszat Marci Csőre Gábor előadásában. Minden hétköznap reggel 7:30 és 9:30.
6: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Megéheztetek? Jó hírem van. 12-t ütött az óra. Irány az ebéd a déli harangszóra. Mindkét mutató a 12-esen. Egyetek hát rendesen.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
7: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok, gyerekek! Én Babos Fehér Nóra vagyok, és most én olvasok nektek egy kedves kis mesét. Bálint Ágnes, Megint Mazsola című könyvéből. A Tavasz Hírnöke című mese. Megenyhült az idő, lehetett megint turkálni. Legalábbis Mazsola így gondolta. Manócska azonban más véleményen volt. Korai még a turkálás, Mazsola, csak összesároznád magad fülig. Inkább sétálgass a ház körül. Mazsola sapkával a fején, sállal a nyakában körüljárta egyszer a tökházat, de másodszorra már nem érzett ehhez kedvet. Szerencsére megjelent Fülöpke, ugyancsak sapkával a fején. Mit csinálsz, Mazsola? Kérdezte. Mazsola bánatosan nézett rá.
9: Manucska azt mondta, hogy sétáljak a ház körül.
8: Nekem is ezt mondta a mamám, újságolta Fülöpke, de én inkább átkéreckedtem hozzád játszani. Sétálni olyan unalmas.
9: Ugye?
8: Derült föl Mazsola képe. Fülöpke bólintott és körülnézett, mit is lehetne játszani. A réten, a gyalogút mentén volt egy lefűrészelt fatönk.
10: Mazsola, játszunk színházast itt,
8: ajánlotta Fülöpke.
10: Az a tuskó lesz a színpad, amin én énekelek. Te leszel a közönség.
9: Én akarok énekelni,
8: mondta Mazsola, és már nyargalt is a tuskó felé. Fülöpke két ugrással utolérte, és mire Mazsola odaért, ő már fent is volt a tuskón.
10: Én énekelek előbb,
8: jelentette ki büszkén. Mazsola nagy nehezen fölmászott a Tuskóra, Fülöpke mellé.
10: Mit akarsz itt?
8: Nézett rá Fülöpke mérgesen.
10: Ez a színpad, és én itt most énekelni fogok. Hogy is ne, én énekelek,
8: röfögte Mazsola, és gyorsan ledobta magáról a sálat meg a sapkát.
10: Először én énekelek. Én találtam ki, hogy színházasdit játszunk,
8: érvelt Fülöpke. Mazsola egy pillanatra zavarba jött, azután kivágta magát.
10: De a mi házunkhoz van közel a Tuskó. Tessék innen lemenni,
8: kiabálta Fülöpke.
10: Mondtam, hogy most én énekelek. Úgy is lelöklek,
8: visította Mazsola. A nagy lármára Manócska is előjött a házból.
10: Mi van itt?
8: Kérdezte csodálkozva. Mazsola megörült.
10: Manócska, lögd le a Fülöpöt!
8: Kiáltott a torka szakadtából. Fülöpkének sem kellett több. Olyan sivalkodásba kezdett, hogy visszhangzott tőle az egész rét.
10: Azt a lobogós, lidérces lángját neki!
8: Ripakodott rájuk a Manó.
10: Hallgattok el tüstént!
8: Váratlanul csend lett. Manócska elmosolyodott.
10: Csak annyit akartam mondani, hogy mindig az okosabb enged.
8: Azzal sarkon fordult, és visszament a tökházba. Mazsola csodálkozva nézett Fülöpkére.
10: Te, Fülöp, melyikünk az okosabb?
5: Ó, amelyikünk előbb abba hagyja a veszekedést,
8: mondta Fülöpke.
10: Én már abba is hagyom,
8: jelentette ki Mazsola, és sietve kászálódott le a Tuskóról. Fülöpke csak egy pillanatig gondolkozott, azután ő is leugrott, és azt mondta.
10: Ó, én már régen abba hagytam.
7: Akkor mind a ketten okosak vagyunk?
8: Kérdezte Mazsola. Fülöpke egy darabig gondolkozott, azután megnyugtatta Mazsolát, hogy mind a ketten nagyon okosak. Ennek örültek egy darabig. Később Fülöpkének eszébe jutott, hogy meg kellene nézni, nem nyílik-e már a nyúl domb tövében a hóvirág. Mazsola beszólt Manócskának.
10: Elmegyünk Fülöppel a nyúl dombra!
7: Útközben kerülgesd ki a tócsákat!
8: Figyelmeztette Manócska.
7: Jó!
8: Mondta Mazsola, és szaladt Fülöpke után.
7: Mindjárt a kertajtónál belelépett egy tócsába, amit nem vett észre. A nyúldombig megszámlálhatatlan tócsába lépett bele, de egyet sem vett észre.
8: A dombtetőn még hó volt, de a déli lejtőn már zöldelt a fű.
10: Nézd, Mazsola, mennyi hóvirág!
8: Mutatta Fülöpke a fűben fehérlő virágocskákat.
10: Gyere, szedjünk! Majd meglátod, mennyire örül Manócska, ha viszel neki egy csokorral. A kis hóvirágok a tavasz hírnökei.
7: De olyan rövid a száruk,
8: röfögte Mazsola megvetéssel.
10: Ilyen kora tavasszal még az is szép, hogy egyáltalán kibújnak a földből,
8: magyarázta Fülöpke, és szabora hajladozással szedni kezdte a hóvirágot. Mazsola csak émmel ámmal hajolt le egy-egy szálért. Hazafelé megszemlélték egymás csokrát. Fülöpkéjé szép, dundi, tömött csokor volt. Mazsolájé mindössze néhány rövid szálból állott. A keresztútnál elváltak. Fülöpke a káposztás dőlő felé ment, Mazsola pedig a tökház felé. Mazsola időnként az orrához emelte a hóvirág csokrocskát, és megszaglázta.
10: Kesernyés szaga van,
8: állapította meg. Később felötlött benne az a gondolat, hogy hátha ízre is keserű a hóvirág. Megállt, és rövid szaglálódás után megette azt a pár szálat. Megnyugodva ment tovább, mert ízre egyáltalán nem volt keserű. Manócska már ott várt a Mazsolát a tökház ajtajában. A kismalac csodálkozott.
10: Jé, Manócska, honnan tudtad, hogy jövök?
7: A cuppogásból, magyarázta Manócska. Hallottam, hogy ahány tócsa volt az úton, abban mind beleléptél.
10: Hóvirágot szedtünk Fülöpkével,
8: sietett Mazsola másra terelni a szót.
10: Fülöpke mondta, hogy a hóvirág a tavasz hírnöke.
7: No, és hol a tavasz korai hírnöke?
8: Nézett körül Manócska kértőn.
10: Megette.
8: Szerintem, mondta Mazsola. Manócskának Torkának adta szó. Nem is szólt semmit, hanem hozta a dézsát, és belekészítette a meleg vizet a fürdéshez.
5: Baj, hogy megettem a hóvirágot, Manócska?
8: Kérdezte Mazsola tanácstalanul.
7: Dehogy baj, nevetett a Manó.
5: De most akkor, most te honnan tudod, hogy tavaszodik?
7: Onnan, hogy rád nézek, mondta Manócska. Ennyire csak tél végén, hóolvadáskor képes egy malac összesározni magát.
8: Mazsola csillogó szemmel fordult Manócskához.
5: Akkor egy sáros malac ugyanúgy
7: a tavasz hírnöke, mint a hóvirág,
8: egészítette ki Manócska a félbeszakadt mondatot. Azután beledugta Mazsolát a melegvizes dézsába.
7: Mazsola visított és rúgkapált.
5: De ha lemosod rólam a sarat, akkor már majd hiába nézel rám, Manócska, nem fog eszedbe jutni a tavasz.
7: Hát, legfeljebb nem jut eszembe,
8: mondta Manócska határtalan nyugalommal, és hiába volt minden tiltakozás. Tisztára súrolta a tavasz kis, sáros hírnökét.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
11: 1, 2, 3, 4 kis őzike, hová megy?
12: Elég, hogyha tudom én, tavasz elé futok én.
11: 1, 2, 3, 4 te kis nyuszi, hová megy?
13: Se erdőbe, se rétre, a szép tavasz elébe.
11: 1, 2, 3, 4 te kis madár, vígan légy, olyan szép dajdalójál, szebb legyen a tavasznál.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, mindennapi kenyerünk. Szegény ember dolgát boldog Isten bírja. Voltunk olyan módban is, hogy a koldus is mákos rétest evett nálunk. De járt ránk olyan világ is, hogy még a koldus is nagyúr volt hozzánk képest. Mert annak minden rendes háznál terítettek, de mink bizony csak az éhkopot nyeltük. Hosszú volt az asztal, rövid a vacsora. De még ha azt kérdeztem is, hogy hát ebédre mit eszünk, az volt rá a felelet, háromfélét, kenyeret, haját, bélét. Én bizony jobban szerettem volna, ha csak kétfélét ettünk volna. Inkább ettem volna a kenyérrel szalonnácskát, mint haját, meg a bélét. Jaj, cselédem, simogatta ki édesanyám a szememből a kócos hajamat. A szalonna csak ünnepnap jár az ilyen szegény helyre. Örüljünk neki, hogy a mindennapi kenyerünket megadja a jóisten. Együgyű eszemmel föl nem tudtam érni, mi azon az örülni való. Annál jobban örültem annak, mikor a jóisten először felejtette el megadni a mindennapi kenyeret. Kertész pecsenye lesz a vacsoránk, újságolta édesanyám. Az ám, csak hogy ahhoz a pecsenyéhez nem kellett bicska. Kertész pecsenyének a sült tököt csúfolja a szegény ember. Jó étel az annak, aki szereti, de én hamarosan felmondtam neki a barátságot. Visszakívántam a mindennapi kenyeret. Jaj, lelkecském, sóhajtott édesanyám. Most már a kenyér is nagy úr lett. Elszokott a házunktól. Rossz esztendő járt, mostohán hozta a föld a termést. Amit meghagyott a fagy, elverte a jégeső, leégette a forróság. Az idén aszalt almát termettek az almafák, hajította a sarokba esténként édesapám a csíkos tarisznyát. Az is jó volt nekünk már akkor, a fonnyadt alma. Olyan szűkös volt nálunk a kenyér, hogy egyszer három napig színét se látta. Éhesen ődöngtem az utcánk gyepes árokpartján, mikor a gazdag hamar heverné, rám kiáltott a muskátlis ablakukból. Te, hallod-e? Szakass a malackámnak egy kis papsajtfüvet ott az árokparton. Szép kövérlevelű papsajtok bodorodtak ott, a levelüket megszedtem a malackának, én magam meg teleraktam a zsebemet szép kerek papsajtocskával. Abból lesz én nekem jó vacsorácskám. Gazdag hamar heverné, nagyon meg volt elégedve a munkámmal. Nagy karaj fehér kenyeret adott napszámba. Szeretnél-e mézet a lágy kenyérhez, dióbél? Kérdezte tőlem. De én már nem vártam a mézet. Szaladtam kifelé a kenyérrel, s már a kis ajtóban beleharaptam. De abban a percben eszembe jutott édesanyám, s a falat nem ment le a számon. Lesz öröm, ha hazaviszem neki, gondoltam magamban, s belemarkoltam a papsajtba. Most már sokkal ízesebb volt, mint azelőtt. Édesanyám azonban nem örült meg a kenyérnek. Inkább sírva fakadt, s visszakínálta az ajándékot. Én már megettem a másik karajt, mondtam fülig elvörösödve. Anyám meg azon erősködött, hogy ő is vacsorázott már. Mégpedig bundás gombócot. Az pedig a hajában főtt krumplinak az ünneplős neve. Nem rossz étel az, ha jól megsózza az ember.
2: Ha nem tudod mit,
1: törülgette meg a szemét édesanyám. Eltesszük a kenyeret édesapádnak. Jól esik neki, ha hazajön a szőlőből. Hanem azt már én nem értem ébren. Hamar elnyomott az álom a dús vacsora után. Csak hajnalban ébredtem föl arra, hogy édesapám ellenkezett édesanyámmal. Nem viszem ki a kenyeret, fiam, egyétek meg magatok. Engem ellát odakint ebéddel az öreg eperfa. Minket se kell félteni, apja, erősködött édesanyám, s beletette a kenyeret a tarisznyába. Jó az Isten, ma is ad az annyit, mint tegnap. Hát éppen annyit adott. Papsajtocskát, sárgarépácskát, krumplicskát, de még egy darab sajtocskát is találtunk a láda fenekén. Olyan száraz volt már az, hogy a kés nem fogta. Örült is annak édesanyám nagyon, mert így nekem adhatta. Nekem nem mém bele ez az öreg fogam gyermekem. Még akkor is a sajtot majszoltam, mikor az édesapám hazatért a szőlőből. Vígan csóválta meg a tarisznyáját. Talált ki, cselédem, mit hoztam neked? Mit ugyan, tám fürjecskét? Ugrottam elé lelkendezve. Többet ér ez annál, nagyobb ritkaság is, ragyogott a szeme édesapámnak, és kiszedte a tarisznya csücskéből a nagy kincset.
3: Nézd, e madár látta kenyér.
1: Tulajdon az a karaj kenyér volt, amit én adtam az édesanyámnak, az édesanyám meg neki. Hármunknak mindennapi kenyere. Akkor tanultam meg igazán, mi az a mindennapi kenyér, amiért az Úristenhez imádkozunk.
4: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
5: Csukás Mese Rádió.
6: Sziasztok! De jó, hogy találkozunk. Réka vagyok. Nagyon szeretem a találós kérdéseket. Kitalálni és megkérdezni is. Mostantól gyakran fogunk találkozni, és minden alkalommal megfejtünk egy furfangos feladványt. A mai kérdés így hangzik. Vízen megy, de nem locsog. Úton megy, de nem zörög. Mi az? Na gondoljuk csak át. Vízen megy, de nem locsog. Hajó nem lehet, annak bizony van hangja. De egy falevél szép csendesen úszik a víz tetején. Talán falevél? Nézzük a következőt.

0: Az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hey, jó, a kedvem jó, de jó, mert minden kedden élni jó, és minden szerdán, szombaton, és minden más.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Gőz László vagyok. Annak idején 7 évesen bekerültem egy olyan iskolába, ahol minden nap 2 énekóránk volt, és hetente 3 hegedű óra. 8 évig az egész életem a zene körül zajlódott, így aztán felnőtt koromban zenész lettem. Ma 70 évesen is azt vallom, hogy csuda dolgok vannak a világon, de a zene akkor is szól a fejemben, ha csend van. Hallgassátok szeretettel a következő meséket. Móra Ferenc, Cini, Cini, Zene, Zene. Kapun innen, küszöbön túl, éppen a pici kutya kastélya mellett virágszemű gyöngyöm Gyuszival találkoztam valamelyik reggel. Hová megy bácsim? Kérdezi tőlem. Kis hóba, nagy sárba megyek a vásárba, okosítom föl. Bizony, vesztemre tettem, mert gyöngyöm Gyuszi mindjárt belém csimpeszkedett, mint hajnalics kavirág a kútágasba. Bácsim, hozzál nekem valami szép ongorát abból a vásárból. Olyant hozzál, mint a Pannika babáé, amelyik akkor is nagyot szól, ha kicsit ütik. Jaj, pajtikám, cirókáltam meg a prémsapka aló kikukucskáló szőkehaját. Az ongora nem szegény embernek való muzsika. Hát mi való a szegény embernek, bácsim? Hegedű. A hegedű még nem szólt, de gyöngyöm Gyuszi már táncolt. Jaj, bácsim, az lesz csak az igazi szép muzsika. Annak még vonója is van, igaz-e? Hát akkor hegedűt hozzá nekem, bácsim. Hát a hegedűért nem messze kellett menni, csak a konyhára visszafordulni, az etel szobalányt megkérni, hogy adja elő a cirokseprűt, a kisbicskát elővenni, a cirokseprűnek 2 szálát levágni, és már készen is volt a vadonatúj hegedű. Mégpedig vonóstól. Melyik neki a vonója? Tudakolta gyanakodva kökény szemű kispajtásom. A vonója melyik? Zavarodtam meg egy kicsit. A vonója mindig az, amelyiket felülről húzod. Éppen azért különb hegedű ez, mint a többi, mert ennek mindegy, hogy a hegedűt húzod-e a vonón, vagy a vonót a hegedűn. Gyöngyöm Gyuszi, még most sem voltam benne bizonyos, hogy nevetni kell-e, most vagy sírva fakadni. Miért különb a hegedű ez a többinél, bácsim? Hát van másforma hegedű is? Hát ez micsoda hegedű, bácsim? Ez a valódi cirok hegedű. Ilyennel húzzák a tündérek, sehol sincs országban, neve nincs királynak a fülébe, és az senki hallja nótát. No, erre egészen megnyugodott Gyuszi, meg is békült, különösen, ahogy végighúzta egymáson a 2 cirokszálat, és meghallotta, hogy milyen szépen szól az. Olyan szépen szólt, hogy mind a 32 fogam táncra kerekedett tőle, el is hordtam az írhát sebesen, még a táján

0: is a szépen szóló hegedűnek. Hát délben, ahogy hazaérek, már a kapuban hallom a gyönyörű muzsikát. Körülnézek, mert sehol sem látom a gyuszi aranyaját villogni. Hát Ili baba ül a küszöbön, az mulatja magát a valódi cirokhegedűvel. Hej, Ili baba! Csípem pirosra a gömbölyű képét. Hol szerezted ezt a tündérhegedűt? Elcseréltem gyuszikával. Vallotta nagy ilyetten Ili baba, s ugyancsak kotródott befelé a bohóka. Attól félt szegényke, hogy most mindjárt visszaveszem az ajándékhegedűt. Ahogy felérek a lépcsőn, akkor meg a mici cica szalad elében, kegyetlen miákolással, tüzel a szeme, mint a parázs, égnek áll a szép fehér szőre. Hej, egér meg a farka, kibántotta ezt a szegény párát. Nem bántotta azt senki, csak azért unta meg az életét, hogy Gyuszika reggel ott a süvöltözött azon a nácsipon, amiért Ili babának nekiadta a cirokhegedűt. Süvöltöztem én is, de nem ért az semmit. Nem lehetett ott szót érteni a gyönyörű muzsikától. Még délutáni álmomban is, mint a éles náddal hasigatták volna a fülem. Legédesebb álmomban arra ébredtem fel, hogy az egyik küszöbön Gyuszi sivítatja a sípot, a másikon Ili baba zengeti a hegedűt, a Mici meg a tetőn kiabálja, hogy jaj, de szép ez! El is kotrottam hazúról hamaros, s búcsúzóba meghúztam Gyuszi gallérját. Jaj, de megörülnék neki, ha nácsipot is elcserélnéd valakivel, mire hazajövök. Gyuszi pedig nem az a gyerek, aki ne igyekezne örömet szerezni a bácsikájának. A nácsipot nekiadta a Béluskának egy körte muzsikáért, s ahogy uzsonnára hazaértem, cincogott a hegedű, sikoltott a síp, rikoltott a körte muzsika, miákolt a Mici, vonyított a Pici, és egyszerre csak tűzoltó trombita is megharsant az ablakunk alatt. Azt hitték az arajárok, tűz van nálunk, azért van az a nagy zenevona, és mindjárt segítségünkre küldték a tűzoltókat. Így van az, mikor a szegény ember gyereke olyan nagyon szereti a szép muzsikát, aki még ezeknél is szebbet tud, annak a nyáron faragok tök szárdudát.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
1: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy aprócska, mégis nagyon fontos dologra gondoltam. Így szól a találós kérdés. Ez egy kicsi, fémből készült tárgy, és furcsa kis fogai vannak. Ha vele elfordítasz valamit, az kinyílik, vagy bezárul. Sokszor csörög a zsebben, mert egymás mellett laknak. Házak, kapuk, ajtók barátja. Mi lehet ez? Bizony, a kulcs. Nagyon ügyesek vagytok. Én mindig nagyon vigyázok a kulcsaimra, nehogy elhagyjam őket. Képzeljétek, nekem rengeteg kulcstartóm is van, amiből az egyik süsüs. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok, Csukás Mese Rádió.
3: A kis sáska

0: lakik oda benn.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Csukás Meserádió.
3: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, hamarosan nagymamája is leszek egy kisfiúnak, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. Janina Porozsinszka, a szeles idő. Átdolgozta Sebők Éva. Fűzfalván mindenki a szelet szitta. Öregapu azt panaszolta, hogy fütyül a kürtőben. Öreganyó, hogy sövít odakünn. Az öreg kondás, hogy befúj az ablakrésen. A sánta pietrek, hogy letöri a virágait. Csak a kis Marcinak tetszett a szél. Mamuskám, de szépen fütyül ez a szél. Gonosz az angyalom, miatta nem lesz termés az idén. Messze sodorja a porzószálakat, mindent tönkretesz. Kenyerünk se lesz. Adjon egy karéjjal, mamuskám, jutott Marci eszébe a kenyérről, hogy éhes. A szél pedig elmenekült a faluból, ahol mindenki csak rosszat mondott rá, s így töprengett. Az bizony igaz, hogy csak sövítek, meg vonítok, de mit tegyek, ha nem tudok énekelni? Ment a kakashoz, hogy tanítsa meg énekelni, de az csak kukorékolt. Ment a békához, az meg csak brekegett. S hát egyszer csak megpillantott egy madárjesztőt az apföldön, de nem ám akármilyet. Gyönyörű kisasszonynak volt öltöztetve, kalapja volt meg selyem szoknyája. Büszke is volt, annyira, hogy szegény szél a közelébe sem mert menni. Elsietett az orgonabokorhoz, illatot kért tőle, hogy méltó módon közeledhessen a szép kisasszonyhoz. Futott, száguldott vissza, hogy el ne illanjon az illata, odarontott, perdült a kisasszony elé, de jaj! A nagy sietségben letépte véletlenül a szép kisasszony kalapját. Léggömbre fújta fel a selyem szoknyáját. Az meg persze ettől úgy megsértődött, hogy szóba se állt vele. Szegény szél nagyon elszomorodott. Baktatott vissza a falu felé, s hát látja, hogy a lentföldön Marci édesanyja hajlunk dolgozik, fiacskájának meg nagy kendőjéből függőágyat kötött a fűzfa két ágára, abban szendergett a gyerek. Ó, hát alszik ez a kedves kis Marci, gondolta a szél. Az egyetlen az egész faluból, aki szeretett, elringatom, hadd álmodjon szépeket. S lágyan, lassan fújdogálva ringatta a függőbölcsőt. A gabona meg csak erre várt. Kitárt a zöld virágait. Földre hullajtotta porzószálait. Ünnepélyesen, enyhén susogva felvetették fejüket az ezüst kalászok. Marci pedig aludt, aludt, és nem tudott semmiről semmit.
4: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Égből pottyant mesehallgatók, nagymamák, édesanyák és gyerekek. Döbrente Ildikó nénye, égből pottyant meséiből hallgassátok meg azt, amelyik Afrikában játszódik. Felolvassuk Ildikó nénye és én, Levente Péter bátyó.
3: Durci.
4: Hol volt, hol nem volt, a messzi Afrika legmélyebb tavában élt csíkos bölcsőszájú anya és 100 porontja. Mind a 100-nak saját kicsi bölcsője volt anya nagy bölcsőszájában.
2: Ha a kicsinyek aludtak a bölcsőkben, csíkos anya is szundikált. Ha a kicsinyek virgonckodtak, anya is mosolygott. Ha a kicsinyek túlságosan is mozgolódtak, anya szelíden megmozgatta az állkapcsát, s azzal helyreállt a rend.
4: Délutánonként csíkos anya kiúszott kicsinyeivel a tó mélyi játszótérre. Kinyitotta bölcsőszáját, mint egy nagy kaput, a porontyok kiözöllöttek rajta, és már is játékba kezdtek. Kergetőztek, bujócskáztak, légbuborékokkal labdáztak. Csíkos anya mosolyogva gyönyörködött gyermekeiben. Csak a legkisebb porontj ellenkezett.
5: Nem kergetőzöm, mert megfogtok. Nem bujócskázom, mert megtaláltok. Nem labdázom, mert a légbuborék csak az enyém. Nem játszom, nem játszom.
4: Nem is játszott vele senki. Este csíkos anya újból kitátotta bölcsőszáját. Ez azt jelentette, hogy ide, ide. A porontyok beözönlöttek rajta, és anya elindult velük hazafelé. A kicsinyek a bölcsőkben is folytatták a játékot. Hol egyik, hol másik bölcsőjébe bújtak, ugráltak, kergetőztek. Csíkos anya mosolyogva tűrte gyermekei símogató hancúrozását. Csak a legkisebb porontj ellenkezett.
5: Az én bölcsőmben ne jöjjön senki! Az én bölcsöm csak az enyém. Nem játszom, nem játszom.
4: Addig ellenkezett, addig durcáskodott, míg a testvérei elnevezték Durcinak.
2: Egy nap csíkos család mellé új család érkezett a játszótérre. Pöttyös anya és porontjai. A két anya kitátotta bölcsőszáját, a csíkos porontyok, pöttyös porontyok kiözönlöttek rajta, és már is játékba kezdtek.
4: A porontyok kergetőztek, bujócskáztak, labdáztak, az anyák tereferéltek, mindenki jól érezte magát. Csak Durci durcáskodott.
5: Ez nem ér, velem nem törődik senki. Nem játszom, elmegyek.
2: Talán el is ment volna, ám ekkor a legsötétebb hínár mögött kavarogni kezdett a víz. Kavargott, kavargott, majd feltűnt egy ragadozó hal. Lassan úszott a játszadozó kicsinyek felé.
4: Ide, ide! Tátogtak rémülten az anyák. A porontyok villámgyorsan abbahagyták a kergetőzést, és suhantak a védelmet jelentő bölcsőszájakba.
2: Durci is menekült, olyan gyorsan úszott, mint még soha életében. Már bent volt anya szájában, de ilyettében háromszor körbe úszta a gyerekszobát, mire megtalálta a maga helyét. Még soha nem örült így a saját kis bölcsőjének.
5: Enyém a legjobb bölcső. Bemegyek és benne is maradok, gondolta.
4: Ám a bölcsőben már volt valaki.
5: Ez nem ér! Ez az én bölcsőm! Menj innen, nem játszom! Sivította Durci.
4: Jaj, de mókás vagy! Gyere ide mellém, elférünk ketten is! Bukkant elő egy fejecske a bölcsőből.
2: Durci akkor látta, hogy a bölcsőben egy pöttyös porony kuporog.
4: Ne oda menj, hozzám gyere, itt is van hely, gyere, gyere! Hallatszott innen is, onnan is.
2: Durci nem akart hinni a szemének, minden bölcsőből egy-egy pöttyös porony integetett az uszonyával. Semmi kétség. Ilyettében pöttyös anya gyerekszobájába menekült.
5: Ez nem ér! Ezek itt idegenek, nem játszom, én hazamegyek,
2: sírta el magát Durci.
4: Ne sírj, Csíkoska, ne félj tőlünk, van itt hely bőven, holnap hazaviszünk, vigasztalták versengve a pöttyös porontyok. Aztán sorsot húztak, hogy ki mellett aludjon a csíkos csemete.
2: Durci csodálkozva érezte, hogy milyen jó érzés, ha mellé bújik egy másik porony. Békésen aludt reggelig.
4: Másnap a játszótéren csíkos anya boldogan ölelte magához elveszettnek hitt legkisebb porontját, Durcit. A testvérek is örömmel táncolták körül, ám amikor elkezdődött a játék, óvatosan, tisztes távolságba húzottak tőle.
2: Durci elkapott egy légbuborékot. Repül a labda, kijátszik velem. Kapd el, dobd el, ír a nevem.
4: A csíkos testvérek csodálkozva bámultak legkisebb testvérükre, ám nem sokáig csodálkoztak, inkább akkora labda csatába kezdtek, amilyet még nem látott a tó mélyi játszótér.
2: Csíkosok játszottak pöttyösökkel, pöttyösök csíkosokkal, és attól kezdve így ment ez napról napra, délutánról délutánra.
4: Este elköszönt egymástól a pöttyös csapat meg a csíkos csapat, és folytatódott a játék csíkos anya bölcsőszájában. Kergetőztek, hancúroztak bölcsőről bölcsőre a csíkos testvérek, egészen addig, míg csak anya szelíden meg nem mozgatta az állkapcsát. Akkor elnyugodtak, s aludtak reggelig.
2: Aludt Durci is a saját bölcsőjében, vagy egy másikban. Egyedül, vagy egy csíkos testvérkéjével.
4: Aki nem hiszi, szálljon le a távoli Afrika legmélyebb tavának fenekére, és nézze meg, hogy igazat meséltem-e.
2: Így volt?
4: Nem így volt.
3: Égből fottyant mese volt.
1: Csukás Mese Rádió. Olvadás. Amikor tavasz hercegnő kopogtat tél úrfi ajtaján, s bejelenti neki, hogy ideje továbbállni, kezdetét veszi a felmelegedés. A felmelegedés egyik jele pedig az olvadás. Ti tudtok olyat mondani, ami a melegben elolvad? Például a jégkrém. A szegény hóemberkék is ilyenkor teljesen lefogynak, majd eltűnnek, mintha egy varázslat volna az egész. A vastag jégtáblákon télen sokan szeretnek csúszkálni. A végnyabbakat meg valamilyen érthetetlen módon sokan szeretik betörni. No de ezek tavasszal mind eltűnnek. Akár csak a fákról és a háztetőkről lelógó hosszú jégcsapok, amelyek a napfényben úgy csillognak, mint a hókirálynő koronája. Ahogy olvad a hó, a folyókban egyre több lesz a víz. Ilyenkor a bokrok, a fák, a virágok és a fűszálak is felfrissülnek, hiszen az olvadás miatt rengeteg vízhez jutnak. Nem csoda, hogy azonnal nőni kezdenek. Ebben persze segíti őket a napfénye is. Ilyenkor én csak a szép hószobrokat sajnálom. Na de, se baj, jövőre építhetünk újakat. Most viszont örüljünk a meseszép tavasznak. Csukás Mese Rádió.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

az üres palacsinta. A palacsinta készítés nagyon komoly dolog. Annyira komoly, hogy hosszú-hosszú évekig kell gyakorolni, amíg valaki megtanul olyan finom, vékony és puha palacsintát sütni, ami után még az is megnyalja a 10 ujját, aki nem szereti. Egyszer élt egy nagymama, akinek számtalan fia és lánya, és még annál is több unokája volt. Ez a nagymama olyan palacsintát sütött, hogy annak égen földön nem volt párja. Nem csak a fiai és a lányai, és a megszámlálhatatlanul sok unokája szerette nagyon a palacsintáját, hanem még a messze földről érkező vendégek is, akik csak a nagymama palacsintája miatt keltek útra. A nagymama bizony nem bízott semmit a véletlenre. Maga fejte reggelente a tehénkéjét, ami a tejet adta, maga szitálta a lisztet, és a saját tyúkolja vidám tyúkocskái adták a hatalmas tojásokat. És hogy mivel töltötte meg a gyönyörű aranysárga palacsintákat? Hát a saját készítésű lekvárjaival, amiket szintén ő főzött hatalmas lábosokban. Vagy a hazai csokoládé és mogyoró krémmel. A kamrája polcai csak úgy roskadoztak a szebbnél szebb, édesebbnél édesebb lekvároktól, szószoktól és befőttektől, amiket katonás rendben tartott, nehogy véletlenül összekeveredjenek. Egy szó is több a soknál, ez a nagymama mindenkit le tudott venni a lábáról a világ legfinomabb palacsintájával, kivéve az egyik unokáját, aki olyan válogatós volt, hogy igen nehéz volt a kedvében járni. De a nagymama csak nem adta fel. Kísérletezett minden nap, hogy vajon milyen ízű palacsinta lenne a finnyás unokája kedvence. De sem a csokis, sem a magyarós, sem a vaníliás, sem a szilvalekváros, a baracklekváros, a szederlekváros, az eperlekváros, a csipkebogyólekváros, de még a mennyei bodzalekváros sem tetszett a kis válogatósnak. Nem finom, mondta mindegyik után, és eltolta a tányért. A nagymamát nagyon bántotta a dolog. De nem volt ám minden nap ideje arra, hogy kikísérletezze a tökéletes palacsintát a válogatós unokájának. Annyian jöttek hozzá minden nap palacsintázni. Egyik nap aztán hatalmas tömeg érkezett, amit a nagymama először nem is tudott mire vélni. Majd hirtelen eszébe jutott, hogy ez a sok ember bizony az ő születésnapját jött megünnepelni. Nosza gyorsan fel is kapta a fehér fodros köténykéjét, hogy ellássa az egész hadsereget palacsintával. Akkora tüzet rakott a konyhában, hogy csak úgy izzottak a serpenyők, és akkora tálban keverte a tésztát, hogy létrára kellett állnia. Még a fiai és a lányai is besegítettek a nagy konyhai sürgésforgásban. Hordták kannaszám a tejet, kosárszám a friss tojásokat, és lapátolták a lisztet a nagymama táljába. Az unokák pedig a lekvárokat és krémeket hozták a kamrából. Odakint a kicsi ház előtt, a kertben ünnepi asztalt terítettek, és szűken ugyan, de mindenkinek jutott hely. A vendégek türelmetlenül és éhesen várták a jobbnál jobb palacsintákat, amiket hatalmas tálcákon hordtak körbe. A válogatós unoka pedig korgó gyomorral nézte az ablakból az ünnepséget. Annyira nem szerette a palacsintát, hogy még a nagymamáját sem köszöntötte fel. A vendégek, a fiúk, a lányok és a többi unoka pedig csak falta-falta a palacsintát, amíg le nem ment a nap. Amikor beesteledett, színes fényeket gyújtottak, és várták a tortát. És bizony a torta sem készült másból, mint rengeteg egymásra halmozott, kerekre töltött palacsintákból, amiknek a tetejét hófehér tejszínhab és megannyi színes gyertya borította. Mindenkinek pont egy szelet jutott belőle. És a vendégek mind egyetértettek abban, hogy ennél finomabb palacsintát bizony még soha életükben nem ettek.
Mire vége lett az ünnepségnek, és a vendégek felkerekedtek, a nagymama fáradtan rogyott le a konyhaszékre, és végignézett az üres tálakon, lábosokon és üvegeken. Egy kanál tészta és egy késhegynyi töltelék sem maradt. Egyetlen egy üresen maradt palacsinta árválkodott csak a konyhapulton, amiben már nem jutott töltelék. De a nagymamának nem volt szíve kidobni, mert mindegyikbe belesütött egy darabot a lelkéből is. Egyszer csak kinyílt a konyhajtó, és megjelent a válogatós unoka. Észrevette az üres palacsintát, odasonfordált a tálhoz, és csípett belőle egy egészen pici darabot. Amikor megkóstolta, kikerekedtek a szemei. Nagymama, kiáltotta, ez tényleg a világ legfinomabb palacsintája, és nekem bizony így üresen ízlik a legjobban. Azzal a nagymamája nyakába borult, és össze-vissza csókolta. A nagymama pedig boldogan nevetett, hogy végre ezt a talányt is sikerült megoldania. Onnantól kezdve és azóta is együtt palacsintázik az egész boldog család.

Olen. Ahogy sokféle ember él a földön, meg annyi fajtája van a virágoknak és bokroknak, melyekről számtalan történet szól. Ez a mese most a Len életét meséli el, és higgyétek el, gyerekek, sokat tanulhatunk tőle. Nagy táblákban nőtt a Len a mezőn. Szomszédja volt a búza, kettejüket magas sövény választotta el, melyet sövénykarók tartottak. A búza nagyra volt magával, hiszen belőle készítik a lisztet. Oda se figyelt a kis Lenre, de az nem bánta, boldog volt egymagában. Nem csak karcsú alakom, szép halványkék szirmaim is vannak, sőt, még hasznos is vagyok, hiszen annyiféle dolog készülhet belőlem, vélekedett a Lenvirág. Csak várd ki a végét! Figyelmeztették a sövénykarók, akik sok mindent láttak már életükben, hiszen évek óta álltak ott. Hamarosan téged is lekaszálnak, ami nagyon fájdalmas. De a Len nem csüggett, bizakodva tekintett a jövőbe. Biztos vagyok benne, hogy csodás dolgoknak leszek részese, és sok örömet okozok még másoknak. Eljött a nap, mikor a Lent betakarították. Ahogy a sövénykarók megjósolták, nagy fájdalmakkal járt. De ő összeszorította fogait, és tűrte, mert biztos volt benne, hogy ezután jó dolgok következnek. Hanem ezután csak még nagyobb fájdalom következett. Vízbe áztatták, majd megfulladt szegényke, de kitartott. Ami most következett, még az eddigieknél is borzasztóbb volt. Tűzparázs fölé lógatták, hogy kiszáradjon. De a bátor Len csak állta a forróságot. Mindennek megvan az ára, gondolta. Ezután már csak valami szép jöhet. Igaza is lett. De előtte még egy próbát ki kellett állnia. Húzták, vonták, széjjel tépték, rostjai sajogtak, darabokban volt már. Akkor elkezdték tekerni, sodorni, fonni, szövőszékbe tették, és ott kínozták. Végül nagy fehér vászon kerekedett belőle. No, igen, ezért megérte a sok szenvedés. Milyen szép fehér lettem, erős és hatalmas! Örvendezett a Len. Elkerült a varrónőhöz, aki kiterítette egy asztalra, és végig simította. Tetszett a Lennek a törődés, ám akkor előkapta a varrónő a tűt, ollót s a cérnát, és vagdosta a vásznat, szurkálta a tűvel. Végül egy tucat fehér nemű készült belőle. Olyan szépek, hogy egy herceg kisasszony is megirigyelné őket. Ekkor volt csak igazán elégedett a Len. Micsoda pompa! Teltek múltak az évek, végül előregedett, megkopott, kilukadt. Akkor szétvágták őket, de a Len szinte örült ismerősének az ollónak, és tudta, hogy életének egy új szakasza kezdődik. Újfel beáztatták, forró vízben kifőzték, és száradni akasztották a tűz fölé. Hanem ekkor már egy új anyag volt. Papír. Kíváncsi vagyok, mi leszek most. Könyv, újság, ki tudja, talán díszes ajándékot csomagolnak majd belém. Egy ifjú íróhoz került, aki csodás történeteket írt rá. Na hát, ezt a megtiszteltetést annyi év szolgálat után ismét hasznomat látják. Elvitte az író a nyomdába a kéziratot, ahol sok száz, vagy talán ezer könyvet is mintáztak róla. Mikor végeztek,
Az író hazavitte a papírköteget, és gondosan elhelyezte polcán a többi papír és könyv között. Ott töltötte a következő évtizedet. Sok barátra lelt, sokat forgott az író kezében is. Ahogy telt az idő, elöregedett. Lapjai megsárgultak, néhol el is szakadtak. Az illata is megváltozott. Egy alkalommal, mikor a kandallóban tüzet raktak, levették a polcról a papírköteget is. Gyerekek ültek a tűz körül, figyelték, hogyan ég a fa, hogyan ízzik a parázs vörös fénye. Egyszer csak az író felkapta a papírost, és a tűzre dobta. A gyerekek pedig figyelték, hogyan kap kékes-sárga lángra, és a pernye, ami maradt utána, még sokáig szállt a levegőben, hogy végül a kandalló alján megpihenjen. Így ért véget a Len élete, ami valóban tele volt izgalommal és új élményekkel. Sokat láthatott, mert végig kitartott, és bizalommal fordult minden új dolog felé.

Csukásmese Rádió. Képzeljétek, tegnap egy egészen apró kislánynak megtanítottam a tavasz hónapjait. Aki tudja közületek, mondhatja velem. Március, április, május. Írtam is hozzá egy megjegyzős mondókát. Első a március. Megszületett pár cicus. Második az április. A tavasz ravasz, de nem dilis. Harmadik a május. Aranykapun átfuss. Na akkor még egyszer. Minden évszakhoz 3-3 hónap tartozik, így a tavaszhoz is. Mi is volt a tavasz 3 hónapja? Március, április, május. Bravo! Csukásmese Rádió.

0: Ahogy letelt a négy esztendő, mind a négy testvér ott állt a keresztútnál, kiki a maga tudományával. Elhatározták, hogy hazamennek, és bemutatják apjuknak, mihez értenek. Hogy örült az apjuk, mikor meglátta őket? És meséljetek, derék ember lett belőletek? Kérdezte a szegény ember, és azok sorjában elmesélték, hogy telt a négy év. Mikor befejezték, az öreg kitalálta, hogy tehetné próbára őket. Kimentek az udvarra, és az öreg rámutatott egy fára. Na, azt mondd meg nekem, hány tojás van a szarka fészkében? Csillagász elővette a távcsövet, és megszámolta. 5. Akkor a legidősebb fiúhoz fordult. Hozd le nekem őket, úgy, hogy senki, de még a rajtuk ülő madár se vegye észre. A fiú óvatosan, hangtalanul felmászott a fára, és egy szempillantás alatt észrevétlenül kilopta a szarka alól a tojásokat. Édesapja fogta az 5 tojást, és letette őket a fa alatt álló asztalra. Majd odaszólt a harmadikhoz. Na most te következel. Lőd le őket egy lövéssel. A fiú egy mozdulattal eltüntette az összeset. Most az utolsó fiún volt a sor. Vard össze a tojásokat, de a csibéknek egy hajuk szála sem görbülhet meg. És a fiú éppen így tett, majd mikor végzett, a tolvajbátyja visszatette őket a fészekbe. A szegény ember nagyon büszke volt a fiaira. Mindegyik alaposan kitanulta a választott mesterséget. Így érdekeltek ezután 5 a szülői házban. Aztán egy napon nagy veszedelem történt. A 7 fejű sárkány betört az országba, és elrabolta a szépséges királynőt. A király kihirdette, hogy bőségesen megjutalmazza azt, aki megmenti édeslányát. Nagy hír hallatán a testvérek összedugták a fejüket, és közben a második, a mindent látó távcsövével megkereste a király kisasszonyt. Meg is találta. A végtelen tenger közepén egy sziklán raboskodott. Ha nekünk nem sikerül, ugyan kinek? Menjünk hát, s keressük meg! Azzal útnak indult a 4 testvér a palotába, hogy egy hajót kérjenek a királytól, amivel szerencsét próbálhatnak. Amint megkapták a hajót, a fiúk elindultak a sziget felé. Mikor már a közelében jártak, a vadász megpróbálta lelőni puskájával a sárkányt, ám félt, hogy elhibázza, és a királylány épsége bánja. Ezért közelebb vitorláztak a parthoz, és a legidősebbik ellopta az alvó sárkány mellől a királylányt, miközben a fene vagy csak horkolt. Na, ez könnyen ment. Ám miközben hazafelé úsztak, a sárkány felébredt, és egy-kettőre utolérte őket. Száncsapásaival akkora hullámokat keltett, hogy majdnem mind a vízbe estek. A vadásznak sikerült megcélozni az állatot, és egy pillanat múlva már holtan zuhant a levegőben. A sárkány teste épp a hajóra esett, és darabokra szaglatta. Néhány deszkát sikerült megmenteniük. A legkisebbik testvér pedig tűvel és cérnával egy tutajt eszkábált nekik. Ezután már könnyen hazavesztek. Mikor megérkeztek, azt mondta a király. Állom a szavamat, egyik őtök megkaphatja a lányomat. Ám a testvérek nem tudtak megegyezni, és mivel igen szerették egymást, a királylány helyett a birodalmat választották.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a pici rovar piros ruhát hord fekete pöttyökkel. Néha a kezedre száll, és ha kedvesen fújsz rá, elrepül. A kertekben sokan szeretik, mert segít megvédeni a növényeket. Sokatoknak az óvodában ez a jele. Szép kis állat, de nem olyan könnyű lerajzolni. Mi lehet ez? Igen, ez a

Katica bogár. Mindig örülök, amikor találok egy katicát. Olyan aranyosak. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

Kerek egy ég alatt, kerek egy istenfa, kerek egy istenfának szép 12 ága. 12 ágán 52 virága. 52 virágán egy kis aranyalma. Aki kitalálja, jöjjön velem táncba.

0: Móra Ferenc, a béka pásztor, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
1: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója, az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért, a nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam örletni a malomba, én talicskáztam haza a szőlőből a cseresznyét, s mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját, nekem kellett utána bujdokolnom a 7. utcába. No, az igaz, hogy nem esett hiába a lótásfutás. Édesapám mindig megdicsért érte, ha jó kedvében volt. Derék gyerek vagy, sokra viheted, még szokta mondogatni. Ha jól igyekszel, még kengyelfutó is lehet belőled. Egyszer azt találtam mondani erre a biztatásra, hogy nem kengyelfutó leszek bizén, hanem hídpénzszedő. Hát, ugyan miért szeretnél hídpénzszedő lenni? Nézett rám csodálkozva édesapám. Azért, mert annak nem kell szaladozni. Egy helyben ül reggeltől estig, helyébe viszik még az ennivalót is. Nem szólt erre semmit az édesapám, hanem ebéd után megfogta a kezem, és kivezetett a kertbe. Gyere, mutatok valami szépet. Bizaz pedig nem valami szép volt, amit mutatott. A ribiszke bokor tövében egy békácska kukucskált ki a moha közül. Éppen csak a barnás fejecskéje látszott meg az egyik lába. Vigyázz, el ne ugrasd, rántott vissza édesapám, hogy közelebb hajoltam volna hozzá. Ugyan mi nevezetes van ezen az Isten adta békán, hogy ilyen féltős, tűnődtem magamban. Megtudtam mindjárt. Édesapám letessékelt az öreg bodzafánk alá, szemben a békácskával, és kiadta a parancsot. Úgy ülj ezen a helyen, mint a hídpészszedő a bódéjában. Meg sem moccanj addig, míg a békácska el nem ugrik a helyéről. Ne félj, helyedbe hozzák az azsonnát. Ezzel édesapám otthagyott, én meg elnevettem magamat, hiszen mire ő beér, akkor a békácska a szomszédék kertjében számolgatja a legyeket. No, ez valami hídpészszedő béka lehetett, mert meg sem moccant. Káprázott bele a szemem, annyi ideig rajta tartottam, de a békula még csak nem is pislantott. Ez az ostoba állat bizonyosan alszik, gondoltam magamban, s addig lestem az ébredését, míg magam is el nem aludtam. Álmomban hídpészszedő voltam, s olyan sokszor kinyújtottam a karomat, hogy utoljára már elhalt bele. Az ám, mert a legyeket kergettem el vele magamról. Arra ébredtem föl, hogy az egyik nagyot csípett rajtam, s az zümmögte a fülembe. Vigyázz, hé, mert a békás vám nélkül ménált a Tiszán. Ilyetten ugrottam föl, de bizony a békácska még mindig állt azt az egy helyet. Hanem az uzsonnám már ott volt mellettem a füvön. Mekkora mézes kenyér, hogyha a lábamra ejtem, eltörik. Pedig a hídpészszedőnek is szüksége van ám a lábára. Na nem is ejtettem le a mézes kenyeret, hanem leküldtem még a mesztelennyét is. Lassan morzsoltam, hogy tovább tartsom, mert untam már magamat nagyon. Elzsibbadt minden porcikám. Nem adtam volna egy körte muzsikáért, ha beszaladhatok édesanyámhoz. Az ám, de a békámnak nem volt szaladhatnékja. Nem annak még csak ozsonnázhatnékja se. Bizonyosan nagyon beebédelhetett délben. Az utcánkban pedig nagy riadalom támadt, dopperget, dudanyekerget, bizonyosan medvetáncoltató járt arra. Elfutott a méreg, mikor eszembe jutott, hogy minden pajtásom ott ugrándozik most. Mérgemben elkaptam egy legyet, s odahítottam a békának. Ennek már csak utána kap a lustája. Rá se nézett bizaz. De még azt is eltűrte, hogy a legyet a feje tetejére ültessem tornászni. De ez már csak ugyan kihozott a sodromból. Megállj, hékás, majd megugratlak én, gondoltam magamba, s egy bodzafággal megsúnyítottam a békácskát. Indulj, békula! Nem indult az most se, csak a feje tört le. Az ám, mert töltött csokoládé volt az egész békácska. Ezért nem volt szabad közel mennem hozzá, hogy rá ne ismerjek. Úgy álltam rajta bosszút, hogy megettem még a körmehegyét is. Aztán beoldalogtam az udvarba, de már a szobában szégyeltem bemenni. Én nem mentem be, de édesapám kijött, s csodálkozva kérdezett. Nini, vége a békapásztorságnak. Vége, hajtottam le a fejemet. Megunta a béka az egy helyet? Én untam meg, édesapám. Hely, fiam, hát még ha hítpészszedő lesz belőled, veregette meg édesapám a vállamat. Többet aztán sose panaszkodtam, hogy sok a szaladozni valóm.
0: A Béka Pásztor című mesét hallottátok.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Szacsvai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. A szélkakas, lengyel mese. Fiú, fiú, fütyülte a város fölött keringő szél, s ráfújt a tornyon büszkélkedő szélkakas aranyozott szárnyára. A szélkakas megperdült a tengelyek körül, és vidáman csikorogta. Hej, hó, hopp! Bádog háta csillogott a napban, festett szeme vidáman ragyogott. Gyönyörű idő van ma, gyönyörű idő, s milyen meleg déli szél fújdogál örvendezett hangosan. De senki se hallotta, mit mond, hiszen a torony csúcsa fenn volt a magasban. Nem akarná valahova lejjebb jönni? Érdeklődött a szél. A piac téren például a fogadós nyilván szívesen kirakna cégtáblának. Ha akarod, szívesen lelöklek innen, jó? S már fújta is teljes erejéből. Nem, nem, hagyj! Tiltakozott a szélkakas, hevesen csapkodva bádog szárnyával. Semmi kedvem a piactéri fogadóban lakni. Itt akarok maradni fenn a tornyon, itt érzem jól magam, ahonnan beláthatom az egész várost. Ekkor azonban hirtelen torkán akadt a szó, mert valami váratlanul oldalba vágta. Egy fecske volt. Bocsáss meg, pajtás, menteketőzött a fecske, nem akartam. Letelepedett a toronyra, s így csivitelt tovább. Tudod, mi újság? Beköszöntött a városba az ősz. Tudom, bólogatott a szélkakas. Látom, hogy elsárgultak a külvárosi kertek, meleg zekéket árulnak a piacon, s a gyerekek reggelenként iskolába mennek. No látod, vágta rá a fecske. Mi fecskék ilyenkor ősszel mindig vándorútra kelünk, átrepülünk a tengeren, melegebb vidékre. Neked is van szárnya, gyere velünk! Nem megyek, rázta meg a szélkakas aranyozott taraját. Itt maradok a tornyomon. De nem sokára itt a tél, kiáltotta rémülten a fecske. Bádogból vagyok, nem árt nekem se a fagy, se a hó, nevetett a szélkakas. És milyen szép télen a város, különben is. Honnan tudnák az emberek, merről fúj a szél, ha én nem mutatnám meg nekik? Ez igaz, helyeselt a fecske. Akkor hát, Isten áldjon, pajtás, és elröppent. Viszont látásra tavasszal, kiáltott utána a szélkakas, de még jóformán ki sem mondta az utolsó szót, már is büszke jobbra átot csinált, mert a szél táncosan ráfüttyentett. Fiú, fiú!
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Volt egyszer egy kis falu, és abban a faluban élt egy szép fiatal leány. Egyik reggel hozzákezdett, hogy kimossa az összegyűlt szennyest. Levitte a ruhákat a patakra, beáztatta, beszappanozta egyiket a másik után, súlykolóval megcsapkodta őket, öblítette, csavarta, majd miután kész volt, visszaballagott a házukhoz, és hozzákezdett teregetni.

vidáman teregetett, közben még dalolt is. Meglátta őt a szomszédban lakó idős bácsi, aki éppen vízért indult a kútra, elmosolyodott, letette a vödröt, és elindult a lány felé.

kerítésnél megállt, átkiáltott a szomszédba. Jó reggelt, Boglárka! Így hívták a leányt, és széles mozdulatokkal integetett neki.

Észrevette Boglárka a szomszéd bácsit. Abba hagyta a munkát. Egy csipesz még felcsíptetett a ruhára, és ő is integetni kezdett.

Ekkor feltűnt egy ifjú legény. De nem gyalogosan, hanem lóháton. Huszárosan ülte meg szép fekete sörényű lovát. Kihúzta magát a nyeregben. Hadd lássa a falu népe, hogy nem akármilyen legény ő.

Ahogy meglátta boglárkát, megdobbant a szíve. Ilyen szép lányt még életében nem látott. Csak ámult, bámult. Ahogy elhaladt a ház előtt, felegyenesedett a nyeregben, és oldalt fordulva integetett a lánynak.

Boglárka meglátta a lovast, neki is megtetszett a legény. Elmosolyodott, és visszaintett. De ebben az integetésben sok minden benne volt.

Benne volt ebben az integetésben az, hogy gyere vissza. Az is, hogy remélem tetszem neked. Az is, hogy várok rád. De nem is kellett sokáig várnia. Egyik este az ifjú visszajött, összeismerkedtek, megszerették egymást. Egy év múlva egybe keltek, nagy lakodalmat csaptak, ittak, mulatoztak!

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye fogorvosnál volt.
1: Tegnap segítettem a fogorvos barátomnak a rendelőjében. Hogy én ott mit láttam? Az első páciens a krokodil volt, aki ugyebár hüllő. El is hűltem, amikor megmutatta a fogait, olyan sok volt. Fogkő leszedésre jött, legalább 2 óra hosszáig tartott. Aztán beállított a makákó, aki fogszabályzót akar. Nem elégedett a mosolyával. Nem értem én ezt a flancolást. Az izlandi lónak napi 2 fogmosást ajánlott az orvos. Kiderült, hogy eddig egyszer sem mosott fogat. A cápa fogaival minden rendben volt. Hát persze, mert ha egy kiesik, akkor nő helyette másik. Így könnyű. Az én fogam totál sárga, de nem azért, mert nem mosom, hanem azért, mert rengeteg vas van benne. Emiatt olyan kemény, hogy szinte bármit meg tudok rágcsálni. Ha nem hiszitek, kérdezzétek meg Monika nénit a kamrában. Tényleg, ti mostok fogat minden reggel és este? Na azért!
0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Rádió egyfejűeknek.
0: Az igazán jó történetek sohasem érnek véget.
4: Süsüke világot lát.
5: Én vagyok Süsüke.
4: Új mese a Csukás Mese Rádióban.
5: Szia!
4: Minden hétköznap este 7 órakor.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
7: Figyelj csak! Este van, és egy bakonyi faházikóban készülődik egy új történet. Valaki kopogtat az ajtón. Valaki bajba jut, és mindig akad valaki, aki elindul segíteni. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája. Löve Éva meséi május 8-ától, hétköznap esténként 7 órától. Mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek. Csukás Mese Rádió, nem csak egyfejűeknek.
0: Maszat Marci. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 8:30 és 9:30. Műsorajánlót hallottatok. Aludtatok eleget? Álmodtatok szép kék eget? Délutáni alvás véget ért. A kismutató a 3-asra ért. A nagymutatót a 12-esen találjátok. Induljon a móka, kisbarátok! Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
8: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Halihó, figyelem, figyelem! A most következő mese egy picit hosszabb lesz. Helyezkedj el kényelmesen, és már indulhat is az utazás!
9: Szerusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, Huhogó Dugó történetét fogjátok hallani. Pompom ült az ágon, föl-le hintázott, mivel jött egy szellő és mozgatta az ágat. Susogott a levelek közt, egyszer így csinált, hogy zzzz. Azután meg így csinált, hogy hú. Pompom fél füllel a szellőt hallgatta, fél szemmel meg az utat leste, hogy jön-e már picúr. Mikor meglátta, hogy jön, nem törődött többet a szellővel, Kihajolt és hangosan köszönt. Szia, Picúr! Hova rohansz? Iskolába, mondta Picúr. Egyáltalán nem rohanok, ebben a nagy melegben kinek van kedve rohanni? Veled mehetek? Kérdezte Pompom. Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, s vidáman dudorászott. Ma jó napom, pom van, pom-pom, pompás jó napom. Battyogtak, meg mászkáltak, mikor meglátták a fagylaltost, aki a kocsia mellett áldogált, és harsányan kiabált. Itt a fagylalt, hideg fagylalt, aki ebbe belenyal, nem kell neki más fagylalt. Őszi barack, de finom, karamell és eper, málna, aki látja, megkívánja. Picúr azonnal megkívánta a fagylaltot, a zsebében kotorászott apró pénz után. Csak egy adagra elég. Legfeljebb elfelezzük. A fagylaltoshoz mentek, Picúr nyújtotta a pénzt. Kérek egy őszit, vagy epret, vagy mind a kettőből egy felet. A fagylaltos serényen kapirgált. A kanalával a fagylaltos tartályokban, majd csalódottan morgott meg, hümmögött. Ebben sincs. Ebben sincs. Ebben már csak maradék van. Ezt szégyellem eladni. Kikotorta a maradékot és bekapta. Elrohant a kocsijával, futtában kiabált visszafelé. Hozok másikat, hozok frisset, várj meg! Picúr csalódottan nézett utána, morgolódva csóválta a fejét. Megette, láttad? Mind megette. Pompom vigasztalta, nyugtatgatta. Ne búsulj, ne dühöng. Ha belegondolok, még jobb is. Úgy értem, hogy legalább nem jártál úgy, mint huhogó dugó, vagyis minden csapásban van haszon is, ha a jó oldalát kell nézni. De Picúrt nem lehetett ilyen könnyen megvigasztalni, durcásan toppantott. Mit beszélsz? Mi abban a jó, hogy nem kaptam fagylaltot, és ki a csuda az a dugó? Pompom örömmel látta, hogy sikerült elterelni a figyelmet az elfogyott fagylaltról. Gyorsan folytatta. Nem csak egy egyszerű dugó, nem, hanem uhogó dugó. Ez a teljes neve. Látom már, hogy még sose hallottál róla. Elmeséljem. Picúrnak felébredt a kíváncsisága, elfelejtette a fagylaltot. Meséld, majd a fák alatt megyünk az árnyékban, ott nem érezni ezt a nagy meleget. Pompom nagy levegőt vett, és elkezdte a mesét. Az egészet ott kell kezdenem, hogy gombóc artúl meglőtte a főnyereményt. Picúr csodálkozva bámult felfele, értetlenül rázta a fejét. Mit lőtt meg? Nem érte. Kezd újra. Pompom hadonászva újra kezdte. Mit nem lehet ezen érteni? Na jó, akkor másképpen kezdem. De a vége ugyanaz. Szóval Gombóc Artúr elhatározta, hogy meglátogatja régi barátját, Durbelebumot, aki a céllövöldében dolgozott. Szia, Durbele! Hogy vagy? Szia, Artúr! Köszönöm kérdésed, Dur, jól vagyok. Dur, mert sokat kell durrogtatnom. Dur. Nagy a forgalom, durr. Azt látom, azaz hallom. Mondd csak, nincs a nyeremények között egy kis csokoládé? Valami parányi vagy maradék is jó lenne. Elfogyott a hazai, és most vasárnap van, és zárva van minden. Durbelebum bólogatott két durranás között. Van, csoki is van. Ott a puska, próbáld ki, lőj egyenest a célba. Gombóc Artúr fogott egy légpuskát, célzott és behunyta a szemét. A céllövöldés harsányan biztatta. Szelet kinyitni, puskát célra tartani, ravaszt elhúzni, bele a közepébe. Gombóc Artúr kinyitotta a szemét, és belelőtt a közepébe. A céllövöldés nagyot nézett, nem akart hinni a szemének. Hűha! Ez eltalálta. De hiszen ez eltalálta. Bent van a közepében. Gratulálok. Ritka szép lövés. Kisen néztem önből. Gombóc Artúr büszkén mosolygott. Akkor kérem a csokoládét. A céllövöldés a szemét forgatta, rázta a fejét. Még a csokoládé, nix csokoládé, azt minden pancser tud lőni. Ön a főnyereményt lőtte. A főnyeremén ez az óriási üveg pezsgő. Francia, de legalábbis külföldi. Tessék, ha megnyerte, hadd vigye. Kérem a következőt. Gombóc Artúr mosolyogva vette át a főnyereményt. Az az igazság, hogy jobban örült volna egy kisebb nyereménynek, vagyis a csokoládénak. Hazavitte a főnyereményt, otthon az asztalra tette, és hümmögve nézegette. Ilyen az én szerencsém. Egy üvegpezsgő, és tele van. Mit csináljak vele? Ahogy nézegette, eszébe jutott valami, és rögtön felvidult. Hopp, megvan. Jó lesz a születésnapomra. Meghívom a barátaimat, és pezsgővel ünnepelünk, de előbb jól lehűtöm. Kinyitotta a jégszekrényt, és beletette a pezsgőt a mélyhűtőbe. Eljött a nagy nap, a szülinap, és eljöttek a barátok. Ott ült az asztalnál radírpók, és madárvégű golyókapkodó. Gombóc Artúr büszkén elővette a pezsgőt a mélyhűtőből. A mélyhűtő olyan mélyen lehűtötte a pezsgőt, hogy csupa deres volt, meg zúzmarás. Pezsgő megfagyott. A dugó jégcsappá változott. Gombóc Artúr erőlködött, tekergette, feszegette a dugót, de nem tudta kihúzni. Lehelj rá, biztatták, akkor majd megolvad. Gombóc Artúr lehelt, huhogott. Ha, ho, ha, ho, ho, ho, ho. Hát, ahogy lehelgetett, meg huhogott, a dugó mérgesen visszahuhogott. Hó, hó, hó, hó, hó, hó, hó. Gombóc Artúr csodálkozta nézte a dugót. Te huhogtál? A dugó még mérgesebben huhogott, meg krákogott, majd tüsszentett egy nagyot, s végre megszólalt. Hapci, én huhogtam. Ki volt az a hülye, aki így lehűtött? Teljesen jégé fagytam. Teljesen megdermedtem. Teljesen szétfagytak a hangszálaim, és de dühös vagyok, és beszorultam ebbe a nyavajás üvegbe. De most világgá megyek, és majd megismeritek a nevemet, és reszkessetek huhogó dugótól. Azzal kivágódott a pezsgős üvegből, ide-oda pattogott a szobában. Radírpók feje búbjára pattant, onnan madárvégű golyókapkodó fülére koppant, onnan Gombóc Artúr orrára zükkant. Gombóc Artúr gyorsan kinyitotta az ablakot, és huhogó dugó kizúgott rajta. Gombóc Artúr az orrát tapogatta, radírpók a feje búbját simogatta, madárvégű golyókapkodó a fülét vakargatta, úgy néztek utána. Húgó dugó fel alá rohangált a városban, meg össze-vissza pattogott, meg szanaszéjjel gurult, és félelmetesen húgott. Felpattant egy kéményre, amit a kéményseprő most tisztított meg, és rémisztően belehúgott. Lent a kéményseprő éppen a háziasszonynak magyarázta, hogy milyen szépen ki lett kotorva a kémény, ekkor meghallották a rémes huhogást. Huhog a kémény, riadozott a háziasszony. Meg lehet őrülni ettől a huhogástól. A húzattól van, magyarázta a kéményseprő. De én nem szeretem, ha húhog a kéményem. perlekedett a háziasszony. Csináljon vele valamit, a húhogásért nem fizetek. Ám húhogó dugó már tovább gurult, s odaért egy kutyabolthoz. Egy vevő éppen egy kutyára alkudott, megmérte a fülét, megnézte a körmét, felborzolta a szőrét, a kutya némán tűrte szeliden áldogát. Szeretném megvenni ezt a kutyát, nagyon intelligens képe van, mondta a vevő. Az eladó lelkesen helyeselt, szélesen mosolyogva bólogatott, az nem kifejezés, hogy intelligens. Vizslatott tovább a vevő. Aranyos a füle. Az nem kifejezés, hogy aranyos, vágta rá az eladó. Azért szeretném hallani a hangját is. Kényes vagyok a kutyaugatásra, mondta a vevő. Ezt a hangot meg lehet hallani. Bársonyos, fülbe mászó, és cseng, mint az ezüst harang, áradozott az eladó. Ekkor húhogó dugó a kutya hasa alá mászott, és égtelenül húhogott. De hiszen ez húhog. Gyomorból húhog. Nem veszek húhogó kutyát, szaladt ki a vevő a boltból. Húhogó dugó is kigurult, otthagyta a magába roskadó eladót. Gurult és pattogott. Közben aprókat húhogott. Hú, hú, hú. Csak úgy, bele a levegőbe, hogy ki ne jöjjön a gyakorlatból. Egy parkba érkezett, ahol éppen egy tűzoltó zenekar próbált. Csillogtak a résztrombiták, villogtak a tűzoltó sisakok. A tamburmajor, vagyis a karmester egy fényes pálcával vezényelt. Most a vadászkürt kezdje el a szólóját. Csak szép lágyan, csak szép finoman. Egy, két, hár. Húhogó dugó a fa tetején csücsült a zenekar felett, és vigyorogva nézte a karmestert, és mikor intett a pálcájával, rémesen húhogni kezdett. Hú, hú, hú. Szállt a rémes húhogás a levegőben, a közönség nevetett, kacagott, a vadász kürtös elpirulva motyogott. Nem értem. Nem én húhogtam. Még bele se fújtam. A karmester dühösen tekergette a fejét, kereste, hogy ki húhogott bele a térzenébe. De húhogó dugó már messze járt, pattogott és húhogott. Amikor este lett, akkor tört ki a nagy riadalom, égszakadás, földindulás és világvége, mert a sötétben még szörnyűbb, és még ijesztőbb lett a húhogás. Húhogó dugó össze-vissza húhogott, az emberek összerándultak a félelmetes húhogástól, és rémülten kiabáltak. Jaj, mihez? Jaj, kísértet! Belehúhogott a fülembe. Meneküljünk! Volt, aki bebújt az ágy alá, és volt, aki megkereste Gombóc Artúrt. Segíts rajtunk! Megőrülünk ettől a húhogástól. Kísértet jár a városban. Gombóc Artúr eltűnődve bólogatott, sejtette, hogy honnan fúj a szél. Nem kísértet, dünnyögte. Húhogó dugó, hüm-hüm és haj-haj. Ebben én is ludas vagyok, de most jóvá teszem. Elindult a húhogás nyomában, és megtalálta húhogó dugót. Szeliden így szólt hozzá. Jóvá teszem, amit vétettem. Ősszel majd elviszlek Afrikába, ott kiolvadsz a jó melegben, és elmúlik a húhogásod. Addig is ellakhatsz nálam a kája mellett. Gyere velem! Pompom befejezte a mesét, s melegen elmosolyodott. Hazamentek a kályha mellé, húhogó dugó egyre kevesebbet húhogott, kezdett kiolvadni a torka a jó melegben. Picúr az órájára nézett, ijedten. Hú, mindjárt becsengetnek, rohanjunk. Rohantak, lihegve és húhogva, s szerencsésen megérkeztek az iskolába. Pompom reménykedve kérdezte, picúr, megvárhatlak? Pic úr mosolyogva nézett vissza az ajtóból. Megvárhatsz.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Gyertek, játszunk egy kicsit. Vagyis, találós kérdés jön. Ez a játszótéri játék előre-hátra visz, és ha magasra lendülsz, olyan, mintha repülnél. Leülhetsz rá, megkapaszkodhatsz, és már indul is a móka. Lehet láncos, faüléses vagy gumis, kicsiknek való, vagy picit nagyobbaknak. De csak óvatosan, ne szállj le róla menet közben. Na, rájöttetek? Igen, ez a hinta! A hinta a kedvencem, mindig olyan szabadnak érzem magam rajta. Mintha tényleg egy kis madár lennék. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

A tavasz tündér gardróbja. Már csak 3 nap volt hátra a februárból, amikor egy reggel a tél nagyon fáradtan ébredt. Alig, ha nem ideje lenne aludnom egy évet. Október óta fent vagyok. Fárasztó dolog mindent lefagyasztani, gondolta a tél, miközben egy bögre hideg jégkását kortyolgatott. Ahogy befejezte a reggelit, fogta csillogó fehér dérpalástját, és elindult, hogy felkeltse a tavasztündért, aki egy vastag mohásfában lakott, nem messze a tél jégbarlangjától. Mikor a fához ért, tél egy jéghideg lehelettel jégvirágokat rajzolt tavasztündér otthonának ablakaira. Mégiscsak jobb szép látványra ébredni, ha munkába kell menni. Dörmögte fehér bajusza alatt, és halkan megkopogtatta a fagyott levelekből készült ajtót. Kisvártatva megjelent az ajtóban a tavasztündér. Fején vékony, fehér hálósapkát viselt, alatta meg vastag, élénk zöld, puha moha köntöst.

0: Virág terveit télnek.
1: Szépek,
0: mondta szűkszavúan Tél.
1: De tudod, hogy az ilyen színes izékhez én nem értek.
0: Mikor befejezték a természetről való csevegést, Tél elindult, hogy összecsomagolja a hófelhőit, Tavasztündér pedig belippent a gardróbjába, hogy felöltözön a hóvirág bújtatáshoz. Ám ekkor szörnyű dolog történt. Ahogy kinyitotta a gardrob ajtaját, a szobáját elöntötte a koszos hólé, amiben mindenféle piszkos ruhacafatok úsztak. Tavasztündér rémülten felsikoltott.
2: A ruháim, a gyönyörű ruháim, mi lett velük?
0: Ahogy lábújhegyre állva beóvatoskodott a szűk kis helyiségbe, szomorúan látta, hogy a gardrob plafonjából csepeg a víz, mindenhol csúf penészfoltok feketéllenek, s az összes színes finom ruhája tönkrement.
2: Most mit évő legyek?
0: Kuporodott le csüggetten Tavasztündér az egyik sarokba.
3: Elviszlek a keresztszemes takácspókhoz, az ökörnyál rétre. Ő majd ad anyagot az új ruhákhoz.
0: Csipogta Cinege, aki meghallotta Tavasztündér sikoltását, és oda repült a házához, hogy segítsen. Tavasztündér megörült a segítségnek, és úgy, ahogy volt, moha köntösben, papucsban és hálósapkában, elrepült Cinege hátán az ökörnyál rétre ahhoz a bozóthoz, ahol a keresztszemes takács pók a leginkább szeretett hálót szőni. De a pók nem volt sehol.
2: Bizonyára még nem ébredt fel, ilyen hidegben nem szokása. De hogy csináljak langyos meleget, ha én is majd megfagyok a ruháim nélkül?
0: Kesergett a Tavasztündér a bozótos aljában.
3: Semmi baj, Tavasztündér. Elrepülünk a szarvasbogár szabóhoz, az öreg tölgyesbe. Neki biztos maradt még pók sejme tavalyról. Majd abból var neked egy öltözet új ruhát.
0: Csipogta Cinege, s már kapta is a hátára a vacogó tündért, és repült vele az erdő felé. A szarvasbogár szabó az öreg tölgyes legvénebb fájának gyökerei alatt aludt. Elsze ágában sem volt felébredni májusig, de minek is kelt volna fel, hiszen május előtt nem terem számára semmilyen jó harapnivaló. Így hát a Cinege és a Tavasztündér hiába dörömböltek. A szarvasbogár szabó mélyen aludt, s nem jött elő. A Cinegének szerencsére támadt még egy ötlete.
3: Elviszlek a tükörtó partjára. Ott lakik a pávaszem pillangó. Neki olyan csodás, puha, színes köntösei vannak. Biztos ad neked egyet kölcsön, míg lesznek új ruháid. Gyere, menjünk azonnal!
0: A Cinege és a Tavasztündér a nap utolsó fényénél még bejárták a tükörtó partját, de nem találták a páva szempillangót. Mikor besötétedett, bánatosan tértek vissza a Tavasztündér otthonába, a mohos odvasfába.
2: Hát hogy csinálok így tavaszt? Mi lesz így az alvó földdel, a kedves állatokkal és a gyönyörű virágaimmal, amik mind azt várják, hogy megmelengessem őket?
0: Pityergett a Tavasztündér.
3: Hogy ez nem jutott előbb eszembe?
0: Füttyentett vidáman a Cinege.
3: A virágok! Nézd!
0: Bökött csőrével a kismadár a Tavasztündér virágrajzaira.
3: A virágokból remek ruháid lehetnek. Piros tulipánból a szoknya, fehér narcizból ingecske, puha kökörcsimből kardigán. Meglátod, nagyon szép lesz.
0: Másnap reggel, még alig kelt fel a nap, a Tavasztündér már az ökörnyál réten volt, hogy felkeltse a virágokat. A reggel még csípős volt, kissé fázott vékonyka hálóruhájában, de minden erejét összeszedte, és énekével megmelengette a földet.
2: Drága szép virágok, Úgy várunk ti rátok. Nyíljatok ki végre, szint hozva a rétre.
0: A tavasz tündér csak énekelt és énekelt. Látta, hogy kedves, meleg hangjától felolvad a föld, lassan kibújnak a növények, és nőni kezdenek a rügyek és a bimbók. A kis törékeny tündér nagyon igyekezett, de a szép zöldellő mezőn mégsem nyíltak ki a virágok. Tavasz tündér fáradtan roskadt le a földre.
2: Ez így nem megy,
0: sóhajtotta. Ekkor újabb dal hangzott fel a rét szélén.
2: Nyitmikék, nyitmikék!
0: Dalolta a cinege vidáman, és elkezdett körbe-körbe repkedni a rét felett.
2: Nyitmikék, nyitmikék!
0: Énekelte kedvesen, bíztatva a virágokat, hogy mutassák meg szép színes kelyheiket. Először a kökörcsin kezdett virítani, majd kinyílt a tulipán, és nem sokkal utána a nárcisz. Tavasztündér boldogan nézte a színes virágkelyheket, és ő is újra énekelni kezdett a cinegével. Egyre színesebb lett a rét, és egyre kedvesebb, melegebb lett a tavaszi napsugara is. Estére a tavasztündér felvette új virágruháját, amely gyönyörűbb volt minden öltözeténél, amit korábban viselt. Hófehér nárcisz ingben, piros tulipán szoknyában és puha kökörcsin kardigánjában boldogan járta a tájat, és ébresztette fel a világot a hideg tél után.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Képzeld, mi történt.
2: Na?
1: Hétvégén megkóstoltam az év fagyját. Tök magfagyit. Nagyon finom volt, de semmelyik másik fagyizóban nem találom.
3: Ritka, mint a fehér holló.
1: Igen, ritka. De miért pont a fehér holló?
3: Mivel a fehér hollóról nem gondolná az ember, hogy létezik. Ezt a mondást arra mondjuk, ami meglepő, hogy van. Pedig létezik. Csak ritka.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Mütyür Manó. Peti legjobb barátját Mütyür Manónak hívták. Egy cipős dobozban lakott Peti ágya felett. Peti nagyon szeretett vele játszani. Egész nap együtt építettek, autóztak, kártyáztak és rajzoltak. Mütyür Manó mindenhová elkísérte Petit. Kivéve a konyhába. Mert Mütyür Manó egyáltalán nem szeretett enni. Reggelizzünk együtt, mondta Peti. Töltök neked kis csészébe kakaót.
5: Nem vagyok szomjas,
4: vigyeztette a száját Mütyür Manó. Akkor legalább a lekváros kiflimet kóstold meg, kérlelte Peti.
5: Nem vagyok éhes,
4: legyintett Mütyür Manó, és beszaladt a szobába könyvet nézegetni, amíg Peti reggelizett. Mütyür Manónak ebédelni és vacsorázni sem volt kedve. Soha nem kért egy falatot sem. Gyenge leszel, figyelmeztette Peti.
5: Nem baj,
4: válaszolta Mütyür Manó.
5: A manók úgyse szoktak verekedni.
4: Egy nap Peti és Mütyür Manó a kertben fociztak. Vagyis Peti focizott, a Manó pedig egy bokorágán hintázgatott. Egy ügyes csel után Peti véletlenül túl nagyot rúgott. Akkorát, hogy a labda átrepült a szomszéd bácsi kertjébe. A szomszéd bácsi éppen nem volt otthon, így Peti nem tudta visszakérni tőle. Mütyür Manó, menj át érte, kérte Peti. Éppen átférsz a kerítésen, könnyen visszadobhatod. Mütyür Manó át is mászott a lyukon, de olyan gyenge volt, hogy meg sem tudta mozdítani a labdát. Peti szomorkodott. Másnap hatalmas szél kerekedett, amikor Peti és Mütyür Manó sétálni indult. A Manó Peti vállán ücsörgött, de a szél hirtelen felkapta és magával repítette.
5: Peti, segíts!
4: Kiabált Mütyür Manó, de hiába. A zúgó szél úgy szállt vele, mintha egy könnyű őszi falevelet sodorna magával. A szél egészen az erdő közepéig röpítette a Manót. Ott aztán lepottyantotta egy mély gödörbe, amelyben csak kövek és ágak voltak. Mütyür Manó megpróbált kikapaszkodni a gödörből, de az olyan mély volt, hogy hiába erőlködött. Keserves sírásra fakadt szegény. Meghallotta ezt egy mókus meg egy sűn. Rögtön a gödörhöz siettek, de hiába is próbálkoztak, ők sem tudták kihúzni a Manót.
6: Majd csak kitalálunk valamit, dünnyögött a sűn. De addig is jobban tennéd, ha majszolnál valamit, nehogy egészen legyengülj.
4: Azzal begurított a gödörbe egy körtét, egy vadalmát és néhány szem szedret, amiket épp a tüskéin szállított. A mókus mogyorót és diót dobált Mütyür Manó lába elé. A Manó egy darabig csak a fejét ingatta, de végül nagy bánatában elropogtatta a földön heverő finomságokat. A dióra és mogyoróra alaposan megszomjazott, jól esett hát a lédús körte, a savanykás alma és az ízes, puha szeder. Amikor az utolsó falatot is eltüntette, szokatlan gondolata támadt. Ha a gödör mélyén heverő nagy köveket egymásra hordaná, kikapaszkodhatna rajtuk. Aztán rögtön el is szomorodott.
5: Hiszen én gyenge vagyok, úgysem bírom el őket.
4: Végül azért mégis megpróbálta. Csodák csodájára az izmai megfeszültek, és nagy szuszogással ugyan, de tornyot épített a kövekből. A torony tetejéről már elérte a mókus farkát, azon felkapaszkodott, a gödör pereménél pedig a sűn kirántotta.
2: Boldogan búcsúzott két segítőjétől, s elindult, hogy megkeresse Petit. Útközben valahányszor elfáradt, bekapott valami finomságot. Elmajszolt 5 marék szamócát, 29 szedret, 13 áfonyát és 2 jókora őzlábgombát. Egy kis madár ringlót szedett neki, egy egérke pedig feltört 3 diót. Ám ekkor újra feltámadt a szél, és belekapott Mütyür Manó kabátjába. Hanem a Manó a sok jó falattól úgy erőre kapott, hogy a szél nem bírt vele. Akárhogy ráncigálta, tépte, Mütyür Manó erősen kapaszkodott egy bokorágába, és nem hagyta magát elcibálni. A szél végül bosszúsan odébb állt. Mütyür Manó folytatta útját. Másnap ebédre haza is ért. Peti körbe táncolta az asztalt örömében. Mütyür Manó most nem sietett könyvet nézegetni, mert a hosszú úton bizony újra megéhezett. Egy kis tányérba ő is kért fasírtott főzeléket. Az ebéd utáni sütit is megkóstolta. Amikor délután a kertben játszottak, Mütyür Manó is beállt focizni. Csak hogy Peti megint túl nagyot rúgott, és a labda, amit a szomszéd bácsi este visszaadott, újra átrepült a kerítésen. Jaj, kiáltott Peti, most nem tudunk játszani. Dehogy nem, nevetett Mütyür Manó. Átmászott a kerítésen, és egy hatalmas rúgással visszalőtte Petinek a labdát. Mostantól én is nagyon erős leszek, kiabálta.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én mesélek nektek. Vlagyimir Szutyejev. Miau és más vidám mesék. Miau? A kutyus a pamlag előtt aludt a szőnyegen. Álmában egyszerre csak úgy hallotta, mintha valaki azt mondaná. Miau? Felkapta a fejét, körülnézett. Sehol senki. Biztosan álmodtam az egészet, gondolta, és kényelmesen visszafeküdt. De megint csak azt mondta valaki. Miau? Kinyávogott. A kutyus felugrott, körülfutotta a szobát, benézett az ágy alá, az asztal alá, sehol senki. Felmászott az ablakpárkányra is, meglátta a kakast, amint az ablak előtt az udvaron sétálgatott. Biztosan ez ébresztett fel, gondolta a kiskutya, és kifutott az udvarra a kakashoz. Te nyávogtál? Kérdezte. Én nem nyávogok, én beszélek, csapkodott a kakas a szárnyával, és tüstént elkiáltotta magát. Kukurikú! Mást nem tudsz beszélni? Nem, csak azt, hogy kukurikú, válaszolta a kakas. A kutyus a hátsó lábával megvakarta a fülét, és visszament. Alig, hogy a lépcsőhöz ért, ismét megszólalt valaki. Miau? Na most megvagy, szólt magában a kiskutya, és mind a négy lábával kaparni kezdte a földet a lépcső alatt. Jókor a lyukat ásott, s a lyukból egy szürke egérke ugrott elő. Te nyávogtál? Kérdezte tőle szigorúan a kiskutya. Cin-cin-cin, cintogta a kisegér. Én nem, de ugyan kinyávoghatott. Valaki azt mondta, hogy miau. Közel? Nyugtalankodott az egérke. Hát itt, egészen közel, felelte a kutyus. Jó, de félek, cin-cin-cin, cincogta az egérke, és besurrant a lépcső alá. A kutyus elgondolkozott. Most pedig a kutyaól mellől hallatszott, jó hangosan. Miau! A kiskutya háromszor is körülfutotta az ólat, de senkit sem talált. Odabent azonban valaki mozgolódott. Itt van hát, gondolta magában. Mindjárt megfogom. És közelebb lopódzott az ólhoz. Láncát csörgetve egy hatalmas, bozontos kutya ugrott eléje. Rrrr! Morogta. Én csak meg akartam tudni. Rrrr! Ön nyávogott talán? Suttogta a kiskutya, és behúzta a farkát. Én? Talán gúnyolódsz, ebatta? A kutyus ugyancsak szedte a lábát, elfutott a kertbe, és egy bokor alá bújt. És itt, éppen a feje fölött, valaki megint azt mondta. Miau? Kikukucskált a bokor alól. Az orra előtt egy virágon bolyhos méhecske ült. Itt van hát, aki nyávogott. És be akarta kapni a méhecskét. Zzz, zümmögött sértődötten a méhecske, és belecsípett a kutyusba. A kutyus feljajdult, neki iramodott, a méh utána. Züm-züm, megcsíplek! Futott a kutyus a tóhoz, és beleugrott a vízbe. Amikor újra kidugta a fejét, a méh már nem volt sehol. És ekkor hirtelen megint nyávogott valaki. Miau? Te nyávogtál? Kérdezte csuromvizesen a halat, amelyik mellette úszott el. A hal nem válaszolt semmit, csak a farkával csapkodott, és eltűnt a tó mélyén. Kva, kva, kva, csacsi kutya! Nevetett a béka, aki egy vízilílium levelén ült. Hát te nem tudod, hogy a halak nem beszélnek? Talán bizony te nyávogtál? Kérdezte a kutyus a békát. Kva, kva, kva! Hahotázott a béka. Milyen buta vagy? A békák csak brekegnek! És beugrott a vízbe. A kiskutya csuromvizesen feldagadt orral hazaballagott. Szomorkodva feküdt a pamlag elé a szőnyegre. Egyszerre csak újból hallotta. Miau? Felugrott, és íme az ablakpárkányon ott kucorgott a círmos. Miau? Nyávogta. Wow, wow, wow! Ugatott a kutyus, aztán eszébe jutott, hogyan morgott a bozontos nagykutya, és ő is morogni kezdett. Rrr! A cica felhúzta a hátát, és fújt. Ssss! Aztán prüszkölt. és kiugrott az ablakon, a kiskutya pedig szépen visszament a szőnyegre, és lefeküdt aludni. Most már tudta, kinyávogott.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: dop, maga matt kimaradom. Sehajtani dop, nincs bánatom se gondom. Sehajtani dop, maga matt kimaradom. Kimaradom maga matt.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Kapaszkodjatok, mert most jön egy rejtvény. Így szól a találós kérdésem. Ez a színes játék egy pálca végén lakik, és ha fúj a szél, vagy te fújod, gyorsan forogni kezd. Kint a kertben, teraszon, vagy a homokozó szélén is szívesen pörög. Vidám színei miatt nagyon feldobja a napot. Na, tudjátok már mi ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a szélforgó. Én mindig mosolygok, amikor meglátom pörögni a szélforgómat. Olyan jó kis játék. Feldobja a borongós, szeres napokat is. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Csukás István. Jó étvágyat! Tüskés hátú lassan rágta a répát, majd abba hagyta a rágást, s zavartan megkérdezte. Miért nézel olyan mereven, ugrifüles, rosszul eszem? Nem, menteketőzött udvariasan ugrifüles. Nem azért néztelek, ellenkezőleg. Tetszik, hogy ilyen jó étvágyad van. Csak egy kicsit elgondolkoztam. De tüskés hátú megmakacsolta magát. Biztosan rosszul eszem, és úgy hallottam, hogy van egy csomó szabály az evésről. Ugrifüles mosolyogva nézett a barátjára. Van, de nem olyan nehezek. Edd nyugodtan a répát, én közben elsorolom az étkezés illemszabályait. Jó, mondta tüskés hátú. Sorold! A legfontosabb, hogy szépen együnk. Jó étvágyjal, de nem habzsolva, mint a hörcsög. Ne tevjük el az hánkat, nem szürcsölünk, nem szuszogunk, nem csámcsogunk, szép nyugodtan eszünk. És mindig akkora falatot kapjunk be, amekkorát csukott szájjal kényelmesen meg tudunk rágni, és le tudunk nyelni. Így jobban esik az étel is, érezzük a finom ízeket. Miért szalasztanánk el ezt az élvezetet? Eddig érted? Tüskés hátú bólintott, hogy eddig érti. Ha evés közben vagy evés után iszunk, előbb nyeljük le a falatot, folytatta ugrifüles. És ivás előtt töröljük meg a szánkat, hogy ne legyen zsíros a pohár. A poharat pedig fogjuk meg mind az öt ujjunkkal, s ne tartsuk el a kis ujjunkat. Minek tartanánk el? Tüskés hátú bólintott. Értem, szájtörlés, pohárfogás. Helyes, most figyelj! Általában tányérból szoktunk enni, a levest mély tányérból, a többit lapos tányérból. Használunk kanalat, kést, villát. A kanalat jobb kézben fogjuk, úgy kanalozunk vele. A kanalat ne kapjuk be, nem azt akarjuk megenni. A hegyéről öntsük ügyesen a szánkba a levest. A tányérba úgy merítsük be, hogy ne csörömpöljön a fenekén. Késsel, villával a húsételt szoktuk enni. Jobb kézbe fogjuk a kést, balba a villát. Egyiket se fogjuk marokra, mert úgy nehezebb lenni. Elég hozzá három ujjunk is. A késsel vágunk egy falatot a húsból, a villára toljuk, a villával a szánkba tesszük. Ilyen egyszerű az egész. Újra vágunk, újra eszünk. Előre ne vágjuk fel a húst, nem szokás. A kést pedig sose vegyük a szánkba, mert nem illik, és még elvágja. Apró ravagdalt húshoz, például pörkölthöz, fasírthoz vagy halhoz, főzelékhez, tésztákhoz elég a villa. Együk csak nyugodtan villával. Ilyenkor jobb kézbe fogjuk a villát. Legfeljebb egy kenyérdarabkával segítünk. A csirkecombot kézbe vehetjük, ha zsíros, szalvétával fogjuk meg a végét. Kézzel fogjuk még meg a gyümölcsöt és a kenyeret, de amit megfogtunk, el is kell venni. Kézzel esszük a fánkot, a pogácsát, a szendvicset. A kenyérből is kézzel törünk le egy-egy darabot, és nem harapjuk. Ha megettük a húst, villára szúrt kenyérdarabbal kitörölhetjük a tányért. Kár lenne a finom szaftér. Tüskés hátú figyelt, nehogy elszalasszon valami fontos illemszabályt. Majd töprengve megszólalt. Eddig mindent értek, nem is olyan nehezek ezek az illemszabályok, csak azt nem értem, hogyha villával, illetve csak kanállal eszünk, hol legyen a másik kezünk? Ogrifüles kapásból válaszolt, mint akinek a kis ujjában van az egész. Igen, igen, tartsuk a kezünket az asztalon. Ne lógassuk le, az evőeszközökkel ne csörögünk, ne játszunk, ne hadonászunk. Együnk velük. Ha végeztünk az evéssel, az evőeszközöket, a kést és a villát egymás mellé fektetve az üres tányérunkra tegyük vissza. Ezzel jelezzük, hogy befejeztük az evést. A használt evőeszközöket ne tegyük az abroszra, mert bepiszkítja. Éppen ezért a csontot, magot, halszálkát is a tányér szélére tegyük. A villával, s nem a kezünkkel. A tálból a levest merőkanállal szedjük, a húsos tálból villával és késsel vegyünk, de ne a sajátunkkal. Mi van még? A szalvéta. A szalvétával a szánkat, a kezünket töröljük meg. Kész! Ennyi az egész. Ugrifüles vidáman hátba vágta tüskés hátunt. Látod, nem is olyan nehéz szépen enni. A kés, a villa használata nem boszorkányság. Gyorsan meg lehet tanulni. Egyszer megtanulod, és többet nincs rá gondod.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Herman Nille vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: a szomorú király kisasszony, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörűséges, szép lánya, aki soha el nem mosolyodott. Mindig szomorú volt, senki sem tudta megnevettetni. A király nagyon szomorkodott azon, hogy az ő gyönyörű, szép leánya úgy a búnak adta a magát. Kihirdette az országban, hogy aki az ő leányát megnevetteti, annak adja feleségül, fele királyságával együtt. Élt abban az időben egy pásztor, annak volt egy kis aranyszőrű báránykája. Ennek az a tulajdonsága volt, hogy aki hozzányúlt, úgy odaragadt, mintha csak belőle lett volna kinőve. Egyszer a pásztor kihajtotta legelni. Amint legelteti, arra megy egy eladó leány, megsimogatja a bárányt, mindjárt odaragadt. Elkezdi a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrűt szálán a nagy jány. Hajtotta tovább a báránykát, arra ment egy pap, ráütött a botjával a leányra. Ej, te nagy bolond, mit töltöd itt az időt? Mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrűt szálán a nagy jány hátán pálca végén a pap. Aztán arra ment egy asszony egy sütőlapáttal a kezében, ráütött a sütőlapáttal a pap farára. Ugyan, tiszteletes uram, minek bántja azt a szegény leányt? Az is odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagy jány hátán pálca végén pap, pap farán lapát végén asszony. Jött arra megint egy katona, vezetett arra egy paripát. Megfogta az asszony karját csintalanságból, mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagy jány hátán pálca végén a pap farán lapát végén asszony karján katona kezében kantár száron paripa. Megint jött egy varga, hozott egy csomó kaptát, rávágott a katonára. Mit bámul itt, komám uram? Ez is odaragadt, csak elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrűt szálán a nagy jány hátán pálca végén pap farán lapát végén asszony karján katona kezében kantárszáron paripa farán kapta végén varga. Amint így terelgette őket előre, arra ment a király a szomorú leányával. A király kisasszony, amint azt a furcsaságot meglátta, olyan jó ízűt nevetett, hogy majd eldűlt bele. A király is, amint meglátta. Magához hívatta a pásztort, neki adta fele királyságát, meg a szép leányát. Megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak, még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: A Szomorú király kisasszony című mesét hallottátok.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyókálni támad kedvetek.
1: Aranyos, te is.
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Gárdonyi Géza, a mindentudó kalap. Volt nagyapónak egy sima szőrű, magas tetejű, fekete kalapja. Sokszor meséltek róla. Azt mondták, hogy aki ezt a kalapot a fejére teszi, mindent tud. Lám, nagyapó is milyen okos. Mindenhez ért, tud olvasni az újságból, szépen szóló fűzfasípot farag, malmot csinál a papírosból, sőt azt is meg tudja mondani, hogy hányat mutat az óra. És mindez a sok tudomány, tudjátok-e hol van? A nagy fekete kalapban. Sokszor szerette volna a fejére tenni Pista ezt a minden tudó kalapot, de sohasem adták oda. Azt mondták neki, hogy még nem tud eléggé vigyázni a drága kalapra, majd ha nagyobb lesz. Pista csodálkozva nézte a nagy fekete kalapot. Néha megesett, hogy a saját fejére álmodta, és ilyenkor annyi mindent tudott, hogy maga is bámult rajta. Házat, hajót épített könnyűszerrel, meg tudott számlálni egy zsákdiót, sőt egyszer repülni is tudott a kalappal, mint a madarak. Egy délután a díványon aludt a nagyapó. Olyan mélyen aludt, hogy arra sem ébredt föl, hogy Pista kinyitotta az ajtót. A mindentudó kalap a kis asztalon feketén lett, s egy széken ott voltak nagyapó felső ruhái is. Pistának szikrázott a szeme örömében. Lábújhegyen osont a kis asztalhoz, és fejébe nyomta a mindentudó kalapot. A kalap nagy volt. Az egész feje beleszaladt. Legtöbbször is azt tapasztalta, hogy sötétség van a kalapban, s hogyha a kalap mindent is tud, azt az egyet nem tudja, hogyan kell a Pista fülén megállni. Végre a tarkójára támasztotta a kalapot, s így az arca is szabad lett. Na lássuk hát, mit tudok? Kérdezte Pista. Fölvette egy újságot és olvasni próbált, de nem tudott arról egyebet olvasni, mint amit maga kigondolt. Bizonyosan rossz az újság, szólt a gyerek. Nem jól van szerkesztve, megpróbálta a kártyákat. Tud-e belőlük magas tornyot építeni? Az se sikerült. Rossz kártyák, szólt bosszankodva. Nagyapó sokszor mondta így, kártyázás után, hogy rossz kártyák is vannak a világon. Próbáljunk hát repülni. Megfogta kezével a karapszélét, s a két lábát emelgette. Persze nem tudott repülni, egy arasznyit sem. Pista akkor gondolkodóba esett. Hol lehet a hiba? Most már látom, úgy mond, hogy a kalap egymagában nem elég. Bizonyosan a többi ruha is kell, hogy minden tudjon az ember. Lassan, óvatosan magára vette a nagyapó kabátját, azután felhúzta a cipőjét, és hogy a siker teljes legyen, a görbevégű botot is kezébe vette. No hát most legelőször is repül, mint a ludak. Hogy bámul majd nagyapó, ha fölötte fogok repülni? Nekiszaladt a repülésnek, mint a ludak szoktak, de ekkor jött csak a váratlan helyzet. Ahogy felrepülhetett volna, megbotlott a nagy cipőkben, és úgy elvágódott, hogy még a tenyerét is odacsapta a padlóhoz. A kalap ropogva gurult el a szobába. A bot nagyot csattant a padlón, és a cipők leestek a lábáról. Nagyapó fölébredt. Mit csinálsz, Pistike? Kérdezte a hason fekvő kis polgártól. Mindent akarok tudni, felelte síró hangon. Hogyan akarsz te mindent tudni? Hát, a minden tudó kalappal. Jó kis barátom, szólt nevetve a nagyapó. A kalap csak akkor minden tudó, amikor az én fejemen van.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mi az? Kérdezte Vénrigó.
3: Tavasz felelt a nap.
1: Megjött? Kérdezte Vénrigó.
3: Megáll felelt a nap.
1: Szeret? Kérdezte Vénrigó.
3: Szeretek, szólt a nap.
1: Akkor hát szép lesz a világ.
3: Még szebb és boldogabb.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ha hiszitek, ha nem, újra itt vagyok egy izgalmas találós kérdéssel. Így hangzik. Ez a kedves barát mindig a lábad alatt ólálkodik, amikor bemész egy szobába. Lehet nagyon puha. Vagy kemény. És van, hogy szép színekben pompázik, de van, hogy csak egyszerű egyszínű. Néha segít melegen tartani a lábadat, máskor meg tiszta marad, ha rajta jársz. Találkozhatsz vele a padlón, a szoba közepén. Ó, lehet rajta ülve építőkockázni. De a fürdőszobában? Ó, még a hálószobában is megtalálható. Mi lehet ez? Vajon rájöttél már? Igen, ez a szőnyeg. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem élveztétek. Legközelebb is találkozunk. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Habci Manó, német mese, aki elmeséli nektek, Fodor Imre. Hogy ki a Habci Manó? Pirinyó kicsi emberke a Habci Manó. Kajlalábú, ráncos képű, vörös orrú. Fekete malaclopóban jár, a fekete malaclopón van egy nagy, lötyögős csukja, azt a nagy, lötyögős csukját legtöbbször annyira a fejére húzza a Habci Manó, hogy arcából csak a nagy, vörös orra kukucskál ki, hanem az aztán messzire fénylik, akár az érett paprika. Hogy hol van a

0: Másnap valamennyi lurkó náthás. Kapci! Tüsszentenek sorra. Vagy psiha! Némelyik meg úgy, hogy hács! Vagy éppen hapcsi! Hanem ez bizony nem nevetnivaló, mert ilyenkor folyton folyvást orrot kell fújni, és a többi gyerekkel játszani meg éppenséggel tilos. Néha még egész nap az ágyban is kell maradni annak, aki náthás, ez pedig igen-igen keserves dolog. Hapci Manó különben azt is ugyancsak lesi, hogy betakaróznak-e szépen a gyerekek este ágyacskájukban, főleg télen. Őrizkedjetek hát nagyon a Manótól, s ha valaha az utcán játszotok, és kezdtek fázni, mert elhűl a lábatok, akkor gyorsan-gyorsan futkározzatok egyet. Mert a Hapci Manó résen van ugyan, hanem a lába az olyan kurta és olyan kajla, hogy azt a gyereket, aki gyorsan elszalad előle, soha napján se éri utol. Ez volt a mese, és még egy fontos dolog, a malaclopó az egy olyan hosszú bő kabát, amibe akár egy malacot is be lehetne tenni, mert valószínűleg ezt senki se tudta.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma fényt viszek a rejtélybe. Szó szerint. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy akkor jön jól, ha sötét van. Kézben tarthatod, és egy erős kis fénysugarat küld előre. Segít megtalálni az utat, vagy megvilágítja, amit nem látsz jól. Akkumulátorral, vagy elemmel működik. És sokszor mágnes van rajta, így a hűtőn is tarthatod, hogy mindig kéznél legyen. Na, mi lehet ez? Igen, a zseblámpa! Én mindig viszek magammal zseblámpát, ha táborozni megyek, de apa is sokat használja autószereléshez, ha már besötétedett. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Szervusztok, kedves gyerekek, Banner Géza vagyok.
4: Egy mesét hoztam.
5: Mikszáth Kálmán, a dinnye király. A szegény ember hajnalban fölkelt már, és kapáját a vállára vetve elindult a kukoricaföld felé. Tarisznyájában semmi más nem volt, mint kevés szalonna, meg egy darab kemény kenyér. Mire a nap fölkelt az égen, a szegény ember nekilátott a kukorica megkapálásának. Szorgalmasan kapálgatott, egészen délig, amikor a nap feje búbjára sütött már. A szegény ember nagyon elfáradt a kapálásban, melege is volt, meg éhes is volt. Leült hát, hogy megegye a kevéske szalonnát, meg a kemény kenyeret. Elővette bicskáját, és jó ízűen falatozni kezdett. Mikor már megette kenyerét, erősen megszomjazott. A nap erősen sütött, rekkenő meleg volt a szegény embernek, egészen kiszáradt, még a torka is. Majd elepett szomjúságában egy italvíz után. Mondta. Honnan szerezzek én most egy italvizet? A falu messze van, csak nem fogok ebben a nagy melegben szomjan veszni. Akkor a kukoricásban lába előtt egyszerre csak megpillantott egy dinnyét. Szép, nagy zöld görög dinnye volt, a vásáron bizonyára megadnának érte, vagy pár hatost. Biztosan szép piros és jó nedves béle van, azt ha megeszi az ember, menten elmúlik a szomjúsága. Hínye, gondolta búsan a szegény ember, a pár hatos is jó volna, mert hát a csizmának is új talp kellene már. De akkor mi lesz a szomjúsággal? Csak nem fogok itt szomjazni estig. Sokáig töprengett. Hely, vigyek ánya, gondolta végül. Fölvágom én, és megeszem a görögdinnyét. Lesz, ami lesz. Fogta a bicskáját, és nagyot kanyarított a dinnyéből. Hallja ám ekkora, mint egy gyönge hang így sipít.
6: Hé, megállj! Ketté vágsz a nagy bicskáddal.
5: A szegény ember óvatosan visszahúzta bicskáját, és szépen ketté nyitotta a dinnyét. Hát, egy apró emberke ugrott ki a dinnyéből, az egész emberke nem lehetett nagyobb egy ceruzánál. Szép zöld ruhát hordott aranysújtásokkal, fején icipici apró korona.
7: Ki vagy te, emberke? Kérdezte hüledezve a szegény ember.
6: Én vagyok a dinnye király,
5: felelte az apró zöld ruhás ember.
6: Másképp dinnye misinek is hívnak jó barátaim. Forró nyáron én a jó hűvös dinnyében lakom, de csak ritkán jelenek meg úgy, hogy az emberek is meglássanak. Akkor is csak a nagyon szomjas emberek láthatnak meg engem.
5: Ez mind nagyon szép, felelte szomorúan a szegény ember. Én meg sosem láttam ilyen csodálatos kicsi emberkét, mint te vagy. El is hiszem, hogy te vagy a dinnye király, de hát látod, kérlek, én most te miattad maradtam szomjan. Mert semmi sem volt a dinnyében. Hiányzott a szép piros béle. Az lenne most az igazság, hogy leharapjam a te fejedet. Mit fogok én most csinálni estig a nagy szomjúságommal? A kis zöldruhás emberke letérdelt a szegény ember tenyerén, és úgy könyörgött kegyelemért.
7: No jó, csak tréfáltam, mondta mosolyogva a szegény ember, majd csak kibírom valahogy estig a szomjúságot, de most már nekilátok újra a kapálásnak.
6: Ülj le egy kicsit,
5: felelte ekkor hamizsikás nevetéssel a dinnye király.
6: Hálából, hogy megmentetted az életem, majd én mutatok valamit neked.
5: Apró fütyülőt vett elő a zsebéből, és belefújt.
6: Hát, uramfia, egyszerre csak nagy fekete felhő közeledett zümmögve a kukoricaföld felé,
5: és le is ereszkedett a földre.
7: A nagy felhő csupa kis szarvasbogárból állt, minden szarvasbogár icipici kis kapát tartott szarvai között.
5: Leereszkedtek a földre, és szorgosan kapálni kezdték. Dehogy is bántották ők a kukoricát. Csupa csodálatos szarvasbogár volt. Hip-hop, a kukoricaföld pillanat alatt meg volt kapálva. Látta ezt a szegény ember, és ugyancsak megörült neki. No, most már igazán elhiszem, hogy te vagy a dinnye király, mondta. Hát még ha a szomjúságomat is el tudnád oltani.
6: Mi sem könnyebb annál,
5: felelte a dinnye király. Mentem belefújt fügyülőjébe, mire nagy cincogással előbújtak a föld összes mezei egerei, és vállukon egy rúdon, apró hordócskákban friss hideg vizet hoztak. A szegény ember eloltotta a szomjúságát, és így szólt.
6: Mégiscsak derék ember vagy te, dinnye Misi. Szívesen paroláznék veled, csak valamivel nagyobb kezed lenne a csirke lábnál. Se baj, mondta a dinnye király, ezen te ne búsulj, hanem látom esteledik, már az én időm letelt, mire lemegy a nap, nekem le kell bújni a földbe, amiből a dinnye kinő. De adok neked egy jó tanácsot, hogy megháláljam a te jó szívűségedet. Ne hagyd itt a dinnye magokat, aranyat ér minden mag, mely a földből nőtt. Isten veled, emlékezz jól erre a versre. Kis magocska aranyjá válj, én vagyok a dinnye király.
5: Azzal hip-hop már el is tűnt, mintha a föld nyelte volna el. A szegény ember pedig összeszedte a dinnye magokat, és hazavitte őket. Otthon letette a magokat az asztalra, és így szólt. Kis magocska aranyjá válj, én vagyok a dinnye király. Há, tudom, fia, csupa fényes színarany csengett, pengett az asztalon. Csak úgy vakítottak. Volt nagy öröm, örült a szegény ember felesége, meg a három gyereke is, a dinnye király csodálatos ajándékának.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

kérdezek, annyit mond, be. Nincs semmi gondja, csak ugyanazt mondja, mert semmi sem jut eszébe. Aki birka, csak annyit tud, be. Akármi történhet, annyit mond, be. Kisbárány gyerekek, ha valamit kérdezek, feleljetek annyit, hogy be.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Tokár Zita vagyok, 10 éves, anyukám szokott nekem olvasni, de most én olvasok nektek, úgyhogy hallgassátok sok szeretettel Kovács Attila Zoltántól a Nevető Erdély kötetből a kút nevét. Kovács Attila Zoltán, a Nevető Erdély, a kút neve. Két magyar ember ásták a vizes gödröt. Arra járt egy szász. Megkérdezte a bácsiktól, hogy hát mit dolgoznak. Azt mondják, vizes gödröt ásunk. A német nem értette jól, megint megkérdezte. Mit dolgoznak? Vizes gödröt ásunk. Gút, gút, mondja a szász. Na hát, a kút, akkor hát legyen kút, mondja a magyar ember, s azóta nevezik a vizes gödröt kútnak.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Béka kirándulás. Élt egyszer Japánban, Kiotó városában egy zöld leveli béka. Igazán jó dolga volt a két éltűnek, egy kedves család kertjében lakott, akik szerették az állatokat és sosem bántották a békát. A gyerekek nem féltek tőle, mindig szívesen játszottak vele. A többi állattal is jól kijött, igazi társasági lény volt, s a kert lakói közt nagy tiszteletnek örvendett a bölcsessége. A kert közepén egy nagyobb bacska tó állt, melyet sziklák és egy kisebb bambuszliget vett körül. Ha a béka nem a sziklákon napozott, akkor szívesen hűsölt a bambusz erdőben, vagy boldogan lubickolt a vízben. Ám a legjobban mégis az estéket szerette, mikor felmászott a kedvenc fájára, és onnan gyönyörködött az előtte elterülő városban. Csodálta a házakat, a nyüzsgést, a rengeteg fényes pontot és a hatalmas embertömeget. Aztán egy nap, mikor éppen az ablak alatt ugrabugrált, meghallotta, amint a rádióban Oszakáról beszélnek, Japán második legnagyobb városáról. A riporter elmondta, milyen hatalmas a város, mennyi érdekes épület van, és milyen szép a tenger. Akkor döbbent rá a béka, hogy még sohasem járt a kerten kívül. Ahogy teltek-múltak a napok, sehogy sem tudta kiverni a béka a fejéből, amit Oszakáról hallott. Egyre csak azon járt az esze, hogy elhagyja a kicsiny kertet, és elindul a nagyváros felé. Másnap elhatározásra jutott. Még sosem éltem át semmilyen nagy kalandot. Most végre belevágok, nyakamba veszem a világot. Brekegte, mint egy biztatáskép magának, majd összecsomagolt a hátizsákját, és korán lefeküdt aludni. Alig tudott elaludni, olyan izgatott volt az utazástól, s hajnalban már a kakasszó előtt kipattant az ágyból, kézbe vette a túrabotját, melyet egy lehullott bambuszvégből faragott, és útnak indult Oszaka felé. A leveli béka követte az útjelző táblákat, ha pedig eltévedt, kérdezősködni kezdett. Hamar kijutott a város szélére, és tudta, hogy onnan már csak egyenesen kell mennie. Először egy hatalmas rizsföld mellett vezetett az út, majd egy sűrű erdőn kellett átbaktatnia, még egy hatalmas hegylábához nem ért. A béka már hallott róla, hogy ez az a hegy, ami pont félúton van a két város között. Megállt a hegylábánál, és felnézett, de olyan magas volt a hegy, hogy a tetejét nem is látta. Méricskélt egy keveset, majd az órájára pillantott. Ez bizony hosszú út lesz, inkább holnap mászom meg. Majd bevackolta magát egy lapulevél alá, és ott töltötte az éjszakát. Másnap hajnalban újult erővel vágott neki a hosszú útnak, ám a lelkesedése egyre jobban kezdett alább hagyni, ahogy a csúcs felé igyekezett. Közben a nap is feljött az égre, és olyan erősen sütött, hogy a béka épp hogy csak vánszorogni tudott a nagy melegben. Egész nap kitartóan mászott felfele, míg végül nagy nehezen feljutott a hegytetőre. De annyira kimerült volt, hogy még örülni sem tudott, csak rögtön lerogyott a földre. Mikor kicsit kifújta magát, tovább indult volna lefelé, ám amikor lenézett a magasból, meglátta, hogy egy foltos varangyos béka igyekszik fel a csúcsra a másik oldalon. Megvárta, míg felér, majd megszólította. Jó napot, béka uram! Mi áradban erre? Kérdezte. Ám a másik egy szót, annyit sem tudott szólni, úgy elfáradt a hosszú úttól.
1: Jó napot!
0: Lihegte azután.
1: Oszakából jövök éppen. Hát maga!
0: Micsoda véletlen, éppen oda igyekszem! Brekegte a kiotói béka. Aminap elhatároztam, hogy kirándulok egyet Oszakába, annyi szépet hallottam a városról. Tegnap indultam el Kiotóból, de még csak idáig jutottam. Mondja, messze van még a város?
1: Hát, nincs éppen közel, én már egy napja úton vagyok, válaszolta az oszakai béka.
0: Csak úgy, mint én. Úgy tűnik, akkor most éppen félúton vagyunk, jegyezte meg bánatosan a kiotói béka.
1: És ezt a hegyet is épp hogy csak meg tudtam mászni. Ne bánkodj, barátom! Eszembe jutott valami!
0: Kiáltott fel az oszakai béka.
1: Mi lenne, ha csak innen a hegy tetejéről néznénk meg a várost, amit látni akarunk? Akkor egyikünknek sem kellene újra megmászni a hegyet. Csak lassan hazaballagunk.
0: Na hát, ez igazán jó ötlet, brekegte a kiotói béka. Majd mindketten két lábra álltak, és a mellső lábaikkal átkarolták egymást, úgy néztek le az alattuk elterülő városokra.
1: Milyen különös? Ez az Oszaka éppen olyan, mint Kyoto,
0: kiáltott fel a leveli béka.
2: Milyen igaz? Nekem is pont ugyanez a véleményem. Már nem is bánom, hogy nem nézem meg közelebbről,
0: felelte a varangyos béka.
1: Így igaz,
0: bólogatott a leveli béka.
1: Valójában a két béka észre sem vette, hogy miközben beszélgettek, helyet cseréltek egymással, mikor pedig két lábra álltak, mindegyikük a saját városát csodálta meg.
0: Végül elköszöntek egymástól, és mind a ketten elégedetten elindultak haza. Estére már otthon is voltak.

Csukás Mese Rádió. Ma egy olyan szép Petőfi Sándor vers idézet jutott az eszembe. Az illatokról szól. Hallgassátok csak! Igen, az illat a virág beszéde. Annak dala ez. Sok mindent látunk, hallunk és érzékelünk, és bizony szagolunk is. Amikor illatokat érzünk, akkor azt az orrunk segítségével tesszük. Ha például megszagolsz egy virágot, akkor ha becsukod a szemedet, még inkább érezni fogod a virág illatát, mert akkor mindened az illatára fókuszál, és nem viszi el a figyelmedet a látásod. Amikor tél végén vagy tavasz elején beleszagoltok a levegőbe, hihetetlen illatkavalkát fogad benneteket. A föld illata, a virágok illata, a fák illata mind-mind ott lengedez körülöttetek. Számotokra melyik virág illata a legkedvesebb? Az orgonáé? A bodzáé? Micsoda? Te a gyöngyvirág illatát szereted a legjobban? Na, akkor ezt neked is küldöm. Zelg Zoltán, csilingel a gyöngyvirág. Csilingel a gyöngyvirág, fehér a ruhája. Meghívja a virágokat tavasz esti bálra. Öltözik az orgona, lila a ruhája. Kivirít a kankalin, a szegfű és a májva. A vadrózsa rájuk nevet. Bolondos a kedve. A rigó is füttyent egyet. Hej, mi lesz itt este? Táncra perdül a sok virág, illat száll a légben. Őrt állnak a gesztenyefák, illemtudón, szépen. A szellő is megfürdik a virág illatban, s arra ébredünk fel reggel. Napsugaras nyár van. Csukás Mese Rádió.

0: A 75-ös trolibusz. Gianni Rodari meséjét Márkus László mondja el.
1: Egy reggel Rómában a 75-ös trolibusz a végállomásról elindulva nem robogott végig megszokott útvonalán, hanem elkanyarodott, kifelé tartott a városból, s néhány perc múlva már a szabad mezőkön futkározott, akár egy vakációzó nyúl. Az utasok valamennyien újságot olvastak, még azok is, akiknél nem volt lap, mert ők a szomszédjuk válla fölött átpislogva böngészték a híreket. Egy utas lapozás közben felpillantott, kinézett az ablakon, s már is kiáltozni kezdett. Kalauz! Mi történik itt? Hallatlan! Abszurdum! A többi utas is felnézett az újságjából, és tiltakozó kiáltásuk viharos kórussá dagadt. Mi az? Vidékre megyünk? Mit művel ez a vezető? Megőrült! Ártalmatlanná kell tenni! Micsoda közlekedés! 9:10 kiáltotta az ügyvéd. 9:00 a bíróságon kell lennem. Ha elmarasztalnak, beperelem a vállalatot. A kalauz és a vezető igyekezett helytállni az ostrom közepette. Kijelentették, hogy ők nem tehetnek semmiről. A trolibusz nem engedelmeskedik nekik, és a saját feje után megy. S valóban ebben a pillanatban a trolibusz már le is tért az útról, és egy üde, illatos erdőcske szélén lefékezett. – Nini, kis ciklámenek! – ujjongott fel egy nő. – Na, ez igazán a legalkalmasabb pillanat a ciklámenekkel való foglalkozásra! – döfött feléje az ügyvéd. – Nem érdekel! – jelentette ki a nő. Legfeljebb késve érkezem a minisztériumba, és megmossák a fejemet. Most már igazán mindegy, s ha már itt vagyok, ciklámet akarok szedni. Legalább 10 éve nem szedtem. Leszállt a trolibuszról, nyitott szájjal, mélyen beszívta ennek a különös reggelnek a levegőjét, és nekiállt ciklámet csokrot szedni. S mivel úgy látszott, hogy a trolibusznak esze ágába sincs elindulni, legkevésbé visszafordulni, egyik utas a másik után szállt le, hogy kinyújtóztassa a derekát, vagy elszívjon egy cigarettát, s közben a bosszúságok úgy szétfoszlott, mint köd a napsütésben. Egyikük letépett egy margarétát, s a gombjukába tűzte. Másikuk egy szem éretlen epret fedezett fel, és kijelentette. Én vettem észre, megjelölöm a névjegyemmel, s ha megérett, eljövök és leszedem, de jaj lesz, ha nem találom itt. Csak ugyan ki is vett a tárcájából egy névjegyet, és egy ágacskára szúrva oda tűzte az eper mellé. A névjegyen ez állt. Dr. Stempli Giulio. A közoktatásügyi minisztérium 2 hivatalnoka zsebrevágta az újságját, és futballozni kezdett. Valahányszor a labdába rúgtak, ezt harsogták. Mindent bele! Vagyis, mintha csak kicserélték volna őket, s nem lennének azonosak azokkal az utasokkal, akik alig egy perce még meg akarták lincselni a trolibusz személyzetét. Azok közben megosztoztak egy karé rántottás kenyéren, és pikniket rögtönöztek a füvön. Vigyázott! Kiáltott fel hirtelen az ügyvéd. A trolibusz ugyanis megrázkódott, és lassan gördülve magától megindult visszafelé. Alig volt idejük felugrálni, utolsónak a ciklámenes hölgy maradt. Nem ér a nevem, tiltakozott. Éppen most kezdtem jól érezni magam. Hány óra lehet? Kérdezte valaki. Jaj, ki tudja, milyen késő van már. Mindannyian a csuklójukra pillantottak. Óriási meglepetés. Minden óra 10 perc múlva 9-et mutatott. Kiderült, hogy a kis kirándulás alatt az óramutatók nem mozdultak, ajándékidőt kaptak, egy kis külön szabadságot, mint valami váratlan, kedves meglepetést. De ez lehetetlen, hitetlenkedett a ciklámenes hölgy, miközben a trolibusz már megszokott útvonalán robogott a város szíve felé. Mindenki ámuldozott, és amikor az újságjukra pillantottak, a lap tetején meglátták az aznapi dátumot. Március 21. A tavasz első napja, amelyen minden lehetséges.

0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld.
2: Na?
1: Tegnap megkértem anyukámat, hogy csináljunk délután valami közös programot. Erre ő kitalálta, hogy menjünk el és vigyük el a szelektívet a kukákhoz és dobáljuk be.
2: De jó program, ezt én is nagyon szeretem.
1: Igen, igen, de nekem egészen máshoz volt kedvem. Nagyon szerettem volna is sütíteni anyukámmal a cukrászdában.
2: Hát, ahogy mondani szokták, néma gyereknek anyja sem érti a szavát.
1: Ez azt jelenti, hogy ha nem mondjuk el, mit gondolunk, mit szeretnénk, akkor nem tudnak segíteni rajtunk, nem tudják kitalálni a gondolatunkat.
2: Úgy van, pontosan. Mindig érdemes őszintén elmondani, mit szeretnél, mihez lenne kedved.
1: Igazad van. Legközelebb így fogok tenni.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hét kaland egyik műsorvezetője. Mai olvasok nektek mesét. A bugyelláris, a pipa, meg a süveg. Francia népmese. Átdolgozta Bartóc Ilona. Egy rengeteg bükkerdő szélén kis kunyhójában élt a favágó fiával, Bálinttal. Apa és fiú együtt járta az erdőt, döntötte a hatalmas szálfákat. A kivágott fát azután halomba rakták az erdő szélén, s éjjelente felváltva őrizték. Egyik napon, amikor éppen a legényen volt az őrködés sora, csípős hideg szél fújt. Bálint hatalmas tüzet rakott. Közel húzódott a meleghez, és elővette kártyáját, mert nagyon szeretett magányosan kártyázni. Egyszer csak arra jött egy öreg asszony, s megkérte a legényt engedni oda a tűzhöz, hogy megmelegítse gémberedett tagjait. És miután jól megmelegedett, így szólt. Jó, tehát helyébe jót várj! Azzal odaadott neki egy bugyellárist, egy pipát, meg egy süveget. A legény forgatta, nézegette az ajándékokat, aztán megkérdezte. Öreg anyám, minek nekem ez a bugyelláris, hiszen mindig üres a zsebem. Aztán mit csináljak a pipával, mikor nem pipázom? A süvegnek még csak hasznát veszem. Fejembe húzom, ha süvít a szél.
2: Jaj, édes fiam, mondta az anyóka. Olyan ez a pénztárca, hogy ebből sose fogy ki az arany. Ha meg a pipából egyet szippant, az több katonád lesz, mint magának a királynak. A süveget meg a fejedbe húzod oda-vissza, hová parancsolod.
1: Az öreg asszony ezután eltávozott. A legény meg tovább kártyázgatott a tűz mellett. Reggel felé arra kocsikázott a földes úrlánya, s megszólította Bálintot. Látom, szereted a kártyát. Jöjj el velem, kártyázzunk kettesben. Bálint ráállt, elment a földes úrlányához, és leültek kártyázni.
2: De a lány nagyon hamis teremtés volt, és egy tükörből leste, milyen lapot tart a kezében Bálint. Ahogy mind jobban belemelegedtek a játékba,
1: az álnok teremtés sorra elnyerte tőle a bugyellárist, a pipát meg a süveget.
2: No, Bálint, gondolta magában a legény, amint púsan baktatott hazafelé. Ezt jól megcsináltad. Se bugyelláris, se pipa, se süveg.
1: Egyszer csak előtte termett az anyuka. Fogadta a legény. Miért vág olyan keserves arcot, mintha vackorba harapott volna? Bálint szégyenkezve bevallotta, hogy elkártyázta az ajándékait. Az anyó adott neki 5 almát, meg egy korsó bűvös erejű vizet, és kitanította, hogyan szerezheti vissza azt, amit elveszített. Bálint átöltözött házalónak, aztán elment a kastélyba. Jó áron eladta az almákat. 2 a szobalánynak, 3 a kisasszonynak. Igen ám, de amint megették a szép piros almákat, mindegyiknek szarva nőtt. Ahány alma, annyi szarv.
2: Hasztalan hívták a tudós doktorokat, hogy szabadítsák meg őket a szarvaktól. Mind kudarcot vallott. Utolsónak Bálint lépett be tudós doktornak öltözve. Néhány csepp vizet szórt a szobalány fejére, s annak hirtelen lehultak a szarvai. A földes úr lányától előbb kérte a bugyellárist, s amikor megkapta, a víz erejével megszabadította egyik szarvától. A pipáért cserébe a másodiktól. Mikor a 3. következett, kérte a süveget. A lány szabódott, de csak odaadta.
1: Bálint kikapta a kezéből, fejébe nyomta, elmormolta a varázsigéket, és a süveg vitte messzire.
2: A földes úr hamis lánya meg ott maradt egy szép nagy szarval a homloka közepén.
0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Nonó vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Olló Patrik vagyok. Elmondok nektek egy verset. Kányádi Sándor, októberi lakoma. Sárguló, ritkoló lombufák, üresen ásító fészkek. A fák alatt egy kislegény vidáman fütyörészget. Almát tallózgat lomb között, lapító almát, körtét. Kár, hogy a dióágakat a verők összetörték. Megrakja a zsebét, kebelét, s kiül az őszi napra. Mellette dióval tele üldögél a kalapja. Követ keres, két jó követ, föl sem kell állni érte. Körülötte már ott csücsöl utcája kicsi népe. Elkezdődik a lakoma, a szomszédban lekvárt főznek. Süt a nap, finom szilva íz illata van az ősznek.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc cinege cipője. Aki előadja nektek, Szabó Gyula.
1: Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árva sehol se tud venni. Kapkod fűz fához, szalad a vargához, fűszva hegyen lakó varjú vargapálhoz. Azt mondja a varga, nem ér rá most arra, mert ő most a csizmát nagyuraknak varja. Darunak, gólyának, a bölömbikának. Kár, kár, kár, nem ilyen akárki fiának. Daru is, gólya is, a bölömbika is útra kelt azóta, a búbos banka is. Csak a cinegének szomorú az ének. Nincsen cipőcskéje máig se szegénynek. Keresi kutatja, repül gajról gajra. Kis cipő, egyre csak azt hajtja.
0: A Cinege cipője című verset hallottátok.
2: Mesés délután a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Petty. Petty. Petty. Petty. Petty. Petty. Petty.
4: Láttam én egy petty meget, ott lakott egy hegy meget, Afrikában, Indiában.

0: Peť, peť, peť, peť, peť, peť, peť, peť, peť, peť.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
1: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy habos-babos rejtély érkezik. Így szól. Ez a dolog a fürdőszobában lakik, és mindig segít tisztán tartani a kezed. Ha víz éri, csúszóssá válik, és buborékokat csinál. Lehet illatos, színes, vagy teljesen átlátszó. Kézmosásnál nélkülözhetetlen. Mi lehet ez? Persze, a szappan! Imádom a gyümölcsillatú szappanokat. Olyan finom az illatuk. Képzeljétek, szülinapomra sokfélét kaptam, és a legkülönlegesebb köztük a málnás levendulás. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió.

0: a három kis malac. Egyszer volt, hol nem volt, erdőn, mezőn túl, egy tisztás szélén, éldegélt egy kocamama három kis malackájával. Mikor a fiúk elég idősek lettek, a mamájuk elküldte őket, építsenek maguknak házat. Ezentúl ott éljenek. Elindult hát a három kis malac, s kisvártatva egy szalmát cipelő szegény emberbe botlottak.
1: Kedves uram, adna nekem egy kis szalmát, hogy felépítsem új a magam házát?
0: Kérdezte tőle a legidősebbik. A jószívű szegény ember adott neki a szalmából, és a kis malac már is neki kezdett egy dombon a házépítésnek. Közben másik két testvére tovább bandukolt az úton, míg nem találkoztak egy favágóval, aki éppen frissen kivágott rönköket hordott a hátán. Megszólította a középső.
1: Új, kedves uram! Adna nekem egy kis fát, hogy felépítsem a palotám?
0: A jószívű favágó pedig adott neki a fából, és a kis malac már is nekilátott a következő dombon a házépítésnek. Így a legkisebb malacka egyedül folytatta útját, s nem sokára egy kőművesbe botlott, aki éppen téglákat vitt szekerén.
2: Kedves uram, adna nekem egy kevés téglát, hogy felépítsem a magam birodalmát?
0: A jószívű kőműves pedig adott neki a téglából, és a kis malac már is nekifogott az utolsó dombon a házépítésnek. A nyár végére mind a hárman elkészültek a házikójukkal, s vígan éldegéltek egymáshoz közel, de mindenki a maga otthonában. Hanem egy nap a farkas bekopogott a legidősebb malac ajtaján.
1: Érezz be, kis malac, vagy szétfújom a házadat!
2: Én ugyan nem eresztelek!
0: Felelte bátran a kis malac, mire az ordas a tüdejét megszívta levegővel, és akkor átfújt, hogy a szalma házikó egyből összedőlt. A malacka meg közben kiosont a hátsó ajtón, és átfutott középső testvéréhez a faházba. Másnap azonban megjelent ott is a farkaskoma, s bekiáltott.
1: Erezz be, kis malac, vagy szétverem a házadat!
2: Én ugyan nem eresztelek,
0: felelte most a középső, s az ordas már hozta is a fejszét, amivel percek alatt szétvágta a malacka házát. De a testvérkék túljártak az eszén, s közben eltűntek a hátsó ajtón át, s futottak egyenest legkisebbik testvérükhöz a téglaházba. Na de a farkas nem bírt nyugodni, s harmadnap megjelent a legkisebb malacka házánál.
1: Érezz be, kis malac, vagy berontok a házadba!
2: Én ugyan nem eresztelek,
0: felelte maga biztosan a legkisebbik. A farkas pedig már mászott is fel a házfalán, hogy a kéményen át meglepje a malackákat. De a kis malacok agyafúrtak voltak ám. Fogtak egy nagy üstöt, tele forró vízzel, s mikor a farkas megpróbált bemászni, a kémény alá tolták. A mohó ordas pedig egyenest az üstbe esett, ahol kezelába jól megégett. A malackák közben körülállták, s jókedvűen énekeltek.
2: Nem félünk a farkastól, farkastól, farkastól.
0: A porul járt farkas pedig, miután kikecmergett az üstből, szedte a lábát, ahogy csak bírta, meg sem állt a következő erdő határáig. Onnan többé el nem mozdult, a malac húsra nem is gondolt. A malac testvérkék pedig vígan éldegéltek tovább hárman a takaros téglaházikóban. És mindig, mikor eszükbe jutott a leforrázott farkas, egy jót kacagtak rajta.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Biztos veletek is előfordult már, hogy megtetszett egy olyan játék, ami nem a tiétek. De azt tudjátok, hogy nem szabad elvenni, legalábbis szó nélkül. Ha elkéritek, kölcsönkéritek, az megint más. De elvenni másnak a játékát nem szabad, mert utána nagyon rosszul fogjátok érezni magatokat. Mikola Péter, nem én voltam. Annáékhoz mentünk vendégségbe. Jó velük, mert Gyuszi bácsi apukám barátja, a felesége anyukám barátnője, Berci barátja pedig Tomi, Anna barátnőm testvére. Itt senki sem unatkozik, mindenki jól érzi magát a barátjával. Berci se lóg rajtunk, mint ahogy szokott, ha átjön Petra barátnőm, akinek nincs testvére. Olyankor a nyakunkra jár, mindenbe belebeszél, minden játékunkat elrontja, mindig mást akar, mint mi. De az is zavar, ha kihallgatja, amikor olyasmiről beszélünk, amit csak egymásnak szánunk. Szándékosan idegesíteni akar bennünket. Nem tudja elviselni, hogy olyankor nélküle szeretnénk játszani. Ha elküldöm, megy árulkodni anyáéknak, hogy Zorka nem engedi, hogy játszam velük, Zorka kiközösít. Úgy utálom ilyenkor. Ha Annáéknál vagyunk, szerencsére eszébe sem jut minket piszkálni, ilyenkor jól eljátszik Tomival. Megfigyeltük Annával, hogy a szülők legalább annyira jól érzik magukat együtt, mint mi gyerekek. Különféle érthetetlen dologról beszélgetnek, de sokat nevetnek közben. Kellemesen telt a délután, Berci és Tomi autókkal játszottak, mi pedig berendeztünk egy nagyon szép szobát Anna babáinak. Éppen a legjobb résznél tartottunk a babaszobás játékban, amikor szólt anya, hogy 10 perc múlva indulunk. Amikor játszunk, olyan gyorsan telik az idő, hogy a hosszú órák is egyetlen percnek tűnnek. Bezzeg, amikor összetalálkoznak egy ismerőssel a szüleink, és mindenféle felnőtt dologról beszélnek, akkor nagyon lassan telik az idő. Alig tudom kivárni. Az a 10 perc, amit anya mondott, egy pillanat alatt eltelt. Megbeszéltük Annával, hogy innen folytatjuk. Elbúcsúztunk a barátainktól, és a kocsiban arról beszélgettünk, milyen szerencse, hogy ilyen barátaink vannak. Berci feltűnően hallgatag volt a hazaúton. Anya meg is kérdezte tőle. Jól vagy, kisfiam? Nincs lázad?
2: Igen, jól, csak egy kicsit álmos vagyok, felelte.
1: Otthon anya épp fürdeni küldött minket, amikor valami egészen elképesztő dolog történt. Berci nadrág zsebéből kiesett egy Matchbox autó, ami nem az övé volt. Anya rögtön felismerte. Nocsak, mondta. Pont olyan ez az autó, mint amilyen Tominak van. Hogy került ez a zsebedbe, Berci? Az öcsém fülig vörösödött. Olyan piros lett, mint a paradicsom, és csak úgy lángolt az arca.
2: Hát, nem tudom. Egyszer csak oda került a zsebembe,
1: válaszolta lesütött szemmel Berci. Apa is kérdőn nézett rá. Lehetséges, hogy ezt az autót, ami úgy néz ki, mint Tomi kedvenc autója, elloptad? Nem hiszek a szememnek.
2: Nem én voltam,
1: kiáltotta kétségbe esetten Berci, és még mindig a földet bámulta, mert nem mert a szemünkbe nézni. Ha nem te voltál, akkor ki lehetett? Kérdezte anya türelmesen.
2: Nem én voltam, hanem a kezem, válaszolta.
1: Értem. Szóval nem te, hanem a kezed volt, aki elhozta Tomi autóját. Ismételte meg anya, amit Berci mondott. És te ezt hagytad a kezednek, kisfiam? Folytatta.
2: Annyira tetszett nekem ez az autó, de nem akartam elhozni. Erre a kezem, se szó, se beszéd, hiába mondtam neki, hogy ilyet nem szabad csinálni, betette a zsebembe, amikor Tomi elfordult,
1: mesélte az öcsém. Kellemetlen, mondta apa. Lehet, hogy most Tomi nem tudja, hová lett az autója. Lehet, hogy az egész család ezt keresi. Most mi tévők legyünk? Berci idáig tudta tartani magát, és keservesen sírni kezdett. Én csak ijedtem, figyeltem, meg sem mertem szólalni, mert velem is történt már hasonló, amikor én is eltettem egy zsebtükröt Petráéknál, de amikor Petra elfordult, kivettem a zsebemből, és visszatettem a helyére. Nagyon rosszul éreztem magam akkor. Ne sírjál, Berci, lássuk, mit kéne tennünk, tárta szét a kezét anya. Beszéld meg a kezeddel, hogy mit szeretne. Felhívjuk Tomi anyukáját, és elmondod a történetet úgy, ahogy nekünk? Vagy megígéri a kezed, hogy többet nem csinál ilyet, és akkor valahogy visszacsempészük az autót Tomiékhoz. Menj a szobádba, Berci, beszéld meg a kezeddel, mi legyen, és ha megszületett a döntés, közöld velünk. Nem kellett sokat várni, és megjelent Berti az ajtóban, még mindig lángvörös füllel.
2: Megbeszéltük a kezemmel, kezdte.
1: Azt mondta, hogy nagyon szégyelli magát. Megbánta, és soha többé nem csinál ilyen butaságot. Szeretne megkérni benneteket, hogy juttassátok vissza azt a kis autót a gazdájához.
2: Jól van, Berci. Jól döntött a kezed.
1: Megtesszük, amit kért, de először és utoljára, mondta anya. Sokszor nagyon tudok haragudni az öcsémre, de most olyan jól esett, hogy megoldódott ez a helyzet, mintha velem történt volna az egész. Egyszerre sóhajtottunk egy nagyot Bercivel. Anya és apa is észrevették, és összemosolyogtak. Rám nézett az öcskös, és megkönnyebbülten így szólt.
2: Köszi, Zorka, hogy megértesz.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Grimm testvérek. Mese a Köles Kásáról. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
2: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kislány. Együtt éltek az édesanyjával, és olyan, de olyan szegények voltak, hogy azt el se lehet mondani. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Enniük is alig volt mit, és aztán eljött egyszer egy nap, amikor már egyáltalán nem volt mit enniük. A kislány nagyon elszomorodott, a maga éhségét még tűrte volna, de azt már sehogy se bírta elviselni, hogy az édesanyja is éhezzék. Fogta magát, kiment az erdőre, gondolta, hát ha ott talál valami gombát, vagy valami erdei gyümölcsöt, amivel elverhetik az éhüket. Hát, ahogy megy, mendegél az erdőben, szembe jön vele egy vénséges vén anyóka. Az anyóka tudta, min kesereg a kislány, meg hogy mit keres az erdőben. Nem is kérdezett tőle semmit, hanem elébe állt. Itt van, édes lányom, ez az edényke. Fogd szépen, vidd haza, és jól jegyezd meg, hogyha azt mondod neki, főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre, akkor az edényke elkezd főzni, és annyi finom édes köleskását főz, amennyit csak akarsz. És addig főzi, amíg csak azt nem mondod neki, hagyd edényke mára, elég már a kása. A kislány megköszönte az öreg anyóka jóságát, hazavitte az edényt, letette az asztalra, és így szólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Az edény azonnyomban elkezdett zubogni, sustorogni, és már tele is volt finom, édes árpakásával. És ahány kanállal ettek belőle, ugyanannyival mindjárt hozzá is főzött, mindaddig, míg a lányka azt nem mondta, hagyd edényke mára, elég már a kása. Attól fogva gond nélkül éltek, és minden nap édes köleskását ettek. Történt aztán egy napon, hogy a lánykának valamiért át kellett mennie a szomszéd faluba. Ott egy kicsit elidőzhetett, mert anyja megéhezett közben nem győzte várni, föltette az edényt az asztalra, és rászólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Zubogva, lohogva, duruzsolva elkezdett főzni az edényke. Az anyja meg ette jó ízűen az édes kását. Jól lakott, de az edényke csak főz tovább. Bugyog ki szélén a kása, lefut az asztalról, telefutja a szobát, kifut az ajtón, szalad házról házra, tele minden ház, tele minden utca köleskásával. Az anya meg szaladgál, jaj veszékel, mert nem jut eszébe, mit kell mondani az edénynek, hogy abba hagyja. Már csak egyetlen egy ház állt a falu szélén, úgy, hogy nem volt tele kásával. Mikor jön szaladva a lányka, látja a kása veszedelmet, s már messziről kiabálja, hagyd edényke mára, elég már a kása. Az edényke abba hagyta, de a falubéliek három álló esztendeig ették a köles kását, míg sikerült végre mind kiennie a házaikból.
1: A Mese a Köles Kásáról című mesét hallottátok.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik.
2: Figyelj csak! Este van, és egy bakonyi faházikóban készülődik egy új történet. Valaki kopogtat az ajtón, valaki bajba jut, és mindig akad valaki, aki elindul segíteni. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája. Löve Éva meséi május 8-ától, hétköznap esténként 7 órától, mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek. Csukás Mese Rádió, nem csak egy fejűeknek.
0: Maszat Marci, a mindenre elszánt kisfiú, szeret szuperhősnek öltözni. Olykor elég egy hosszú kendő a hátára, és már is repülni tudó, világmegmentőnek képzeli magát. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Maszat Marci varázslatos világa, ahol szinte minden pillanatban igazi kalandokat élhetsz át. Fecske László története. Maszat Marci Csőre Gábor előadásában. Minden hétköznap reggel 7:30 és 9:30.
3: Bye, bye, bye, bye. Sziasztok, gyerekek! Megjött Süsü, ez a Csukás Mese Rádió. Süsüke, kis királyfi és a Habci Rakéta várnak rátok minden hétköznap este 7 órakor.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

hófehérke. Valahol egy messzi vidéken élt egy csodaszép királylány, akinek arca olyan piros volt, mint az alma, haja fekete, mint a sötét éjszaka, bőre pedig olyan fehér, mint a hó. Szülei hófehérkének keresztelték el. A lánynak volt egy rendkívül hiú mostohája, aki egész nap a tükörben nézegette magát. Így nem is foglalkozott a kislánnyal. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? Kérdezte a varázstükröt. Te vagy a legszebb, királynőm, válaszolta a tükör. Hófehérke napról napra szebb lett. Egyszer, mikor a királynő újra megkérdezte a tükrét, ki a legszebb a világon, a tükör ezt válaszolta. Szép vagy, királynőm, de hófehérke szebb te nálad. A mostoha örjöngött mérgében. Megparancsolta a vadásznak, hogy vigye az erdőbe a lányt, és ölje meg. A vadásznak megesett a szíve a lányon, és így szólt hozzá. Fuss, amíg a lábad bírja, és soha ne tér vissza a palotába. Hófehérke ilyetten menekült az egyre sötétebb erdőben. Egyszer csak egy kis házacskát vett észre a sűrű lombok között. Közelebb merészkedett a házhoz, majd benyitott annak kis ajtaján. A házba lépve egy megterített asztalt pillantott meg, hét kicsi székkel körülvéve. Hófehérkének kopogott a szeme az éhségtől, így mindent megevett és megivott, amit csak az asztalon talált. Majd annyira elfáradt, hogy el is szenderedett az egyik kis ágyikóban. Amíg a lány az igazak álmát aludta, hazaérkeztek a kis házikó lakói. A hét kicsi törpe csodálkozva vette észre, hogy valaki elfogyasztotta a vacsorájukat. Ki evett a tányéromból? Kérdezte az egyik. Ki ivott a poharamból? Csodálkozott a másik. A hálószobába lépve pedig egyikőjük felkiáltott. Valaki alszik az ágyamban. Hófehérke ilyetten pattant fel, a törpék pedig faggatni kezdték a lányt. Te ki vagy? Honnan jöttél? Mit csinálsz a házikunkban? A lány elmondta történetét, hogy a gonosz mostohája miatt soha többé nem térhet haza. A törpék megsajnálták, és felajánlották neki, hogy lakjon velük. Hófehérke nagyon hálás volt. Ettől fogva minden este meleg vacsorával várta új barátait. Bevetette ágyaikat, és kitakarította a házat. A törpék minden reggel a bányába indulás előtt óva intették a lányt, hogy be ne engedjen senkit a házba, amíg ők nincsenek itthon. Ez alatt a palotában a gonosz királyné újra elővette tükrét, hogy meggyőződjön páratlan szépségéről. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? A tükör ezt válaszolta. Szép vagy, királyném, de hófehérke még mindig szebb nálad. A mostoha dühében szerzett egy almát, aminek felét méregbe áztatta. Végzek hófehérkével, ha már a vadász nem tette meg. Majd beöltözött öregasszonynak, és felkerekedett, hogy az erdőbe menjen. A gonosz királyné megtalálta a kis házat, és bekopogott az ajtaján. Nem engedhetek be idegeneket, mondta hófehérke. A királyné tovább erősködött. Eladtam az összes almámat, már csak egy maradt, azt neked ajándékozom.
hófehérke kinyitotta az ajtót, és megköszönte az öregasszony ajándékát. Beleharapott az alma pirosabbik felébe, és azonnal ájultan esett össze. Este lett már, mire a törpék hazaértek. Meglátták a lányt, élezgették, de az nem tért magához. Üvegkoporsóba fektették, úgy siratták. Másnap arra lovagolt egy királyfi. Meglátta az üvegkoporsóban fekvő lányt, és azonnal beleszeretett. Milyen gyönyörű teremtés, gondolta. És kérte a törpéket, hadd vigye magával. A törpék szomorúan, de végül beleegyeztek. Ahogy felemelték az üvegkoporsót, az egyik törpe megbotlott. A koporsó a földre esett. Abban a pillanatban kiesett az alma hófehérke torkából, aki csodák csodájára újból életre kelt. A törpék nagyon boldogok voltak, újjongtak örömükben, és ölelgették egymást. A királyfi megcsókolta a lányt, felültette a lovára, és hazavitte országába, ahol hatalmas lakodalmat csaptak.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy királyfi. Mondom, egy királyfi.
2: Jövök!
1: Egyik délután föl alá járkált a palotában, és nagyon gondolkodott. Azon gondolkodott, hogy immáron 20 éves lett, meg kellene házasodjon. Na de kit vegyen el feleségül? Gazdagot-e? A gazdag bíró lányát? Vagy szegényet-e? A szegény kosárkötőmester lányát? Hát ezen gondolkodott. Végül is azt találta ki, mindegy az, hogy szegénye vagy gazdag, a legfontosabb, hogy szeresse őt az a lány, és legyen hozzá hűséges. Elhatározta, hogy elmegy hozzájuk lánykérőbe, de úgy ám, hogy ne ismerjék föl. Álruhában. De hogy hogyan is csinálja, ezen gondolkodott.

Mikor idáig jutott a gondolkodásban, azt mondta magában. Márpedig én a gondolataimat tettre is váltom. Fogta magát, leszaladt a palota udvarra. Mondjuk ez még csak az első emelet, úgyhogy futás tovább, király uram. Most már leérkezett. Dehogy érkezett, hisz eltévesztette. A lejárat helyett a följárat fele ment, úgyhogy felszaladta mondjuk az ötödikre. Futás tovább, király uram, de most már lefele. Dehogy futok, hisz van a palotámban lift. Megérkeztem. Na, jól van, megérkezett. Kiment a palota udvarra, nézett balra, nézett jobbra. Majd megint nézett balra, megint nézett jobbra. Valamit nagyon keresett. Azaz, hogy valakit, a kocsis legényt kereste. De már érkezett is a nagy bajuszú kocsis legény a királyi hintó bakján. Mikor megpillantotta a királyfit, nagy kalap levéve köszöntötte. A királyfi elkezdte nézegetni a kocsis mellényét. Szép mellénye volt a kocsisnak, pityikés mellény. Büszke is volt rá, nem is adta volna oda világ pénzért se senkinek sem. A királyfi el akarta venni. Nem adta. Elvette tőle hatalmi szóval. Elvette a kalapját is. Elvette a bajuszát is. Akarom mondani a bajuszát, azt nem, mert az oda volt nőve. És a szerzett kincsekkel visszaszaladt a palotába. Ahogy visszaért, átöltözött kocsisi ruhába, és már így indult a faluba, egyenesen a gazdag bírójék háza felé.

Rázta a fejét a gazdag bíró lánya. Nem akart hozzámenni a kocsis legényhez, mert ő egy gazdagabb kérőre várt volna. Egy királyfira, egy báróra, egy grófra. Nem sejtette, hogy a kocsisi ruha alatt maga a királyfi van, aki viszont ott hagyta a gazdag bíró lányát, és átsétált a kosárkötőjék házához.

0: Azt mondta a kocsis legény. Édes párom, nekem most el kell mennem, de hamarosan visszatérek. Egy hét múlva megtartjuk a lakodalmat. Azzal búcsút intettek egymásnak. Csókot dobtak egymásnak. És a kocsis legény, aki nem más, mint maga a királyfi,
1: bizony
0: visszavagtatott a palotába. Ahogy visszaért, levetette a kocsisi ruhát, magára öltötte a királyt, és megint elkezdett gondolkodni. Azon gondolkodott, hogyan kellene újra próbára tenni mind a gazdag bíró lányát, mind a szegény kosárkötőmester lányát. De hogy hogyan is csinálja, ezen gondolkodott.

Úgy is tett. Elindult a faluba, egyenesen a gazdag bírójék háza felé. De előtte palástja alá rejtette a kocsis kalapját, hogy majd alkalomattán előhúzhassa onnat és megmutathassa, hogy bizony ő járt errefelé, mint kocsis legény.

0: Na, gondolta a királyfi. Nem voltam jó, mint szegény kocsis legény. Bezzeg most jó lennék, mint gazdag királyfi.
1: Ugye?
0: De akkor ne legyek jó, így se. Azzal a gazdag bíró lánya legnagyobb megrökönyödésére elővette palástja alól a kocsisi kalapot, föltette és ezt mondta neki.

0: Sírt Rita gazdag bírólánya. Ájuldozott, székre ájult. Repülősóért kiáltozott.
1: Repülősót, repülősót.
0: De bizony, a királyfit nem hatották meg a könnyek, nem hatotta meg az ájuldozás. Ott hagyta a síró, rívó, toporzékoló gazdagbíró lányát, s átsétált a kosárkötőjéghez.

Vajon miért nem akart hozzám menni a kosárkötőmester lánya a királyfihoz? Mert volt már néki egy vőlegénye, a kocsis legény, akit ő szeretett és hűséges hozzá, és szeretetét, hűségét nem cseréli fel a királyfi gazdagságára. Megörült a királyfi, mert ő pont egy ilyen lányt szeretett volna. Elővette palástja alól a kocsisi kalapot, föltette a fejére, és megmutatta, hogy ő bizony nem más,

Így történt, hogy a gőgös gazdag bíró lánya hoppon maradt, míg a szegény kosárkötőmester lánya tiszta szeretete elnyerte méltó jutalmát. Nagy lakodalmat csaptak, ettek, ittak, mulatoztak. Három éjjel, három nap ropták a táncot. Itt a vége, fuss el!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: A kanász. Egyszer volt, hol nem volt, élt egy királyfi, aki maga is gazdag volt, mégsem volt annyi kincse, hogy a császár lányának kezét megkérje. Eszébe jutott, hogy megboldogult apja sírján egy fenséges rózsabokor nyílott, ami, noha csak minden ötödik évben virágzott, olyan csodálatos illata volt, hogy a birodalom minden házába boldogságot hozott. Volt aztán a királyfinak még egy fülemüléje is. Annak az éneke egy igazi kincs, a legszebb dallam, amit el lehet képzelni. Arra jutott hát a herceg, hogy ajándékokkal próbálja elnyerni a császár kisasszony kegyét. Szép ezüst dobozban el is küldte tüstént a rózsát és a fülemülét. Vígadt a császár, amikor meglátta az ajándékokat. Végre lányomhoz méltó kérő akadt. A lány is megörült nagyon. A dobozokat nyissák ki legott. Az első dobozt, mikor kinyitották és a rózsát megpillantották, elámult a császár. Ez aztán gyönyörű. Igen. Nem úgy a leány? Még ilyet, hisz ez csak egy virág, vidd innen. A második dobozkára került hát a sor, amiben a fülemüle volt. Amint a császár meghallotta énekét, a szépségtől könnyek futották el a szemét. De a lánynak nem tetszett a dolog. Még hogy egy szár rózsavirág s egy madár elég legyen, hogy elnyerjen egy császár leányt. Nekem bizony olyan kérő kell, aki csupa varázslatos holmit mutat fel, gondolta magában a gőgös leány. Hanem a királyfi nem adta fel rögtön, hamar szegényes gúnyát öltött. Abban ment a palotába, kérte, hadd beszéljen a császárral. Így beszélt a császár előtt. Nem vagyok más én, csupán egy szegény, ágról szakadt parasztlegény, aki munkát kér. A császár felvette udvarába, nem másnak, mint kanásznak. A kanásznak öltözött királyfi naphosszat a disznókat terelgette, de másra is jutottám ideje. Miután a napi munkájával végzett, estére egy csudafazékkal is kész lett. Olyan fazekat készített a legény, melynek csengők lógtak a szélén, s amint a víz felforrt, a csengőkből kellemes dallam szólt. Még egy varázs ereje volt a fazéknak. Aki ujját a gőzbe tartotta, megmutatta annak, mit főznek szerte a városban. No, ez már tetszett a leánynak. Egy szolgálót hamar a kanászhoz szalasztott, tudakolja meg, mennyiért adná a fazekat. Megmondta a kanász kerek perec. A fazék ára a császár kisasszony 10 csókja lesz. Ezen a leány végképp felháborodott. Egy kanászt mégsem csókolhatok. Csak hogy dolgozott benne a hiúság és a mohóság. Végül úgy döntött, megadja a fazék árát. A kanászhoz lesietett, és arcára 10 csókot lehelt. Legközelebb a kanász egy kereplőt készített. Ez sem voltám akármilyen kereplő. Hangja nem volt nyekergő. Igazi muzsikát árasztott, és amikor a király kisasszony meghallotta a dallamot, magának akarta a kereplőt, de minél előbb. Ismét elküldte a szolgálóját alkudozás gyanánt. Csak hogy a kanász felemelte portékája árát. A kereplőt a kisasszony akkor kaphatja meg, ha engem 100 csókkal illet. Mint hiába igyekezett a császár lánya, hogy a csókot adhassa egy szolgáló leánya, a kanász nem engedett. Nem tehetett egyebet, a király kisasszony a kanászhoz sietett, s megadta, amit kért. Mindent látott a császár az ablakából, és dühében majdnem kikelt magából. Hogy az ő kislánya egy kanásznak legyen a mátkája? Ezt nem tűrhetem, kiáltotta. A fiatalokat tüstént elzavarta. Nyugtatta a kanász. Nem lesz semmi gondunk, ne búsulj. De a lány csak nem csitult. Az nem lehet, hogy én egy kanász felesége legyek. Ekkor a királyfi levette álcáját, mire a lány csak tátotta száját. Még ilyen daliás, szép embert nem látott. Meg is örült nagyon. Te királyfi vagy, hisz ez mindent megváltoztat. De a királyfi igaz ember volt, és olyan lányról álmodott, akinek más a fontos, nem csak a ruha és a sok csoda. Ott is hagyta a császár leányát, s máshol kereste a boldogságát. A császár kisasszony talán még ma is ott ül a fatövében, bánattal a szívében. A mohóságnak, hiúságnak magány lett az ára.
0: Csukás Mese Rádió. Madarak éneke. Jaj, az egyik legszebb a tavaszban, a boldogságban úszó, illetve repülő madarak éneke. Hogy az milyen csodás! Nektek is tetszik? Legszívesebben én is dalra fakadnék, amikor meghallom őket csiripelni. Milyen jó is lenne madárnak lenni. Kergetőznek, dalolnak, mulatnak, és ahogy beköszönt a jó idő, már építik is a fészkeiket. Ki a számára legmegfelelőbb helyen? Vannak, akik a fák ágain, vannak, akik a bokrok sűrűjében, de egyesek még a háztető cserepei közé is beköltöznek. A gólyák persze elfoglalnak egy-egy kéményt vagy villanyoszlopot, míg a cinkék még a postaládában is képesek otthonra lelni. És ahogy képesek egy magoskán összeveszni, hát az igazán mulatságos. Szerintem az a legjobb ébredés, amikor az énekes madarak csicsergésére kelünk fel, mintha játékra hívogatnának bennünket is. Éneklő madarak nélkül el sem tudnám képzelni a tavaszt. Védjük, s óvjuk őket közösen. Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mese a tündérfeleségről. Székely népmese. Mesélő Novodomszki Éva. Székelyföldön van egy kerekhegy. A kerekhegy tetején bozótos fűvel, iszalaggal borított ingovány, alatta mélységes mély tó. A tó vize csak itt-ott csillan ki a bozót alól. Valamikor réges-régen az a szóbeszéd járta, hogy ahol a bozontos fű meg az ingovány szövevénye alól kilátszik a tó vize, ott éjszakánként megjelenik egy szépséges tündér, a tó fenekén lakó zöld szakállú Unk király egyik aranyhajú lánya. A környező tanyákból éjszakánként odajártak a legények tündért látni, s ha valamelyikük megpillantotta Unk király aranyhajú lányát, a szíve örökre a tündérnél maradt. Egy holdvilágos éjszakán egy szegény pásztorfiú is, János volt a neve, elment tündért látni. Meg is látta az aranyhajú lányt, bele is szeretett nyomban. Szép szóval kérlelte, szálljon ki a vízből, legyen az ő édes kedves felesége. Nem hagyom el víz alatti palotámat, mondta a tündérlány. Ha igazán szeretsz engem, gyere velem az én birodalmamba. Kristálypalota az én otthonom, csigahéje zsindeje, klárissal van körülszegezve a kertem, s reggelenként énekelnek a virágaim. Gyere velem, János! A pásztorlegény már-már hallgatott volna a tündér szavára, de eszébe jutott az édesanyja meg az édesapja. Hogyan hagyhatná el mindörökre öreg szüleit? Búsan hazaballagott hát, de azon túl minden éjszaka elment, hogy beszélgethessen az aranyhajú tündérrel. Jávorfa furúja lágy hangjával csalogatta a víz színére, és addig-addig beszélgettek, míg Unk király szépséges lánya is megszerette a pásztorfiút, s megmondta neki, hogy szíves örömest kiszállna ő a tóból, szíves örömest lenne hűséges felesége, de Unk király nem engedi, hogy lányai földre lépjenek, földi asszonnyá legyenek. Ha csak a kezét is megfogná Jánosnak, a mélységes tó fenekére rántanák mindkettőjüket a zöld szakállú király szolgái. Ne félj, édes mátkám, biztatta János a szomorú tündérlányt. Majd megmutatom én a zöld szakállú Unk királynak, hogy erősebb vagyok nála. Másnap este János összekötötte a szarvánál fogva 12 bivaját, a kötél végét meg a saját derekára csomózta, úgy ment fel a kerekhegy tetejére. Alig, hogy belefújt jávorfa sípjába, menten megjelent a szépséges tündérlány. Fogd meg a kezemet, édes mátkám, mondta neki János. Fogd meg, és szorítsd jó erősen. A tündérlány megfogta János kezét, János meg elkiáltotta magát. Hajhó, hajsz, derék bivajaim! Húzták a bivajok Jánost, János meg a tündérlányt, s mire a zöld szakállú Unk király észbe kapott, addigra az aranyhajú már János karjába simult. Hazavitte szép mátkáját a pásztorlegény, az egész falu megbámulta az aranyhajú lányt. Hamarosan megtartották a lakodalmat, és János meg az aranyhajú olyan boldogan éltek, mint a páros gerlék az erdőben. Székelyföldön úgy mesélik, hogy azóta sem látott tündért senki emberfia. A zöld szakállú Unk király aligha nem megtiltotta a lányainak, hogy holdvilágos éjszakán a víz színére szállva hallgassák a jávorfa furúja szavát.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Meserádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Van nekem négy jó barátom. Az egyiket úgy hívják, hogy Kutya teszi Bálint. A másikat úgy hívják, hogy Csóka viszi Benedek. A harmadiknak is elég furcsa neve van. Úgy hívják, hogy Kocsi hasú Péter. A negyediknek meg az a neve, hogy Csuka szemű Pál. Tudjátok, ezek mit csinálnak? Megeszik a szöcskét, papapucsot, egeret, de ha leves készül, mindnek hasa fáj. Ha persze, hogy fáj a hasuk, miért ilyen bolondok, miért esznek papapucsot meg egeret? Ennének inkább finom leveseket, gulyáslevest, húslevest, cérnametéltel, zöldséglevest, halászlevet, gyümölcslevest.

0: 5.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Vágó Bernadett vagyok. Egy nagyon édes mesét hoztam nektek, amelyik egy eltévedt kisverébről szól. A címe is az, hallgassátok szeretettel. Mese az eltévedt kisverébről. Angol mese átdolgozta Bartóc Ilona. A fészekben kikeltek a tojások. 5 kis veréb fióka tátogott a mamája felé. A veréb mama megetette, melengette a kicsinyeit, s mikor nagyobbra nőttek, repülni tanította őket. Az 5. kis veréb bátrabb és ügyesebb volt, mint valamennyi testvérkéje. Egy napon, repüléslecke közben olyan messzire szállt, hogy nem látta sem a mamáját, sem a testvéreit. Nagyon megijedt a kisveréb. A szárnya elfáradt, már nem is tudott repülni, csak ugrándozott a vékony lábacskáin. Addig-addig ugrándozott, míg a vadkacsa fészke elé ért.
3: Befogadsz a fészkedbe?
2: Kérdezte a kisveréb. Befogadlak, háp-háp, mondta a vadkacsa.
3: De én csak azt tudom mondani, hogy
2: akkor nem fogadlak be a fészkembe, háp-háp, mondta a vadkacsa. A kisveréb tovább ugrált. Találkozott a galambbal, és megkérdezte.
3: Melengetnél a szárnyaid alatt?
4: Melengetlek szívesen.
2: Turbékolt a galamb.
3: De én csak azt tudom mondani, hogy
2: akkor nem melengetlek, mondta a galamb. A kisveréb tovább ugrált. Találkozott a bagollyal.
3: Éhes vagyok, adnál-e nekem enni?
2: Kérdezte kedvesen.
5: Szívesen adok.
2: Hú-hú, hú-hú, huhogott a bagoly.
3: De én csak azt tudom mondani, hogy
5: akkor nem etetlek meg,
2: hú-hú, hú-hú, mondta a bagoly. Besötétedett. Hideg lett, a kisveréb félt, fázott, éhezett, s váratlan ugrándozott egyre tovább, tovább. Ekkor meglátott egy szürke madarat, az is a földön ugrált.
3: Kedves madár,
2: szólította meg a kisveréb a madarat.
3: Befogadnál-e? Megetetnél-e engem? Fáradt fióka vagyok, és csak azt tudom mondani, hogy
2: befogadlak, megetetlek, melengetlek, hisz én vagyok a mamád. Egész nap kerestelek, hívtalak, csip-csip-csiri. A verébama hazavitte fiókáját a fészekbe, megetette, a szárnya alá vette, s ott melengette reggelig.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, és ez az icike, jaj, ez a picike.

sütötte, ez hazavitte. Ez megsütötte, és ez az icike, jaj, ez az.

ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, Süsüke világot lát. 25. rész. Fele királyság.
2: Nem akarunk egy bolygón élni veletek!
3: Hey!
4: De utállak!
5: Én is utállak!
6: Te vagy a leggonoszabb űrlény, akit ismerek!
7: Mi sem akarunk egy bolygón élni veletek!
6: Nem! Elégedjetek el!
8: Elég volt,
6: nem! Tűnjetek
8: már!
6: Tűnjetek el!

Süsüke a kis sárkány és legjobb barátja a kis királyfi kalandjai során a képzelet világába, a világűrbe repülünk, hogy együtt lássuk az elképzelt mindenséget. Bejárunk eget, földet, s együtt derül és mereng gyerek és felnőtt a csodákon, a valóság csodáin. A bátor gyerekek feladata nem csekély, hiszen össze kell rakniuk a szétrobbantott bolygót és össze kell békíteniük annak furcsa lakóit. Ráadásul a nagy bolygó számtalan apró darabra hullott, s meg kell találniuk az összes égi testet, hol viszájdul. Még szerencse, hogy az űrhajójukban a gógyi radar mindig jelzi, ha értelmes bolygóra és értelmes lakókra találnak. Fenséges szüleik azonban csak felnőtt kísérettel engedték el Süsükét és kis királyfit a hosszú útra. A varázsló, a kancellár és Kurió, a kétfejű madár, követi a gyerekeket a világűrbe. Süsükéjé különleges járművel, a Habci rakétával utaznak, nyomukban az aggódó, gondoskodó felnőtt kíséret, a köhi Habci rakéta pilótái. A Habci rakétát tüsszentés hajtja, a köhi Habci rakéta üzemanyaga pedig a köhécselés és a tüsszögés.

0: Megszólalt az agyas jelzőradar. Végre találtunk egy szétesett bolygót.
1: Vagy űrlényeket? Kapcsold be gyorsan a képernyőt.
0: Ott van valami.
1: Ott is.
0: Ez olyan, mint egy boxkesztyű.
1: Ez pedig egy torta formára hasonlít.
0: Ez a bolygó olyan, mintha ásítana.
1: Ez meg mérgesen remeg.
2: Gyorsulnak!
3: Eltűnnek!
4: Menj már a képernyőről, Kúrió, hess! Kövessük őket, nem veszíthetjük őket szem elől.
5: Gázd bele, köhi! Maradjunk süsükéjék és a habci rakéta nyomában.
1: Habci! Habci! Habci! Habci! Habci!
6: Mit látsz? Látsz valamit?
0: Nem látok semmit. De azért van valami. Vagy ha nincs, hát elképzeljük. Én egészen megszerettem ezt az űrt. Mozgatja a képzeletemet. Arra biztat, hogy töltsem meg.
6: Mivel töltsd meg?
0: Ezzel, azzal. Csak hogy ne legyen üres.
6: De hát sose üres. Itt vagyunk például mi. Azután itt van a felrobbant bolygó, meg a szétszóródott lakói. Tele van velük az űr. Az én képzeletemet arra bíztatja, hogy keressük meg őket. Ez jobb, mint a megtöltés.
0: Igaz. De azért a képzelet se rossz. És azért a képzeletet se dobjuk el. Segít a kutatásban. És úgy érzem, hogy fantasztikusan fejlődött a képzeletem. Jobb, mint minden radar. Simán veri a Gógyi radart.
6: És még úgy érzem, hogy fantasztikusan fejlődött a látásom. Ellátok az űr végéig, képzeletben.
0: Én meg úgy érzem, hogy fantasztikusan fejlődött a hallásom. Az űr legtávolabbi sarkából is mindent hallok.
6: Elismerem, hogy minden radarnál jobb a képzelet. És itt van a fejünkben.
0: És meghódítjuk vele az ismeretlen világűrt. És közben nőttünk legalább 2 centit.
6: Én úgy érzem, hogy belülről még többet nőttem.
0: Hogy lehet belülről nőni? Nagyobb lettél, mint kívülről?
6: Igen, mert lehet, hogy kicsi vagyok, de most úgy érzem, hogy bennem van a végtelen nagy világ, mert a képzeletem nagyobb a testemnél.
0: Én is úgy érzem. Mert lehet, hogy gyerek vagyok, de könnyen zsebrevágom a nagy világot, és biztos, hogy nagyobbak lettünk.
6: És okosabbak.
0: És bátrabbak.
6: És jobb szívűek.
0: És nagy űrutazók.
6: És a miénk a világ?
0: Amely sosem üres, és remélem, hogy összeszedjük a felrobbant bolygó darabjait. Azért ez elég nagy dobás volt. Nem hiába jöttünk az űrbe.
6: A legnagyobb. Egy új bolygót teremtettünk. Igaz, hogy a régiből.
0: A régit felejtsük el. Én az újra vagyok kíváncsi. Mondhatom úgy is, hogy a szívemhez nőtt.
6: Én is kíváncsi vagyok. Nekem is a szívemhez nőtt. Merre lehet? Kérdezzük meg a kancellárt, hogy mit mutat a térképe.
0: Kérdezzük. Cél az új bolygó. Helyzetjelentés. Köhi rakéta, jelentkez.
2: Üres. Üres.
3: Nincs semmi az űrben. Miért nincs?
5: Azért nincs, mert összegyűjtöttük. Nem hiányzik semmi. Ami eddig össze-vissza kóvájgott, újra együtt van. Itt van. Mondhatom, hogy fantasztikus dolgot csináltunk. Az utolsó darabot is berajzolhattam a térképünkre.
2: Mi az a fantasztikus dolog?
3: Hogy összesepertük a dirib darabokat?
5: Nem csak összesepertük, de nem ám. Erőltesd meg egy kicsit a fejedet, mind a kettőt. Akkor talán megérted. Az a fantasztikus, hogy új bolygót teremtettünk.
2: Új bolygót?
3: A régi darabokból?
5: Igen. Megvan minden rész és minden lakó. Láthatod a térképen, itt van. Szebb és kerekebb, mint a régi. És mi itt lebegünk felette.
2: Hogy lehet kerekebb?
3: Hogy lehet szebb?
5: Úgy lett kerekebb, hogy jobban illeszkedik. És úgy lett szebb, hogy a lakók is jobban illeszkednek. És most már nem is lehet szétrobbantani se a bolygót, se a szíveket.
7: Ez a legnagyobb csoda. Az összeillesztés olyan, mint a teremtés. Büszkék lehetünk rá. Győztek az űrutazók, legyőztek minden rosszat.
2: Vagyis a gyerekek.
3: Mi is győztünk.
7: Mi is űrutazók vagyunk. Mi is büszkék lehetünk. Jut a dicsőségből mindenkinek.
2: Nekem is.
3: Kúrió, a híres űrutazó.
2: Most jó lenne egy tükör.
3: Kár, hogy nincs sehol egy tükör.
7: Minek a tükör?
2: Hogy megnézem az új arcomat. Olyan, mint egy új bolygó?
3: Úgy érzem, hogy más lettem, mint amikor elindultunk. Én is új lettem. Egy új Kurió.
5: Hát, ami igaz, igaz, valahogy én is úgy érzem, de nincs olyan tükör, ami ezt meg tudná mutatni.
7: Nem kell tükör, elég, ha mi érezzük belülről, a szívünkből.
2: De például, ha én úgy érzem, hogy szebb is lettem,
3: azt honnan lehet tudni?
5: Gondolj rá erősen, belülről, és tartsd magadban, akkor nem érhet csalódás. És ne takard el a képernyőt, se szépen, se csúnyán, úgy látom, üzenet jött.
2: Kapcsolom.
3: Vonalban vagy.
0: Na végre, mi van, elaludtatok? Ne válaszolj, a kancellár válaszoljon. Hol vagyunk?
5: Pontosan az új bolygó felett.
0: Vettem, leszállunk. Visszaszámlálás. 3, 2, 1, landolunk.
2: Leszállnak, mi is leszállunk?
5: Nem, mi fentről figyelünk, mi vagyunk a hátvéd.
3: Nagyon jó figyelő hátvéd vagyok.
8: Jönne! Ne féljetek, bum-bum! Gyertek, gyertek, bum!
9: Ó, beszép ajándék, ó, beszép, ó, bejó!
6: Látod? Hallod? Örülnek nekünk! Szívből örülnek nekünk!
0: Látom, hallom, és milyen boldogok. Mindenki örül, és mindenki mosolyog. Nekünk örülnek, és ránk mosolyognak. Én ilyet még sose éreztem. Nem is tudom, hogy mit csináljak.
6: Ilyet még én se éreztem, de nagyon jó érzés, és én se tudom, hogy mit kell ilyenkor csinálni.
10: Kedves idegenek, alig tudom elmondani, hogy milyen öröm ér minket most.
11: Mit mond?
9: Hogy örül, de nem tudja elmondani.
10: De te, ugye érted?
6: Értem. A szívemmel értem.
10: Akkor jó.
11: Minket nézzetek, látjátok? Már nem veszekszünk.
0: Látjuk.
11: Úgyhogy nyugodtan szálljatok le. Megjavultunk.
12: Mi is megjavultunk. Már csak éjszaka alszunk.
13: 1, 2, 1, 2. Gyertek, gyertek.
14: Na, minket is megcsodálhattok ám, alig eszünk. Itt egy falat, ott egy falat, szinte már csak csipegetünk.
5: Most már csak igazat mondok, vagyis teljesen megváltoztunk. Győződjetek meg róla, ha nem hiszitek. Már csak kizárólag előre megyünk, esetleg egy kicsit oldalt.
2: A saját szemetekkel győződjetek meg róla, hogy teljesen mások lettünk. És nem kell tükör, mindenki ízlése szerint lehet sovány vagy kövér.
13: Gyertek, gyertek, és majd meglátjátok, hogy mindenki szabadon röhög és szabadon sír.
8: Na nem kell félni, nyugodtan gyertek, semmi pukkantás. Puk! Na, most csak mutatom. Semmi bum-bum, bum! Ezt is csak mutatom. Na, nem, csak szelíd sóhaj. És vidám fütty.
15: Csak gyertek bátran, mindenki a saját nyelvén beszél, és minden nyelven azzal kezdi a beszédet, hogy drága barátom, szeretlek. Ezt mondom nektek az állatok nevében is.
8: És ezt mind nektek köszönhetjük.

0: Ez szép volt. És azt hiszem, hogy igaz is volt. Úgy látom, hogy valóban megváltoztak. És talán mondhatjuk, hogy ebben benne volt a mi kezünk is.
1: Akkor nekünk itt már nincs semmi dolgunk. Mindenki szép, mindenki jó, és boldogan éltek, míg össze nem vesztek, de legalább megköszönték. Most mit csináljunk? Menjünk, vagy maradjunk?
0: Várjunk még egy kicsit. Nagyon súgnak, búgnak. Hát, ha még mondani akarnak valamit.
1: Jó, akkor várjunk még egy kicsit.
2: Hajolj közelebb! Mondani akarok valamit.
3: Mit akarsz mondani?
2: Hogy az is, hogy ez mit csinálod, az a szupertike.
3: Nagyon jó ötlet, támogatom. Mit mond? Várj a sorodra, neked is megsúgjuk.
2: Az a szupertike.
4: A tovább.
2: A tovább.
3: Mindenki egyetért?
5: Mi az? Mi az? Miben kell egyetérteni?
3: Mindjárt megtudod.
1: Azt én is szeretném megtudni. Mindjárt kifújja az oldalamat a kíváncsiság. Mi ez a nagy súgdolózás?
0: Valami nagy dolog, érzem.
3: Ki mondja meg? A sutogó nem jó, mert nem lehet hallani. A lusta nem jó, mert nem lehet kivárni.
6: Én nem vállalom, félek, hogy nem vesznek komolyan.
7: Én sem vállalom.
4: Én sem.
8: Én szégyellős vagyok.
6: Én is.
9: Én sem vállalom, nem az én ötletem.
5: Én vállalom, de nem tudom, hogy mit kell mondani.
0: Így sosem tudjuk meg.
1: Van egy ötletem. Ha külön-külön nem merik, mondják egyszerre.
0: Ez az! Figyeljetek! Mondja mindenki egyszerre!
1: És hangosan!
5: Végre én is megtudom!
10: Éljen a két gyerek király!
3: Elfogadjátok?
1: Elfogadjuk!

0: Elhangzott Csukás István, Süsüke világot lát. A 25. részben közreműködött Süsüke Berkes Bence, Kis Királyfi Kalocsányi Gábor, Varázsló Kocsis Pál, Kurió mindkét feje C. Dániel, Kancellár Horváth Márk, valamint Benkő Zsuzsanna, György Zoltán Dávid, Inoka Péter, Markó Valentyik Anna és Szakács Nadin. A felvételt Jantyik Levente készítette. Zene Lóci játszik. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Rádióra alkalmazta Szántó Viktória. Rendezte Markó Róbert. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a csukásmeserádió.hu oldalon.
1: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a csukásmeserádióban.
2: Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
3: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel. Igaz Dóra. Hogyan viselkedik egy igazi sportoló? Reggel ugyanakkor csörgött az óra, mint máskor szokott. Ádám valahogy mégis könnyebben ébredt fel, és nem is esett olyan nehezére kikászálódni az ágyból. Anya azt mondta, végre kialudta magát, ami olyan felnőttes szöveg volt, hogy Ádám csak tiltakozni tudott, bár anyának tulajdonképpen igaza volt. Sokkal könnyebb úgy felkelni, ha az ember eleget alszik éjszaka. Sőt, ilyenkor a reggelek is jobban mennek. Ezért is lehetett, hogy végre nem kellett kapkodni indulás előtt. És ha nincs kapkodás, nincs veszekedés sem. Veszekedés nélkül pedig az embernek a kedve is jobb. Ráadásul az is kiderült, jó érzés időben érkezni. Nem kell végig rohanni a folyosón, és nem kell neki futásba beugrani a padba. És az is jó, hogy a tanítónini végre nem ráncolja a homlokát. Egyébként úgy telt a tanítás, ahogy máskor is szokott. Volt matek óra, volt írás, és volt olvasás. A Stréber Léna majd kiesett a padból, hogy ő olvashassa fel az első bekezdést, ami persze a legizgalmasabbnak számított az egész történetben. Bosszantó volt, hogy piros pontot kapott rá. Még akkor is, ha utána Ádám is kapott egyet a második bekezdésért. Éppen ezért nyújtott Lénára nyelvet, amikor a szünetben véletlenül összeütődött a könyökük. Léna erre csak grimaszolt egyet, még csak nem is válaszolt. Ádám alig várta, hogy délután legyen, és újra mehessen edzésre. Előtte azonban ki kellett bírni még egy rajzórát, ahol az volt a feladat, hogy fesse le a tanári asztalra állított almákat. Borzasztó unalmas volt. Ádám el is kezdte, de aztán hamar elege lett. Alaposan kiöblítette az ecsetet, és inkább azt festette, ami érdekelte. Dzsúdósokat, a tatamin. Egész jól sikerült, Ádám elégedetten nézegette a művét. Erika néninek viszont egyáltalán nem tetszett a festmény. Sem az, hogy Ádám csak a vállát vonogatja az almákra. Azt mondta, a feladat az feladat, és Ádámnak is el kell végeznie az órai munkát. Ádám dúlt-fult mérgében. Először csak pörgette az ujjai között az ecsetet, és csúnyán nézett Erika nénire. Aztán végül mégis megcsinálta. Kicsit gírbe-gúrbák lettek az almák, de legalább elkészült a festménnyel, mielőtt kicsengettek. Erika néni csóválta a fejét, de végül elfogadta. Ádám edzés előtt az öltözőben elpanaszolta a történteket Vincének.
4: Jó, hogy megcsináltad,
3: ingatta a fejét Vince.
4: Velem megtörtént, hogy Győző bácsi nem engedett edzésre, mert kiderült, hogy egyes kaptam matekból. Nem jöhettem, amíg ki nem javítottam.
3: Tényleg? Csodálkozott Ádám. Valahogy fel sem merült benne, hogy a judó és a matek összefügg. az pedig még kevésbé, hogy a dzsúdónak bármi köze lenne egy olyan unalmas butasághoz, mint az almák lefestése rajzórán.
4: Tényleg?
3: Felelte Vince.
4: Azóta nem is csúszott be rossz jegy. Figyelek rá.
3: Ha így van, erre valóban figyelni kell, raktározta el fejében Ádám. Ne szülessen fekete pont, legyen kész a lecke. Sőt, el kell végezni még a legunalmasabb feladatokat is. Úgy látszik, ez is beletartozik egy sportoló életébe. Ádám el is mesélte Győző bácsinak, hogy bepótolta az almás rajzot, és elégedetten vette tudomásul, hogy az edzője helyeslően biccent. Aztán eszébe jutott, hogy mást is festett rajzórán. Győző bácsinak nagyon tetszett a dzsúdós kép. El is kérte Ádámtól, és kitűzte a fali újságra az egyesület plakátja mellé. Ádám pedig úgy érezte, ennél nagyobb kedve neki sem vághatna az edzésnek. És ez a jó kedv meg is maradt sokáig.

0: üdvözöljék az új edzéstársukat. A Streber Léna nevetségesen nézett ki judogiban. Minden lány hülyén nézett volna ki, de ő aztán pláne. A haját konyba tekerte a feje tetején, az öve úgy volt megkötve, mint egy mosni. Ádám nem bírta ki nevetés nélkül, de nem is akarta volna kibírni.
1: A balletterem a második ajtó jobbra?
0: Nyerített fel hangosan, és széles mozdulattal a folyosó irányába mutatott. Várta, mikor hangzik fel körülötte az egyetértő kuncogás. Körbenézett a teremben a többi dzsúdós tekintetét keresve, hogy összekacsinthasson velük, de nem azt látta az arcukon, amire számított. Vince a fejét ingatta, és a többiek is zavartan fészkelődtek. Léna beljebb lépett a terembe.
1: Nem járok balettra,
0: közölte. Nem bántódott meg, inkább kíváncsian telepedett le a tatami szélén. Ez a lány semmit sem ért, futott át Ádám fején a gondolat ezredszerre. Nem érti, hogy itt nem látják szívesen. De kiderült, hogy inkább Ádám az, aki nem érti a helyzetet. Győző bácsi még nagyobbnak és még erősebbnek látszott, ahogy Ádám fölé tornyosult. És a hangja is szigorúbban csengett.
2: Én viszont jártam balettra. Többek között ezért is lettem jó dzsúdós. Amit te nem mondhatsz el magadról.
0: Ádám a válla közé húzta a fejét, de legszívesebben teljes egészében láthatatlanná vált volna. Ennél keményebb szídást, mint ez az egy mondat, még senkitől sem kapott. Rosszabb volt, mint egy intő, vagy mint amikor anyáik büntetésből nem engedték tévézni. És még az sem segített, hogy nem hallatszott körülötte kárörvendő kuncogás. Léna sem nézett rá diadalittasan.
2: A dzsúdó alapja a tisztelet, mondta Győző bácsi. Ha nem tiszteled a társaidat, nincs helyed a tatamin.
0: Erre nem volt mit mondani, még bólintani sem. Csendben nézte, ahogy Léna beáll a többiek közé, és nem tudta, mit tegyen. Aztán Győző bácsi szólt, hogy mutassa be a gyakorlatot. Ádám égő arccal ment a tatami közepére, és csak akkor nyugodott meg, amikor Győző bácsi azt mondta, mindenki pontról pontra úgy csinálja a feladatot, ahogy Ádám bemutatta. Másnap az iskolában Ádám kerülte Lénát, és Léna sem hozta szóba a dolgot. Ádám a többi fiúval játszott, Léna a barátnőivel töltötte az időt. Napköziben egyszerre fejezték be a leckeírást, és egyszerre vették a táskájukat is, hogy elinduljanak az edzésre. Az öltözéssel Ádám végzett először. Már a terem előtt várakozott, amikor Léna előkerült a lányöltözőből. Ugyanolyan csálé kontyal a fején, és ugyanolyan rosszul megkötött övvel a derekem.
1: Várj, megtanítalak rendesen megkötni, mondta Ádám.
0: Léna bólintott, Ádám pedig megmutatta, hogyan alakul ki a tökéletes csomó az övön. Győző bácsi éppen akkor érkezett. Nem szólt semmit, csak mosolygott. Azt már mondania sem kellett, hogy így viselkedik egy igazi dzsúdós.
3: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kórai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földi giliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, pusmogást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire? Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondolj csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár. A százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a százlábú.
0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Dínyi és Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Egy szép mesét fogok nektek felolvasni. Csibék tánca a tojásban. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Csibék Viktor, mosolyodott el. Azért néha én is festettem vidám dolgokat. Hogy jutott éppen ez az eszedbe? Felkértek egy balett előadás jelmezeinek megtervezésére. A rendező elmesélte, miről fog szólni a darab, s már akkor felfigyeltem a vidámságára. Később volt szerencsém megnézni az előadást is. Papírmasé tojásokba bújtatták a gyerekeket, kikelő csibeként próbálták megtalálni lépteik egyensúlyát. Volt egy tojás, amiből sehogy sem sikerült kikelnie a csibének. Egész teste a tojáshéjban volt, csak lábai látszottak ki belőle, ahogy rémülten szaladgál. Nézzétek, neki nem sikerült kiszabadulnia, kiabálta az egyik napos csibe. A többiek óvatosan fordultak a körbe-körbe szaladgáló tojás felé. Segítsünk neki! Igen, segítsünk! Csoportosultak köré. Csőrükkel csípték és ütötték a tojást, kis szárnyaikkal lögdösték le róla a héj maradékát. Mikor végeztek, rémület lett úrrá rajtuk. Ő más, mint mi, nézett körbe az egyik csibe. Más, más, más, csipogták a csibék, és körbeállták a frissen kikelt csibét, aki meglepetésükre koromfekete volt. Csipogva táncolták körbe a fekete csibét, aki éppen magát nézegette ámulattal. Nem táncolunk veled, rikoltott a hangadó csibe. Talán azért volt ilyen magabiztos, mert ő kelt ki legelőször a tojáshelyből. A többiek nem értették, hiszen a csibe, a fekete színtől eltekintve, pont olyan volt, mint ők. A legbátrabb odament és csőrével rákoppintott a veszekedő csibe fejére, mire az elszégyelte magát, és végül mindannyian együtt körtáncot jártak. Remek darab volt. Persze sok múlott a megfelelő jelmezen is.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Fecske, fecske, villás fecske, ide fészkelj, ereszünk be.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Még egy mese.

0: a Varjú dombon. Tarba Jede meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Ezen az őszön minden latyakos lett. Éjjel és nappal esett az eső, lucskosra áztak mind az utak, földek, mindenki mondta, kutya egy idő. A jó meleg szobát, a friss tüzet nem hagyta senki szívesen oda, nem is intéztek semmi más ügyet, csak amit kellett, és ez nem is volt csoda. Az emberek a macskaköves utcán behúzott nyakkal eresz alá bújtak, és aki járt kelt, arra néztek furcsán, még a veréb is leste az odukat. Ilyen idő volt, ilyen lucskos, locspocs, párás és gőzös, épp hogy nem zimankós, és esténként mind sajnálták azt az embert, akinek most is mindig járni kellett. Az éjjeli őrt, az ősz öreg nyalábot, ki szürke köpönyekben rótta várost, rótta rendületlen és egy-egy sarkon fennhangon kiáltott. Tizet ütött már az óra, menjen ki nyugovóra, senki eztán ne pöröljön, ne zajongjon, csörömpöljön. Az ősz öreg nyalába nagy latyakban térdig sárosan, csak ballagott az utcán szakadatlan, és arra gondolt, ennyi már, hogyan, mi módon is lehetne otthon kamrácskámban ülni, amíg a tűz a jó meleg befűti. Majd lefagy az orrom, de menni kell, haj, menni, kiabálni, immáron éjfél, újra kell kántálni. És kántált is, mivel az óra érces hangján kondult a toronyban. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja. Ilyen latyakos rossz időben, hol ez, hol az vitt neki teját, az asszonyok nagy zöld hárászkendőkben, a férfi nép köppenyben adta át. Azám, de éjfélt haj, senki se várta, mindenkit otthon marasztott az ágya. Úgy ám, mint hagyták, csupán egy valaki, nem is tudom már, valaki, valami, egy jótétlény, nem is lény, kísértet, azt szánta meg, ki nyaláb elé tévedt. Ez a kísértet pufók, hálósipkás, vékonyka hangja cincogás és sírás és más eféle dolgok keveréke. Nos hát, mint mondom, ez tévedt elébe, s mert jó szívű volt, most a rossz időben faggatni kezdte őt az ősz nyalába. Mi a csodáért járkálsz az esőben? Bolond dolog ez, ilyet már kilátott. Az ősz nyaláb rekedten, csöndesen elmondta sorra, hogy mint a dolga. Vigyáznom kell, hogy baj, tűz ne legyen, amíg nyugodtan szunyókál a város. Éjjeli őr a tisztem, amint látod, baktatgatok, és néha meg-megállok, dolgomat végzem akkor is, ha sáros, iszonyú módon latyakos az utca, s esik az eső, ez a gonosz fajta. Kísértetünk-e jó szívű kísértet, fölötté pufók, rajta hálósipka, a válaszával egy percet se kése, így szólt nyalábhoz cincogva, sipítva. Mi az? Mit csinálsz? Nem fogsz többé ázni, aki csak rád néz, elkezd citerázni. Az örködést, apóka, eztán bízd csak érám, én eddig úgyis céltalan ődöngtem, az unalomtól azt hittem már végem. Nekem nem árt a legrosszabb idő sem, átesik rajtam az eső, meg sem érzem. És mit tettem eddig? Egymásszor húhogtam, keresztül másztam 300 falon, de olyan ember, aki félne, hol van. Így már-már majdnem megölt az unalom. Most végre tudom, miért vagyok kísértet. Azért, öreg, hogy fölmentselek téged. Az ősz öreg nyaláb szabadkozott elébb, hogy így meg úgy, de végül megegyeztek. Kísértetünk az éjszakák felét, megkapta tőle, így csináltak rendet ezután ketten. Nyaláb hajnalban, este, pufók kísértetünk meg éjfelent. Tizet ütött már az óra, menjen kiki nyugovóra, kúrjongatott az egyik, majd a másik, egészen a hajnali világig. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja.

0: kávémasina. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, aki magányosan éldegélt rozog a viskójában. Egyetlen fia már régen elköltözött, katonának állt, hogy a zsoldból segíteni tudja az édesanyját. Ám ahogy telt múlt az idő, az asszonynak egyre jobban hiányzott a fia. Bár csak vége lenne a háborúnak, és újra láthatnám a fiamat, ábrándozott mindig, miközben a rokkáját hajtotta. Aztán egy nap hirtelen betoppant a fia. Adjon Isten, édesanyám! Kiáltotta. Az asszonynak egyből kiesett a kezéből a fonal. Na hát, milyen fes legény lett belőled! Ámuldozott az asszony, és odarohant a fiához, hogy össze-vissza csókolja. Bizony mindketten sírva fakadtak a viszontlátás örömétől. Ne aggódj, édesanyám! Ezentúl nem kell többet a rokka felett görnyedned. Mindened meg lesz, amire csak vágysz. Olyan csuda masinát hoztam neked, amilyet még nem látott a világ. Azzal a katona benyúlt a tarisznyájába, és kisvártatva előhúzott egy öreg, kopottas kávédarálót, majd büszkén letette az asztalra. Igazán kedves tőled, fiam, de kávédarálóm nekem is van. Habár meg kell hagyni, igazán szép darab, mondta az anyóka, miközben a kávémasinát méregette. Pedig majd meglátod, hogy nem akármilyen kávédaráló ez. De előbb vacsorázzunk meg. A hosszú út alatt nagyon megéheztem, mondta a fiú. Jaj, fiam, megkínálnálak én szívesen, de még egy kis száraz kenyerem sincsen. Annyi baj legyen, akkor hozz nekem egy kis kávét, a többit pedig majd én elintézem. Édesanyja kisvártatva visszatért a kávéval, a fiú pedig elhúzta a függönyöket a szobában. Mit csinálsz, fiam? Alig látok ebben a sötétben. Majd mindjárt meglátod, csak gyújts egy kis világosságot. Majd a fiú odalépett az asztalhoz, és a gyertya fényénél halkan duruzsolni kezdett. Kis darálóm, darálj csak! Zsemlét kérek, de még ma! Amint a fiú befejezte a varázsigét, kinyílt a kávémasina ajtaja, és dőlni kezdett belőle a sok zsemle. Aztán néhány perc múlva a fiú újra megszólalt. Elég, kis darálóm, elég már! Erre a masina ajtaja becsukódott, és nem pottyant ki belőle több zsemle. Az asszony szólni sem tudott a csodálkozástól. Na hát, még sosem láttam ehhez foghatót, mondta, mikor magához tért az ámulatból. Éppen ezért nem szabad elmondanod senkinek, mert ha kiderül a kávémasina titka, elvész a varázsereje, figyelmeztette a katona az édesanyját, és ő megtartotta a titkot. Attól fogva nem nélkülöztek többé, habár a kávédaráló mindent megadott nekik, ők mégsem voltak telhetetlenek. Mindig csak annyit kértek, amennyi éppen kellett. Továbbra is szorgosan dolgoztak, szerényen éltek, és akin tudtak, segítettek. Ám akárhogy próbálták titkolni a mágikus kávémasinát, a csoda végül kitudódott. A kapsi szomszédjuk észrevette, hogy az özvegyasszony mindig egyre nagyobb batyukkal jár haza a piacról, és már a koldusokat sem küldik el a háztól. Elhatározta hát, hogy meglesi őket. Minden áldott nap a házuk előtt rostokolt, és bebekukucskált az ablakon. Így történt, hogy az asszony egyszer elfelejtette behúzni a függönyt, és a kabzsi kereskedő pedig kifigyelte, amint az asszony a kávédarálót bűvöli. A szomszédot teljesen megbabonázta a csodálatos szerkezet, és attól fogva csak az járt az eszében, hogyan tudná megszerezni magának. Addig-addig gondolkodott, míg végül eszébe jutott egy ördögi terv. Átbaktatott az özvegyasszonyhoz, és meghívta őket vendégségbe. A szomszéd egész este mindenféle finom étellel és itallal kínálta őket, mézes-mázas szavakkal kedveskedett nekik, így mikor borkóstolóra hívta őket a pincéjébe, gyanútlanul követték. A gonosz szomszéd előre engedte vendégeit, s mikor az özvegyasszony és a fia belépett a pincébe, a szomszéd fogta a kulcsot, és rájuk zárta az ajtót. Aztán gyorsan átfutott az özvegyasszony házába, és elcsente a kávédarálót. Otthon letette az asztalra a bűvös masinát, és elmormolta a mondókát, amit az asszonytól hallott.
1: Kis darálóm, darálj csak, búzát kérek, de még ma...
0: Mire a kávédaráló ajtaja kinyílt, és csak úgy ömlötte ki belőle a friss búzaszenek. A kereskedő újjongott örömében, a kezét dörzsölte, és közben azt számolgatta, mennyi tallér üti a markát, ha ezt a rengeteg búzát mind eladja. A búza pedig szakadatlan folyt ki a szerkezetből, és csak hamar elárasztotta az egész szobát. Mikor a kapzsi szomszéd már derékig gázolt benne, le akarta állítani a darálót, újra és újra elmondta a mondókát, de hasztalan. A kávédaráló tette a dolgát, és tovább ontotta magából a búzát.
1: Elég, daráló! Most már elég!
0: Kiáltozott rémülten, de az csak nem állt meg. A kereskedő nem tudta, mit évő legyen, körbenézett a szobában, és akkor megpillantott egy lapátot. Oda evickélt mellé, felkapta, majd akkorát vágott a kávédarálóra, hogy az aprócska darabokra esett. A kapzsi szomszéd azt hitte, most végre fellélegezhet, ám a daráló nem nyugodott, minden egyes darabjából tovább ömlött a búza. Az ember tehetetlen volt, és közben a sok búza annyira elárasztotta a szobát, hogy végül már az ablakon és ajtón is búzaszemek dőltek ki. Mikor a falu népe meglátta az ablakon kiömlő töménytelen búzát, beverekedték magukat a házba, és megpróbálták kideríteni, honnan jön ez a sok búza. Így találtak rá a pincében rekedt özvegyasszonyra és a fiára. Amint a katona megpillantotta a temérdek búzát, rögtön kitalálta, hogy a kapzsi kereskedő megkaparintotta a kávémasinát. Aztán csak halkan megszólalt.
1: Kis daráló, elég már!
0: Erre a kávédaráló megmaradt darabjai megálltak, és nem adtak több búzát.
2: Segítség!
0: Kiabálta a halom alól a fuldokló kereskedő, mire a szomszédok gyorsan kiszabadították. Habár a kávémasina elvesztette a varázs erejét, nem bánták, mert annyi búza gyűlt össze, hogy az egész falunak elég volt egy egész életre. A kapzsi szomszéd pedig megtanulta a leckét. Többet rá se nézett más vagyonára.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Műsorajánló következik. A Csukás Mese Rádió. Egy rádió egyfejűeknek. Te egyfejű vagy? Hát persze. Tehát ez a rádió neked is szól. És tudod, ki egyfejű még? Hát Süsü a sárkány. Róla is szól mese nálunk. De találkozhatsz még Radírpókkal, Gombóc Artúrral, Mátyás királlyal, Kacor királlyal, Szegény legénnyel, Kiskakassal, Égigérő passzújjal, Csacsival, Nyuszival, Rókával, Farkassal, de még Tigrissel is. Persze csak a mesében, mert ott ugye mindent lehet. Sőt, ismerj meg új történeteket minden este héttől a Csillagok Esti Mesefényben kimeríthetetlen tárházából. A Csukás Mese Rádió minden nap elrepít a mesék birodalmába, és igazi vidám dalokkal szórakoztat. Tarts velünk folyamatosan!
1: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek!
2: Figyelj csak! Este van, és egy bakonyi faházikóban készülődik egy új történet. Valaki kopogtat az ajtón. Valaki bajba jut, és mindig akad valaki, aki elindul segíteni. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája. Löve Éva meséi május 8-ától, hétköznap esténként 7 órától, mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek. Csukás Mese Rádió nem csak egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Maszat Marci. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 7:30 és 9:30. Műsorajánlót hallottatok. Gondoljátok át, milyen sok mesés dolog történt ma veletek, és mosolyogva hajtsátok álomra a fejetek.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az igazi ágy. Német mese. Mesélő Forró Bence. Volt egyszer egy kisfiú, aki nagyon szerette a kicsi ágyát, s bizony talán jobban is a kelleténél, mert minden áldott nap egy kicsit tovább szeretett volna a meleg paplan alatt megbújni, amikor eljött a felkelés ideje. Történt azonban, hogy a kisfiú egyszer látogatóba volt egy pajtásánál, s annak sokkal nagyobb ágya volt, mint neki, és nem szalmazsák volt benne, hanem puha matrac. Ettől a naptól kezdve a kisfiú már nem szerette az ágyát, s bizony estéről estére sírva aludt el a szalmazsákos kicsi ágyon, a meleg paplan alatt. Addig sírt, amíg a sírását meg nem hallotta az álomtündér, s el nem határozta, hogy segít rajta. Így történt, hogy amikor egy este a kisfiú elálmosodott, az ágya helyén aranyos bölcsőt pillantott meg, olyan cifrát, olyan szépet, hogy eleinte hozzáérni is alig mert. Végre azért mégis belefeküdt, hanem alig húzta magára a paplant, amikor az aranybölcső elkezdte ringatni, és ringott, ringott, még az álmában is ringatta. A ringatástól azt álmodta, hogy hajón van, kinn a nagy viharos tengeren, s a hajó addig inog és bugdácsol alatta, amíg végül felborul, ő meg belepottyan a hideg vízbe. Erre aztán ilyettében felébredt, s bizony igen rosszul érezte magát a cifra bölcsőben. Az álomtündér mindjárt észrevette, hogy ez a bölcső nem az igazi. Hát másnap estére olyan ágyat varázsolt a helyébe, hogy a kis királyoké se volt különb. Hatalmas selyem sátor borult fölé, a függönyén aranybojtok csüngtek, az ágy négy sarkán négy csodaszép faragott oszlop tartotta az aranyozott mennyezetet, s a piros bársony függönyök között nagy-nagy csönd volt. A kisfiúnak először ez az ágy is nagyon tetszett, de utóbb a sok függöny alatt megfüllett a levegő, és megint csak felébredt. Ki is szállt volna az ágyból, de akárhová nyúlt, mindenütt csak a súlyos függönyökbe ütközött, mintha valami bársony ketrecbe zárták volna. Az álomtündér másodszor is észrevette, hogy rossz ágyat varázsolt a régi helyébe, így aztán harmadnap ismét más ágy várta a kisfiút. Ez aztán igazán egyszerű ágy volt, olyan, mint akármelyik kisfiújé. Csak hogy valamivel mégis jobb legyen, az álomtündér beletett 3 derék aljat, 5 párnát, meg egy akkora pocakos vastag dunyhát, mint egy hegy. A sok párnától olyan magas lett az ágy, hogy létrán kellett felmászni a párnák tetejére, de olyan puha is lett, hogy amikor a kisfiú belefeküdt, valósággal elmerült benne. Nem látszott ki már a párnák közül csak az orrahegye. És bizony ebben az ágyban sem aludt jól. A sok derékaj és dunyha között csuromvizesre izzadt, forgolódott, reggel elcsigázottan ébredt fel, és már csak is a régi ágya járt az eszében. Az álomtündér erre mit tehetett egyebet? Visszavarázsolt a helyére a régi ágyat, benne a szalmazsákkal. A kisfiú pedig olyan jól aludt benne, mint még soha életében, s úgy érezte, hogy az ő egyszerű kis ágya többet ér nem csak a pajtás a széles puha ágyánál, hanem a világ minden ágyánál is.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szerbusztok, gyerekek! Én Kőszegi Ákos vagyok, a Víg Színház színművésze. Ma este én mesélek nektek. Nem szokatlan szerepe számomra. Nekem is van két fiam, igaz, ők már nagyobb bacskák, Bendegúz és Soma. Viszont van egy kis unokám, aki még csak 17 hónapos, de alig várja, hogy esténként mesét olvassak neki. Mátyás király és a 100 esztendős ember. Magyar népmese. Előadja Kőszegi Ákos. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjú korodban. Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka. Bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek 100. S azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem. Ha nem, majd örülnek a gyermekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek öröméért ültetni. Na, öreg, mondotta a király, ha megéred a fa termését, hozzál majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megéred-e? Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált. Aztán telt múlt az idő. Esztendő után múlt, nőttek, növekedtek a 100 esztendős ember ültette gyümölcsfák, s ím egyszerre csak termettek is. Gyönyörű szép piros almák mosolyogtak a 100 esztendős ember fáin. Aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett róla, de a 100 esztendős ember nem feledkezett meg ám az ígéretéről. Mit mondok, 100 esztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdettek. Nosza, megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. De az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyánnak. Mit akar itt kent, öreg? Mondja az öreg, hogy mi áradban van. Egyszeri bejelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember. Egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszétek be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát. No, nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta. S mondta, amint következik. Emlékszik-e, felséges királyom, arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett? Emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme, elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen, felséges uram, királyom. Mátyás király leszállott a trónusáról. Az öreg emberhez ment, nyájasan karon fogta, s leültette egy arany lócára. Aztán parancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tálba az almát, a kosarat meg töltsék tele színarannyal. Csak nézték a főurak, hogy a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagyurak megbotránkozását, merően rájuk nézett, s azt mondotta nekik. Látom, csodálkoztok. egyik másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, urak, büszke nagy urak! Tanuljátok meg, hogy aki öregségében is ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le szemüket. Közben a király az öregembert karon fogta, s gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Intójába segítette. Úgy küldte haza kicsi kunyhójába.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A nyulacska harangocskája, aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett rá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát, de a fejsze nem vágta ki. Most a nyulacska elment

0: fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát, de a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát. A bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret. Az egér csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, ő megfogja, de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kérte tőle a tejecskét. A tehén azt mondta, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, s a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott neki tejecskét, s a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűködet, a köszörűkő megfente a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska megőrvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta.
1: A Nyulacska Harangocskája című mesét hallottátok.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Kacor király. Élt egyszer egy özvegyasszony falánk macskájával. Egy napon ez a macska annyira nem bírt a pocakjával, hogy megitta az összes tejet a lábasból. Mikor meglátta, mit csinált a falánk állat, gazdáját elfutotta a méreg, és kidobta házából. A macskának nem volt választása, új otthon után kellett néznie. Elindult hát, s miközben mendegélt, a hídnál találkozott egy rókával. Mindketten hosszasan méregették egymást, hiszen még sosem láttak a másikhoz hasonló szerzetet. A rókán végül felülkerekedett a kíváncsiság, s megkérdezte. Hát, te meg ki vagy? S honnan jöttél? A macska rövid gondolkodás után így felelt.
1: Kacor király vagyok.
0: Kacor király? Csodálkozott a róka.
1: Mi az? Tám még nem hallottál rólam?
0: Kérdezett vissza a rafinált macska, aki látva a róka együgyűségét, tovább folytatta.
1: Hiszen az állatkirályságban nekem van a legnagyobb hatalmam.
0: A róka szégyelte tudatlanságát, s hogy kiengesztelje a macskát, vendégül hívta a házába. Ő pedig kapva kapott az alkalmon, s örömmel elfogadta a meghívást. A róka körbeugrálta a macskát, mintha az igazi király lett volna. A macska persze élvezte, hogy kiszolgálják, és kiette a róka egész éléskamráját. Majd nyugovóra tért, s ráparancsolt a rókára, menjen ki a ház elé őrtálni, őt bizony senki fel ne zargassa álmából. Épp hogy őrködni kezdett a róka, már meg is jelent a kis nyúl. Pszt, halkabban lépkedj, suttogta a róka. Kacor király alszik nálam, s nem szabad megzavarni álmában, mert ha felébred, lesz nem ulos. A nyúl úgy gondolta, jobb, ha minél előbb kereket old, bár fogalma se volt, ki az a kacor király. Útközben összefutott a medvével, s figyelmeztette.
2: Medve, ha jót akarsz magadnak, nem mész tovább ezen az úton.
0: A nyuszi elmondta, hogy kacor király alszik a rókánál, s hogy nem szabad zavarni. A medvének sem kellett több, csak azért is arra folytatta az útját. Ő sem hallott még a különös királyról, gondolta megy, s megnézi. A róka már messziről észrevette a dörmögő medvét. Amint a medve a házhoz ért, ráförmett.
3: Jobb, ha gyorsan elmész innen, mert ha felkeltett kacor királyt, megtudod, mekkora a hatalma?
0: A medve nem mert ellenkezni. Úgy gondolta, jobb, ha mégis visszamegy az erdőbe. Az egyik tisztáson belebotlott a nyúlba, aki éppen a farkasnak és a varjúnak mesélt el történetét a titokzatos kacor királyról.
4: Ti hallottatok már erről a kacor királyról? Ugyan ki lehet az?
0: Kérdezgették egymást. Mivel egyikük sem ismerte, végül hosszú tanácskozás után arra jutottak, hogy meghívják kacor királyt ebédelni. A varjú el is repült a róka odujához, hogy átadja az üzenetet.
3: Takarodj innen, förmet rá a róka.
1: A nyuszi és a farkas megbízásából jöttem. Tisztelettel meghívnak titeket ebédre.
0: Na hát, várj csak egy percet. Azzal a róka eltűnt a barlangjában. A furfangos macska persze örömmel fogadta a meghívást.
3: Ott leszünk, mondta a róka.
0: Az állatok lelkesen készítették elő az ebédet. Felosztották egymás közt a feladatokat. A nyuszi lett a szakács, a medve a fát hordta, a farkas pedig az asztalt terítette, amíg a varjú elment a vendégekért.
4: Végre valahára előlépett a kacor király is díszes öltözékében.
1: A varjú rá sem mert nézni,
4: bezzeg a kandúr,
1: le sem vette a szemét a varjúról, úgy félt tőle.
0: Közben a többi állat nagy izgalommal várta kacor király érkezését. Találgatták, vajon hogyan nézhet ki, és közben állandóan az ablakból lesték, jönnek-e már. Aztán a nyuszi végre megpillantotta őket, de közben annyira megijedt, hogy véletlenül belefutott a tűzbe, és megégette a fedekét.
1: Na de a nagy fájdalomtól futkorászott, kapálózott, és egyszer csak nekiesett a farkas hátának, ilyettében végig karmolta a körmeivel.
4: A farkas meg azt hitte, a medve volt, ezért hát mancsával jó nagyot legyintett felé. A medve vissza akart adni az ütést, de véletlenül az éppen belépő kacor királyt találta el. A medve annyira megrémült, hogy rögvest eliszkolt.
0: A kacor király pedig azt hitte, rátámadtak, mivel az állatok leleplezték a csínyt. Így ilyettében ő is futott, amerre látott. Talán még most is ott keringenek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, Szellőcske, Szelecske, Szél. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
2: Gáborka kint hevert a vadszőlőlugasban. Szagos fodor ment a virágokból volt a derékalja, puha gyebből a vánkosa. Szellőcske pedig ott ringatta magát fölötte az ágakon, s nagy dudorászva megcirógatta a lombokat. Nagyon szép nótákat dúdolgatott, bizonyosan minnyáján hallottátok már tőle. Álom, álom, édes álom, szállj le rája könnyű szárnyon, szempilláit fogd le lágyon, álom, álom, édes álom. Ki dalolgat itten? Kérdezte Gabika, mikor már nagyon sokáig hallgatta az altatót. Ki cirogatja az arcomat? Szellőcske nagyot kacagott. Lírum lárom, pajdikám, nem ismertél, ugye rám? Szellőcske az én nevem, vidám az én életem. Hip-hop, ide-oda lebegek, hűsítem a meleget, enyhítem a hideget, virágokat ringatok, pilléket csókolgatok, kergetőzöm a madárral, rétek erdők illatával a levegőt frissítem. Aki engem nem szeretne, nincsen olyan senki sem. Ennyi, de csak jó isteneket, kedves Szellőcske! Egész nap futkározol, bújócskázol, hintálgatsz, danolgatsz, de hát iskolába nem kell neked járnod. Nem ám, mert én még kicsike vagyok, de ha akkora leszek, mint a bátyám, akkor majd én is megpróbálkozom vele. Tudom, hogy örülnek majd a gyerekek, ha letörülgetem az arcukról a verejtéket, mikor nehéz lesz a számtani feladat. Hát bátyád is van, Szellőcske. Van bizony, az csak a mulatságos fickó. Ej, de szeretném megismerni. Na megállj, majd előhívom, hogy mulattasson. Nekem úgyis másfelé van dolgom. A szegény föld népét kell megnéznem, azokra nagyon ráfér egy kis hűs huvalom. Szellőcske megrázkódott, egyszer-kétszer belefújt az aranysípjába. Hát, uram, teremtőm, egyszerre táncolni kezdtek a falevelek, s fönt az égen szép lassan ballagni kezdtek a bárányfelhők. Megérkezett Szellőcske bátyja. Ő táncoltatta a leveleket, ő terelgette a fellegnyájakat. Gabika örömmel kiáltott elébe. Nini, te híres, hiszen én téged ismerlek, te vagy a Szelecske. Te szoktad olyan magasra felvinni az én sárkányomat. Hát mi jóban fáradsz? Sóhajtok, szélmalmokat hajtok, a vizen a hajót repítem, segítek a búzát szelelni, madárnak tengeren átkelni, a harangszót szétvinni messzire, az Istennek ő dicsőségére. Hát még mit tud Szelecske? Borbé tányért táncoltatni, kalapot lekapogatni, homokhegyet rakosgatni, de jaj, nekem sietek, bátyám, uram, közeleg! A kékszemű fodor ment a virágok, ilyetten lapultak a földre, a vadszőlő ágak jajgatva verődtek össze, recseget, ropogott Gabika feje fölött az egész lugas. Olyan sűrűn hullott a homok, mint az apró szemű eső, s valami ijesztő bömbölés hallatszott a levegőben. Böm, böm, böm, aki tud, jól teszi, hogyha fut, sebesen elülem, aki nem tud, elviszem. Hi-hi-hi, ha-ha, senkinek sincs kegyelem, villámos tort forgatok, mennydörök, ha pattogok, rázkódik a föld bele, hű-hű, ha dobog a lovam lába, porkavarog a nyomába, s a fejemmel elérem a felhőket az égen, ha-hó, ha-hó, ha-hó, kirobok, kisivít, midörög, lábam alatt a mező dübörög, húj, húj, miropog, erdő csikorog, akire én ráfújok, elszalad, meg nem áll, én vagyok a szélkirály, jaj, jaj, jaj, a szélkirály. Gabikának ilyettében Elállt a szíveverése. Szeretett volna elszaladni, de meg sem bírt mozdulni. Sikkoltani akart, de egy hang nem jött ki a száján. Ja, Istenem, mindjárt elviszi a szél király, már érezte a hideg lehelletét a homlokán, már a kezét is megfogta. Hát, mikor a szemét kinyitja, akkor látja, hogy apuka keltegeti, az fogja a kezét. Szaladjunk, öcskös, mert mindjárt elkap bennünket a szél király. Hadd tegyelek a zsebembe, hogy meg ne találjon. Alig értek be a tornácra, mindjárt kitört a nyári zivatar. Lángolt az ég, rezgett a föld, sírtak a felhők, csikorogtak a fák, amerre a hatalmas szél király vágtatott. De Gabika már nem félt tőle, ott ült az ablaknál édesanyja ölében.
1: A Szellőcske Szelecske Szél című mesét hallottátok.
0: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Egy szlovák népmesét olvasok nektek. Nagy takarítás a napnál, ez a címe. Egyszer egy hatalmas nagy felhő úgy eltakarta az eget, hogy 3 napig nem lehetett látni a napot. A kis csibéknek nagyon hiányzott a napsugár. Hová tűnhetett a napocska? Kérdezték. Keressük meg, hívjuk vissza az égre. Igen ám, de hol találjátok meg? Kotkodácsolt a kotlós. Tám bizony tudjátok, hol lakik? Nem, nem tudjuk. Csipogták a kis csibék, de majd mindenkit megkérdezünk, akivel összetalálkozunk. Kogy, jól van, menjetek, mondta a kotlós, és ahogy illik, útravalót készített a csibéknek. Adott nekik kicsi zsákot, kicsi zacskót, a zsákocskában magocskát, a zacskóban meg mézes kalácsot. A kis csibék útra keltek. Mentek, mendegéltek, egyszer csak a káposztás kertbe értek. Látják, hogy az egyik káposzta levélen ül valaki. Nyújtogatja a szarvát, hátán hordja a házát. Egy csigabiga. A kis csibék megálltak, megkérdezték tőle. Csigabiga, nem tudod, hol lakik a napocska?
4: Én nem tudom, de ott ül a kerítésen a szarka. Ő bizonyosan tudja.
3: A szarka meghallotta, hogy emlegetik, hát mindjárt közelebb röppent, és csirregni kezdett.
4: Csibe, csibe, kis csibék, hová mentek kis csibék?
5: Elbújt a napocska, megyünk, megkeressük.
4: Én is megyek, örvendezett a szarka, és még közelebb röppent.
5: De tudod-e, hogy hol lakik?
4: Kérdezték tőle. Azt bíz, én nem tudom, de nyúlkoma talán tudja. Itt lakik a szomszédban, a répaföld csücskében.
3: A kis csibék meg a szarka elmentek a répaföldre. Mikor látta a nyúl, hogy vendégek közelednek, fejébe húzta a sapkáját, a bajuszát megpödörte, és a háza kapuját még jobban kitárta.
5: Nyulambulam!
3: Csipogták a csibék, csirregte a szarka.
5: A napocskát keressük, nem tudod, hol lakik?
4: Azt bíz, én sem tudom, de a szomszédom, a kacsa, bizonyosan tudja. Itt lakik a nádasban, a patak közelében.
3: No, elmentek a nádosba, a nyúl is velük ment. A patak partján megtalálták a kacsa házát, meg egy szép piros ladikot, a ház mellé volt kikötve.
4: Hé, szomszédasszony, itthon van-e kelmed? Kiáltotta a nyúl.
5: Itthon, itthon,
4: hápogott a kacsa.
5: A tollamat szárítom, 3 napja nedves, nem süt a napocska. Éppen őt keressük,
4: csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, a nyúl meg buzgón bólingatott hozzá.
5: Nem tudod, hol lakik?
4: Azt bíz, én sem tudom, de a patak túlsó partján, az odvas bükkfa alatt, ott lakik a sün. Az bizonyára tudja.
3: Beültek mindannyian a csónakba, áteveztek a patakon, hogy megkeressék a sünt.
4: Meg is találták. Ott szunyókált sünkoma a bükkfa tövében.
5: Sün, sünkoma!
3: Csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, a nyúl meg örvendezve ugrándozott.
5: Nem tudod, a napocska merre, hol lakik? 3 napja nincs az égen, tán csak nem betegedett meg.
3: A sűn előbb gondolkodott egy kicsit, azután így szólt.
4: Már miért ne tudnám? Tudom én, hogy hol lakik, meg is mondom nektek.
3: A bükkfa mögött van egy nagy hegy, a hegy fölött egy nagy felhő, a felhő fölött az ezüst hold, onnét a napocska csak egy bolhaugrás. Így szólt a sűn, azzal fogta a botját, fülére húzta a sapkáját, és indult, hogy mutassa az utat.
5: No, útnak eredtek, mentek, mendegéltek, egyszer csak megérkeztek a nagy hegy csúcsára. S mit láttak? A hegy csúcsának a csücskébe beleakadt egy rettentő nagy felhő, nagyobb, mint 3 lepedő. A kis csibék, a szarka, a nyúl, a kacsa meg a sűn mindjárt felmásztak a felhőre, jó erősen megfogóztak benne, azután hús, repültek a felhő hátán, meg sem álltak a holdig. Mikor a hold észrevette őket, egyszeribe ragyogni kezdett ezüstös tányérja.
3: Hold, hold, ezüst hold! Csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, s a nyúl meg a sűn is szépen kérlelte.
5: Mutasd meg nekünk, hol lakik a napocska. 3 napja nincs az égen, 3 napja vacogunk.
3: Úgy látszik, gondolták, elaludt a napocska, nem akar felébredni. S akkor egyszerre rázendítettek. A kis csibék csipogtak, a szarka csirregett, a kacsa hápogott, nyulambulam makogott, a sűn pedig az ablakon kopogott a botjával.
5: Napocska, korongocska, kelj fel! Süski napocska!
3: A napocska felébredt,
5: nagyot ásított. Oh, ki az? Ki kiabál? Ki zavarja álmomat?
6: Mi vagyunk itt, a kis csibék, a szarka, meg a nyúl, a kacsa, meg a sűn. Eljöttünk, hogy felköltsünk. Éppen reggel van.
5: Jaj, jaj, kelnék én, de hát hogyan keljek?
3: Szomorkodott a napocska.
5: 3 napig eltakart egy fekete felhő. Hiába sütök, mégsem ragyogok. Úgy bepiszkolódtam.
3: Amint a nyúl ezt meghallotta, mindjárt kerített egy vödröt, s elkezdte hordani a vizet. A kacsának sem kellett több, egyszeriben mosni kezdte a napot. A szarka a törölközővel törülgette, a sűn a tüskéivel kefélgette. A kis csibék meg a porszemeket fújogatták le az álmos napocskáról. Ez aztán igazi nagy takarítás volt. Egy-kettőre úgy megtisztították a napot, hogy menten kibújt a házából, kiballagott az égre, és vidáman ragyogott. Gondolhatjátok, micsoda öröm volt odahaza. A kotlós kifutott az olból, maga köré hívta a kis csibéket, és azóta is ott futkosnak az udvaron. Magot keresgélnek, s ha jól laktak, a napon melegszenek.
7: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.

a rádiós. Nem is olyan rég, de nem is olyan messze, a Föld nevű bolygón történt, hogy egy Berci nevű kisfiú sehogy sem tudott elaludni. Pedig már rég elmúlt a lámpaoltás ideje. Nyugtalanul forgolódott ágyában, bárányokat is számolt, de sehogy sem jött szemére az álom. Egy rövid történet motoszkált a fejében, s érezte, addig nem tud megpihenni, míg el nem meséli valakinek. Na de mégis kinek? Morfondírozott magában, míg hirtelen eszébe nem jutott apukája régi rádiós készüléke, amit már senki sem használt. Megvan, kiáltott fel. Apukájától hallotta egyszer, hogy amit a rádió mikrofonjában mondanak az emberek, az örökké fog utazni a végtelen világűrben. Ilyen módon nem mesél senkinek, de mégis mindenkinek, aki véletlenül meghallja, aki figyel. Még az is megeshet, hogy kedvenc hőseihez, az óriásokhoz is eljut az üzenet. Mivel Berci aprócska termet volt, csodálta a hatalmas óriásokat, akik mindenkinél nagyobbak. Nagyon szeretett volna a távoli világukba eljutni és közéjük tartozni. Úgyhogy fogta magát és átlopózott a szomszéd szobába, ami tele volt régi kacatokkal, mindenféle limlommal. Ott állt az asztalon a régi rádió. Vigyázva, nehogy zajt csapjon, odatolt egy széket, s leült. Megnyomta a legnagyobb gombot a készüléken. Egy poros kis lámpa pirosan világítani kezdett. Berci pedig belefogott a fejében játszódó történetbe. Egyszer volt, hol nem volt, egy kidobott zongora. Billentyűi kopottan, porosan, de egytől egyig a helyükön pihentek. Rég nem játszott már rajtuk senki. Olyan rég, hogy a fehér és fekete billentyűk azon kezdtek tanakodni, miért is került a zongora a szemét telepre. Biztosan hamisan szóltunk. Olyan öregek vagyunk, hogy már nem lehet minket behangolni, vetette fel a C hang, akinek véleményére mindenki helyeselni kezdett. Az is lehet, hogy csak páran voltunk hamisak. Én például biztosan szépen szólnék mind a mai napig, tette hozzá aztán a D-hang. Majd mindenki követte a példáját. Minden hang a többit hibáztatta, s közben váltig állították, hogy ők olyan tisztán csengenek, mint újkorukban. Annyira izgatott lett lassan az összes billentyű, hogy izegni-mozogni kezdtek, rég nem hallott hangokat kicsikarva az öreg zongora húrjaiból. Berci már épp belemelegedett a mesélésbe, amikor apukája benyitott az ajtón, s felkapcsolta a villanyt. Hát te mit csinálsz itt az éjszaka közepén? Vonta kérdőre kisfiát. Nem tudtam aludni, ezért játszottam a régi rádióval. Meséltem az űrnek. Apukája elmosolyodott, de látva fia komolyságát, elhallgatta, hogy az a készülék már évekkel ezelőtt meghibásodott. Ezért a mesét senki sem hallhatta ott kint, a világegyetemben. Na de most már feküdj le aludni, holnap iskolába kell menned, mondta az apuka. S ezzel mindketten nyugovóra is tértek. Csak hogy Bercinek még mindig nem akaródzott lecsukódni a szeme. Magának suttogva, alig hallhatóan, előről kezdte mesélni a történetet, hogy végre a végére érjen. Azon a ponton, ahol az előbb félbe szakították, egy pillanatra megállt, s elgondolkozott. A beálló csendet hirtelen egy idegen hang törte meg. Hogy van tovább? Jött valahonnan a sustorgás. A kisfiú a takarója alól kilesve nézett a hang irányába, kezével kinyúlt, felkapcsolta az éjjeli lámpát, s valami különös, alacsony lényt pillantott meg. Ki vagy te? Kérdezte Berci gyanakvóan, mintha valahonnan ismerős lenne neki az illető. Hát nem tudod, ki vagyok? Egy óriás. Azt hittem, mi vagyunk a kedvenceid. Válaszolta a vékony hang, aminek gazdája még mindig félszegen áldogált az ablak alatt. Berci elbizonytalanodva mérte végig a fura szerzetet.
Tényleg szeretem az óriásokat, de megmondom őszintén, nagyobbnak képzeltem őket. A különös figura elnevette magát, majd rögtön magyarázni kezdett. Nagyobb is lehetnék, ha éppen ahhoz szottyanna kedvem, de akkor is lenne nálam nagyobb. Viszont a ti világotokban sokkal kényelmesebb ilyen méretet ölteni, mert így csak az vesz észre, akinek mutatkozni szeretnék. Ez esetben neked. Berci elgondolkozott, aztán megkérdezte. Honnan és miért jöttél el hozzám? Nem tudom elmondani, hogy milyen messziről származom, viszont nem utaztam sokat. Egyszerűen arra gondoltam, hogy itt legyek, s tessék, itt is vagyok. A másik kérdésedre pedig az a válasz, hogy szeretném végre tudni a mesét folytatását. Remélem, nem hiába jöttem ilyen messzire. Berci a mese említésére azonnal fellelkesült. Hát az óriásoknak is van rádiójuk, kérdezte hadarva, mire az idegen mosolyogva válaszolt. Úgy is mondhatnánk, de a miénk annál kifinomultabb eszköz. Én a szívemmel fogtam az adásodat. Az óriások mindent hallanak, tudakolta Berci megszeppenve. Csak amire érdemes figyelni. Sokaknak az jár a fejükben, ami már elmúlt, meg ami még meg sem történt. Az ilyen emberek nem olyan érdekesek, mint te. Emellett még nagyon sokan gondolják úgy, hogy egyedül vannak. Pedig ez nem igaz. Őket nem szoktam zavarni. Nekik amúgy is nagyon fontos feladatuk van. Fejezte be végül az óriás. Berci rögtön rákérdezett. Mi az ő feladatuk? A szomorú emberek nem szeretnek annyira, amennyire tudnának szeretni. De ez a szeretet mégsem veszik el a semmibe. Ebből keletkeznek új világok, mint ahonnan én is jöttem. Bercit nagyon elgondolkoztatta az, amit hallott. Majd bátortalanul megkérdezte. Én szeretném, hogy új világok szülessenek. Akkor nekem is az a feladatom, hogy szomorú legyek? Nem, vágta rá az apró óriás. Az új világok mindenképpen felépülnek. Te inkább csak szeress. Viszont a meséd végére nagyon kíváncsi vagyok. Mi lesz azokkal a régi billentyűkkel? Elárulod, ha szépen megkérlek? Eddig nem tudtam én sem, mondta Berci egy kis idő után. Most már tudom. Addig-addig mozogtak, hangoskodtak, hogy a végén összeálltak, és a legszebb akkord született belőlük. Ki hallotta azt az akkordot? Berci rövid töprengés után rávágta. Bárki, aki véletlenül meghallotta. Mindenki, aki figyel.

0: Sziasztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, metrómese. A metrószerelvény begördült a remízbe, hogy megérdemelt éjszakai nyugovóra térjen. A kocsik fáradtan nyújtózkodtak, ellazították rúgóikat, egy-két álmos pillantás után a szemük is bekoppant. Csak a 336-os kocsi figyelt éberen, mintha a több órás gurulással még nem járt volna le a szolgálata. Ajtói lélegzett visszafojtva várták, hogy a remízmester egy gomnyomással becsukja a kerekeken gördülő kaput, s odakintről eloltsa a villanyt. A mély fekete remíz éjszakában azonnal izgatott sugdolózás kezdődött. Hurrá, én győztem! Sisterekte diadalmasan az első ajtó.
1: Az korán sem biztos, mondta a harmadik. Na, mondd a számot.
0: 79.
2: Lemaradtál. Kettővel megelőztelek, örvendezett a második ajtó. Rajtam 81 ember járt át az utolsó fordulóban.
1: 81? Hát az lehetetlen.
0: Hitetlenkedett a harmadik.
1: Akkor rajtam miért csak 44? Biztos, hogy jól számoltál?
2: Csak nem képzeled, hogy csalok.
1: Hát akkor te győztél. Ha csak az utolsó ajtó meg nem előzött.
3: Hé, utolsó ajtó, miért lapítasz?
0: Nem lapítok én, mondta durcásan az utolsó ajtó. Te nyertél, minek beszéljek fölöslegesen?
2: Azért csak mondd meg az eredményedet,
0: mondta nagykegyesen a győztes. Az utolsó ajtó, mintha nem hallotta volna a felszólítást, hallgatott.
2: Na, mondd már, sürgette most már mind a három társa.
0: 1, mondta alig hallhatóan az utolsó ajtó.
2: Mennyi?
0: Ámuldoztak a többiek, és nem tudták visszatartani a nevetést.
2: 1? Na hát, mondhatom, szép eredmény.
0: Nagyon szégyelte magát az utolsó ajtó.

azt azért vegyétek figyelembe, hogy ennek az egynek Ferde volt az orrsövénye. Hogy micsoda? Kérdezték a többiek, és átvillant rajtuk, lehet, hogy a kudarc megzavarta szegény utolsó eszét. De nagyon jól állt neki, folytatta a habókos utolsó ajtó. Nehogy azt higgyétek, egy cseppet is rontott az arcán ez a picike hiba, sőt, ettől lett nagyon bájos a szabályos, szép meccésű orra. A szeme mandulavágású, a színe opálkék. Az opál nem is kék, szakította félbe a második ajtó. Nem baj, akkor is opálkék volt a szeme, mondta határozottan az utolsó ajtó. És vidámság lakott a szemében. Látszott rajta, a szomorúakat egy-két szóval meg tudja vigasztalni. Sőt, szó sem kell, csak rájuk néz, és huss, már is elröppen a szomorúság. A többiek erőlködve próbáltak felidézni valakit a saját utasaik közül, de csak egy ellibbenő hajfonat, egy lábikra, egy kabátszárny. És milyen volt a haja? Kérdezte az első ajtó. Milyen lett volna? Szőke. Fehér blúzban és sötétkék szoknyában volt, a keze finom művű, keskeny. Nem is emlékszel a kezére? Már hogy ne emlékeznék, amikor olyan volt a keze, mint egy ékszer. És meg is simogatott. Megsimogatott? Azt hiszem. Mi az, hogy azt hiszed? Most megsimogatott vagy nem? Amikor kiszállt, könnyedén megérintett. Á, az csak véletlen volt, biztos kapaszkodott, mondta az első ajtó. Szerintem simogatás volt, mondta a második. És hol szállt föl? Kérdezte a harmadik. Az Arany János utcai megállóban. És meddig jött? Sajnos csak a Calvin térig. Nagyon reménykedtem benne, hogy kispesti, de nem. Ott lakhat valahol a Calvin tér környékén. Mit mondtál? Milyen blúzban volt? Fehér. Fehér fodros blúzban. Amikor kiszállt, le nem vettem a szemem a blúz a fehér foltjáról, hogy minél tovább láthassam. S ja, igen, a járása. A járása is szívmelegítő volt. Elnéztem volna ítélet napig. A négy ajtó hallgatott. Lecsukódott a szemük, s ha jól tudom, aznap éjjel valamennyien a fehér blúzosról álmodtak.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a mesés este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most egy német tündérmesét fogtok hallani, melynek címe A hattyúk tava. Siegfried, a fiatal herceg, az erdőben vadászott a születésnapján néhány barátjával, amikor meglátta az égen vonuló hattyúkat, és úgy döntött, követi őket. Amikor a ködbe burkolózott tó partjához ért, megpillantotta a madarakat, amint körbe-körbe úszkálnak a tó közepén. Végül a köd felszállt, és egy aranykoronát viselő, csodás, fehér hattyú sziluettje rajzolódott ki a tavon táncoló madarak között. Gyönyörű teremtmény volt, és Siegfried sokáig ott maradt, hogy csodálja őt. Amikor az egyik barátja a hattyúra szegezte a nyilvesszőjét, a herceg megragadta a kezét, és így kiáltott. Állj, ez a hattyú különleges, ne bántsd! Mivel egyikük sem akart tovább vadászni, visszatértek a kastélyba, ahol mindannyiukat várták már a Siegfried születésnapjára rendezett díszvacsorára. Aznap este a herceg, ahelyett, hogy csatlakozott volna a mulatsághoz, a hálószobája erkélyéről a csillagos égboltot csodálta. Nem tudta kiverni a fejéből a tó titokzatos hattyúját. Vajon miért volt korona a fején? És mit jelentett a többi hattyú különös tánca? Siegfried kíváncsiságtól hajtva lóra ült, és elindult a tóhoz, ahol meglátta a titokzatos hattyút, amint egyedül úszott a holdfényben. Ahogy a parthoz ért, a madár kilépett a vízből, és gyönyörű lányjá változott. Hosszú, szőke haja volt, és gyöngyökkel meg gyémántokkal hímzett fehér ruhát viselt. A herceg óvatosan közeledett hozzá, hogy meg ne ijessze. Ki vagy te? Kérdezte Siegfried. A lány bánatosan nézett rá, és mélyet sóhajtott. Odettnek hívnak, és egy pórul járt hercegnő vagyok. Rothbart varázsló hattyúvá változtatott, mert nem akartam feleségül menni hozzá, azután pedig a tó rabjává tett. Minden este, amikor a nap eltűnik a horizont mögött és beköszönt a sötétség, ismét emberré változom. Siegfried szörnyen megharagudott a kegyetlen Rothbartra, és együtt érzett szegény lánnyal. Biztosan meg lehet törni valahogy a gonosz átkot, kiáltotta. Csak az igaz szerelem törheti meg. Ha valaki teljes szívéből szeret engem, újból szabad leszek. Siegfried, aki első látásra beleszeretett a lányba, így szólt. Légy a feleségem, s tiéd szívem, éltem! Aztán meghívta a születésnapi ünnepségére a lányt, ahol menyasszonyaként tervezte bemutatni őt az édesanyjának és az összes vendégnek. Köszönöm, ott leszek, felelte Odett, mert ő is szerelembe esett a herceggel. Gyengéd csókkal búcsúztak el egymástól, és megbeszélték, hogy másnap találkoznak. Sajnos Rothbart bagolynak álcázva egy fa ágáról kihallgatta az egész beszélgetést. Azonnal visszarepült a kastélyába, és mindent elmondott Odil nevű lányának, aki ezt javasolta.
2: Holnap átveszem Odett helyét a bálon, és Siegfried engem vesz feleségül.
1: Így hát másnap Rothbart Odilt Odett tökéletes másává változtatta. Aztán apa és lánya megjelent a királyi palotában, Siegfried pedig gyanútlanul belesétált a csapdájukba. Míg ő bemutatta Odilt az anyjának, mint leendő menyasszonyát, Odett megérkezett a kastélyba, és végignézte az egész jelenetet. Azonnal megértette, hogy Rothbart ármánykodása áll a dolog mögött, és elindult Siegfried felé, hogy beszéljen vele. A varázsló azonban próbálta megállítani. Ekkor Odett olyan hangosan elkiáltotta magát, hogy Siegfried egyből felfigyelt rá. A herceg hátrahagyta az álruhás Odettet, és kirohant a teraszra, hogy megnézze, mi történt. Amikor megpillantotta a valódi Odettet a varázsló markában, előrántotta a kardját, és párbajra hívta Rothbartot. A varázsló minden bűverejét bevetette Siegfried ellen, de a herceg lány iránt érzett szerelme olyan erős és tiszta volt, hogy nem kerekedhetett felül rajta. Hosszas küzdelem után a hercegnek sikerült lecsapnia a varázslóra, aki lányával együtt eltűnt egy fekete füstfelhőben. Siegfried letérdelt Odett elé, és a vendégek szeme láttára feleségül kérte, amire a hercegnő igennel felelt. Hiába jelent meg a láthatáron a felkelő nap, a lány nem változott vissza hattyúvá. Siegfried szerelmének hála az átok örökre megtört.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Gyöngyike. Egyszer volt, hol nem volt? Élt egyszer az erdő szélén egy rút boszorkány, aki olyan öreg volt, hogy a ráncai a földet verték. A boszorkány gyakran körbejárta az erdőt, hogy gyógyfüvek, bogarak és apró állatok után kutasson. Így történt, hogy az egyik reggel valami fényesen csillogót látott a fűben. Lehajolt, hogy felvegye, ám a ragyogás majdnem elvakította. A boszorkány egy aprócska, de annál fényesebb gyöngyszemet talált a fűben. A vén banya nagyon megörült a kincsnek. El is tette mindjárt a kosarába, és haza sietett, hogy közelebbről is megvizsgálhassa. Legnagyobb meglepetésére, mire hazaért, a gyöngyszem már akkora volt, mint egy tojás.
1: Na hát, ilyet se láttam még a 200 év alatt, amióta űzöm a boszorkány mesterséget,
0: mondta kissé megilletődve. A boszorkány megkocogtatta, aztán mindjárt hátra is hőkölt, mikor a gyöngyszem repedezni kezdett. A gyöngyszemből egy csodálatosan szép lány lépett elő. Mikor a boszorkány felocsúdott az ámulatból, sötét gondolata támadt. Elhatározta, hogy felneveli a lányt, s majd ha eljön az idő, a lány segítségével megfiatalítja magát. A lányt Gyöngyikének nevezte el, s attól fogva a boszorkányt kellett szolgálnia. Hanem a vén csoroszja óvatlan volt, és amikor egy alkalommal Gyöngyike a patakhoz ment, találkozott a vadásszal. A fiatalok csak hamar szerelembe estek, és a vadász elhatározta, hogy feleségül kéri Gyöngyikét. Ám a boszorkány nem adta könnyen a lány kezét.
1: Ugye tudod, milyen értékes ez a lány? Csak is akkor adom neked, ha hozol nekem cserébe 10 mázsa aranyat.
0: Hisz nekem nincs.

0: Zümmögés ütötte meg a fülét. Felnézett, és egy aprócska aranyszín bogár repdesett előtte.
1: Ne bánkodj egy percig se, majd én segítek neked. Bízz bennem, megszerzem a 10 más aranyat, s akkor végre tiéd lehet gyöngyike keze.
0: Döngicsélte a bogár. A vadász óriási nevetésben tört ki.
2: Hogy te? Mégis, honnan veszelt ennyi kincset?
1: Na csak várd ki a végét, ülj le a patakpartra, s meglátod, hogy igazat beszéltem, mondta a bogár, és eltűnt a fák között.
0: A vadásznak meg nem volt jobb ötlete, hát leült a vízpartra, és várakozott. Aztán egyszer csak 100 meg 100 apró aranyszínű bogár tűnt fel a fák között, s mindegyik raj egy súlyos aranyrudat húzott maga után. Mindegyik volt, vagy egy mása. Mikor odaértek a bogarak, elrejtették az aranyrudakat a folyóban. Aztán egy zümmögés nélkül elillantak, a vadász meg sem tudta köszönni a segítségüket. Törte a legény a fejét, hogy vigye el a rengeteg aranyrudat. De éppen sötétedni kezdett, így jobbnak látta aludni rá egyet. A vadász azt hitte, hogy a patak mélyén biztonságban lesz a drága kincs, ám a gonosz boszorka valahogy mégis kiszagolta az aranyrudakat. Az éj leple alatt odalopódzott a patakhoz, és varázsitalt csepegtetett a vízbe. A főzettől az aranyrudak darabokra estek, majd megolvadtak, és a halak hasára ragadtak. Vihogott a vén bagya.
1: Csak nem képzeled, hogy ilyen könnyen odadom neked a lányt?
0: És ott hagyta az alvó vadászt. Mikor a legény felébredt, csalódottan vette észre, hogy eltűnt a rengeteg arany. Aztán észrevette az egyik aranyhalat, és rákiáltott.
2: Hogy merészeltétek ellopni az aranyrudakat?
3: Ne hisz, nemmi voltunk. Ez mind a gonosz boszorka műve.
0: Tátogta a hal.
3: Ha nem tudd meg, itt vagyok a halak királya, s ha most elengedsz, bármit kérhetsz tőlem.
0: Vadásznak megesett a szíve az ártatlan állaton. Nem bánom, mondta, és visszaengedte a patakba. Majd fogta magát a vadász, és bátran odaállított a boszorkány házához. Képzelje, mi történt velem. Szereztem 10 más aranyat, de az éjjel valaki az összeset a halak hasára kente, mesélte.
2: Csak ugyan? Milyen szoború eset. Se baj, kapsz tőlem még egy esélyt. Sok-sok évvel ezelőtt elvesztettem egy gyöngyszemet. Valószínűleg a patakba ejtettem. Ha azt megtalálod nekem, tiéd lehet gyöngyike.
0: A vadász szomorúan ballagott le a patakpartra. Mégis hogyan találják meg egy gyöngyszemet, amit már évek óta sodor a víz? Bústakodott magában, mikor egyszer csak valaki megszólította.
3: Egy percig se aggódj, te legény. Szólok az alattvalóimnak, s hip-hop, megtaláljuk neked az elveszett gyöngyszemet, mondta a hal, és eltűnt a vízben.
0: A legény türelmesen várt a patakpartján, míg néhány óra múlva újra felbukkant a halak királya, és a szájában egy fénylő gyöngyszemet tartott.
3: Talán csak nem ezt kerested?
0: Kérdezte, és odadta a fiúnak a gyöngyszemet.
2: Amilyen gyorsan csak tudott, úgy szaladt a vadász a boszorka házához.
1: Fúss, bátor vadász, de a boszorkánnyal nagyon vigyázz!
0: Csiripelt egy kismadár, és a legény még jobban megszaporázta a lépteit. Mikor odaért a banya kunyhójához, betörte az ajtót, és a szoba közepén megpillantotta a megkötözött gyöngyikét és a vén banyát, aki éppen varázsláshoz készülődött.
2: A vadász nem sokat teketóriázott, előrántotta a kardját, és kiszabadította a lányt a boszorka fogságából. Meg ne próbálj utánunk jönni, különben nem állok jót magamért, fenyegetőzött a vadász.
0: A gyöngyikével felpattantak a lovára, és meg sem álltak az üveghegy lábáig. Azóta is boldogan élnek kettecskén, gyöngyike és a vadász.

0: Csukásmese Rádió. Álombirodalom.
1: A veréb négy fia. Rónai György meséjét Rutkai Éva mondja el.

0: fiával a veréb egy fészekben lakott. Egy napon komiszkölykök ki akarták fosztani a fészket, de a veréb fiókákat egy hirtelen támadt szél szárnyára kapta, és messze sodorta. Az öreg veréb nem is látta többé őket, s egész nyáron búsult, hogy fiókái úgy vetődtek ki a nagyvilágba, hogy még csak jó tanácsokkal sem tudta ellátni őket. Egy őszi napon az öreg veréb egy tarlón szemelget. Egyszer csak surrogva leszáll mellé négy fiatal veréb. Az öreg nyomban felismerte a fiait, és nagy örömmel hazavitte őket. Kérdi otthon a legidősebbet. Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár?
1: Kertekben laktam, kukacot fogtam, aztán cseresznyefán lakoztam, utána körtére kaptam, éhen szomjan sose maradtam,
0: felelte a veréb.
2: Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen. Óvakodj a kertészektől, mert van egy barna bottyuk, abban lakik a verebek pusztulása.
0: Kérdi a második fiútól.
3: Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár?
1: Udvarban éltem, pompa közelében, úri istálóban, égkoppot nem láttam, mert amikor abrakoltak, finom zabszemek potyogtak.
0: Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen, ahol nagy a gazdagság, sok a fondorlatosság, úr a kasznárt, kasznár a szolgát, s kit bánt a szolga? Agyon csapja mérgében a gyámoltalan verebet, vagy lórúgja agyon.
1: Óvakodj az udvaroktól!
0: Azzal kérdi a harmadik fiát.
3: Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár?
1: Nekem az útfélen, s hulladékon éltem, nem is láttam rossz napokat, egy-két morzsa mindig akadt.
0: Aj, fiam, mondta az apja, ez is kockázatos élet. Míg a morzsákat szedegeted, jöhet mögötted egy suhanc, aki kővel agyonvág puszta mulatságból, vagy lecsap rád a karvaj, vagy keselyű a magasból, ahol sok a hulladék, ott sok a veszedelem is. S kérdi végül a legkisebb fiát.
3: Hát neked, fiacskám, hogy telt, hol telt a nyár?
2: Te voltál a legkisebb, leggyámoltalanabb, érted aggódtam legtöbbet.
0: Feleli a legkisebb verépfi. Lombok közt laktam, erdőben éltem, vidám szabadságban. Ami kellett, megszereztem, saját munkám gyümölcsét ettem. Karvajok elől lomb alá húzottam, esőtől a pillét szárnyammal óvtam, ahogy engem a lombok, s nem ismertem félést, gondot, tisztes szegénységben, de függetlenségben. Ó, kedves fiam! Sose hittem volna, hogy leggyöngébb létedre a legokosabb leszel, és a legjobban élsz, mondta az öreg veréb, s büszkén nézett legkedvesebb fiára, a szabad kis verébre.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mikszáth Kálmán

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ébredés. Ha nagyon figyeltek, akkor a tavasz első heteiben észrevehettek valamit. Tudjátok mit? Azt, hogy sokan ásítoznak. Ilyenkor ugyanis felébred a föld a téli álmából, s vele együtt ébredeznek az alvó virágok, fák, rovarok, és minden olyan erdei és mezei állat, amelyik téli álmot alszik. Igen, a telet sokan átalusszák. A katicák, a bodobácsok, a sünök és a csigák például a lehullott falevelek alá bújnak, mert ott jó meleg van, pláne ha a hó is ráesik, hiszen nekik az egy olyan takaró, ami megvédi őket. Az alatt aztán békésen szunyókálhatnak, nem kell attól félniük, hogy megfagynak. Ilyenkor pedig, amikor beköszönt a tavasz, a réteken döngicsélés és zümmögés zajára figyelhettek fel, az apró élőlények ugyanis megkezdik a munkát. Mindenki élelem után kutat, hiszen éhesen kelnek fel. És persze örülnek az erősödő napfénynek és a nyíló virágok illatának. Milyen csodálatos is a tavasz! Csukás Mese Rádió.

0: Csukás István, a radírpók. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Bogyó nyugtalanul ébredt, nem találta a helyét. Leült, majd felállt, belekortyolt a teljes kávéba, beleharapott a vajas kiflibe, de most semmi se ízlett neki. Nyugtalanság motoszkált benne, és rossz előérzete volt. Iskolába menett, az utcán se témfergett és nem bámészkodott, hanem leszegte a fejét és gyorsakat lépkedett, míg a nagy fához nem ért, ahol Pompom lakott. Hogy kicsoda Pompom? Talán már ismeritek? Vagy nem? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint a szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújas bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli,

0: vagy papucs orrán a pamutbojt. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, egy szép hosszú ágon. Bogyó már majdnem tovább ment, amikor észbe kapott, megtorpant és halkan felszólt a fára. Pom-pom! Pom-pom, ahogy meghallotta a hívást, azonnal Bogyó fejére ült. Már azt hittem, hogy nem jössz, és mikor jöttél, azt hittem, hogy tovább mész. Hova rohansz? Mi bajod van? Kérdezte. Olyan nyugtalan vagyok, válaszolta Bogyó, meg rossz előérzetem van, csak még nem tudom, hogy miért, meg hogy mitől. Körbesétálták a fát, és törték a fejüket, hogy mi lehet az oka a nyugtalanságnak, meg a rossz előérzetnek. Egyszer csak Bogyó hirtelen megállt, és a homlokára csapott, vagyis Pompomra, aki kicsit előre csúszott a fején. Gombóc Artúr! Pompom is felkiáltott, hiszen épp az előbb csaptak rá. Azám, jaj! Majd kicsit hátrább húzódott Bogyó fején, és megkérdezte, mi van Gombóc Artúrral? Az van Gombóc Artúrral, hogy nem tudom, mi van vele. Nem látom sehol, válaszolta Bogyó. Hova tűnt és hol van? Ez az, ezért vagyok nyugtalan. És újra a homlokára csapott, de Pompom egészen lecsúszott a bal fülére, úgyhogy nem lett semmi baj. Ebben a pillanatban egy apró madár szállt oda, lekiáltott nekik.
1: Ismeritek Gombóc Artúrt?
0: Igen, mondta Bogyó, a barátai vagyunk.
1: Igen, mondta Pompom is a bal füléről. Akkor jó, mondta a madár, mert nagy bajban van, és barátokra van szüksége. Arra van, ott van,
0: mutatta szárnyával, és elrepült.
1: Mi az a nagy baj? Kiáltott utána Bogyó. Mohó volt, megint mohó volt, az a nagy baj,
0: kiáltott vissza a madár. Gyorsan elindultak abba az irányba, amit az apró madár mutatott, és nem sokára egy madárkereskedéshez értek. A kirakatban azonnal meglátták Gombóc Artúrt, egy nagy kalitkában gubbasztott és lógatta az orrát.
1: Pszt! Piszegett neki Bogyó.
0: Gombóc Artúr felnézett, és éppen egy nagyot akart ugrani örömében, mikor eszébe jutott a kalitka. Így hát csak mosolygott egyet, majd legyintett, majd sóhajtott.
1: – Hogy kerültél ide, illetve oda? – kérdezte Bogyó.
2: – Haj-haj! – sóhajtozott Gombóc Artúr.
0: – Ebből nem értek semmit. Meséld el, és ne sóhajtozz közben, mert azzal csak az időt húzod – kérte Bogyó.
2: – Jó! – egyezett bele Gombóc Artúr. Ott kezdem, hogy éhes voltam, és ahogy így éhesen ballagtam, megláttam egy kirakatban egy madarat, akit éppen etettek, sőt, tömtek. Képzelhetitek, mit éreztem. Ekkor észrevett az a madár, akit tömtek, és így szólt.
1: Nincs kedved helyet cserélni velem? Én szólni se tudtam, csak bólintottam. Erre azt csutogja a madár. Várd meg, amíg elmegy az a kopasz, akkor húzd el azt a kallantyút a kalitkán. Megvártam, míg elmegy a kopasz, elhúztam a kallantyút, a madár kimászott a kalitkából, én meg bemásztam. Vártam az ennivalót, hozta is a kopasz, de közben így dünnyögött. Na, ez a vitamin keverék majd használ, ettől majd megjön az étvágyad. És mindenféle vacak vitamin keveréket nyomott a csőrömbe. Én mondtam, hogy csokoládét kérek, de nem lehetett jól érteni, mert újabb vitamin keveréket hozott, és még egy nagy lakatot, amit rákattintott a kalitkára. Azóta itt vagyok, és éhes vagyok, mert nem szeretem a vitamint.
0: Bogyó töprengett. Törte a fejét, hogy mit lehetne csinálni, majd így szólt Gombóc Artúrhoz.
1: Kiszabadítunk, mivel most már vége a nyugtalanságomnak meg a rossz előérzetemnek. De tegyél úgy, mintha nem ismernénk egymást. Ez fontos a taktika miatt.
2: Jó, mondta Gombóc Artúr. És most már sóhajtozhatok. Könnyebben telik úgy az idő, meg nem érzem annyira az éhséget.
0: Sóhajtozhatsz. Hagyta rá Bogyó, és bementek a madárkereskedésbe. A kopasz ott állt a pultnál, és megkérdezte. Mi tetszik?
1: Azt a kövér madarat kérem, mondta Bogyó,
0: és a kirakatban gubbasztó Gombóc Artúrra mutatott.
1: Nem eladó, mondta a kopasz. Ő a cég reklámja, a madárból büszkesége. Képzeld, egyetlen éjszaka ilyen szép dagatra hízott a speciális vitaminkeverékemtől. Azán bizony, örömében ugrálni kezdett, s így kiabált. Nézzétek csak, milyen kövér! Majd bogyóra nézett, még egy lakatot tett a kalitkára, s így szólt. Mondtam már, hogy nem eladó.
0: Bogyó kiment a madárkereskedésből. Kint hátat fordítottak a kalitkának, mert nem bírták nézni Gombóc Artúr bánatos képét.
3: Itt csak a radírpók segíthet, súgta Pompom.
0: De hogy találjuk meg? Kérdezte Bogyó.
3: Követjük a nyomát, ugyanis amin a radírpók végigmászik, azt leradírozza. Tehát ahonnan hiányzik valami, arra járt a radírpók, magyarázta Pompom. Gyerünk, mondta Bogyó.
0: Majd egy pillanatra visszafordult, és kacsintott titokban Gombóc Artúrnak, hogy ne féljen, visszajönnek és kiszabadítják. De Gombóc Artúr úgy tett, mintha nem ismernék egymást, csak sóhajtozott meg lógatta a fejét. Mentek az utcán, figyeltek jobbra-balra, hogy honnan hiányzik valami. Pompom találta meg az első nyomot, egy morcos boxer állt a sarkon, és hiányzott a fél füle.
3: Vihogott Pompom.
4: Mit nevetsz? Mi a csodát nevetsz? Kérdezte a boxer mérgesen.
3: Nézd meg a tükörben, ajánlotta Pompom.
0: A boxer megnézte magát a kirakatban, és rettentő dühös lett, morgott és csikorgatta a fogát.
4: Kitette? Ki volt az? Összetöröm a csontját! Hol a fél fülem?
0: Bogyóék gyorsan tovább mentek, s figyeltek jobbra-balra. Egy villanyszerelő kapaszkodott a fél villanyoszlopba, és morgott és rugdalózott. Hol a villanyoszlop? Az előbb még itt volt. Az előbb másztam fel rajta. Most hogy mászok le? Bogyóék gyorsan szedték a lábukat, nem törődtek a kalimpáló villanyszerelővel, és azzal sem, hogy hatalmas forgalmi dugó keletkezett, mert a közlekedési lámpáról eltűnt a zöld jelzés.
3: Nyomon vagyunk!
0: Rikkantott a Pompom. Siettek, rohantak, és csak futtában látták, hogy egy szakasz katona menetel az utcán, előlépkedett peckesen az őrmester. Nincsenben semmi különös. A különös csak az volt, hogy a katonák is, az őrmester is mezitláb lépkedtek. Eltűnt a lábukról a cipő. Aztán láttak egy gyereket, aki három nagyot nyalt a levegőbe, mivel eltűnt a fagylaltja, és egy léggömbárust, aki nyugodtan áldogált, mert még nem vette észre, hogy léggömbjei elszabadultak. Gyorsan szedték a lábukat, és egyszer csak az állatkerthez értek. Be is sétáltak szépen, mert a nyomok erre vezettek. Rögtön egy síró-rívó zebrába ütköztek, aki... mikor egy-egy kicsit abba hagyta a sírásrívást, így panaszkodott.
3: Olyan vagyok, mint egy közönséges szamár. Hol vannak a csíkjaim? Ki hiszi el nekem, hogy zebra vagyok?
5: Ki van írva? Vigasztalta Bogyó, de a zebra csak legyintett.
3: És aki nem tud olvasni, he? Mert például én se tudok olvasni. Jaj nekem!
0: Ott hagyták a sírórívó zebrát, és az oroszlán ketrechez értek. Végre észrevették az állatok királyát. A sarokban lapult és csendben sírdogált. Még azt is észrevették, hogy óriási hús van előtte, de az oroszlán hozzá se nyúlt. Mi bajod? Szólt be Bogyó a rácson. Az oroszlán sejpegve válaszolt.
6: Borzasztó, az én szerencsétlen szégem.
3: És miért sejpítesz? Kérdezte Bogyó.
6: Hát éppen ez az.
0: Sejpítette az oroszlán, és egy pillanatra kitátotta a száját, és gyorsan be is csukta. Bogyóék akkor látták, hogy az oroszlánnak nincs egyetlen foga se. Bogyó megsajnálta az oroszlánt, gyorsan felvágta neki a húst késsel villával, és így szólt.
3: Egyél, és ne búsulj, később csináltathatsz magadnak műfogsort. Micoda capász, micoda capász, nézzétek, még a kici majmok is kinevetnek,
0: sopánkodott az oroszlán.
6: De azért köszönöm.
0: Bogyóék otthagyták a fogatlan oroszlánt, s figyeltek jobbra, figyeltek balra, de nem találtak több nyomot, ami a radírpókhoz vezetne. Nem hiányzott se onnan semmi. Egyszer csak Bogyó lepillantott a földre, és észrevette, hogy mégiscsak hiányzik valami, vagyis hogy egy lyuk van a földön. Lehajolt, és belesuttogott a lyukba.
3: Radírpók! Radírpók!
5: Pompom is belesuttogott.
3: Radírpók!
1: Tessék! Hangzott a lyukból.
3: Hova mész?
5: Kérdezte Bogyó.
1: Ausztráliába, mondta a radírpók.
3: Miért éppen Ausztráliába? Hökkent meg Bogyó.
1: Mert az van szemben. Átfúrom a földgolyót, és kipottyanok Ausztráliában. Különben mit akarsz?
5: Bogyó észbe kapott, abba hagyta a csodálkozást, s lekiáltott a lyukba.
3: Gyere vissza, segítened kell, nagyon sürgős.
1: Radírozni kell valamit? Kérdezte a radírpók.
3: Igen, egy lakatot, illetve kettőt.
1: Akkor megyek, hallatszott a lyukból. Ausztrália megvár, nem szalad el.
5: És kisvártatva kibukkant a radírpók feje.
1: Gyerünk, gyerünk, gyerünk, mondta izgatottan, most még benne vagyok a radírozásba.
5: Azt elhiszem, mormogta magában Bogyó. Elég, ha csak a boxerre, a villanyszerelőre, az összetorlódott autókra, a gyerekekre, a léggömbvárosra, a zebrára és az oroszlánra gondolunk.
3: Nem mondta ki hangosan, de azért óvatosságból ezt ajánlotta. Legjobb lenne, ha a táskámba tennélek.
1: Jó,
5: mondta a radírpók, és bemászott Bogyó táskájába. Ügettek, siettek, loholtak vissza a madárkereskedéshez. Gombóc Artúr még mindig ott szomorkodott a kalitkában. Megmutatták a radírpóknak a lakatot.
1: Semmi az egész,
5: legyintett a radírpók, majd füttyentett egy halkat, s elkezdte a radírozást. Először leradírozta a rácsot a kalitkáról, s legvégül a két lakatot.
3: Gombóc Artúr állt, a száját is eltátotta, de nem mozdult. Gyere már, sürgette Bogyó.
1: Most már ismerjük egymást, kérdezte Gombóc Artúr.
3: Hát persze, most már szabad vagy, csak gyere már!
5: Gombóc Artúr Bogyó nyakába ugrott örömében. Bogyó intett a radírpóknak is, berakta a táskájába, és elindultak az iskolába. Útközben Bogyó rágcsálást meg radírozást hallott. Gyorsan megnézte a táskája sarkát, hát éppen akkor pottyant ki a lyukon a radírpók.
3: Hova mész? Kérdezte Bogyó. Maradj itt!
1: De mit csináljak itt? Nekem muszáj állandóan radírozni, mivel állandóan viszket az orrom.
5: Bogyó körülnézett, és meglátta a telefirkált falakat, a telerajzolt kerítéseket, és eszébe jutott valami.
3: Lépj be a köztisztasági hivatalba, biztosan felvesznek, és itt ez a csomó firkálás meg rajzolás, ezeket leradírozhatod, mondta.
5: A radírpók nagyon boldog lett.
1: Ez az, ez nekem való.
5: S rögtön neki is látott radírozni. Messziről kiáltott vissza.
1: A hivatalba utána is ráérek belépni.
7: A Radírpók című mesét hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió. Álombirodalom.
1: Szervusztok, gyerekek! Ferenci György vagyok. Most egy népmesét mesélek nektek, melynek címe a Rátóti csikótojás. Hol volt, hol nem volt az országban egy Rátót nevű község? Ebben a Rátótban a csőz egyszer a mezőn egy hatalmas úri tököt talált. Tyű, fékomatta teremtette, csodálkozott. Na hát ez már megint mi? Mert hosszú főznivaló tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha. Fölvette, megtapogatta, megszagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte hát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupak tanács. A derék előjárók is mind szörnyűködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást. Azt mondja a legöregebb, a legokosabb. Sok időt megértem, de ilyen Isten teremtményét világéletemben nem láttam még. Mi lehet ez? Azt mondja rá az időben utána következő. Én is sok mindenen keresztül mentem, de ilyet még én se hettem életemben. És fordul kérdő tekintettel a korban alatta állóhoz. Az azt mondja. Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom, hogy ez mi a csoda lehet. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudja. Itt aztán a bíró is beleszólt. Hát, atyafiak, ez, ahogy a formája mutatja, csak is tojás lehet. Erre aztán a többi feje is egyszeribe megvilágosult. Persze, hogy tojás, mert mi más is lehetne, ha nem tojás. A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, amikor a földről felvette. A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás. Egy gyíksárkányé, mondta a legöregebb előjáró. Ludvércé! De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyanképpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojásra ráakadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határba. Futott, sörénye volt, hosszú szőrű farka. Annak a rátótnak a környékén még ritka volt akkoriban a ló. A parasztok tehinnel szántottak s fuvaroztak. Még a lakodalomba is tehin vont, a szekéren mentek. De a bíró látott már lovat is, csikót is. Felkiáltott hát. Csikó! Csikó tojta! Most már az öregek is fújták. Úgy van, ez csikó tojta, mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorán. Ebben mindnyájan megegyeztek. Eddig szerencsésen eljutottunk, szólott a bíró. Még csak azt mondjátok meg, atyafiak, most mi tévők legyünk. Kiköltetjük! Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink. Mindenki törte a fejét. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata. Tudják mit, atyafiak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága szép tojást költsük ki magunk. Ebben aztán megegyeztek. Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. Aztán sorra a többiek, amint a kor szerint következtek. Ki-ki egy napig. Épp úgy, mint a kotlós tyúk a tojások. Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluba rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupak tanácsra rázápult a csikó tojás. Mert hogy csak nem kell ki. Erre aztán az előjárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kis csikó már mozog is a tojáson. Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az előjárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő úruk szerint a tojásnak már szaga volt. Záp! Végtére is megállapodtak abban, hogy a záptojást kiviszik a határban egy hegyre, mert onnan épp afelé a falu felé gurítják, amelyik a rátóti tanács lebecsmérlésében a leghangosabb volt. Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony szaglott már messziről is, mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a taricskáról, s gurítani kezdte a csikó tojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonya bokorba. Ott valami kőbe ütközött, s rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy pici nyúl, erre aztán egész Rátót adta a hangot, ahogy kinek-kinek a torkán kifér. A pici csikó! Né, fut a pici csikó! Utána emberek! A sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy haszontalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki nem éri utol, Szomorúan így sóhajtott magában. Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog. Miért is nem ültük türelemben még egy-két napot, az Isten adta csikó tojást.
0: Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Aranyszőrű bárány, népmese. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba. De egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyes legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár. Épp jókor jöttél, mondja a gazda. Mert elkergettem a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogy ha egy esztend ilyenkor a nyájból egy sem hibázzik, ad egy aranyszőrű bárányt. Abban megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondja a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisztjáltatta, s a legény kihajtatta a nyájat a rétre. Közmint legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie. S ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram, teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait. De csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázzik a nyájból. No, te legény, mondja, megöregedtem. Kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt. Legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta a helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek szépen lassan, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta.
3: Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram!
2: Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi lány nézte, csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz orozkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, lásd csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, s szídja égtelenül a leányt. Nem szégyelled magad leány létedre? Mondta az asszony. Mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony. Úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik azon, hogy mi történik itten. Oda szalad az asszonyhoz. De csak ért volna hozzá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdettek kiabálni, jajgatni. Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk emberek, asszonyok! Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány, bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap, pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárány bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost. Miféle város légyen ez? Mondja a kocsmáros.
4: Ez a király városa.
2: Szóból szó kerekedik, s a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országban, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni. De még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. No, gondolja a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába. Mellette a bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt.
5: Jól van, fiam, mondja a király. Próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, kikergetlek az országomból.
2: Egy életem, egy halálom, akárhogy is lesz, megpróbálom, mondja a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba. Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a lányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elővette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is mind elveszett. Táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya is. A könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány hátáról a lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálcáról a pap, papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszeriben vége volt a táncnak. Hallod-e, te juhászlegény? Mondja a király. A leányomat megnevettetted? Hát neked is adom, s vele fele királyságomat. A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban. A juhászlegényből lett király egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Móra Ferenc, a nagyhatalmú sündisznócska, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
2: Kerek erdő közepében, jegenyefa tetejében vidoran munkálkodott a piros sapkás harkálymester. Kis baltácskájával sorra megkopogtatta a hernyóházacskák ajtaját. Gyertek ki egy kicsit a friss levegőre, hernyócskák! Fogadom, vissza se mentek többé, ha egyszer az arracskátokat kidugjátok. És milyen jó akaroljuk harkálymester a hernyócskáknak. Még most is költögetné őket, ha föl nem dör meg hozzá valaki a fatövéből. Hallod-e te erdei ács? Ki az úr az erdőben? Harkálymester máskor erre a kérdésre mindig leugrott az alsóágra, szárnya alá dugta a piros sapkáját, azt felelte alázatosan. Tányér talpú, lompos farkú, tipe-topa mackó. Most azonban meg se billentette a sapkát, csak úgy félvállról vetette oda fokhegyről, hogy ki az úr az erdőben? Hát a nagyhatalmú sündisznócska. Mackó úr akkorát ütött a fára tányér talpával, hogy a hernyócskák egyszerre begubóztak ilyettükben. Darázs, dárda, mély szurony, kitől hallottad ezt az újságot? Magától a nagyhatalmú sündisznócskától hunyorodott le az erdei ácsmester a bozontos fejű nagyúrra. De akkorát horkantott az haragjában, hogy harkálymester leejtette ilyettében a kis baltáját. Nem is találta meg azóta se, azért keresi máig is nagy panaszkodással. Hová lett? Hová lett? Mackó úr pedig dúlva-fúlva vágott neki az erdőnek, törve zúzva a bokrokat, amik eléje kerültek, s a bokrok azt recsegték, a szellő azt dudorázta. Még a saját tipe-topa lépései is azt csoszogták a harmatos fűben. Nagy hatalmú sündisznócska! Na majd kipróbáljuk a hatalmát annak a híres sündisznócskának, bormogta Mackó úr, és egyenesen annak a tölgyfának tartott, amelyiknek a tövében sündisznócska nyaralni szokott. Éppen a küszöbön sütkérezett az ártatlan, és egy boglárka virágot tartott a körmei között. Annak a tükréből pederegette hegyesre a bajszát friss nyírfa balzsammal. De ahogy Mackó urat meglátta, úgy elfogta a reszketés, hogy menten lekonyult a bajusza. Alázatos a szolga, nyöszörögte ilyetten, és nagy zavarodott a Mackó urat kínálta meg nyírfa balzsammal. Parancsoljon, uram, bátyám, egy kis bajuszpedrő. Na, hiszen egyéb se kellett Mackó úrnak. Világ életében mindig azt szégyellette legjobban, hogy neki még vénségére se nőtt ki a bajusza. Még a foga is csattogott, ahogy ráförmett a sündisznócskára. Ho-ho! Kis öcsém, azt a nagy hatalmadat mutogasd inkább, de sebesen ám, mert mindjárt befelé fordítom tüskéivel a bundádat. Sündisznócska ravaszul hunyorított a ragyogó fekete szemével. Hát, ami igaz, igaz. Én előlem mindenki elszalad ilyettében, erdőn, mezőn. Na, azt magam is szeretném látni, kacagott Mackó úr akkorát, hogy a sündisznócskának összeütődtek tőle a szuronyai. Állom a szavam, mosolygott sündisznócska a bajusza alatt. Mindenkit megszalajtok, akivel találkozunk. Ha nem hiszed, gyere utánam. Azzal elkezdett gurulni sündisznócska, mint a gombolyag, és a sarkában nagy dérrel durral Mackó úr recsegtetve a gajakat jobbra-balra. Fusson, akinek az élete kedves! Sikított a sündisznócska, ahogy a torkán kifért, s lett olyan futás az erdőben, hogy szem nem látta mását. A sok erdei egér mind elhagyta ilyettében a csizmáját. Ez semmi! Fújt nagyok a dühében, Mackó úr. Azt a szarvast ijeszd meg, amelyik a patakban nézegeti magát. Fusson, akinek az élete kedves! Sivított sündisznócska, s a szarvas ijetten kapta fel a fejét a vízből, úgy eliramodott, mint a nyúl, ahogy a mackó urat meglátta. Ej, de derék fickó ez a sündisznócska, mondogatta magában. Ha ő fel nem riaszt, bizony csúffá tesz mackó úr. Mackó úr csodálkozva csóválta meg a kócos üstökét. No, ez már valami volt, sündisznócska. De azért akkora hatalmad még sincs, hogy az erdőkerülőt meg tudnád ijeszteni. Az erdőkerülő pedig éppen szembe jött velük, ordas mester, a farkas. Úgy látszik, hiába kerülte az erdőt, mert úgy villogott a szeme az éjségtől, mint a parázs. Fusson, akinek az élete kedves, füttyente csündisznócska, s ordas mester már kitátotta rá a száját, mikor mackó urat megpillantotta. De el is szelelt onnan, mint a nap elől a köd. Ejnye! Most megszabta volna mackó úr a bundám, ha a sündisznócska nem figyelmeztet, gondolta magában. Na, meg is hálálom neki. Nem eszem sündisznó pecsenyét egy hétig. Mackó úr pedig úgy rázta a fejét bámulatában, mint a szél a mákot. No, ilyet még álmomban se értem, motyogta kelletlenül. Hanem, ha csak ugyan te vagy az úr az erdőben, no, ijeszd meg azt a pásztort, aki az erdő szélen legeltet. Azzal Mackó úr kidugta az ormótlan nagy fejét a bokrok közül, a sündisznócska pedig olyan sikoltott, majd beleszakadt a tüdeje. Fusson, akinek az élete kedves! Hű, lett is foganatja, mert oda tekintett a pásztor, s ahogy mackó úr fejét meglátta, úgy elszaladt, hogy még ma se állt meg. Sündisznócska pedig büszkén tekintett hátra. Na, uram, bátyám, hiszi-e már a nagy hatalmam? Hát híre hamva se volt már ott mackó úrnak. Úgy elkullogott onnan, mint akit arron vertek. Megijedt a sündisznócska nagy hatalmától, és soha se kérdezte többet senkitől, ki az úr az erdőben. Sündisznócska pedig azóta még kétszer olyan hegyesre pedeli a bajuszát, mint azelőtt.
1: A nagyhatalmú sündisznócska című mesét hallottátok.

Az elszakadt pókháló. Egyszer élt, talán nem is olyan régen, és nem is olyan messze, egy pici pók, aki kicsi volt ugyan, de óriási álmot dédelgetett. Mégpedig azt, hogy megszövi a világ legnagyobb hálóját. Nagyra törő vágy volt ez olyan iciri-piciri pókocskától, aki még egy szúnyognál is kisebb volt, de ő nem törődött ezzel. Ha eleget dolgozik, és ha nagyon akarja, akkor biztos sikerül, gondolta. Ez a pici pókocska azért találta ki ezt a hatalmas hálót, mert látta, hogy a többi pók mennyit vesződik és bajlódik egyedül a hálójával, és a nagy igyekezetben észre sem veszik, ha egy másik pók mellé felé vagy rá szövik a hálójukat. És bizony ebből rengeteg veszekedés volt a pókok között, hogy kié legyen a légy vagy a szúnyog, ami véletlenül mind a kettőbe belegabajodott. Hát még abból, ha az egyik pókocska a másik hálója miatt nem fogott semmit. A kicsi pók úgy gondolta, hogy ezen csak egy dolog segíthet. Méghozzá egy olyan hatalmas háló, amiből bőven jut majd ennivaló minden póknak, és soha többet nem kell majd veszekedniük. Ki is nézett két gyönyörű magas és egyenes fát az erdő szélén, a tisztás elején, ami tökéletes helyszínnek tűnt a hálóhoz. Majd nagy gonddal tervezgetni kezdte a hálót. Nem csak nagyot, szépet is szeretett volna. Amikor nekilátott és végtelen hosszú pókfonál szálakat húzott a két fa közé, hamarosan az erdő többi pókjához is eljutott a hír, hogy mekkora háló készül a tisztás mellett. Fel is háborodtak az arcátlan terben. Egy hatalmas háló egy darab pici póknak? Ez pazarlás! Dohogott magában a legtöbbje, mert senki sem tudta, hogy a pici póknak milyen tervei vannak a hálóval. Mások csak szánakozva legyintettek. Ugyan már, úgysem fog neki sikerülni. Túl kicsi hozzá, a háló pedig túl nagy, nem is lesz ideje befejezni. És nem vették komolyan a kicsi pók tervét. Ő pedig fáradhatatlanul éjt nappal látéve csak szőtte a hatalmas hálót, és csak akkor pihent meg, ha már minden lába elzsibbadt, vagy ha épp elfogyott a fonala. Gyorsan teltek a napok, hetek és a hónapok, esett az eső, fújt a szél, tűzött a nap, de a kicsi pók nem adta fel. Csak dolgozott, és szép lassan alakult a kezei alatt a világ legnagyobb hálója. Eközben a többi pók kezdte megelégelni a dolgot, mert a pici pók nemhogy feladta volna, de ráadásul a legszebb hálót készítette, amit eddig csak pók láthatott. Egyik este a pókok nagy gyűlést tartottak, még mindig mit sem sejtvén a kis pók jó szándékáról, és elhatározták, hogy ezt a hálót bizony tönkre kell tenni. De annyira hatalmas volt, hogy segítséget kellett kérniük hozzá. Fel is keresték a gólyát, hogy segítsen nekik. Kedves gólya, segíts nekünk! Az egyik pók hatalmas hálót sző, olyan hatalmasat, hogy ha kész lesz, mi mind éhen veszünk. Kérünk szépen, tedd tönkre a hosszú csőröddel! A gólya megsajnálta a pókokat, és elvállalta a feladatot. A következő éjjel, amikor a kicsi pók az igazak álmát aludta, a gólya halkan és gyorsan szana szétszaggatta a hálót. A kicsi pók felébredt reggel, és uram fia mit látott? A háló, ami már majdnem kész volt, és amin olyan sokat dolgozott, darabokra tépve lógott szomorúan a két fa között. A kicsi pók nagyon nekibúsult, és keserves sírásra fakadt. Szaladt is gyorsan a többi pókhoz, és nagy hüppögve előadta nekik, mi történt. Hogy milyen sokat dolgozott egy hálón, ami majd mindenkit jól lakat, de valaki tönkretette. A többi pók akkor értette csak meg, hogy mind dolgozott annyit a kicsi pók, és nagyon elszégyelték magukat.
Az egyik, egy bölcs keresztes pók odaállt elé, és azt mondta. A gólya tette, pici pók. És azért, mert mi kértük meg rá. Nagyon féltünk, hogyha elkészül, mi mind éhen halunk, mert az összes bogár majd a te hálódban köt ki. Nem tudtuk, hogy a hálót nekünk is készíted. A pici pók hirtelen nem tudta eldönteni, hogy sírjon vagy nevessen. Majd amikor a többi pók és a gólya mind bocsánatot kértek tőle, egyszer csak így fordult a keresztes pókhoz. Van egy ötletem. Ha jóvá szeretnétek tenni a hibátokat, akkor gyertek, segítsetek nekem rendbehozni a hálót. Ha mindannyian összefogunk, ripsz-ropsz elkészül. A többi póknak nagyon megtetszett az ötlet. A kicsi pók pedig mindenkinek megmutatta és elmagyarázta a tervrajzokat. Azzal neki is láttak hálót szőni. Volt, aki felül, volt, aki a szélén, volt, aki alul látott neki. Úgy égett a kezeik alatt a munka, hogy egy hét alatt be is fejezték. Azóta bizony nincs veszekedés, féltékenykedés és versengés. A pici pók hatalmas hálójából mindenkinek jut elég finom falat.

0: Ez az Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Döbrentei Ildikó.
2: A titkok titka.
1: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kis nyúl, úgy hívták, hogy zöldfülű. Tavasszal született, és még semmit se értett a világból.
2: Ugrándozott a patakparton, és fűtől, fától, repülő madártól kérdezgette, mit fecseg a fürge patak? Éjjel a hold miért dagad? Miért hajnalban ébred a nap? Gomba fején miért van kalap? Miért virágos lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
2: Zöldfülű szerette volna érteni, hogy mit mondanak, hegyezte is a fülét, de hiába. Nem értem, nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súg, búg, zúg nekem a világ. Mit fecseg a fürge patak, éjjel, ahol miért dagad?

0: Búgnak a fák, mit búgnak a madarak?
1: Így telt el a tavasz.
0: A kis nyúl füléről lekopott a sárga virágpor, közben megtanulta, hogy merre találja a legédesebb ennivaló gyökeret és a legtisztább innivaló vizet.
1: Megtanulta, hogy a nap minden hajnalban fölkel, és minden este lenyugszik, hogy a hold előbb dagad, aztán elfogy, s ha elfogyott, újra dagad.
0: Hogy a gombak alapja alatt apró magok ülnek, s ha szétszórja őket a szél, a magokból új gombák születnek.
1: Egy meleg nyári napon zöldfülű hiába ment a patakhoz, egy korty vizet sem talált.
0: Ugrándozott a parton, és fűtől fától repülő madártól kérdezgette, hová tűnt a fürge patak? Miért tűz ilyen forrón a nap? Miért szamócás lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
0: Nem értem, nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súg, búg, zúg nekem a világ. Kesergett zöld fül.
1: Lefutott a völgybe és belehempergett a szamócába.
0: Olyan piros lett a füle, mint a hajnalpír. Piros füllel jobban értem, nézett körül.
1: Hegyezte a piros fülét.
0: Ám akárhogy hegyezte, piros füllel sem értette, hogy mit súgnak a füvek, mit zúgnak a fák, mit búgnak a madarak.
1: Így telt el a nyár. A kis nyúl füléről lekopott a piros szamócalé, közben megtanulta, hogy az erdőben barátok is vannak, meg ellenségek is. Hogy a napsütéstől gyümölcs édesedik a fákon, és bogyó érik a bokrokon.
0: Hogy a nagy forróság után nagy esők jönnek, és akkor újra megtelik vízzel a patakmeder.
1: Egy őszi napon, mikor zöldfülű úgy érezte, hogy már-már mindent tud,
0: belenézett a patak vizébe, és azt kérdezte. Honnét jön a fürge patak? Mi lesz, hogyha nem süt a nap? Miért sárgult meg lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Hirtelen megzörrent mellette a bokor, és egy bóbitás madár röppent fel róla. Kövess, zöld fülű, búgta.
0: Értem.
1: Kövess.
0: Értem, hogy mit búg a madár, kövess. Ugrott nagyot a kisnyúl. Kövess. Zöld fülemmel értem, hogy engem szólít, kövess, s boldogan eredt a madár nyomába.
1: Amerre elhaladtak mindenütt suttogó füvek, és zúgó fák kívántak jó utat neki. Kövess, zöld fülű.
0: Értem, hogy mit zúgnak a fák, kövess, mit suttognak kövess, a füvek, ujjongott zöld fül.
1: Erre,
0: zöld kövess, fülemmel zöld értem, hogy jó utat kívánnak nekünk.
1: A víz folyásával szemben jótad, haladtak. Elől jótad, repült a bóbitás, fiú, utána ugrabugrált jótad, a zöld fiú. A bóbitás végül jótad, leszállt egy bokor ágára. Most megmutatom neked a titkok titkát, búgta.
0: Zöld fülű hegyezte a fülét, és körbelesett. A titkok titkát, de nem látott mást, csak egy mohos sziklát.
1: A szikla tövében víz bugyogott fel a földből. A patak eltűnt.
0: Miért ér véget itt a patak? Kérdezte csalódottan.
1: Nem ér véget, itt kezdődik.
0: Mi az a kicsi bugyogás?
1: Az a bugyogás a titkok titka, a forrás.
0: A forrás.
1: A forrás.
0: Erre már jobban oda nézett zöld fülű, nézte a csöpp fölbudjanó vizet, és hallgatta. hallotta a bóbitát.

A titkok titka, hogy minden lesz valamiből, és mindenből lesz újra valami. Az éjszakából lesz a nappal, s a nappalból lesz az éjszaka. A tavaszból lesz a nyár, a nyárból lesz az ősz, és az ősz.

0: Tél, bólintott tél. A kis nyúl.
1: Ott álltak ők a forrásnál még sokáig. A bóbitás búgott, a kis nyúl bólogatott.
0: És egyik bólintásnál mit látott? Hogy előre konyuló fülecskéje nem zöld többé, hanem épp olyan szürke és sejmes, mint amilyen az öreg nagy nyulaké szokott lenni.
1: Így volt.
0: Nem így volt.
1: Égből pottyant mese volt.

0: A Csukásmese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mondjad hát, széna! Egyszer volt, hol nem volt, volt egy ember. Nem messze ide gyalak után. Volt ennek az embernek annyi leánya, akár a rostalika. De az egészre sem kellett annyit ügyelni, mint a legkisebbre. Furfangosabb volt az adta leánya még az ördögnél is. Annyit se hajtott apja szavára, mint egy mákszem. Verték, ütötték, nem használt. Leány egyszer fogja magát, s elszökik. Meg sem állott nagy galamb falváig. Ahogy odaér, beáll szolgálatba. Jó dolga volt, serény volt, megszerette egy legény, s elvette feleségül. Élnek egy darabig békességben, de azt mondja egyszerűen a nyecske az urának. Hallod-e? Menjünk el apám uramékhoz, hadd lássuk, élnek-e, halnak-e. Neki cihelődnek, felkészülnek, szekér elé fognak két tehéntinót, és elindulnak gyalakuta felé. Mikor mendegélnek Szent Györgyön keresztül, meglát az asszony egy bogja szalmát a csürkertbe. Mondja az urának, né, látod-e, mekkora szénabogja van a hajt? Mondja az ura, nem széna az, a nem szalmabogja, feleség. Az nem, hallod-e, mert az széna. Szalma az, mondja az ura. A hajt úgy összevesznek, hogy a menyecske haját tépte nagy bosszúságába. Szitta az urát, miért nem mondja ő is, hogy széna? De az ura mindig csak azt erősítette, hogy szalma. Erre a menyecske felkapja az ecetes korsót, és úgy a tinók közé teremti, hogy mind miszlikbe megy. A tehén tinók megijednek, megfutamodnak, keresztül, kasul az úton, mindent összerontanak. Eleget mondta az ura, hogy ne bolondoskodjék, de a menyecske egyre csak azt kívánta, hogy az ura mondja azt, hogy széna. De az csak azt mondta, hogy szalma. Erre még jobban nekidurálta magát a menyecske. Az inget is letépte a nyakából, sírt, duzzogott. Az ura csak csillapította, mondta neki. Feleség, közel vagyunk gyalakutához, ott minden ember ismer, hagyj fel a bolondsággal. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Megérkeznek az apjáékhoz. A menyecske összekörmölve, borzasan megtépázva leszáll a szekérről. Egyenesen bemegy a házba. Nem szól senkinek egy szót se. Eleget kérdi az anyja, hogy mi lelte, mi baja. Lefeküdt csak a menyecske az ágyba, s hallgatott, mint a néma. Hiába kérlelte az ura. Kelj fel, feleség, mert szégyen a dolgod. Ne tedd magad. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Este lesz. Jönnek, mennek a látogatók, az atyafiak. Egy sem marad el a menyecske látogatástól. Mindenki sajnálkozik a betegségén. Hívják vacsorára, nem megy. Ágyat vetnek máshová, hogy feküdjék oda. Egyet sem szól, meg sem mozdul. No, ez bizony meghalt, mondja egy atyafi. Elmennek a pap után. Addig az ura csak pusmogja neki. Állj talpra, mert mindjárt megmondom, hogy csak teszed magad. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma! Eljő a pap, áldást mond, imádkozik, és azzal elmegy. Megvirrad, nézegetik, hogy éle még a menyecske, vagy meghalt. Hát, se nem szól, se nem szuszog, a szemét is behunja. Gondolja magába, hogy majd rájeszt az urára. Az ura pedig csak pusmogja neki. Ne bolondozz, feleség! Mindjárt nyújtópadra tesznek, harangoznak, rútul lesz a dolgod. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma! Felteszik a nyújtópadra, siratják, kivált, mikor megkondítják a harangot, s eljön a temetés ideje, koporsóba teszik, szólnak a harangok, mindenfelől bomlik a tenger nép, lezárják a koporsót, a pap prédikál. Mikor elvégezni a prédikációt, ismét pusmogja a szegény ember. Feleség, vége az életednek, mindjárt tisznek a temetőbe, szólj, ébredj!
2: Mondjad hát, széna!
1: Az bizony csak szalma! Megindulnak a temetőbe, leteszik a sírhoz, hogy eresszék le a kötéllel. Odasúlódik az ember, ismét csak pusmogja. Feleség, add meg magad! Mindjárt letakarnak, soha még a világ ki nem jössz innét.
2: Mondjad hát, Széna!
3: Az bizony csak szalma.
1: Leeresztik a koporsót, minden ember egy gajat vet rá, aztán szépen betakarják. No, a nép elmegyen. Ejecske most veszi észre, hogy milyen bolondul cselekedett. Azt mondja magába.
2: Bár az ördög vitt volna el engem.
1: Erre a szóra hallja, hogy valaki a sírját ássa. Megörül, hogy az ura meggondolta magát, bizonyosan ő ás. De hát az bizony nem úgy volt, az ördög ásta. Szépen felnyitotta a koporsó, és azt mondta Mejecskének. No, ha engemet kívántál, gyere velem, ülj fel a nyakamba. Felül bíz a Mejecske, mégpedig jó peckesen, és kikerekednek a föld színére. No most szállj le, mondja az ördög. Éne? Még feljebb ült, s amúgy sarkantyúzta, hogy vigye haza. Szállj le, hé, kiáltott az ördög. Én, felelt a Mejecske. Megijed az ördög, hogy már mi az Isten harangját csináljon vele. Fut egyik hegyről a másikra, sebesen vágtatva. Amint fut, találkozik egy vörös csákós huszárral. Istenkedik neki, hogyha megszabadítja Mejecskétől, gazdag emberré teszi. A huszár előbb szépen megfogta, de amikor látja, hogy nem használ a szép szó, kirántja a kardját. Szállj le, kutya teremtette, mert mindjárt megöllek a kardommal. Mejecske sem veszi tréfára a dolgot, s leszökik az ördög nyakából. No te huszár, mondja az ördög, jóért jóval fizetek. Én most elmegyek a király udvarába, belébújok a királynéba, de gyere oda, csak annyit mondj, indulj komám. De addig ki ne hajts engem belőle, amíg a király neked nem ígéri a leányát, s holta után egész királyságát. Aztán egy más királynéba bújok, abból is hajts ki egy jó summa pénzét. De vigyázz, amikor a harmadikba bújok, onnét ki ne hajts, ne is próbálj. Elmegy az ördög, s belé buvik a királynéba. Egyszeriben mindenféle tudósokat hívott a király a birodalmába, hogy mind elégyüljön. Mind elégyülnek, de egyik se tud a királynén segíteni. Megérkezik a huszár is. Bejelenti magát, s bemegyen. Hát a királyné már éppen halálán van. A körülötte levők mind sírnak, szipognak, úgy sajnálják, hogy kifogynak belőle. Előállt akkor a huszár, megfogja a királyné kezét, s gondolkozik. Keresztet vet a királyné homlokára, s azt mondja, indulj, komám! Egyszeriben kibújik az ördög. De hogy szóval össze ne keverjem, addig a huszár nem fogott semmibe, míg a király meg nem ígérte, hogy neki adja a leányát, s holta után egész királyságát. Elment hát az ördög, s belébújt egy másik királynéba. Összehívtak amennyi doktort az országban csak volt, de egy se tudott segíteni rajta. Azon közben híre megy a huszár gyógyító tudományának, s elhívják. Ő bizony ki is ugratta az ördögöt egy jó summa pénzért. Elmegy az ördög a harmadik országba. Beléhelyezkedik a királynéba, egész lelke nyugodalmára. Nem félt, hogy a huszár ismét zaklatja. A harmadik király is meghallja a huszár hírét, küldött is érte, ígért rengeteg sok pénzt, csak hogy meggyógyítsa az ő drága feleségét. Kiállt is egyet a huszár. Indulj, komám! De bíz az ördög egyet sem mozdult. Úgy hallgatott, mint a süket disznó a rosban. Indulj, komám! Az ördög nem mozdult. Harmadszor is neki húzakodik a huszár. Fékom teremtette! Indulj, mert jön a székelymenyecske! Egyéb se kellett a szegény ördögnek. Úgy kipattant a királynéból, mint a nyúl a bokorból, s úgy neki iramodott, hogy még a mai szent napig is mind fut. Holnap legyen a ti vendégetek!
4: A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukás István. A kis csacsi megérkezik. Hol volt, hol nem volt. A szoba sarkában, a virágtartón volt egyszer egy kis csacsi. Samu volt a neve. Szürke a bundája, lakkozott a patája, s a füle, ahogy az egy rendes csacsihoz illik is, nagy volt. Ajándékba hozták, kicsomagolták a selyempapírból, összecsókolták, hogy jaj, de kedves kis csacsi, aztán letették a virágtartóra, s ott felejtették. Ő pedig áldogált illedelmesen, visszamosolygott az emberekre, s nézte a szobát, az ablakot, a falon a fényképeket. Különösen a csillár tetszett neki, ahogy este kigyúl, elalszik. Ha madár lennék, gondolta magában, hogy legalább csak légy. Egy szóval, ha szárnyam lenne, fölrepülnék, s megnézném, hogy mi van benne. Egy reggel aztán úgy gondolta, hogy ideje körülnézni egy kicsit és bemutatkozni. Óvatosan lemászott a virágtartóról, és elindult. A szekrény volt legközelebb. Odaállt elébe, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
1: Én vagyok a szekrény.
0: Nem volt valami kellemes hangja, inkább olyan nyikorgó. Nem baj, gondolta a kis csacsi. Meghajolt, és tovább ment. Odaért az ágyhoz. Megállt előtte, és így szólt.
2: Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
0: Kis csacsi, jaj, de kedves kis csacsi, én vagyok az ágy. Az ágynak sejmes hangja volt, és látszott rajta, hogy nagyon szeret beszélni.
2: Az se baj, gondolta a kis csacsi,
0: meghajolt, és tovább ment. A falnál állt a szék. Odaért a székhez, megállt előtte.
2: Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
0: Ám a szék nem válaszolt.
1: Biztosan nem hallotta, gondolta magában a kis csacsi,
0: és még egyszer elmondta a mondókáját. Ám a szék most sem válaszolt.
2: Hiszen ez alszik, szólt a kis csacsi,
0: és lábujjhegyen tovább ment. Egyszer csak visszahőkölt. A meglepetéstől szólni sem tudott. Vele szemben állt egy pont olyan kis csacsi, mint ő. Szürke volt a bundája, lakkozott a patája. Végre összeszedte a bátorságát, és közelebb lépett.
2: Úgy tűnt, mintha a másik kis csacsi is lépett volna egyet. Milyen különös, gondolta a mi kis csacsink, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
0: Ám a másik kis csacsi nem válaszolt, de különben nem volt barátságtalan. A kis csacsi áldogált még egy darabig. Szeretett volna beszélgetni, de úgy látszik a másik kis csacsi hallgatag természetű volt. Csak áldogált és nézett kíváncsian.
2: Engem ajándékba hoztak, törte meg a csendet végül is a kis csacsi.
0: De a másik erre se szólt egy szót se.
1: Nem baj, gondolta a kis csacsi. Azért jó, hogy nem vagyok egyedül.
0: Meghajolt, és elindult. Úgy látta, hogy a másik is meghajolt, és elindult valahová. Kíváncsi volt, hogy hova megy, és visszafordult. De a másik is rögtön megfordult. A kis csacsi elröstelte magát a kíváncsiskodásért, és gyorsan még egyszer meghajolt. A másik udvariasan biccentett, és tovább ment.
1: Nem baj, gondolta a kis csacsi. Majd megbarátkozunk, és nagyokat beszélgetünk.
0: Körbejárta a szobát, megnézte a képeket, könyveket, egy kicsit meghemperedett a szőnyegen, majd visszamászott a virágtartóra. Kényelmesen elhelyezkedett, és sorra vette új ismerőseit.
1: Az ott a szekrény, kicsit mogorva, de nem barátságtalan. Az ott az ágy. Szép sejmes hangja van, és szeret sokat beszélni. Az ott a szék, igaz, hogy alszik. Meg van a csillár is, most sötét.
2: Kicsit fölágaskodott, hogy hát, ha meglátná a másikat, de az nem volt sehol.
1: Biztosan elbújt, gondolta magában. Nem baj, majd holnap megkeresem.
2: És a kis csacsi elmosolyodott örömében, és egy picit a virágtartónak támaszkodva elaludt.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!